0: gyakran olyan történeteket, érzéseket és élethelyzeteket fogalmaznak meg, amelyek szavakkal nehezen lennének elmondhatók. A roma képzőművészet egyik fontos alakja Bari János festőművész, akinek munkássága a roma kultúra, az emberi sorsok és a művészi önkifejezés szempontjából is figyelemre méltó. Bari János festészetében fontos szerepet kap az ember, az emberi érzések és a közösséghez való tartozás. Művészetében olyan témák jelenhetnek meg, amelyek a roma emberek mindennapjaihoz, hagyományaihoz és kulturális örökségéhez kapcsolódnak. Festményei nem csupán egy-egy pillanatot ábrázolnak, hanem érzéseket és történeteket is közvetítenek. A színek, a formák és a kompozíció segítségével olyan hangulatokat teremt, amelyek közelebb hozhatják a nézőkhöz a megjelenített világot. A roma művészetnek különösen fontos szerepe van abban, hogy a roma emberek saját maguk is megmutassák, hogyan látják önmagukat és saját közösségüket. A történelem során a romákról sokszor mások beszéltek, mások ábrázolták őket, ezért különösen értékes, amikor roma művészek saját nézőpontjukból mutatják be kultúrájukat és életüket. Egy roma festő alkotása ezért nem csak művészeti értéket hordozhat, hanem identitásformáló és kulturális jelentőséggel is bír. Bari János munkásságát ebből a szempontból is érdemes megismerni. A festészet lehetőséget ad arra, hogy a roma kultúra ne csak a zenén és a táncon keresztül legyen jelen a köztudatban, hanem a képzőművészetben is. Ez azért fontos, mert a roma kultúráról sok embernek elsősorban a zene jut eszébe, miközben a roma közösségek művészeti öröksége ennél jóval gazdagabb. A festészet, a szobrászat, az irodalom és más művészeti ágak ugyanúgy részei ennek a kulturális sokszínűségnek. A festészet egyik legnagyobb ereje, hogy olyan érzéseket is képes megmutatni, amelyeket nehéz szavakkal kifejezni. Egy tekintet, egy mozdulat, egy szín vagy egy háttérben megjelenő motívum sok mindent elmondhat az emberi életről. A roma művészek alkotásain keresztül a néző találkozhat a család, az összetartozás, a hagyomány, a szabadság és a nehézségek és a remény gondolatával is. A roma identitás megőrzésében a művészetnek különösen fontos szerepe van. A hagyományok továbbadása nem kizárólag szóbeli történeteken vagy családi szokásokon keresztül történhet, egy festmény is képes megőrizni egy korszak hangulatát, egy közösség emlékeit vagy egy kultúra jellegzetes motívumait is. Az alkotó ezáltal nem csak saját gondolatait és érzéseit adja át, hanem egyfajta kulturális örökséget is továbbadhat a következő generációnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 29-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Nótár Ilona kulturális antropológus író a mai vendégem ismét, akinek a Merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem, a Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. A tegnap megkezdett beszélgetésünk folytatásában mesélt nekünk a kutatásáról, a hitéletéről és az írásairól egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
4: Hogyan látod a roma nők helyzetét az oktatásban, illetve a munkaerőpiacon? Milyen változásokat tartasz esetleg szükségesnek?
5: Nem tudom, hogy mennyire érdemes visszamenni régre, úgyhogy csak egy rövid megjegyzést teszek, ha meg többet szeretnél hallani erről, akkor szívesen beszélek még többet, de azt érdemes a hallgatóknak is tudni, hogy a rendszerváltásig azért ahogy ahogyan kellett mindenkinek legyen munkakönyve, úgy a roma nőknek is el kellett mennie, és tartozni kellett valamelyik gyárhoz, vagy valahelyhez, ahová bejártak minden nap dolgozni. Amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor ez teljesen felfüggesztésre került, és egy légüres térben ezeknek a roma asszonyoknak vissza kellett menni a hagyományos női szerepeikhez, amivel nem volt probléma, avval volt igazán probléma, hogy nem adott az adott vezetés nekik lehetőséget arra, hogy például képezzék magukat, és visszamenve a gyárakba, cégekbe, munkaerő piacra megfeleljenek aként, amire ők valójában képesek lennének. Még a férfiakat nagyon kevés százalékban tudták edukálni, vagy éppen a fizikai erejük miatt igénybe venni a munkaerejüket és felépíteni Magyarországot, Budapestet. A cigány asszonyok többségében visszatértek a házastársi női asszonyi szerepkörhöz, és ezért óriási gap alakult ki a nem roma és a roma nők egyéni életútja, karrier tervei kapcsán, ezért óriási lemaradásban vannak sajnos a roma nők, akik egyébként meggyőződésem, hogy zseniálisak, hiszen nem csak, hogy összetartják a családot és az identitás lényegét adják át a gyerekeknek, de képesek a családot eltartani, dolgozni, háziasszonynak lenni, vinni az összes mosás, főzés, takarítás, gyermek, etetés, nevelés, fektetés, dolgot és még karriert is elérni. Szóval a cigány asszonyok zseniálisak, és ezért is gondoltam én azt, hogy ha lehet, akkor én a életem főbb vonalát arra tenném rá, hogy a roma nők helyzetét, illetve a zsidó nők helyzetét is, tehát a zárt közösségekben élő nők helyzetét vizsgálnám, mégpedig abból a szempontból, hogy mi van akkor, ha megváltozik a helyzet, a szerepük, legyen az egy vezetői szerep, vagy egy identitás változás, elmozdulás, akkor ők hogyan adják át az identitásukat, hogyan alakul az a társadalmi csoport, ha megváltozik a nő szerepe. Szerintem ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdés a mai napjainkban. Tehát akkor azt erősíteném meg még egyszer, hogy a roma nők helyzete nagyon nehéz, hiszen többszörös terhet vállalnak. A kutatásokból az derül ki, hogyha a nők vissza is mennek dolgozni a munkaerőpiacra, attól még a egyenlő munkamegosztás nem valósul meg otthon. Tehát nem lesz az, hogy a férj cserében elmosogat, vagy felporszívóz, mert ő előbb ér haza egy órával, hanem az van, hogy miközben a nő ledolgozza 8-10-12 óráját, aközben neki főzni, mosni, takarítani és gyereket nevelni, és unokát is nevelni kell, mert ez a fajta tehermegosztás nagy részben nem valósul meg. Természetesen ez nem minden cigány családra vonatkozik, de a kutatások azt erősítik meg, hogy nagy részben ez nem valósul meg, a tehermegoszlás. Ezért, mivel a nők sokkal nagyobb terhet vállalnak, ezért az egészségügyi helyzetük sokkal rosszabb, a halálozási mutatójuk is sokkal rosszabb, mint a többségi nők tekintetében. Szóval sokkal nehezebb helyzetben vannak, szinte összehasonlíthatatlanul nehezebb helyzetben vannak, mint a többségi nem romák, vagy a férfiak.
4: Mikorra várhatunk esetleg valamiféle publikációt, vagy valamiféle eredményt a kutatásod kapcsán?
5: Igazából már kellene publikálnom, de a témavezetőm, hál' Istennek, nagyon szigorú, és nagyon hálás is vagyok neki. Azt tudni kell, ezt szívesen elmondom a nézőknek, hogyha nem untatom vele, hogy a doktorandusz iskolában a témavezető és a doktorandusz viszonya egy egészen más dimenzióba lép. Itt már szinte egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy tanár és diák kontextus van, hanem már egy tudományos pályát valameddig elért kutató van, egy sokkal idősebb kutatóval együtt. Inkább munkaviszonynak mondanám, de az annál sokkal több. Inkább családi viszonynak mondanám. Tehát a témavezetőm, mert be fogom avatni a legnagyobb döntésekbe is az életemnek, hiszen ő tudja majd az időmet menedzselni, beosztani, és amit ő mond, az kb. Olyan súlyú lesz, mint ha anyám mondaná. Tehát, hogyha azt mondja, hogy Ilona, írd át ezt a rohadt szakirodalmat, mert amit csináltál, az egy kalapkaki, akkor az Ilona egész éjszaka nem fog aludni, mert azt mondta a témavezetője, hogy ezt ki kell tisztázni. Szóval, hogy mikor fogok publikálni, hamarosan kéne, és külföldre is kell majd mennem konferenciázni, de ez a témavezetőim, mert ebből van külső is és belső is, nak a jóváhagyása kell. Velük egy nagyon szoros együttműködésben dolgozunk, ahol még egyszer mondom, hogy zsidó közösségeket vizsgálok, és cigány közösségeket, és nagyon érdekes, mert egyház közösségeket képzeld el. Tehát azt láttam, hogy az egyházakban kis egyházakról beszélünk, és protestáns egyházakról, illetve hagyományos zsidó, nem szigorúan ortodox közösségekről beszélünk. Nekik a felépítését vizsgálom, illetve az ott szerepet játszó nőket kérdezem meg, és a nők családjait. Szóval most, és az én módszertanom, az kulturális antropológusként természetesen élmény alapú, tehát gyakorlati, félig struktúrált interjú, ami sokkal nehezebb, hiszen jelenlétet igényel, míg a kérdőívet ki tudod tölteni, ki tudod küldeni, és kitöltik láthatatlanul, addig a jelenléti, gyakorlati vizsgálathoz az kell, hogy ott legyél, mindez amellett, hogy azért nekem van több munkám is párhuzamosan, nagyon nehéz, és mivel legyen is egy kutató nagyon elszánt és nagyon tökéletességre törekvő, ebben én is az vagyok, inkább nehezebben haladok, mint egy slendrián munkát adja ki a kezemből, hiszen nem rólam van szó, ez nem az én személyemet hivatott képviselni, hanem a nagyszerű nőknek a helyzetét vizsgálja, akik tényleg a legjobbat is érdemlik.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy külön interjú sorozat lenne ennek a bemutatása, ennek a témának, úgyhogy a jövőben mindenféleképpen számítok rád, ha megengeded.
5: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
4: Most azonban térjünk át egy picit másik témára, és az nagyon érdekelne, hogy hogyan keveredtél a teológia irányába, hiszen ezt is tanultad.
5: Az van, hogy ezeket a nagy fordulópontokat, mint például, hogy miért lettem szülésznő, vagy mi a doktori témám, vagy miért kezdtem el tovább tanulni, illetve, hogy mi az Istennek a szerepe az életemben, azok mindig nagyon exakt történések voltak, és nagyon mélyen elrejtettem a szívembe, ezért tudok rá pontosan válaszolni. Az, hogy Isten közelebb került a szívemhez, annak egy nagyon egyszerű válasza volt ilyen 13 éves koromban. Kerestem nagyon valaki olyan embert, vagy nem embert, aki egyenlőnek lát a többiekkel, mert anyukám is, aki nekem az Isten volt minden, ő is azt mondta, hogy mi nem vagyunk egyenlő, mi cigányok vagyunk, ők meg a többiek, de mi cigányok vagyunk, nekünk más a törvényünk, mi egy cigány telepen nőttünk fel, iszonyú szegénységben, anyám azt hitte, hogy a mi látóterünk az eddig terjed, és én nagyon renitens módon, elvetemült módon kerestem azt az embert, vagy azt az Istent, aki képes elhinni és azt mondani, hogy egyenlő vagyok bárki mással. És akkor elkezdtek nekem prédikálni, beszélni egy olyan Istenről, aki egyenlőnek lát, és akkor én azt mondtam, na, ez az, ezt az Istent akarom megtalálni, aki egyenlőnek lát engem a többivel, és nem mindig azt mondja, hogy jaj, te nagyon messziről jöttél, jaj, neked nagyon nehéz, jaj, neked nem fog sikerülni, hanem aki azt mondja, hogy te ugyanolyan tehetséges vagy, ugyanolyan nagyszerű vagy, ugyanolyan lehetőségeid vannak, és azt láttam, hogy ez a bibliai Isten, akiről beszélnek, ő ezt mondja, ezt papolja. Úgyhogy azért is kerültem egy nagyon nagy istenkeresésbe és közel Istenhez, mert ebben szerettem volna megerősíteni magam. Egy következő kérdés volt az Istennel való közös életemben az, hogy vajon mennyire fontos Istennek az én cigányságom? Fontos-e egyáltalán? És arra jutottam, hogy azt tanították nekem, és azt hiszem, hogy így is van, hogy Isten egy tökéletes alkotó, és tökéletes dolgokat szokás neki alkotni, mert tökéletes. Márpedig, ha ez így van, és mi is megszülettünk, és a világra lettünk teremtve cigányként, akkor ez nem volt véletlen. Akkor ez nem egy elcseszett dolog volt, de főleg nem átok. Úgyhogy elkezdtem magamat és magunkat úgy látni, mint Istennek egy nagyon jó kedvében hozott ecsetvonása ezen a világ gott jelentő nagy festővásznon. És ezért én azt gondolom, hogy nem kell feloldódnunk a világban, és jó gágyónak, nem cigánynak lenni, nem kell fehérednünk, hogy végre tisztára mosódjon a bőrünk és a vérünk, hanem nagyon büszkén és nagyon elégedetten és nagyon szeretettel teljesen hordhatjuk azokat a színeket, értékeket, hangulatokat, érzéseket magunkban, ami a cigányságunkat jelenti. Úgyhogy én így tudok magammal önazonos lenni, és nekem ezt az Isten hitatta meg, és még egy mondatot még azért hozzátennék, hogy miközben az volt a nagy kérdés bennem, hogy hogyan tudok jó segítő lenni, azt azért tudtam, hogyha meglátom azt, hogy Isten hogyan teremtette ezt a világot, és mi az a rend ebben az óriási káoszban, akkor talán jobb segítő tudok lenni. És ezért választottam első bachelor diplomámnak a teológiát, mert azt gondoltam, hogy ha megismerem ezt a rendszert, akkor jobban tudok majd segíteni.
4: A műsor elején úgy mutattalak be, hogy kulturális antropológus és író. Úgyhogy most térjünk át egy picit az írói pályádra. Hogyan kapcsolódik egyáltalán az írás a többi tevékenységedhez, mint például az oktatáshoz és a társadalmi munkához?
5: Ez egy azért nagyon érdekes és jó kérdés, mert azt mondtam el neked eddig, hogy az én életutamban nagyon-nagyon konkrét és nagyon fontos kérdések mentén haladtam. Azért választottam ezt, mert ez történt. Azt azért választottam, mert azt történt. Na, az írás ez nem ilyen. Az egyáltalán nem ilyen, és soha nem gondoltam, hogy bennem bármi tehetség is különösebben lenne az írásra. Tényleg nem gondoltam. Eszembe se jutott. Az újságíráshoz én úgy keveredtem, hogy a teljesen a véletleneknek a sora vitt el, de én akkor se gondoltam, hogy egy nagy talentum lennék, sőt, nagyon szerettem hátul meghúzódni, viszont az is igaz, hogy hát egy nagyon nagy mesüge voltam, egy nagyon nagy lókötő, és egy munkakerülő, ha úgy tetszik, és nagyon szerettem megúszni a munkát, és amikor elmentem egy újságíró képzésre, akkor hát késve érkeztem az órára, ahogy rendszeresen késtem, mert egy lókötő voltam, és addigra a többiek már megkapták a feladatot, hogy egy tudósítást kellett írniuk egy ad hoc, vagyis ott helyben létrehozott konferenciáról. Hát gyorsan megkérdeztem az osztálytársa, mi volt a téma. És megírtam a tudósítást annak az elvi követelményei mentén, de annyira színesre, és annyira pontosra, és annyira precízre, és annyira érdekesre sikerült, hogy amikor olvasták a tanáraim, akkor felállítottak, és kihívtak, és mondták, hogy Ilona, ez zseniális. Nem voltál itt. És egyből levágták, hogy nem voltam itt, de azt mondták, hogy ez annyira izgalmas és jó és több és előre mutatóbb, mint amit ők tanítanak ott most és ahol most tartunk, hogy innentől kezdve azt mondták, hogy na mostantól viszont kötelező írnod. És az volt ez a pont, amikor rájöttem, hogy lehet, hogy ez egy olyan tudás, amit más nem tud. Én ezt nem tudom. Azt hittem, hogy ez mindenkinek evidens. Mindenki tud olvasni, mindenki tud írni. Na és nekem ez úgy jött ez az írás. De azt mondták, hogy nem, így nagyon nem tud mindenki. És képzeld el, hogy ez olyan erőt adott nekem, András, hogy amikor én ezt az órán átéltem, rá fél évre kész volt az első könyvem. Mert elhittem nekik, vagyis, hogy nem, ők egyszerűen köteleztek rá, hogy írnom kell. És akkor az volt bennem, hogy na, vajon meg tudnám ezt írni? Gyakorlatilag egyik éjszaka bekattant a fejemben egy sztori. Éjszaka volt, emlékszem, és elkezdtek feléledni a szereplők. Ilyen haja van, olyan magas, ilyen a helyzete. És akkor nem tudtam aludni. Kijöttem a hálószobából, leültem a számítógép mellé. Nem tudtam írni, mert túlságosan zsizsegtem, fölálltam, járkáltam a házban, egy hosszú folyosónk volt, oda-vissza. Jó, lefeküdtem, már majdnem elaludtam, akkor szólt az egyik szereplő, nem, ez így nem lesz jó, én nem ezt kérem. És akkor elkezdett a fejemben menni ez a történet, és addig gyakorlatilag, míg meg nem írtam, sokkal elevenebb volt és élőbb volt az a világ, amiben én ezt alkottam, mint az, amiben felébredtem reggel hullafáradtan. Szóval mondják, hogy nehéz volt el, meg hogyan, de hogy abszolút nekem azt azonnal meg kellett írnom, mert megőrültem volna, ha nem teszem meg. Így váltam íróvá, a szónak abban az értelmében, hogy írok. Mert az írók azért nagyon nagy emberek, én csak írok.
4: Mit szeretnél közvetíteni az Amit a nő kíván című novellás kötetedben?
5: Na, ők már nők, megérkeztünk Ilona út fő mesdjéjére és irányába a nőkhöz. 16 történet van ebben a könyvben, Amit a nő kíván, aminek a címe is eleve egy tabu törés és egy arcátlan szembenézés a nőiségünkkel. Nagyon nagy bátorságot vettem magamon, amikor engedtem, hogy ez a könyv ilyen címmel jelenjen meg, hiszen egy roma nőként nekem egyáltalán nem lenne illendő arról beszélni közösségben, hogy mit kíván a nő. Én meg 16-szor próbálom megfejteni ezt a történetet, 16 különböző történetben, ahol vannak 80-90 éves nők, 16 éves lány az első csokjáról, vannak bántalmazó kapcsolatokban élők, vannak, akik a világot járják, van egy múzeumos történet, van, aki az egy nagyon mély és összetett történetet szeretne elmesélni az életéről, aminek azt hiszi, hogy semmi köze nincsen a szerelemhez, aztán az élete végére rádöbben, hogy minden erről szólt. Szóval 16 titkos szobába nyithatunk be. 16 teljesen különböző történetben nézhetünk bele, amiben vannak roma történetek, annyiban roma történet, hogy egy roma a főszereplője, és vannak semmi köze a roma emberekhez, hanem csak az emberekhez, ami összeköti őket, hogy nők. 16 nő titkos szobájába enged be, hogy mennyi a valóság tartalma, ezt mindig meg szokták kérdezni, mindig azt szoktam rá válaszolni, frappáns, de legalább igaz módon, hogy hát az írók általában nagyon nagy tolvajok, és nagy kópék, jönnek, mennek a világban, és mindent ellopnak. Tehát te csak azt hiszed, hogy beszélgetünk, de bennem ez már megvan. Leíródik itt a mélyben, és amikor le kell írni, hidd el, hogy le fogom írni. Nem fog kiderülni soha, hogy azért volt ez, mert te beszéltél velem, de minden, ami hat rám, amit engedem, hogy hasson rám, és rám belém üllepszik, abból fogok alkotni. Úgyhogy ez a 16 történet nagyon-nagyon is valós, nagyon is megtörtént, vagy megtörténhetett volna, de mind a 16 történethez hozzátettem magamat, és azt a látvány, élővilágot, és gondolatvilágot, és elképzelést, ami bennem van. Úgyhogy olvassátok úgy, hogyha megtaláljátok magatokat, ne csodálkozzatok, ha meg nem, hát miért is kerested volna magad?
4: Melyik a kedvenc írásod, amit mindenféleképpen kiemelnél az eddigi munkásságaid közül, és esetleg szívesen megmutatnál egy ismeretlennek?
5: Azt hiszem, hogy sokkal többet is írhattam volna eddig, mint amennyit írtam, és ez ennek az oka, hogy nagyon kemény és nehéz utat szánt nekem az ég, ami miatt elég kevés időm van írni, és még az nagyon fontos a kérdésre adott válaszban, hogy melyik az, amit a legtöbben szeretnek idézni, mert azt érzik, hogy nagyon súlyos tőlem, vagy mi az, amit én szeretek, amit viszont lehet, hogy egyáltalán nem fog idézni senki. És ez a kettő, ez nem egyezik meg. Szóval, amit általában szoktak rólam tőlem idézni, sokszor, az egy büdös cigánylány története, azt szinte mindig beidézik, vagy a hetedik hullámot, vagy a Váratlanul című egész regényemnek azt a bizonyos részét, amikor magával szembenéz a főszereplő, és egy nagyon szaggatott látomása lesz. Hogyha én mondhatnék valami, nekem, én nagyon szeretem a Tilda néni történeteit, ami szerintem nagyon élces, humoros fanyal, egy 80-90 éves néninek a nagyon pikírt beszólásai ők, ez, de egy forgatókönyvnek az alapja egy történet, ami két nőnek a barátságáról szól, akiből az egyik külföldre utazik majd vissza. Őt egy forgatókönyvnek szántam, és egy nagy kétórás movie-t tudok belőle elképzelni. A kutyát sem érdekli, de ha megkérdeznéd, hogy ki nekem a kedvencem, az egy jó, az egy nagyon jó forgatókönyv, vegyétek meg. Amit még nagyon szeretek, az a Nő és a kacérsága című novella, ami arról szól, hogy egy hagyományos értékekkel rendelkező nő igazából veszekszik a világgal és saját magával, hogy mit kéne tennie ahhoz, hogy mások számára megfelelő legyen. És nagyon kiakad, és nagyon elege van már az egészből, és akkor így odavágja. Ezt nagyon szeretettel szoktam felolvasni, sőt, nem most olyan régen volt egy irodalomterápiás tréningem, amire ezt hoztam be, és iszonyatosan jó vitaindító volt arra, hogy hogyan tud a mai fiatalság harmóniát találni abban, amit a közössége vár el tőle, és amit ő vár el saját magától. Ez a novellájáról szól.
4: Engem mostanában nagyon érdekel a mesterséges intelligencia. Kíváncsi vagyok, hogy te hogyan látod, mert hogyha valamire szükségem van, akkor én gyakran folyamodom ahhoz, hogy megkérdezzem a mesterséges intelligenciát, és gyakran kitűnő válaszokat ad.
5: Uh-huh.
4: És az írásban viszont nagyon kreatív. Nem fogja szerinted a mesterséges intelligencia kiszorítani az írókat?
5: A mesterséges intelligencia az egy olyan szükséges jelenléte a világban, amit nem tudunk ignorálni, tehát nem tudunk figyelmen kívül hagyni, tehát érdemes vele élni, érdemes vele jól élni. Hozzád képest azért én sokban különbözöm, mert én nagyon ritkán kérem a mesterséges intelligenciának a válaszait, mert mivel én tudom, hogy nincsen mögötte személyesség, hanem egy tudat van, egy mesterséges tudat, ezért nem tudom úgy fogadni, mint hogyha lenne mögötte. És nekem nagyon fontos a személynek a szűrője, hogy attól lesz valamilyen, hogy rajtad keresztül jön át. Nem feltétlenül csak attól, hogy mit mondasz te ki. Úgyhogy, de egyébként egyáltalán nem vagyok a technika ellen, és egyáltalán nem is ágálok ellen, nem hülyeség is lenne, mert lehetetlen. Azt kell jól megválasztanunk, hogy mennyit és mikor használjuk. Én, még egyszer mondom, én kifejezetten keveset használom. Tegnap is kellett írnom egy nagyon számomra nehéz dolgozatot, és valószínű, hogy 5 perc alatt meg tudtam volna írni a mesterséges intelligenciával, egy ilyen 7 órát fecséreltem arra, hogy a fele kész legyen, de nem tudtam másképp csinálni. Nem vett rá a kezem, hogy igénybe vegyem. Egy ideig ez még így lesz, mert már öreg vagyok valószínű ezért. Miközben a lányaim iszonyatosan jól és kreatívan és nagyszerűen használják, és egyébként én mondom is, hogy használják, és mondom a diákjaimnak is, szóval egyáltalán nem vagyok ellene, csak egyszerűen jól kell vele élni. Az, hogy én milyen ütemben haladok, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy mik az ajánlásaim. Ez az én személyes viszonyom a mesterséges intelligenciához, de én abszolút azt gondolom, hogy el kell fogadnunk. Annyit még azért hozzátennék, hogy én nagyon erősen ember párti, az egyenjogúságban hívő ember vagyok, és ilyen szempontból a mesterséges intelligenciát is tisztelettel kell kezelni. Tehát, hogy még tisztelettel kell kezelnünk a porszívónkat is, ami ugyanúgy egy technikai eszköz, meg a mikrót, meg a minden. Szóval nekem van egy ilyen prekoncepció a fejemben, hogy, és ez már tényleg idejét múlt, vagy nem is jött elő, hogy még a technika felé is kell egy megfelelő tisztelettel élni, és nem kihasználni azt.
4: Mik a jövőbeli terveid, és milyen új területeken szeretnél még hatást gyakorolni esetleg másokra?
5: Júj! A jövőbeli terveim között az szerepel, hogy megírjam végre a 3. könyvemet, ami már majdnem kész van, és imádom a szerkesztőjét, aki nagyon hisz bennem, és nagyon kedvesen értékeli az eddigi munkánkat, és ez nekem nagyon sokat jelent. Szóval ezt nagyon szeretném befejezni. Azért mondom nagyon feltételes módban, mert tényleg nagyon sokat dolgozom, és nagyon kevés idő jut rá. Valószínű be fogom fejezni a doktorimat, mert ez a dolgok rendje, hogy az ember befejezze, de az, hogy legyen egy doktori minősítésem, az egyáltalán nem érdekel. Az, hogy a kutatásom elérjen a megfelelő helyekre, és hatást gyakoroljon, és segítse ezzel a nők helyzetét, az egy nagyon jó cél lenne, az nagyon szexi lenne, azt nagyon bírnám, és hogy nagyon szeretnék még sokat utazni, nagyon szeretnék egy picit külföldön is élni, és aztán lehet, hogy visszajönnék Magyarországra, vagy nem, azt még nem tudom. És nincsenek, azt hiszem, hogy ilyen nagy világ megváltó termeim, de az van, hogy például arra törekedjek, hogy úgy hozzam harmóniába az életemet, hogy elégedett legyek minden nap, amikor fölkelek, és hálát tudjak adni az életemért, de nincsen például ilyen a képzeletemben, hogy ismert legyek, vagy hogy nagyon gazdag legyek. A pénz nagyon jó dolog, és nagyon hasznos és fontos dolog. Nem is ágálok ellene, hogyha adódik mellém az alkalom, de a prioritásaim között az, hogy a lányaimat tudjam segíteni a lehető legjobb módon, hogy az ő jó anyukájuk legyek, és hogy mindig legyek képes változni az igényeiknek, és ott tudjak lenni segítőként mellettük, és hogy tovább tudjam őket tanítani az útjukon, hogy azt az értékrendet képviseljék, amiről azt gondolom, hogy előremutató és támogató és boldogságot jelenthet számukra. Ezek így nagyjából a céljaim. Nem tudom, hogy másoknak... Ja, én nagyon, nagyon fontos célom, hogy továbbra is tudjam segíteni a tanítványaimat, hiszen nagyon szeretek tanítani, és nagyon sok sikerhez vezessem őket, de a kérdés az, hogy mit tudnék feladni az életemből, egy csomó mindent fel tudok adni, és új célokat találni. Az nagyon fontos, meg jó dolog szerintem, ha így nem nagyon-nagyon

0: Az egyik novellám Spanyolországban, Alicantéban játszódik, nem véletlenül. Az egyik kedvenc városom, ahol szintén hosszabb időt voltam egy kutatás miatt, az Spanyolország, és nagyon szeretnék a tenger mellé Cádizt el tudom képzelni, de Málaga is jöhet, szóval ott nagyon szívesen élnék. Mindenképpen tengert szeretnék, mert a tenger nekem olyan mélységű megnyugtatást jelent. Annyira nagy a tenger, hogy nyugodtan lehetsz mellette kicsi. De ugyanúgy eltörpülnek a problémáid, meg a nehézségeid. Valahogy közelebb kerülsz a természethez, és meglátod a te személyed kicsinségét, és annyira jó, hogy nem körülötted zajlik minden, és mi van, ha nem sikerül, és mi van, ha nem csinálod meg, semmi nincs, tudod, hogy mi vagy itt? Egy homokszem vagy a tenger, és nekem ez így megnyugtat, hogy a rendszernek a része vagyok, de a nem túl jelentős része, úgyhogy nyugi, take it easy, találd meg a boldogságod, menj a magad útján, a tengerrel úgyse bírsz, akkor meg jobb, ha megtanulsz vele táncolni, megtanulsz vele játszani, és én ezt nagyon szeretem is, úgyhogy tenger mellett nagyon szívesen élnék.
1: Milyen tanácsot adnál fiatal roma lányoknak, akik hasonló utat szeretnének bejárni, mint te is?
0: Nagyon-nagyon szeretem a fiatalságot. Egy nagyon nagy drukker vagyok a fiatalságnak. Mi is próbálkoztunk a mi időszakunkban, amikor mi voltunk fiatalok, és elértünk célokat. De egy csomót meg nem értünk el. Majd a fiatalok el fogják érni, majd ők győznek, mert ők jobbak lesznek, mint mi, mert ők többet tudnak majd, mint mi, és én ebben tudom őket segíteni, akár tanárként is, úgyhogy éppen ezért nagyon elhivatott híve vagyok a fiataloknak. Lili lányom például benne van a romanői hálózatban, ők mennek külföldre, meg belföldre, ők váltják meg a világot, ők szuper nők, imádom, hogy ilyenek, és hogy tevékenyen részt vesznek. Én azt tanácsolnám nekik, hogy találják meg önmagukat, és legyenek hűségesek önmagukhoz, ne ahhoz az énjükhöz, amit a családjaik várnak el, vagy a közösségük, vagy amit a világ vár el, hanem tegyenek egy jó nagy utat és munkát saját maguk felé, és tudatosan éljék meg az életüket. Hibázni ér, sőt, hibázni is kell. Hibát fognak elkövetni, hiszen élnek. Az követel hibát, aki próbálkozik. Aki hibát követel, az útján van, az teljesen rendben van. Az a lényeg, hogy hogyan állunk fel belőle, és hogyan megyünk tovább. Úgyhogy azt javasolom a fiataloknak, hogy legyenek továbbra is erősek, ellenkezzenek minden erejükkel, amivel csak szeretnének, legyenek rebellisek, de csak azért ne ellenkezzenek, hogy ellenek legyenek, hanem legyenek önazonosak, és megtalálva önmagukat törekedjenek a saját maguk és mások boldogságára, hiszen ha tudsz jól lenni, miért lennél rossz? Legyetek jók!
1: Zenészektől azt szoktam megkérdezni, hogy mi lenne az az 5 zenemű CD album, amit elvinnének egy lakatlan szigetre. Viszont esetedben íróként nagyon érdekes lenne, hogy mi lenne az az 5 könyv, amit magaddal vinnél.
0: A Magyarországon, vagy magyar írók költők közül az abszolút kedvencem Örkény. Uh-huh. Az ő stílusában és modarában minden jöhet tőle. De Frederico García Márquezt azt mindenképpen vinném magammal. József Attilát is vinném magammal. A 18. századi amerikai írók közül is Hefton például az jöhet velem. Nagyon szeretem az ő lázadását. De Karintit is nagyon szeretem. Szóval ő is jöhet nekem a jó regényei, könyvei, novellái közül. Szilt, mint énekest, nagyon szívesen vinném. De Sádét is. De jöjjön egy kis pop is, jöjjön velem Rihanna, és a magyarokat ne felejtsük, mert ők nagyon jók. Jöjjön Kulka, Udvaros Dorottya, Presser, Dézs, Léci, őket mindenképp, nehogy nekem itt hagyjátok, mert nélkülük nem megy, nekem az úgy nem fog menni. De akár jöhet a jazz műfajából is. Szóval igen, kb. Ezek a műfajok. Jazz, R&B, szól.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén tudtunk beszélgetni. Számomra nagyon izgalmas volt téged megismerni egy picit mélyebben, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, és természetesen várunk vissza esetleg a közeli publikációid témájának kapcsán.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltem, és azt is köszönöm, hogy kíváncsi vagy a kutatásomra, hogyha ez továbbra is így lesz, akkor szívesen jövök.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Nótár Ilona, kulturális antropológus, író volt a mai vendége.

0: ismét. Akinek a merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. A Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. A tegnap megkezdett beszélgetésünk folytatásában mesélt nekünk a kutatásáról, a hitéletéről és az írásairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat. Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amely közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és ital mennyiségre tartson igényt, ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 19-e, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Szénia operaénekművész a mai vendégem, akivel beszélgettem az opera műfajáról, a gyökereiről és a szakmai sikereiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Sárközi Szénia, operaénekművész. Köszönöm, Szénia, hogy bejöttél ide a stúdióba beszélgetni.
4: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: 3 éves már a gyermeked.
4: Igen.
3: Ez szerintem egy fantasztikus időszak egy anya, és hát természetesen egy apuka életébe is. Ezt én is tapasztalom, hiszen nekem 10 hónapos a kisfiam. Milyen érzés számodra az anyaság?
4: Tulajdonképpen az anyaság, az lehet azt mondani, egy énekesnő életébe egy teljesen más szerep. És ez egy olyan szerep, ami nélkül szerintem egy énekesnőnek, ha lehet azt mondani, bűn, ha kimarad az életéből, ugyanis nem csak a személyiséget tekintve, hanem akár a hangi érést tekintve is, És ugye hát a... Hát mindenféle pozitív érzést hordoz magába, amit a színpadon utána kamatoztatni tudunk. Vagyis hát, hogy én legalábbis úgy érzem, hogy nagyon, hogy mondjam, ezeket a szélsőségeket jobban érzem, érzelmileg is jobban meg tudom mutatni. Vagy például vannak bizonyos szerepek, amiket eddig el se kezdtem tanulni, mert hogy úgy éreztem, hogy nem vagyok rá jogosult, mivel hogy még nem éreztem azt, hogy én anya vagyok.
5: Aha.
4: Most mondok egy milyen példát. Mondok egy példát. Például régebb óta gondolkozom azon, hogy el kéne énekelnem, vagy hát az egész végig meg kéne tanulnom a Puccini Angelica nővér szerepét. És ugye ott köztudott, hogy arról szól, hogy ott megtudja, hogy meghalt a gyermeke, ugye, hogy zárdában van, és tehát, hogy az az érzés, amikor a gyereked, tehát meg tudomásodra jut, hogy a gyereked nem él, de most szerintem, mert ugye akkor is tanultam, tehát már az áriát tanultam, és akkor is éreztem, hogy kerestem magamba, hogy éreztem azt a fájdalmat, hogy milyen lehet, hogyha elveszíted a gyerekedet, de most, hogy már 3 éves a gyerekem, és tudom, milyen édesanyának lenni, és tudom, mi az, hogy amikor elesik, vagy csak beüti a kezét, az mit tud okozni az én szívembe. Na most bele tudom magamat helyezni, hogy úristen, mi lenne, ha. És ezeket, érted, ezeket a színpadon hát kamatoztatni tudod. Elő tudod venni, van egy szekrény, és akkor ezt a papírost is elő tudod venni belőle, mert hogy már ott van. Ezt én így képzelem el.
5: De ezzel természetesen én is így vagyok, hiszen Igen. Én is sejtettem, hogy milyen az apai szeretne, de hát amikor az ember benne van ebben a szerepben, mondjuk így, hogy ez egy szerep,
4: Igen.
5: akkor érzi át igazán, tehát ez teljesen
4: így van.
5: Az élet vele járója, én azt gondolom.
4: Igen.
5: És mi ez a fajta változás, amiről beszélsz a hangodban?
4: Hát egyet érik a hang, ugye fizikailag is teljesen más leszel nőként.
5: De hogy mélyebb lesz a hang ilyenkor a hormonok miatt, vagy mesélj erről valamit?
4: Hát most én személy szerint így most a fizikumomra térnék ki. Én egy ilyen nagyon vékony nő voltam a szülésem előtt.
5: És még mindig az vagy természetesen?
4: Hát azért most már azért, nem vagyok az a nagyon sovány, mert ugye azt mondták, hogy hát tényleg vaságyal együtt, tudom én, 48 kiló, azért most már nem annyi vagyok, most nem fogom itt mondani, hogy most mennyi vagyok.
5: De
4: hogy a csontozat is, igen, és egyébként követelték is tőlem a tanáraim, hogy valamit csináljak már, mert hogy el kell bírni ezt a nagy hangot, ami ugye bennem van. És ugye ezt fizikummal kell bírni, tehát izomzattal.
5: Akkor ez tulajdonképpen egy előny ebből a szempontból.
4: Hát én úgy érzem, hogy igen, hogy valahogy most értem meg fizikailag is, meg lelkileg is a hangomhoz. Tehát most bírom el, most kezdem elbírni tulajdonképpen, mert hogy nekem egy ilyen lírai szoprán hangom van, de egy picit spintóba hajló. Tehát, hogy azért is mondtam...
5: Ez mit jelent pontosan?
4: Hát egy picit, tehát nem teljesen drámai, ugye a kettő között van, tehát el tudok énekelni drámaibb szerepeket is. Alapvetően a hangomnak van egy sötét színezete, súlya van, és ezért például ilyesmit, hogy Puccini Angelica nővér, tehát magát a Puccini zenét el kell bírni, tehát át kell tudni énekelni azt a zenekart. És ugye nem csak fönt szól ilyenkor a szopránnak a hangja, hanem a középlágéban is azt szokták mondani, hogy üt, tehát hogy ott is jelen van ez a fajta hangtípus.
5: És milyen szerepek állnak egyébként hozzád közel?
4: Hát a lírai szerepek. Minden olyan szerep, amiben én meghalok. Szóval ez nem egy ilyen nagyon pozitív, nem áll közel, csak hogy ezt érzi a hangom. Ezt tudom magaménak tekinteni. Mondjuk Puccini Bohém élet, Mimie, de ugyanakkor például Verdi Traviátája is, ahol például az első felvonás abszolút egy koloratúr szopránt is igényel, de az meg egy nagyon összetett opera, mert hogy minden felvonás egy más hangot követel. Tehát, hogy mondjuk az első felvonásban ugye koloratúr, és aztán van a lírai és drámai, szóval, hogy ezek mind részt vesznek. Tehát, hogy nagyon összetett és teherbíró hangnak kell lenni.
5: Na, ezekről még beszélgetünk.
4: Na, ezekről igen, nagyon sokáig lehet.
5: Igen, egy picit térjünk vissza a gyökerekre, hiszen nagyon fontos, hogy honnan indultál. Zenész családban születtél te is, természetesen a Felvidéken.
4: Igen, Felvidéken születtem, Komáromban, Révkomáromban, és egy kis faluban nevelkedtem tulajdonképpen a szüleimmel, és négy testvéremmel, és ötödik gyerekként születtem.
5: Testvéreid is zenészek egyébként?
4: A legidősebb testvérem, aki sajnos már nem él, ő orgona művész, tehát hogy kántor volt a faluban is, meg így a környező városokban, és hát neki nagyon sokat köszönhetek, már csak azért is, mert hogy az édesanyám nem akarta, hogy zenész legyek. Így ötödik gyereknél már azt mondta, hogy na ő biztos, hogy ő ne legyen már zenész, mert hogy már elege volt abból, hogy ugye állandóan vinni a zeneiskolába, stb. Meg hát azért látta, hogy hát ez lehet egy nem kifizetődő szakma is. Tehát azért egy szülő ezt is látja, hogy mit kéne a gyerekének csinálnia. De hát nagyon utat tört a tehetség, ha lehet azt mondanom.
5: Meg hát, hogyha az ember zenei közegben inspirálódik, igen. Hát akkor ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni.
4: Hát nem, hát én olyan voltam, hogy a bátyám otthon gyakorolt, és én idegesítésből oda mentem a zongorához, és én is. Mert hogy én nem zongorázni akartam, én azt akartam, hogy kísérjen le, és én énekelek, és el is értem a célomat, és tulajdonképpen így kezdődött az én zenei pályám a templomban. Hogy én azt mondtam, hogy engem kísérj le, és otthon persze jazz standardeket énekeltem, mert hát nem Bachal kezdtem, meg Puccini, meg társaival, de azért például a templomban mondjuk zsoltárokat énekeltem a testvéremmel.
5: Hát, hogy... Akkor mennyi idős voltál ekkor?
4: Hát elég hamar, 9 évesen. Én már bőven, meg ugye akkor már versenyeken is részt vettem, mint táncdalénekes, tehát hogy ilyen
5: könnyedebb műfajokkal.
4: Könnyedebb, akkor. igen, tehát ilyen nagyon kevert műfajból indult el ez az opera világ nálam.
5: Szüleidnek milyen a kapcsolata a zenével?
4: Hát a szüleim nem voltak zenészek, az anyukámnak a családja volt tulajdonképpen zenész. Apukám részéről is, csak őket annyira nem ismertem, mert korán meghaltak, és anyukámnak a családja volt zenész. Nagypapám volt hegedűs, tehát prímás volt, ugye cigánzenész volt, és hát először is cigánzenei banda volt. Utána már átmentek inkább a könnyedebb műfaj felé, ugye? És két zenekar volt a családban, úgyhogy aztán végül is a nagybátyám vitte tovább ezt a vonalat.
5: És akkor ott ők a Felvidéken járták a vidéket.
4: Igen, bálokat játszottak.
5: Muzsikáltak mindenfele.
4: Igen, és én is így kezdtem el bálokat énekelni.
5: Ha. Tehát mentél velük te is, és akkor te is a zenekar része voltál ilyen szempontból. Szóval tényleg, aki ilyen közegben nő föl, annak teljesen természetes, hogy nem tűzoltó lesz.
4: Hát igazad van, de hogy azért nem mind az öt testvérem zenész, tehát hogy ehhez valami nagyon mély és erős affinitás kell. Én véleményem szerint, mert azért nem mindegyik tesómnak volt az, hogy 6 éves kora előtt például mindent leénekelt, meg nagyon akarta a zenét. Tehát, hogy tényleg azt mondom, hogy azért erre születni is kell valahogy.
5: Tehát az elhivatottság.
4: Ilyen, igen, vagy ez elrendelve, vagy én nem is tudom, el van rendelve. Én így gondolom.
5: És mikor kezdted a zeneiskolai tanulmányaidat?
4: Zeneiskolába 7 évesen iratott be édesanyám, mert hogy Szlovákiában kicsit más rendszer van, mint Magyarországon, mert ugye én ott kezdtem az alapfokú tanulmányaimat és a zeneiskolát is, és 7 évesen már lehetett énekre jelentkezni. Tehát én nyilván játékosan tanított a tanárnőm, Balogh Rózsa, akinek nagyon sok mindent köszönhetek, egy nagyon jó tanárnő. Tehát, hogy játékosan kezdett el engem elkezdtem tanítani, de aztán nyilván már, amikor úgy érezte, hogy én konziba is mehetnék, akkor már átváltottunk egy komolyabb verzióra, ha lehet azt mondani. Uh-huh. Csak hát ugye ott van az is, hogy az ember énekesként, ugye mondjuk én ilyen 12-13 éves korom körül már elkezdtem mutálni. Úgyhogy hát ez Magyarországon ezt is figyelembe veszik, hogy a mutálás után kezdenek el énekelni.
5: Igen, inkább.
4: Én ezt amúgy jobbnak tartom. Igen. Jobbnak tartom. De hát megmaradtam, úgyhogy igazából nem történt semmi baj.
5: De hangszeren is tanultál játszani.
4: Hangszeren is, igen, mert hogy az ének mellett kellett zongorázni. Tehát 7 aha. éves korom óta én zongoráztam is. Majd kitaláltam, hogy nekem nagyon tetszik a furuja. De a furuja nem volt elég. Anyukámnak azt mondtam, vegyél fuvalát, én fuvalázni szeretnék. Na, úgyhogy én még fuvaláztam is, és egészen konzis koromig, amit már a Váci Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolába végeztem. De mellette ugye fuvalából én nem középfokon voltam, mert ugye később kezdtem el. Hát akkor beiratkoztam ott a zeneiskolába, és akkor tulajdonképpen két szakon ment ez az egész, csak azt alapfokon végeztem. És aztán jött a nagy váltás, mert hát ugye el kellett aztán dönteni, hogy most mi is akarok lenni, most vokalista akarok lenni, vagy énekes. És hát győzött az éneklés, úgyhogy így lettem én énekes.
5: Ez a zeneakadémiai felvételi előtt volt, vagy ez valahol még a középfokú tanulmányaid közepén?
4: Hát a középfokú tanulmányaim közepe elején, igen. Uh-huh. Igen.
5: Hát ott már azért el kell határozni, hogy
4: igen, és ott nagyon
5: az ember.
4: Igen, és úgy tényleg ott tört magának nagyon az éneklés, mert nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy én most mit fogok megtanulni, milyen dalokat fogok, tehát csak ezen járt az eszem. Úgyhogy.
5: De egyébként nagyon fontos, hogy hangszeren is tanuljon az ember. Én nekem az a véleményem, igen. és végre akkor megerősíthet egy opera énekes is ebben, hogy szerintem nagyon fontos, és egyébként nagyon hallatszódik is, hogy ha egy olyan énekesről van szó, aki hangszeren is tud játszani, vagy hangszeren is tanult játszani,
4: igen.
5: azzal szembe, mint aki nem tanult hangszeren játszani, csak énekel.
4: Hát ez abszolút így van, és főleg akkor, amikor ugye meg kell tanulni egy teljes opera szerepet, és azért nem mindig van zongora kísérő mellettem, hogy belém veri azokat a hangokat, és a ritmust, és a belépéseket, úgyhogy azért kicsit körültekintőnek kell lenni zeneileg.
5: Előfordul, hogy esetleg saját magadat lekíséred?
4: Persze, természetesen, és az a...
5: Zongorával,
4: igen, de régebben sokkal ügyesebb voltam. Amíg nem voltak ilyen jó korrepetítoraim, muszáj voltam magamat kísérni, de abszolút igen, és akkor teljesen másképp énekel az ember, hogyha magát kíséri.
5: Végül is a konzis tanulmányaid után akkor a zenei egyetemre felvételiztél.
4: Zenei igen. A zeneakadémiára jöttem volna rögtön, csak nem úgy alakult, mert hogy beleszerettem egy tanárnőbe, ha lehet azt mondani, meg ő is belém, Németh Juditnak hívják, aki egy csodálatos operaénekesnő, és ő akkor Győrbe volt tanár, és ő akkor azt mondta az én édesanyámnak, hogy már pedig ne menjünk a zeneakadémiára, mert ő nagyon szeretne engem tanítani, úgyhogy tulajdonképpen nála végeztem a bachelor képzést. És így felvételiztem aztán oratórium szakra. A zeneakadémiára először.
5: Masterre.
4: Igen. Igen.
5: Először és utána?
4: Hát egy évet végeztem oratórium szakon, akkor már Kertesi Ingridhez jártam, és maradtam is nála, hiszen újra felvételiztem operaénekre, és rögtön fel is vettek elsőnek, úgyhogy így kerültem az opera szakra. Tehát tulajdonképpen nekem 3 év volt a master.
5: Amikor együtt dolgozik az ember egy tanárral, mindegy, hogy most énekesről beszélünk, vagy zongoristáról, hegedűsről, nagyon-nagyon fontos a kémia természetesen, hiszen egyedi oktatásról van szó, nem csoportosról.
4: Igen.
5: Igaz? Tehát, hogyha az ember jól kijön a tanárával, és megvan az a fajta harmónia, vagy hát az a szerelem, amiről az imént tulajdonképpen így beszéltél, utaltál rá, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, hiszen az ember úgy úgy tekint akkor a professzorára, mint egy messiásra, mondjuk így. Igen. Akitől elfogad mindenféle utasítást.
4: Igen,
5: szakmai utasítást. Ez nálatok nagyon erősen megvolt akkor.
4: Igen, és aztán kitérnék arra, hogy később aztán nagyon fontos az is véleményem szerint, hogy ha lehet, akkor azonos hangfajtól tanulj. Nálunk még ilyen is van, tehát hogy ez ilyen érdekesség így. Hát nem tanultam férfi tanártól. Lehet, hogy jó lett volna, de én azért azt érzem, hogy talán most találtam meg az utamat, hogy olyan operaénekestől tanulok, aki hasonló hangfaj, vagy már énekelte azokat a szerepeket, amiket én tanulok. Tehát ezek is nagyon fontosak, hogy tudja, hogy kell azt a szerepet megtanulni, mik a buktatói, na most itt erre figyelj, arra figyelj, szóval ezek is nagyon érdekesek, hogy nem csak a kémiának kell, tehát ez nagyon fontos.
5: Igen, igen.
4: De azért még nagyon sok tényező van, míg az ember megtalálja, hát úgymond az igazit. Na, hát.
5: És melyik volt az a professzor, az énekes, az előadó, akitől a legtöbbet tanultál, ha ezt meg lehet fogalmazni?
4: Mindenkitől nagyon sokat tanultam, de nagyon érdekes, hogy Marton Évához is jártam egy ilyen posztgraduális képzésre, ami egyébként egy három vagy négy hónap volt.
5: Ez a Zeneakadémia után
4: volt.
5: Ez a Zeneakadémia után volt,
4: igen, szerettem volna tőle tanulni, és nagyon érdekes, hogy ez alatt a 3-4 hónap alatt annyit tudott nekem tanítani, hogy tehát olyan dolgokat hallottam, amit más tanárnál nem, mondjuk inkább így. Uh-huh. Tehát nem mennyiségbe akarom ezt mérni, hanem ő valahogy mást mondott, vagy másképp mondta, vagy másra hívta föl a figyelmem, ami aztán elkísért. Tehát abból tudtam építkezni. Uh-huh.
5: Nagyon fontosak egyébként a példaképek. Ő lehet az egyik ilyen nagy példaképed?
4: Hát abszolút lehet. Lehet, de én inkább most már nem a példaképekben bízom, így 33 évesen, hanem a belső erőmbe. Tehát az szerintem mindennél fontosabb.
5: Gyerekkorodban kik voltak a példaképeid, hogyha akkor visszatérhetünk?
4: Igen, na hát a gyerek az más, látod? Gyerekkorban a keresztanyám volt a példaképem, aki szintén énekesnő, csodálatos énekesnő. Igen, csak ő nem operaénekesnő, hanem ő a nagybátyámnak a lánya, és a zenekarában, amit már korábban említettem, ő volt az énekes. És én rajta nőttem föl az ő énekhangján, és azt mondtam, hogy én így akarok énekelni, és ilyen, tehát hogy ő nekem az igazi énekesnő. Tehát megjelenésbe is, meg az egész lény, a kisugárzása, és szóval, hogy nekem ő volt.
5: Számos szakmai díjjal, verseny eredménnyel is rendelkezel. Beszéljünk erről is egy picit. Melyikre vagy a legbüszkébb?
4: Talán a Harmónia díjra, amit 2016-ban kaptam. Már nem is emlékszem rá, de szerintem 2016-ban. Hát tulajdonképpen a Harmónia díj az Szlovákia legrangosabb zenei díja. És én akkor a fiatal kategóriába kaptam ezt meg, tehát ez a 25 évnél fiatalabb énekesnek, vagy zenésznek járó díj, és akkor én lettem díjazva, és akkor nagyon boldog voltam, hogy elismertek. Azért is, mert hogy ugye én nem Szlovákiába végeztem a tanulmányaimat. És mint felvidéki magyar, ez nekem nagyon nagy elismerés.
5: És milyen versenyeredmény volt az, amire szívesen emlékszel vissza?
4: Azt hiszem, hogy 2016-ban nyertem meg a Házi Erzsébet, első Házi Erzsébet, nemzetközi Házi Erzsébet versenyt. Ott abszolút győztes voltam. Uh-huh. Úgyhogy arra nagyon büszke voltam, és azért is, mert Verdi Traviát, a Nagy Áriát énekeltem, és azzal nyertem meg.
5: És óriási szerep.
4: Igen. Hát szerepnek,
5: igen.
4: Meg az ária is egyébként, főleg így versenyen. és büszke voltam magamra, mert aki nagyon díjazott, és szerette volna, hogy én nyerjem meg, az Tokodi Ilona volt ez, aki szintén példaképem, csak ezt így nem említettem előbb.
5: De ezen kívül természetesen több versenyeredményt is fel tudunk itt sorolni. Nekem van itt egy listám. No. 2015-ben Crescendo Summer Institute versenyének első helyezettje voltál.
4: Igen.
5: 2016-ban nemzetközi Simándi József énekverseny külön díjasa.
4: Igen, az bocsánat, beleszólok, mert az az Operaháznak volt a külön díja, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog volt, mert én Medvecki Ádámnak a születésnapján énekelhettem akkor, és azért
5: az egy
4: igen,
5: rang,
4: az, igen. Volt egy, az volt a díjam, és az összes nagy énekes ott volt az Operaház színpadán, és akkor ott köszönthettem Medvecki Ádámot.
5: Mik voltak azok a mesterkurzusok, amik nagy hatással voltak rád, vagy úgy előre vitték igazán a szakmai fejlődésedet?
4: Voltam Edda Mózernek a kurzusán Bécsben, tulajdonképpen ez egy ösztöndíj volt a Zeneakadémiáról, tőlük kaptam, és ő egyébként ugye híres éjkirálynő volt, az egyik leghíresebb éjkirálynő volt, és hát...
5: A varázsfúvalából, a Mozart varázsfúvalából.
4: Mozart varázsfúvalából, bizony ő egy nagyon-nagyon híres éjkirálynő volt, és hát azért ilyen kvalitású művészektől már csak az, hogy tanulhatsz, már csak az, hogy találkozhatsz vele, és válthatsz vele pár mondatot, már az is nagyon-nagyon nagy dolog, és hát én 2 hetet tölthettem nála, és minden nap találkoztunk, és órát tartott nekem, és hát azért 1-2 titkot megosztott velem. Igen, meg így a szerepekre is rátértünk, hogy a továbbiakban mit tanuljak, hogy miért ne azt énekeljem. Tehát, hogy így ilyen rálátást adott az életemre.
5: Nyilván titkokat nem árulunk el, de azért mégiscsak avasd be bennünket, hogy mi folyik ilyenkor egy mesterkurzuson. Mi az a tulajdonképpen az a folyamat, amiben így beavat egy ilyen nagy művész, egy tanulót?
4: Hát ugye mesterkurzuson az a kémia, amiről beszéltél, annak nyilván hamarabb kell megtörténnie, mint egy iskolai tanítási óra alatt. El kell kapni azt a szállat, amiről ott szó van. Hát ugye úgy van, hogy mint egy rendes tanítási órán, hogy beénekeltek, akkor nyilván az van olyan mesterkurzus, vagy mester, aki a saját skáláit adja, akkor azt rögtön meg kell tudnod csinálni. Vagy például van, aki azt mondja, hogy énekelj be úgy, ahogy te szoktál, az is egy technika, vagy hogy mondjam.
5: Leteszteli ezzel tulajdonképpen, hogy te igen, mit csinálsz, igen, hogy igen, gyakorolsz minden.
4: Igen, és akkor megismeri, hogy melegítesz be, hogy tudod kontrollálni a hangodat. És hát utána ugye rögtön zongora kísérővel akár szerepeket, vagy áriákat veszünk, és akkor hát rögtön meg kell csinálni azt, amit mondi, mert hát így tudunk építkezni.
5: Te egyébként hogyan szoktál bemelegíteni, ha már erre a témára így rátértünk? Van egy saját technikád, vagy egyszerűen csak skálázgatsz?
4: Nem, hát
5: hogyan
4: vannak.
5: Hogyan működik ez?
4: Vannak skálák, amik megnyitják az én hangomat, tehát ez már ki van tapasztalva.
5: Tehát mindenkinek saját technikája van, saját skálája van, hogy az ő hangfajára, az ő adottságaira mi a legjobb?
4: Hát például... nem tudom, hogy van, mert lehet, hogy egy koloratúr szoprán többet csinál, olyan skálát csinál, ami koloratúrás. Mindenkinek kell koloratúrás skálát csinálni, de például én azokat szeretem, ami így, hogy mondjam, először is nagyon fontos az, hogy előre kerüljön a hang, és erre vannak külön skálák, azt most nyilván nem fogom megmutatni, mert úgy értenéd igazából a különbséget. Tehát, hogy előre hozza a hangodat. Hogy pozícióba kerüljön, így szokták mondani az énekesek. És onnan nyitogatom fölfele, lefele az én hangomat, és erre vannak, igen, egy technikák, igen. Mint nálatok zongoristáknál is, hogy nyilván nem a legnagyobb skálával kezded el magadat, igen, bejátszani, hanem először ezt nyújtod, aztán azt, igen, gondolom én.
5: Mindig irigykedtem az énekesekre, hogy hát nekik nem kell annyit gyakorolni, illetve nem is szabad annyit gyakorolni, hiszen hogyha túl sokat énekel egy énekes, túlterheli a hangját. Igen. A zongoristák gyakorolnak 4-6-8 órákat, igen, míg az énekesek azt mondja, hogy jaj, nem szabad olyan sokat, maximum 2-3-at.
4: Igen, a kettőt szokták mondani. Igen.
5: De azért valljuk be, igazából maga a tanulás, a művészettel való foglalkozás, az nem 2 óra.
4: Hát nem, de ezért van az, így van. Ezért van az, hogy például vegyük egy szerepet, azt nem úgy tanulom meg, hogy akkor elejétől kezdve a végéig eléneklem nem tudom hányszor, hanem van olyan nap, amikor csak a szöveggel foglalkozom. Vagy van olyan nap, amikor csak fejben gyakorlom, tehát nem hanggal, csak fejben. Aztán vannak olyan részek, tehát vagy van olyan nap, amikor olyan részeket gyakorlok ki, amik nehezek. Tehát, hogy így áll össze egy szerep. Uh-huh.
5: És hogyan tanulod a szövegeket? Hogyan lehet ezeket a mérhetetlen mennyiségű szövegkönyveket megjegyezni? De csak ha egyszerű versekre gondolok, tudsz erre valami hatékony módszert? Mit ajánlanál
4: hát a fiataloknak? Hát megszokás kérdése is egyébként, hogy trenírozod magad, hogy milyen a befogadó képességed. De az a nagyon érdekes, hogy ugye mi operaénekesek főként külföldi nyelven tanulunk, igen, és én most vettem magamon észre, hogy például egy olasz szöveget, vagy egy olasz áriát sokkal hamarabb megtanulok, mint egy magyar.

0: Ja, tehát zenével együtt tanulni igen, azért könnyebb szöveget,
1: igen,
0: igaz?
1: Igen, így van. Így van. Mint mondjuk egy monológot benyomni a fejedbe.
0: Érdekes. És igen. Egyébként nyilván tanultál azért olaszul, hiszen igen, a legtöbb igen. Ária az olaszul igen. van, tehát énekeseknek gondolom ez kötelező.
1: Igen, így van.
0: És milyen szinten beszélsz olaszul egyébként?
1: Hát alapszinten.
0: Tehát ez tulajdonképpen elég ahhoz, hogy akkor ezeket az áriákat már megtanuld. Hiszen akkor a kiejtést azt tudod.
1: Igen.
0: Tehát, hogy le tudod igen. fordítani nagyjából, ha igen. kell. Ez igen. elegendő ahhoz, igen. hogy megtanuld őket.
1: Hát igen, ez a fordítás az nagyon fontos, hogy minden egyes szót tudjál, hogy miről van szó, mert azért nem mindegy, hogy milyen, hogy állsz hozzá, tehát, hogy nem tudom, hogy a halált nem fogod, most csak ilyen buta példát mondok, hogyha azt mondom, hogy halál, akkor nem fogod mosolyogva énekelni, érted? Szóval, hogy azért, hogy legyen rálátásod a szituációra, az nagyon fontos. Nem beszélve arról, hogy nem csak elénekeljük, hanem hogy eljátsszuk az egészet.
0: Sok felé jártál már a világban, és sok helyen énekeltél. Melyik volt az, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza?
1: Hát talán most a legfrissebbet mondanám. Karácsonyi oratóriumot énekelhettem Németországban, Hágenban. És azért volt nagyon-nagyon jó, mert egy olyan volt a zenészeknek a, hát, hogy mondjam ezt? Tehát, hogy teljesen más volt, mint Magyarországon a hozzáállás.
0: A zenéhez?
1: A zenéhez az való operához. Hozzáállás. Igen, a zenéhez való. Tehát jobban tisztelték a próbákat. Ez nagyon furcsa dolog, de ezt el kell mondanom. Ezt tapasztaltam, hogy egyszerűen olyan profizmus volt, pedig ez egy egyszerű, tulajdonképpen lehet azt mondani, egy kis színház volt. Olyan profizmus volt, amit itthon, hát nem azt mondom, hogy nem tapasztalok, de kevesebbszer. Tehát olyan fegyelem volt, hogy azt azért el kéne sajátítani többnek.
0: Tehát ez a német mentalitás.
1: Ez a német tehát, mentalitás, hogy ott, és ez nekem nagyon... Igen.
0: Persze pontosan mennek a vonatok is, igen. hát mostanában azért igen. hallunk rémhíreket, de azért igen. alapvetően ez jellemző rá. Igen. Míg itthon azért egy kicsit másként
1: lazább, ha lehet azt mondani.
0: Tekintünk a
1: meretrendre. De ez nagyon fontos, hogy a próbák úgy zajlanak, hogy mindenki van dolgozva. Tehát nem úgy mész oda a pódiumra, hogy olyan esetleges, vagy na... Szóval mindenki van dolgozva, mindenre hagynak időt, tehát amiért ilyen precizitás van, te is azt érzed, hogy fölkészült vagy, és volt veled foglalkozva, tehát hogy élmény lesz az egész, utólag is, tehát így visszanézve.
0: És a minősége is ezért más volt a végeredménynek?
1: Igen. És nagyon díjazzák a németek, hogyha valami tetszik. Tehát, hogy itt most nagyon tetszett neki a mi előadásunk, és hát állótapsos volt. És hát azért ezt így lehet nézni, hogy milyen, mert van állótapsos és tapsos között is különbség. Tehát, hogy ez egy őszinte állótapsos koncert vég volt, úgyhogy...
0: Sárközi Szénia operaénekművész volt a mai vendégem, akivel beszélgettem az opera műfajáról, a gyökereiről és a szakmai sikereiről. Beszélgetésünknek a folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő, műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: You like that?

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 20-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Szénia operaének művész a mai vendégem, akivel beszélgettem az opera műfajáról, a gyökereiről és szakmai sikereiről, valamint még számtalan érdekes témáról. Tartsanak velünk ma is a Roma Szalon című kulturális műsorban.
4: Sokfelé jártál már a világban és sok helyen énekeltél. Melyik volt az, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza?
5: Hát talán most a legfrissebbet mondanám. karácsonyi oratóriumot énekelhettem Németországban, Hagenban, és azért volt nagyon-nagyon jó, mert egy olyan volt a zenészeknek a, hát, hogy mondjam ezt? Tehát, hogy teljesen más volt, mint Magyarországon a hozzáállás.
4: A zenéhez?
5: A zenéhez az való operához. Hozzáállás. Igen, a zenéhez való. Tehát jobban tisztelték a próbákat. Ez nagyon furcsa dolog, de ezt el kell mondanom. Ezt tapasztaltam, hogy egyszerűen olyan profizmus volt, pedig ez egy egyszerű, tulajdonképpen lehet azt mondani, egy kis színház volt. Olyan profizmus volt, amit itthon, hát nem azt mondom, hogy nem tapasztalok, de kevesebbszer. Tehát olyan fegyelem volt, hogy azt azért el kéne sajátítani többnek.
4: Tehát ez a német mentalitás.
5: Ez a német mentalitás, és ez nekem nagyon... Igen.
4: Persze pontosan mennek a vonatok is, igen. Hát mostanában igen. Azért hallunk rémhíreket, de azért igen. Alapvetően ez jellemző rá. Igen. Míg itthon azért egy kicsit másként
5: lazább, ha lehet azt mondani. Igen, de ez nagyon fontos, hogy a próbák úgy zajlanak, hogy mindenki van dolgozva. Tehát nem úgy mész oda a pódiumra, hogy olyan esetleges, vagy na... Szóval mindenki van dolgozva, mindenre hagynak időt. Tehát amiért ilyen precizitás van, te is azt érzed, hogy fölkészült vagy, és volt veled foglalkozva. Tehát, hogy élmény lesz az egész. Utólag is. Tehát így visszanézve.
4: És a minősége is azért más volt a végeredménynek?
5: Igen. És nagyon díjazzák a németek, hogyha valami tetszik. Tehát, hogy itt most nagyon tetszett neki a mi előadásunk, és hát állótapsos volt. És hát azért ezt így lehet nézni, hogy milyen, mert van állótapsos és tapsos között is különbség. Tehát, hogy ez egy őszinte állótapsos koncertvég volt, úgyhogy
4: nagyon más a német közönség és a magyar közönség, vagy akár Szlovákiában, a felvidéken?
5: Hát ugye karácsonyi oratóriumot adtuk elő, ezt most lehet azt mondani, hogy nekik ez olyan, mint nálunk a Bangban, hogy nagyon figyeltek, és nyilván nekünk nagy volt a súly, mert hogy ugye német nyelven kellett énekelni, és hát külön nagyon átrágta elünk a karmester a szöveget, hogy hogy ejted, és hogy itt most hogy kell frazálni, stb. Szóval, hogy nagyon érdekes volt azért így külföldön, tehát amit ők ott beszélnek, ugye, azon a nyelven kellett énekelni magyarként.
4: Na, de ez is egy érdekes dolog, mert az ember mondjuk tegyük fel, hogy beszél németül. De hát annak is annyiféle dialektusa
5: igen,
4: van, hogy
5: igen,
4: nem
5: igen.
4: Mindegy, hogy most Felső Ausztriában, vagy Köln környékén énekelsz.
5: Igen, igen, így van.
4: Tehát és akkor mindig meg kell tanulni a sajátos nyelvezetet,
5: így
4: kiejtést,
5: van,
4: és ehhez kell igazodni.
5: Az énekelt német nyelv, vagy külföldi nyelv, az megint más. Tehát énekelni mondjuk németül másképp kell, mint ha beszélnél. Ugye a hangzókat másképp ejtett ki, hogy ugye ne záródjon be a torkod. Ezekről még egy-két órát tudnék neked itt beszélni egyébként ilyen érdekes dolgokról. Hát az énekesek tudják, hogy ez hogy van. Tehát, hogy ezt is el kell sajátítani.
4: Melyek voltak eddigi legnagyobb szerepeid, amire a legbüszkébb vagy?
5: Hát tulajdonképpen a nagy szerepeimre még várok, még dolgozom rajtuk, hogy azok létrejöjjenek, de nagyon büszke vagyok például arra, hogy 18 évesen elénekeltem Mozart Varázsfoglaljából Pamina szerepét, mert azért az már egy nagyobb falat egy 18 évesnek, mert akkor ugye még csak a BA diplomámat végeztem éppen, és az még azért is nagyon fontos volt, mert ugye első színházi szerepem volt, tehát belekóstolhattam a színházi létbe, hogy mi az, hogy 9-re vagy 10-re megyek, és akkor megcsinálják a hajadat, kosztüm van, stb. Tehát, hogy létezni a színpadon milyen érzés, mert hogy addig nem énekeltem még szerepet színpadon. Tehát azért mondom ezt az elsőt, mert az egy nagyon nagy löket volt. És Hát nyilván, meg még azért is volt ez nagy dolog, mert én ugye utána mentem vissza az óráimra. Tehát, hogy nekem ugye meg kellett tanulni, mi az, hogy nem 10-re megyek, hanem mit tudom én, hogyha 10-kor énekelek, akkor 7-kor vagy 6-kor fölkelek, hogy bemelegedjen a torkom, bebeszélem magamat, a beéneklés, tehát nem úgy esek be a színpadra, hát ezeket is ugye ki kell tapasztalni, hogy ezek hogy vannak, hogy neked mi az az idő, amíg te beéneklődsz, és hogy mondjuk fenékigőrő hosszú hajam volt, azt mennyi ideig csinálják meg, tehát ez a rutin része, de amúgy nagyon fontos, hogy ezeket megtanuld, és én ott 18 éves koromban egy kicsit belekóstolattam ebbe, és azért Mozartot énekelni nem egyszerű.
4: És mi volt a legkedvesebb szereped, amire szívesen emlékszel vissza?
5: Hát inkább azt mondanám, hogy nem is szerep, hanem hát még az nem szerepem, mert még nem énekeltem el az egészet színpadon, de egy nagyon nehéz áriát énekeltem a diplomámon, és azzal már ugye nyertem díjat is, az a Verdi Traviátából a Violetta nagy ária, úgyhogy azt mondanám, mint álomszerepnek, inkább így mondanám, és már mint elénekelt ária színpadon.
4: A COVID milyen hatással volt a szakmai életutadra?
5: Hát nekem nagy hatással volt a COVID a szakmai életutamra, ugyanis akkor kaptam az első lényeges meg szerepemet az operába. Wagner Parsifalból énekelhettem volna a Viráglány, az egyik Viráglány szerepét. Csak az történt, hogy a COVID lezárások miatt ugye, tehát bezárt a színház, és én nem énekeltem, tehát hogy a próbák megszakadtak, és nem énekelhettem el. Majd a másik évben megint megkaptam, és a premier napjára született az én kislányom. Tehát nagyon csavaros az én történetem.
4: És erről beszéltünk már egyébként, hogy már 3 éves a gyermeked.
5: Igen.
4: És azért lassan szeretnél nyilván visszatérni a színpad világába. Igen. És már ezért nyilván erőfeszítéseket is teszel.
5: Igen.
4: Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
5: Hát nagyon szeretnék előénekelni több operaházba is, hogy, hogy ugye szerepet kapjak. És hát olyan erőfeszítések vannak ilyenkor, hogy szülés után, most így visszatérve a gyerekhez, szülés után ugye a hangod teljesen másképp funkcionál. És hát meg kell tanulni újra kezelni. Ebben nekem egy nagyon jó segítségem van, ugyanis Sümegi Eszter Kossuth Díjas opera énekesnő most a tanárom, akivel újra elkezdtük trenírozni a hangomat, és hát szerepeket tanulni. És így szeretnék én majd újra helyre rázódni, ha azt lehet mondani, és hát felvételizni tulajdonképpen az operaházba, hogy újra szerephez juthassak. És hát Miklós Erikával is kapcsolatban vagyok, ugyanis egy évvel ezelőtt meghívott a Quintessencia mesteriskolájába, ahol tőle is tanulhatok, és azért nagyon fontos az életemben, mert ugye ott rendezővel is dolgozhatok, tehát ugyanaz a szituáció, mint ugye szülés előtt, egy kicsit újra visszaszokni a színpadhoz című fejezet van, és Novák Péterrel dolgozhatunk, meg hát dramaturg is, tehát hogy egy kis színház, egy kis társulat jött létre az Erikánál, és hát Harazdi Miklós a korepetítor, így teljes szerepeket énekelhetek át vele, úgyhogy ez nekem a tanulmányaimhoz ez most így nagyon sokat hozzátesz.
4: Milyen álomszerepeid vannak, amire úgy vágysz igazán a szíved mélyén?
5: Na hát az van. Úgyhogy hát az álomszerepeim közé tartozik Puccini Pillangó kisasszonya, ugye Csocsosszán szerepe, Verdi Traviátából ugye a Violetta, akkor hát Mozart szerepek is vannak, amiket így nagyon szeretnék elénekelni. Elsősorban mondanám a Figaro házasságából grófnét. Úgyhogy ezek a lírai szerepek állnak hozzám közel.
4: Mit jelent számodra az opera műfaj?
5: Én az opera énekléssel és az opera műfajával abszolút tudom magamat kifejezni, tehát egy önkifejezés. Ugye, mert ott nem csak az van, hogy eléneklek valamit, hanem akció van. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy a színpadon akció legyen, tehát történés legyen. Hogy én játszak, mint színész. Tehát, hogy érdekes, hogy nálam ez a kettő nagyon összekapcsolódik. Tehát, hogy a színészet és az éneklés. Ezért jó, hogy létezik az opera.
4: Tehát aki szereti a színészetet, és szeret énekelni, az az opera műfajában tudja megtalálni.
5: Hát most is sarkítva, de amúgy igen.
4: igen, világos. Hogy állsz más műfajokhoz? Akár a nótához, a popzenéhez?
5: Igen, most van egy ilyen vágyam, meg felelősségemnek is érzem, hogy nótát is énekeljek, tehát magyar nótát, mert nagyon kellenek a műfajba az igazi énekesek, tehát akik, mint akik régen voltak, hogy nem csak úgy énekelem el, mint egy lakodalomban, amikor már ugye vége van az egésznek, és na szóval érted, hanem professzionálisan állni a műfajhoz, ez nagyon hiány most. És én abszolút úgy tekintek a nóta éneklésre, és hát a muzsikus cigányok nyaggatnak is, hogyha ilyen hangod van, és így énekelsz nótát, akkor igenis kötelességed van jobban belemélyedni, és hát mondjuk irányba a tévé, vagy ilyen hasonlókat mondanak, de hogy kiművelni ezt a szakmát, mert hogy lehet ez is egy szakma, nem csak az opera éneklés.
4: Egészen másfajta hangszín szükséges az operába és egy nótához.
5: Meglepő, mert közel áll. Tehát, hogy ugye egy jó hegedű művésznek is el kell tudnia játszani egy nótát, mert hogy mondjam ezt neked? Azért, ha jól el akarod énekelni a nótát, ahhoz nem csak ízesen kell énekelni, hanem tehát, hogy úgy vannak megírva, hogy professzionális tudás kell hozzá. Tehát, hogyha mit tudom én meghallgatod mondjuk a Barabás Sárit, ő ugye operett és operaénekes is volt, na ő igazán el tudja énekelni azokat a magasságokat is, meg azokat az íveket is, meg zeneileg is olyat tud hozzátenni, hogy azt mondod, hogy na igen, hogy ilyen is tud lenni a nóta. Uh-huh. Úgyhogy... annyi, hogy nyilván nem úgy énekelsz, nem olyan volumennel énekelsz, mint egy, mit tudom én, egy Puccini zenekart. Át bár a cigányok, tapasztalataim alapján a cigányok tudnak úgy játszani, hogy azt érzed, hogy egy igazi szimfonikus zenekar áll mögötted.
4: És más műfajok, esetleg a jazz, vagy a populárisabb műfajokkal mi a kapcsolatod?
5: Érdekes, hogy ez annyira már nem vonz. Aha. Tehát így kezdtem, hogy én ugye jazz standardeket énekeltem otthon, meg improvizáltam, meg mindenfélét csináltam, és ugye bálokba is énekeltem, tehát ott nem operát énekeltem, nyilván meg még kislány is voltam. De most már ez annyira nem vonz. Tehát én nem ebbe élném ki magam. Inkább, hogyha könnyedebb műfajt mondunk, akkor a nóta az mégiscsak közel áll az operához, és így tudnám az egészet kötni.
4: Beszéltél itt a felelősségvállalásról. Térjünk rá egy picit például arra, hogy te a Roma Szakkollégiumban is aktív tag voltál.
5: Hát a Roma Szakkollégiumnak nagyon sokat köszönhetek, és most olyan lehetséges, hogy ilyen nyersen fogok fogalmazni, vagy nekem a Roma Szakkollégium, amellett, hogy ugye megélettem a romaságomat, tehát ez nagyon fontos, hogy ugye felvidékiként fölkerülsz Budapestre. Tehát eleve az, hogy ugye egy nagyvárosba kerültem. Ismeretlen minden. Ráadásul zeneakadémiára kerültem. Az megint egy plusz dolog volt nekem. Úgy fogalmazok, hogy tulajdonképpen engem az Roma Szakkollégium tartott életben, mert hogy az én szüleim a felsőoktatási tanulmányaimat már nem tudták finanszírozni. És én tudtam, hogy én csak úgy tudok majd zeneakadémista lenni, hogyha nekem a roma szakkollégium segít. Hiszen a roma szakkollégium nem csak abban segít, hogy a romaságodat éld meg, hanem komoly ösztöndíjakat ad. Tehát azért ez nagyon fontos dolog. Amit nem csak úgy kapunk, hogy elutalják, hanem azért tenni is kell. Tehát, hogy tanulmányi átlag alapján, meg rész, tehát felelősségvállalás a többi alapján kapjuk. Úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon fontos állomás volt az életemben. Tehát, hogy tulajdonképpen életbe tartott itt Budapesten.
4: Mit gondolsz, mi a célkitűzése a roma szakkollégiumnak? Azon kívül, hogy ösztöndíjjal segítik esetleg a tehetséges diákokat.
5: Hát a roma értelmiség bővítése, vagy hogy mondjam, vagy megtartása, vagy kinevelése inkább. Úgyhogy ebben nagyon nagy részt vállalnak az ottani tanárok.
4: És nyilván akkor itt van egy olyan fajta közösség, egy Igen. olyan csoport, aki megismeri egymást,
5: Igen.
4: tudják egymást segíteni, tehát már megmarad az a fajta barátság közöttük
5: Igen.
4: az életük hátra lévő részében, ami esetleg előre tudja vinni az ő szakmai útjukat is. Gondolom.
5: Abszolút, igen, igen, igen.
4: Hát szereztél ilyen barátokat a roma szakkollégiumban?
5: Hát eleve én így kerültem a roma szakkollégiumba, mert hogy Farkas Andrást említeném, aki szintén operaénekes, és mi már előbb ismertük egymást, mint énekesek, és hogy milyen érdekes, hogy a romák itt tudják egymást segíteni, hogy ő tudta, hogy nekem ez nagy segítség lenne, hogyha a roma szakkollégiumba bekerülnék. Mert hogy a közösség is ugye mennyire fölemelés segít, meg hát tudta, hogy nekem ez fontos, mert másképp nem tudnék megélni Budapesten. Úgyhogy én, és a mai napig egyébként a barátomnak is mondhatom, és egyébként Hagenben pont ő énekelt a tenor szólót a Bach karácsonyi oratóriumból, szóval, és egyébként a Miklós Erikánál is, tehát tulajdonképpen osztálytársak vagyunk, ha azt mondhatnám, tehát hogy ugyanazon a kurzuson veszünk részt.
4: Milyen a kapcsolatod a tanítással? Gondolkodsz esetleg abban, hogy fiatalokat mentorálsz, tanítasz a későbbiek folyamán?
5: 2018-ban megkaptam egyébként szintén a Zeneakadémián a tanári diplomámat, és rögtön azután én el is kezdtem tanítani, méghozzá Párkányba, Felvidéken, és hát másfél évig tanítottam, és imádtam, csak az van, hogy nálam még az a szituáció áll fönt, hogy a koncertezés és a színpadi lét az még most egy kicsit előtérbe van. Hát nekem az fontosabb, hogy én a színpadon legyek, mint hogy csak tanítsak. És valahogy én azt veszem észre, hogy nagyon nehéz a kettőt csinálni együtt. Tehát azért úgy tanítani, lelkiismeretesen tanítani, hogy koncertező művész szeretnél lenni, úgy azért nagyon nehéz. Ha lelkiismeretesen akarod csinálni. Úgyhogy nekem ez a kettő az már akkor nem tudott élni együtt, hiszen én akkor kaptam az első szerepemet az operában, meg meghallgatásaim voltak, és nem tudtam mindig részt venni az órákon, és én akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor én most a tanítást így befejezem, és akkor a színpadra koncentrálok. És természetesen utána született meg a kislányom, úgyhogy ember tervez, Isten végez.
4: Ha itt lenne egy fiatal, aki hasonló álmokkal szeretne nekiindulni az életnek, mint te is, és énekes szeretne lenni, mit tanácsolnál neki?
5: Mit tanácsolnék? Hát, hogy szerezzen nagyon szerteágazó tudást, és hát, hogy a lehetőségeket keresse. És azt nem csak tanárban mondom, hanem nagy érdemes karmesterekkel dolgozni, vagy jobban lenni rendezőkkel, hogyha már operaénekes szeretne lenni, hiszen a rendezők és a rendezők korát érjük, tehát hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy te hogy tudsz érvényesülni, tehát mik azok az előnyök, tehát mibe tudsz előnyös lenni, hogy nagyon fontos az, hogy hogy mozogsz a színpadon, nem csak az, hogy ki tudod-e vágni a magas szét, vagy na most egyszerű dolgokat mondok, hogy nagyon törekedjen erre. És arra, hogy nyelveket tanuljon, hogy a világba tudjon létezni, ne csak Magyarországon.
4: Meghatározó szerepként, illetve élményként említetted be a karácsonyi oratóriumát. Milyen kapcsolatod van a vallással? Szerinted mennyire fontos a vallásosság egy énekes, egy művész számára, vagy hát a transzcendentális erőkkel, Istennel való kapcsolat?
5: Szerintem rendkívül fontos. Rendkívül fontos. Hát nekem ez...
4: Bachot, én azt gondolom, hogy nem is lehet előadni.
5: Így van, de mint említettem, nekem már van egy előzménye ezeknek, hogy ugye én kisgyerekként Bachot hallgattam, tehát hogy, vagy hogy mondjam, egy előnyöm van a, ha azt lehet mondani, a többi énekessel szembe, mert hogy én ezen is nőttem föl, nem csak a nótán nőttem föl és a klasszikus zenén, hanem még azon belül ugye a szakralitást is érzem, hogy hol van a szakralitásnak a helye, meg hát, hogy vallásos családból származom. Tehát, hogy nálunk nagyon fontos volt az, hogy ugye minden vasár, tehát katolikus vagyok, és hogy minden vasárnap járjunk szentmisére, már csak azért is, mert hogy az én édesanyám volt a kántornak az édesanyja, tehát hogy azért ez nálunk ez vasárnapi ebéd előtt ez természetes volt. Úgyhogy hogy részt veszünk a misén, és ugye az ünnepekkor is. Tehát ez belénk ivódott. Egyszerűen nem tudom másképp elmondani.
4: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az öt album, az az öt bakelit, CD, amit mindenféleképpen magaddal vinnél?
5: CD? Hát akkor inkább nevet mondanék, akit nagyon szívesen hallgatnék, mint CD-n. Maria Callas összes felvételét, mert ő nekem etalon.
4: Van tőle kedvenced?
5: Természetesen, de na hát, például a Traviátája az nagyon nagyon az enyémnek gondolom, akkor a Casta Diva, ugye a Norma szerepe.
4: Nekem is az Berlini, egyik kedvencem.
5: A Casta Diva, igen, hát igen. Az esküvős zeném is az volt a férjemmel, a Casta Divát tettük be, igen. Úgyhogy ez
4: Bellini Norma című operájából.
5: Bellini Norma, igen. Igen, mit mondjak? Megfogtál.
4: Igen, ez nem mindig könnyű kérdés, viszont nagyon nem. Sokat elárul a személyiség.
5: Mert annyira sok... Igen. Tehát nincsen olyan, hogy én úristen, én ezt imádom, és csak ezt hallgatom, hanem nagyon szerteágazó. Igen.
4: De egy zenésznek egyébként kell is, hogy szerteágazó legyen, igen. Az ismerete, az érdeklődése, viszont mindig vannak olyan felvételek, amik nagy hatást gyakorolnak rá.
5: Igen.
4: Olyan élmények, amikor meghallottam mondjuk, én emlékszem Cifra Györgytől mondjuk a 6. rapszódiát. Igen. Hát ez olyan bődületes élmény volt, hogy napokig nem akartam leülni a zongorához.
5: Igen.
4: tehát, hogy vannak ilyen felvételek,
5: abszolút.
4: amik
5: abszolút. Egyszerűen... Nekem például ilyen volt Cecilia Bartoli egyik CD-je. Az valami elképesztő volt. Pedig nagyon sokan támadják az ő éneklési stílusát, de hát az elképesztő, hogy ő milyen muzsikus. Kevés olyan énekes van. Tehát őre azt lehet mondani, hogy muzsikus.
4: Miért? Mitől más?
5: Hát egyszerűen annyira tudja, hogy mit akar énekelni. Tehát, hogy nem csak a világba énekelem, szerintem ő tudja, hogy mit miért énekel. És az íveket is valahogy úgy tudja előadni, hogy az úgy belédivódik. Akkor Rakmanyi Rob harmadik zongora versenye.
4: Köszönöm szépen, ez szívmelengető volt számomra. Nekem is az egyik kedvencem. Igen?
5: Igen?
4: Egyébként én a másodikat játszottam a diplomámon, tehát
5: igen?
4: Valahogy nehéz választani egyébként a kettő közül. A második az általában népszerűbb. A harmadiknak sokkal mélyebb mondani valója van.
5: Igen. Na igen. És akkor még kedvezzünk a férjemnek is. Mendelssohn hegedű versenyt imádom. Tehát az...
4: Mert ugye a férjedről még nem beszéltünk, igen, férjem, ő hegedű művész.
5: Igen, ő hegedű művész, Homoki Gábor. Igen. De ez már előtte is megvolt ez a kedvenc, úgyhogy nem csak neki kedvezünk. Na, akkor mondanék egy Mozart varázsfogalát, ahol Lucia Pop énekeltő volt a Pamina. De ilyesmit még nagyon sokat tudnék mondani. Tehát tényleg az, hogy annyira sok minden meghatározó.
4: Nyilván időszaktól is függ, hogy meg milyen kedve van az embernek. Tehát ha idejön egy kisgyermek, és azt mondja, hogy ő szeretne operát hallgatni, mit ajánlanál neki elsőként? Mit hallgasson?
5: Nagyon érdekes, hogy a varázsfogalát mondanám, mert hogy ugye ott az nem is teljes opera, tehát ez daljáték. És ott vannak olyan elemek, amiket esetleg ő is megért, a jó és a rossznak az ellentétje, tehát hogy, vagyis hogy a különbségeket még ő is tudja, tehát hogy megvannak a személyek, ugye az éjkirálynő, az be van sorolva, ugye, hogy ő a rossz anyuka. És a kis hercegnő, ugye a Pamina, és rátalál majd a herceg, ugye így lehet elmondani, a Tamino, úgyhogy abszolút ezt tudnám ajánlani, de hogyha azt mondod, hogy mit ajánlanék mondjuk egy felnőttnek, nem kisgyereknek, ami befogadható és gyönyörű, emészhető, akkor Puccini zenéjét mondanám.
4: Akár a Pillangó kisasszony például, vagy bármelyik?
5: Igen, hát a bohém életet mondjuk igen.
4: Sokat lehet hallani ilyen crossover jellegű feldolgozásokat, amik opera áriák mondjuk valamiféle könnyedebb műfajba csomagolva. Mi a véleményed ezekről?
5: Hát, hogyha jó, akkor én azt elfogadom. Tehát, hogy meghallgatom, de én érdekes, hogy én az operával ezt nem csinálnám. Uh-huh. Valahogy nekem inkább akkor úgy vegyíteni, hogy a hangszeres része legyen könnyedebb, és én pedig maradok, mint opera énekes. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen így csomagolni. Így el tudom képzelni, de azt, hogy én ott ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyen musicales hangon szinte elkezdjek énekelni, ezt nem tudom elképzelni.
4: Uh-huh. Nekem régi kedvencem volt egyébként Filippa Giordano.
5: Őt akartam mondani. Imádom. Például a Casta Divaját.
4: Igen, így van.

0: a mesterséges intelligencia által generált zenéket, amelyet egyébként a ChatGPT-vel csináltam magát a szöveget, és a Suno-val pedig a zenét.
1: Igen.
0: És én azt gondolom, hogy egészen minőségi zenék jöttek ki belőle.
1: Igen.
0: És
1: nem mondtam volna meg, hogy...
0: Hogy mesterséges intelligencia,
1: igen,
0: igaz?
1: Igen.
0: Mi a véleményed róla? Tetszett, örülsz neki, félsz tőle?
1: Mit is mondtam? Talán azt mondtam, hogy jó hallgatni, ugye? Azt mondtam, hogy jó hallgatni, viszont érdekes, hogy valami monotonitást éreztem benne. Nem, tehát, hogy nem volt kifejlett. Uh-huh. Ezt éreztem, hogy nem tudott hova haladni a zene. Uh-huh. Tehát mindig ugyanolyan volt, mint egy gép. Uh-huh. Lehet, hogy ezt éreztem, csak akkor ezt még nem tudtam megfogalmazni. Uh-huh. De egyébként ijesztő, hogy ilyen van.
0: Nem veszi át az énekesektől a szerepet?
1: Hát remélem, hogy nem. Remélem, hogy nem, mert azért a természetes énekhang azért az szerintem nem cserélhető föl egy ilyenre. Hát nagyon remélem, hogy nem.
0: Minden esetre ijesztő a jövő.
1: Igen.
0: Legalábbis vannak benne ijesztő elemek, de én azt gondolom, hogy ha jóra és tudatosan használjuk...
1: Akkor lehet, akkor miért ne? Miért ne?
0: Hát majd meglátjuk, hogy mi jön ki ebből. Minden esetre érdekes kitekintés a jövő irányába, az kétségtelen.
1: Igen.
0: Hol hallhatunk téged legközelebb, hogyha esetleg kíváncsi rád valaki?
1: Igen, hát legközelebb Kápolnásnéken szerintem a Miklós Erikának a Quintessencia mesteriskolájának lesz egy ilyen záró vizsgája, és ott fogok énekelni Mozart Figaro házasságából Grófné, Dovesono áriát, és még egy nagyon tehetséges erdélyi baritonnal egy duettet a Figaro házasságából szintén.
0: Hát sok sikert kívánunk neked a szakmai életedhez, és természetesen a családi életedhez egyaránt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, megtisztelő volt veled beszélgetni, és természetesen egy élmény.
1: Nekem is nagyon nagy élmény volt, és nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm. Mai vendégem Sárközi Szénia, operaének művész volt, akivel a beszélgetésünk második részét hallgathatták meg, melynek során beszéltünk az opera műfajáról, a gyökereiről, és a szakmai sikereiről, valamint még számtalan érdekes témáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A szerdai csütörtöki műsorban este 10 órától pedig Váradi László junior prímadíjas zongora művészt fogjuk önöknek bemutatni, aki egyébként a Virtuózok tehetségkutató műsor külön díját is elnyerte. A zene minden pillanatban ott szól a fejében, és most bepillantást nyújt nekünk, hogy milyen egy zongorista világa. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: a Rádiódik.
1: Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint a Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezete mellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. A héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Mártonáron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Ez pedig a Roma szalon kulturális magazin, amelyben vendégem most egy ifjú hölgy, akit szeretnék bemutatni a hallgatóknak, aki nem más, mint Varga Viktória, szeretettel köszöntelek.
5: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
4: Drága Vikikém, te mióta foglalkozol énekléssel?
5: Komolyabban 2 éve foglalkozok énekléssel, de tudni lehet, hogy nekem apukám énekelt régebben. Ő az Ámból Jimmyvel is, a Csocsesszel is, egy éjszakai bárban, a Margit szigeten volt a Havanna nevezetű bár, és na, minden éjszaka műsort adtak. És apukámtól örököltem ezt
4: na
5: a
4: jó,
5: tehetséget.
4: Hát ezt nem fogjuk átugorni, ezt a dolgot. De most hölgyektől nem illik megkérdezni, hogy hány éves, de akkor neked volt még találkozásod ezzel a társasággal?
5: Nem, sajnos. Nem. Én kicsi voltam, és úgy ugye akkoriban nehéz volt, mert nekem van egy bátyám, és köztünk 5 év van, és anyának elég nehéz volt megoldani, ugye, hogy 2 gyerekkel otthon, és így apának ez miatt így abba kellett hagyni a karrierét, és én nem cseppentem bele még ugye akkor abban az időben, mert picike voltam, de tudomást szereztem.
4: De akkor volna. Hallottál sztorikat.
5: Így van, igen.
4: Tehát az életed részek volt Zámbó Jimmy, ha akartad.
5: Igen.
4: Ha
5: igen.
4: Ugye? Hallottam. És igazából neked melyik műfaj az, amit te énekelsz, az igazából milyen műfaj, és hogy miért pont ezt választottad?
5: Nekem a kedvenc műfajom a pop, meg az R&B, de szeretem a nagyobb ívű lírai dalokat is. Tehát amúgy mindenevő vagyok. A mulatós is, hát az imádom. Tehát meghalok egy jó pörgős zenét, és már egyből táncra perdülnék, úgyhogy mindenem a zene, tehát szeretek mindent.
4: De nyilván apu miatt azért ebben nőttél fel.
5: Igen.
4: Valamennyire. A Nekem ne című dalod, ról azt mondhatjuk, hogy ilyen balkáni jellegű, ugye? Balkáni stílus, de popzene.
5: Igen.
4: Honnan jött neked ez a balkániz?
5: Hát szeretem nagyon a balkánzenéket, a románzenéket, és igazából így a balkánzene, hogyha jól tudom, akkor így a románzenének, meg a cigányzenének a keveréke, meg egy kis ilyen török fűszer van benne, és nekem ezek nagyon tetszenek. És akkor így gondoltam, hogy egy kis újdonság, hogy tegyünk bele ilyen kis törökös hajlításokat, meg ilyen balkáni jellegű
4: dolgokat. A dalt?
5: A dalt Víg Arnold készítette, és a szöveget pedig a párja, Hazen Franz Bernadett írta.
4: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mivel apu muzsikus, zenész, énekes, ezért teljesen egyértelmű volt, amikor te elkezdesz énekelni, hogy akkor ő elmondja neked, hogy jó, akkor kik azok a zenészek, akiket mellé lehet rakni, vagy volt ebben neked ilyen önálló gondolatod is?
5: Hú, hát amúgy inkább önálló gondolatom volt, mert apa az igazából nem szereti annyira a mulatós zenét, tehát teljesen más jellegű, amiket ő énekel, az ilyen Michael Bublé, meg ilyen külföldi sztárok nagy dalait énekli, Stevie Wonder, ilyesmi, neki ez, ami így a szívéhez közel áll, úgyhogy ő a mulatósban annyira nincs otthon, meg nem is szerette. Igazából nem tudom, hogy
4: neki
5: miért.
4: Neki ez érdekes volt, hogy te meg ezt választod.
5: Igen, nekem
4: meg
5: ez
4: a mai fiatalok imádják ezt a zenét egyébként.
5: Az biztos.
4: Én azt hiszem, hogy ennyire, lehet, hogy nem is volt olyan korszak, vagy valamikor régen, amikor ennyire pörgött, talán a 80-as években volt ennyire divatja a mulatos zenének. Neked kik a kedvenceid?
5: Hú, kedvenceim Leila, Dorina, őt is nagyon szeretem. Kiket mondjak még? Hát, a többi már inkább külföldi.
4: Hogy képzeljük a te énekesi életedet? Merre jársz fellépni? Hol lehet téged meghallgatni?
5: Úgy van, hogy ahova járok iskolába, mert ugye, hogy mondtam, hogy 2 éve tanulok komolyabban énekelni, ott minden fél évben és évvégén vannak ugye ilyen vizsgaelőadások, és ott felszoktunk lépni a Budapest Jazz Klubba, illetve a Ferencvárosi Művelődési Központba. Most is lesz egy vizsgánk, május 25-én és 31-én is.
4: És most már elárulod, hogy melyik suliba jársz?
5: Igen, Kővirágok Énekiskola.
4: Jaj, de aranyos neve van.
5: Igen.
4: Nem ismerem, merre található ez?
5: A Kertész utcában található ez az iskola.
4: Na, hát akkor a város szívében van.
5: Így van.
4: Tulajdonképpen. És akkor itt mindenki csak éneket tanul, vagy van hangszeres hangszerismeret tanulás is?
5: Nem, itt mindenki éneket tanul, csak annyi van, hogy van, aki musicales, és van, aki ez a pop és könnyű zene, ugye ebbe vagyok én is.
4: Jaj, de jó. Ez nagyon jó. És akkor egy osztályon belül keveredtek, vagy van külön popzenei osztály, meg külön?
5: Van külön, igen, és ugye akkor is, tehát azt szerint osztják be, hogy mit tudom én, vannak a szeniorok, vannak a juniorok.
4: De jó.
5: Igen, a középkorosztály, úgyhogy mindenféle.
4: Oké, és akkor ez a te első dalod. Ez a te első dalod egyébként.
5: Igen, igen, igen, ez az első dal.
4: Hogyan alakult ki ez, hogy miről fogjon ez szólni? Volt ebbe beleszólásod? Mesélj erről egy picit.
5: Hú, hát úgy volt, hogy oda mentünk ugye az Arnoldék stúdiójába, és kérdezték, hogy milyen jellegű dalra gondolok. És akkor én egyből mondtam, hogy ilyen kis keverős, balkánias, kis törökös feeling, és mondtam ugye egy pár szót, amiről szerettem volna, hogy szóljon ugye a dal. És akkor mondtam, hogy legyen benne ez a szabadságérzés, legyen egy kis ilyen csalódásról szóló, hogy a fiú úgymond, vagy a fiú miatt nem tudott felemelkedni a lány, meg ilyesmi, de ennek így nincs semmi háttértörténete, csak így valahogy ez volt épp így.
4: Ez jött neked pont. Hát, hallunk ilyen sztorikat,
5: igen.
4: Tudod. Megkérdezhetem, hány éves vagy?
5: Igen, 29.
4: Ó, hát nagyon fiatal vagy még. Viszont már időben ahhoz, hogy akkor elkezd a saját karrieredet, és egyébként tudom, hogy voltál a Dik televíziónál. Kinek a vendége voltál?
5: A Kovács Máténak voltam
4: Máténál
5: a vendége.
4: Voltál.
5: Igen.
4: Mesélj, milyen élmény volt neked ez a forgatás?
5: Nagyon jó élmény volt. Igazából tök könnyedén ment. Nekem a Máté már így kísért is vizsgakoncerten, tehát lekísért a
4: Szóval már kollégák vagytok.
5: Igen, úgyhogy nagyon összeszoktunk már, és nagyon szeretek vele dolgozni. Tehetséges.
4: Nagyon szép fiatalos vagy, nagyon üde vagy, sőt, Köszönöm. Még azt is mondom, hogy a korodnál sokkal fiatalabbnak nézel
5: egyébként. Jaj, de jó, ez egy bók.
4: De hogy arra szeretnék én kanyarodni, hogy a zenén kívül más is érdekel téged, mert hogy most éppen belekezdesz egy vállalkozásba, ha jól tudom.
5: Igen, hát nekem régebben már volt egy vállalkozásom 2020-ban, csak sajnos a Covid elvitte. És úgy voltam vele, hogy egy kis pihenőt hagyok, akkor tértem úgy rá az éneksulira, és most ugye 2 éve járok a suliba, ennek pont vége lesz májusba, és május 1-én nyitom az első komolyabb szépségszalonomat.
4: No, hát.
5: Úgyhogy ez így teljesen az én formámra van szabva, gyönyörű lesz, teljesen ilyen belvárosi feeling, úgyhogy tényleg minden ilyen csecsebecse. Úgyhogy nagyon szép.
4: Na, ez nagyon érdekel engem. Végre egy téma, ami rég került szóba. Most, amikor szépségszalonban gondolkodsz, akkor mi alapján választod ki azt, hogy mik legyenek ott, milyen kínálat egy szépségszalonban 2025-ben, mire vágynak a nők, korosztály függő-e egyébként, hogy mire vágynak, melyek a legdivatosabb olyan szakemberek, akiket keresnek a hölgyek?
5: Hát szerintem amúgy a szépségipar az annyira tág, hogy mindenkinek megvan az, amit ugye maga szeret. Tehát most az idősebb korosztálynak gondolok az ilyen arckezelések, ránctalanító kezelések, a fiatalabbaknak ugye a műszempilla, műköröm, és leraktam a műkörmöst is, mert én amúgy ugye az OK-jén szereztem meg a kozmetikus végzettségemet, 3 évet tanultam érte, és utána ugye elmentem tanfolyamokra, van amúgy 12 darab oklevelem, amire büszke vagyok, nagyon sok mindent elvégeztem, köszönöm, és utána elmentem még egy wellness oktatási központba is, leraktam a svédmasszást, pluszba a talp, meg a cellulit masszázs, ez ugye ilyen zsírbontó, ez nyár előtt egy kis ilyen plusz, hogy ugye a narancsbőrt levarázsolja a csajokról.
4: Na jó, hát erről most mesélned kell. Miről van szó?
5: Tehát ez olyan kezelés, hogy ezt ilyen kúraszerűen kell csinálni, és igazából ez egy masszázs, tehát ilyen nyirokmasszázs, amit ugye köpőjel is lehet végezni, van mindenféle ilyen masszőrszerszám hozzá,
4: meg kellék.
5: Oké,
4: tehát akkor ez nem valami gépezet, hanem ezt egy emberi
5: kézzel. Így van, kézzel jól meggyúrod a combot, hasat, minden olyan területet, ahol ugye ott vannak a makadt zsírpárnák, és amúgy nagyon jelentős a változás. Nekem volt 2 vendégem, 2 fitnesses csajszi, akik ugye ilyen fitness versenyekre jártak, és centikben nagyon sokat változtak, meg így teljesen letisztult a bőrük, úgyhogy tényleg ég és föld volt a különbség.
4: Én láttam videókon ezt a köpölyözés, vagy mindenki.
5: Igen, igen.
4: És olyan csúnya, ilyen kékes, piros foltot
5: igen,
4: hagyott.
5: Ez ilyen sajnos, mert ugye ez vérbőségfokozás, meg anyagcserkentő, tehát ez nagyon sok mindenre jó, ez a kínai orvoslásban volt.
4: Aha, én mindig azt hittem, hogy azért teszik oda ezeket a kis, nem tudom, olyan, mint egy kis búra, hogy segítsenek leválasztani a letapadt izmokat,
5: is,
4: hogy ezt
5: felszívja. Így van, amúgy ez igaz, ezt kihagytam.
4: Igen?
5: Igen, igen.
4: Jó, akkor nem hülyeséget gondoltam.
5: Nem.
4: Tehát akkor ez arra is jó, hogy segítsen a letapadt izmokra,
5: igen.
4: De ezen felül, akkor ezek szerint arra is alkalmas, és ezt pont jelzi ez a nagy piros folt, vagy kék, mert már olyat is láttam,
5: igen.
4: Hogy a vér áramlását ott fokozza.
5: Így van, igen. Úgyhogy ez egy nagyon jó, tehát én is járok amúgy masszörhöz, hát mikor, hogy van időm, de azért 1-2 havonta el szoktam járni, és mindig kérem, hogy ugye a köpőzést csináljuk, és igaz, hogy csúnya utána a hátam 1 hétig, de viszont így úgy jövök ki tőle, mint hogyha ilyen teljes tehertől megszabadulnék, úgyhogy nekem
4: igen, mert nagyon
5: segített.
4: Jók az izmoknak.
5: Igen.
4: Tehát 1 hét alatt tűnnek el ezek
5: így
4: a foltok
5: van, igen,
4: körülbelül.
5: Igen.
4: Akkor nem kell ettől megijedni,
5: ne.
4: Ha ilyet látunk, mert ez semmilyen károsodást
5: nem
4: okoz
5: hát
4: a bőrön.
5: Hát annyi, hogy azért így ne a strand szezon előtt csinálja az ember, hanem inkább így próbálja elkezdeni tavasszal, és akkor nyára pont jó lesz.
4: Na figyelj, engem most a körmök is nagyon érdekelnek egyébként, mert azért most tényleg nagyon fontos része a nők életének. Tehát az, hogy nem voltak körmösnél, vagy nincs rendben a körmük, hát nyilván nektek meg szokott ez. Az én korosztályomnak annyira nem megszokott ez, mert maximum, aki hosszú körmöt szeretett volna, az kilakkozta, meg voltak ezek a reszelők. Aztán képzeld, utána jöttek a porcelán körmök, aminek az volt a hátránya, hogyha véletlen letört, akkor vitte a húst is. Tehát az nagyon veszélyes volt.
5: Igen. Én sose szerettem.
4: És aztán így az én tudomásomban eljutottam addig, hogy ilyen felépített köröm, meg géllak, de akkor most már tényleg minden körömműveltségemet elmondtam. Most mi a menő, milyen köröm, milyen anyagot használnak, mik a legújabb trendek?
5: Hát én úgy vettem észre, hogy amúgy a géllak most ugye a legnagyobb divat, tehát amúgy régen ez a hosszú köröm minél csicsásabb legyen, de ugye ez is szerintem emberfüggő. Nekem is mikor milyen hangulatom van, tehát amikor jön a nyár, akkor inkább legyen hosszú körmöm, mutatós, neon, mindenféle színeiben, tehát ilyen kis dögös, csajos, de mikor így évközben van, és ugye a tennivaló, a munka, mit tudom én, akkor úgy vagyok vele, hogy akkor inkább legyen rövid, amivel könnyű dolgozni, most meg ugye pláne már én csak rövidbe fogom nyomni, géllak, sima körömhossz, mert ugye a kozmetikánál nekem figyelni kell arra, hogy amikor masszírozom az arcot, akkor nehogy megsértsem.
4: Na most mi a divat abban, hogyha valakinek mondjuk nincs körme, mint ahogy nekem, ugye szándékosan én így szeretem. Uh-huh. De hogyha mondjuk én azt gondolnám, hogy szeretnék hosszú körmön, most milyen anyag a divat, amivel pótolják, hogy ez hosszabb legyen.
5: Hát a sima zselé szerintem amúgy az a legjobb.
4: Ez az, amikor azt látom, hogy a köröm alá beillesztenek egy formát, és akkor arra építik rá.
5: Van olyan is, tehát van már ez a póligél, ami ugye olyan, hogy van egy sablon, és akkor abba ugye befested maga ezt a porcelánanyagot.
4: Ez is porcelán akkor?
5: Igen, ez porcelánanyag, és ráilleszted ugye a körömlemezre. És akkor ezt berakod az UV lámpába, ez megköt, és akkor már ott a kész köröm, tehát nem kell szenvedni az építéssel. Tehát annyi újdonság van már, hogy amúgy kinek mi jön be.
4: Nagyon izgalmas.
5: Igen.
4: Még ilyeneket fogok vár kérdezni, mert a múltkor láttam a TikTokon, mert én nagyon nagy TikTok tekergető lettem.
5: Én is imádom.
4: És ami egyébként baj, mert nem is tudok elaludni a nélkül.
5: Az biztos.
4: Hogy valakinek valamiféle nem tudom, olyan volt, hogy be lett volna mohásodva így a körömágya. Az micsoda?
5: Hú.
4: Jaj, hogy nézel rám?
5: Mohásodva?
4: Jó, biztos nem. Alga.
5: Alga? Megvan. Hát az ilyen körömgomba.
4: Oh.
5: Tehát igen, az ugyannak a változata, de még a finomabb változata. Amikor már be van algásodva, akkor az olyankor azt már pihentetni kell.
4: És az mitől alakulhat ki? Mindenkinél kialakul-e? Szóval lehet-e ezzel ellen védekezni, illetve elmondjátok-e a vendégeteknek, hogy ez megtörténhet? Ezt tudják az emberek, amikor ezt bevállalják, ezeket a körmöket?
5: Persze, hát igazából ugye van egy alap, amiből indulunk, hogy megmanikűrözzük ugye a körmöt,
4: igen,
5: utána mindenféle anyaggal le kell kezelni. Van egy előkészítő folyadék, nail prep, primer, tehát ezek zsírtalanító és gombaölő egyben.
4: Értem.
5: És akkor, hogyha ezt normálisan, meg ugye az eszközök is azért normálisan le vannak fertőtlenítve, akkor nem lehet gond, de
4: értem,
5: azért így mondjuk nekem azt mondták, így nekem is ugye a körmösöm is, meg a pillásom is, hogyha normálisan csinálja a szakember a munkáját, akkor nem kell pihentetni, mert hogyha normálisan meg van építve egy köröm, vagy normálisan fel van helyezve egy műszempilla, akkor az regenerálódik alatta.
4: Ne haragudj, hogy ilyeneket kérdezek tőle, de engem ezek érdekelnek. Szóval azt mondod, hogy ez azért alakul ki, mert ott a saját emberi köröm, és a felhelyezett akállak,
5: igen,
4: akár
5: porcelán, lett felhelyezve.
4: Oda bemehet pára, a levegő.
5: Így van, a levegő, és aha, akkor attól már az be is gombásodhat. Tehát ahogy
4: de
5: ugye
4: ha jól
5: éri
4: van
5: a
4: felhelyezve, akkor ez nem fordulhat.
5: Igen, elő. Igen, igen. Hát figyelni kell, hogy ugye normálisan legyen ugye felhelyezve, ne érje külső szennyeződést. Tehát azért, hogyha normális a munka, akkor nem lehet gond.
4: Van valami előírás arra, hogyha valakinek ilyen épített körme van, arra hogyan kell vigyázni, vagy hogyan kell másként kezelni, mint a saját körmünket?
5: Szerintem ilyen előírás nincsen.
4: Nincs
5: amúgy.
4: Ilyen.
5: Nincs.
4: Tehát ugyanúgy végzi az ember.
5: Igen, igen,
4: igen. Mosogathat vele.
5: Persze,
4: az ember.
5: Persze, mindent, mindent. Aha. Hát csak meg kell szokni. Mondjuk, hogyha nekem is hosszabb körmöm van, akkor azért úgy nyúlsz mindenhez, hogy
4: hát
5: azért
4: igen,
5: ne törd le, de hogyha rövid, akkor meg ugye egyszerű vele a munka, tehát
4: Tehát ezekhez már nem kell alkalmazkodni.
5: Igen, nem,
4: és
5: nem,
4: akkor
5: nem.
4: Még itt van a géllak is, ami meg azért felelős, hogy az embernek ne pattogjon le a köröm lakja.
5: Igen, tehát az erősíti a kis saját körömlemezét, mégis van egy kis szín rajta, ki miért szeret, abból is azért van ugye, hát nyilván több szint lehet választani, aki a visszafogottat szereti. Nekem mondjuk most ilyen kis sellőporos, és nagyon szeretem a nude színeket, tehát van ilyen időszakom, amikor ezt szeretem, de van, amikor ugye bedurulok, akkor jöhet a piros, a rózsaszín.
4: Amúgy nekem is ezek nagyon tetszenek. Ezek igen. Olyan kis Chanel-esek, tudod?
5: Igen.
4: Ugye?
5: Ilyen nekem... kis csajos, igen. Visszafogott.
4: Ehhez a fekete ruhához, ami rajtad igen. Van, pontosan ez illik. A másik ilyen, ami nélkül egy 21. századi fiatal hölgy nem akar kimenni az utcára, az pedig ugye a műszempilla. Na most ez ebből is mondd már, hogy milyen fajták vannak. Én azt láttam még eddig életemben, vagy a kezem olyan volt, amit a boltban árulnak, ilyen kis műanyag dobozkában.
5: Igen, igen, abból volt a tincses, mondjuk még a mai napig is van a tincses, meg a soros, és akkor ehhez lehet venni egy sima ragasztót, és akkor ezt felrakod, és ki hogy vigyáz rá, mondjuk általában egy hétig, de én mondjuk nem bírnám ki. Tehát az ilyen műanyag, rossz minőségű pillát azért úgy vagyok vele, hogy inkább alkalomra oké, egy szép alkalmi sminkre mondjuk, hogyha megy az ember valahova, és nincs ideje, vagy időpontja esetleg a szakembernek, hogy ugye csináljon neki egy épített pillát.
4: Aha, tehát az egy instant ilyen, megoldás.
5: Igen, igen.
4: Ilyen vészhelyzetre.
5: Igen.
4: De egyébként, ami nálatok, vagy bármely szalomban van, az nem ilyen anyag.
5: Nem, az a rendes épített pilla sejempillákból, tehát az teljesen...
4: Valóban sejemből készül.
5: Igen.
4: Tényleg?
5: Ez nagyon jó minőségű, és ezek tartanak is, meg ugye ezeknél fontos a ragasztó minősége is. Tehát most, hogyha veszel egy kínai boltba egy ragasztót, akkor azért az nem lesz olyan jó,
4: nem
5: se
4: lesz
5: a
4: olyan
5: szemnek, meg ugye a tartósága se. De olyan jó ragasztókat gyártanak már, meg ugye van ez az új technika, ez az UV-ledes technika, hogy mint a körömnél, ugye berakod, és akkor az UV-led megszárítja a körmöt. Na most a pillánál is, itt az UV-led a ragasztót szárítja. Már, és ugye úgy marad fent az épített szál a pilládon.
4: És ez az UV, ez rámegy akkor a szemhéjre, ugye? Oda kell
5: igen,
4: tartani.
5: Igen, hát annyi, hogy le kell takarni. Én voltam ilyenen is, meg olyanon is. Én nekem amúgy a sima az jobban bejön. Én úgy vagyok vele, hogy nekem ez az UV nem volt annyira tartós, úgyhogy én maradok a hagyományosnál.
4: És azt tincsenként helyezik fel.
5: Nem, ezeket szálanként. Mondjuk amúgy van, amit már úgy tincsenként is lehet, mert ugye vannak a jobb minőségű preméd, meg prométh pillák, és ezeket már lehet felhelyezni úgy is, tehát hogy előre meg van fanolva, és akkor nem kell neked azzal szenvedni, hogy te még fanolgatsz, meg mit tudom én, tehát időben kicsit takarékosabb, hogyha azzal dolgozik az ember.
4: Ugye?
5: Igen, hát az ilyen előre fanolt inkább mondjuk azt.
4: Az mennyire igaz, hogy van ebben a pillákban olyan is, ami akár emberi hajból készül.
5: Hát, na erről még én nem
4: ez
5: hallottam.
4: Ez lehet, hogy ez városi legenda.
5: Lehet, de tehát nem ez, tudom. Tehát a sejemről hallottam, de hogy azon felül, hogy ilyen ennyire természetes pilla van-e?
4: Ez nem létezik, ez csak egy legenda. Ugye?
5: Nem tudom, már a mai világban nem lehet tudni, miből mit csinálnak.
4: Én őszintén megkérdezem tőled, hogyha olyan hölgyel találkozol, akinek nincsen körme vagy pillája, akkor az olyan, mintha ez ápolatlan lenne, vagy ha nem lenne. Most melyik kategória? Nem elég divatos, vagy nem elég ápolt?
5: Nem, szerintem egyik se amúgy. Tehát most, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő ez a naturális, és nem szeretne beállni a tömegbe, mert azért a tömegnek már valljuk be, hogy csak ott van a géllak, csak ott van a műszempilla, és tehát nincs olyan különbség, vagy annyira nem tudom, tehát így nem különbözik az emberektől, és szerintem amúgy szép, hogyha megmarad valaki ilyen naturálisnak, mint amúgy, amilyen te is vagy, tehát nekem ez is tetszik. Én elfogadom.
4: Hát jó, lehet, hogyha én is 29 lennék, még én is tolnám ezeket a dolgokat. Nagyon kényelmes már az én koromban ezeket elhagyni. De hogy mennyire jó ez, mert egyébként meg ezek a pillák nagyon szépen kiemelik a szemet.
5: Igen.
4: Ami
5: igen.
4: Meg pont fordítva, tehát pont az idősebb korosztálynak van arra szüksége, hogy jobban ki legyen emelve a szeme. De hogy ez nagyon érdekes összetevő ennek a korszaknak, amiben élünk,
5: igen.
4: Hogy tényleg olyan fontos lett. Volt valamikor az én időmben, az fiatalok nem akartak kimenni napszemüveg nélkül. Akkor az volt ez, hogy oké, van rajtad ruha, nálam van a pénz, a kulcs, nem tudom, és a napszemüveg. Na most ugyanilyennek hallom, én a fiataloknál, ezt a műkörmöst, hogy van-e időpontomnál meg a pillás.
5: Tehát igen, most már ez ilyen. Tehát én is két hetente járok, jó mondjuk pillára két hetente, mert nekem nagyon hamar lenő a saját pillám, tehát vagyis, hogy hamar nő a pillám, és ezért én két hetente töltetem, de hát van, aki egy hónap, vagy havonta töltet.
4: Aha, mert ugye ez rajta van a saját szempillám.
5: Így van, és ez ugyanúgy és nő le. Nőni. Igen, igen. Ahogy regenerálódik.
4: De aranyos lehet, amikor...
5: Igen, az nagyon rossz. Én már olyankor elkezdem húzogatni, morzsolgatni, úgyhogy olyankor már nem szeretem. A körmöm az kibírja a három hetet, úgyhogy nekem így jön ki, de hát ez ilyen két-három hetente, ez mindig megvan ez a program.
4: Na, de a te szalonodnál tartottunk, ugye?
5: Igen.
4: Akkor nyilvánvaló lesz nálatok körmös pillás, gondolom.
5: Mindent én fogok csinálni.
4: Ja, te ezt nem, leszögezni. Ez a te saját, ez nincs saját. Melletted nincs. Más, aki dolg.
5: Nincs jó. Senki. Én nem voltam már csapatban, és nekem nem jött be.
4: Igen?
5: Igen, mert ugye úgy volt, hogy az első szalonom, amit ugye mondtam, hogy a Covid elvitt, azt egy évig vittem, és akkor utána azt így hagytam, mert hogy úgy láttam, hogy így nem igazán van pénz az embereknek erre, meg hogy ugye a Covid alatt, meg a válság, meg mit tudom én. Úgy voltam vele, hogy egy kicsit pihentessük, aztán végül is pihentem egy hónapot, és mondom, elmegyek inkább csapatba, megnézem, hogy hát, ha beilleszkedek egy olyan helyre, ahol van egy körmös, meg egy fodrász, akkor ők tudnak nekem vendéget adni, és akkor így ezzel nekem bővül ugye a vendégköröm. De hát nem így lett, tehát sokkal rosszabb lett. Úgyhogy három hónapot dolgoztam egy helyen, most nem nevezem meg, és igazából a három hónap alatt egy szemöldökszedésem volt. Mármint ugye egy vendég volt, aki szemöldökszedésre jött, és ő is egy taxis volt. Úgyhogy nekem tehát az nagyon nem értenek. Igen, nekem
4: nem, volt ez
5: nem,
4: neked
5: nem jött
4: jó.
5: Be.
4: Jó, igen. Akkor most egyedül kezded a szalont.
5: Igen, igen, csak is.
4: Mi ez? Akkor beszéljük át, milyen szolgáltatásokat kínálsz.
5: Jó. Szolgáltatások, ugye főként kozmetika. A kozmetikán belül gépi kezelések, ugye szőrtelenítés, abból is van már több fajta, ugye van a cukorpaszta, ami nagyon modern, ez ugye így a lágyabb részekre van. Akkor van ugye a műszempilla, smink, hát ugye alkalmi, meg nappali, hogyha ballagás, vagy esküvő, vagy jaj, szülinap, bármi van, akkor tudnak jönni arra is a vendégek, illetve ugye a masszázs, amit mondtam, svéd masszázs, talp, cellulit, úgy gondolom, hogy ez egy ilyen plusz, tehát ez nem olyan megterhelő nekem mondjuk, mert azért fárasztó, de szeretem csinálni, és ezzel egy kicsit így megcélzom az idősebb korosztályt is, akinek fáj a háta, vagy mondjuk pont a fitnesses csajokat a cellulittal, tehát szerintem ez egy jó dolog lesz, illetve ugye a köröm, na de mivel nekem a fő a kozmetika, ezért én a körömbe építeni nem fogok, hanem csak géllakkozni. Értem. Erősített géllak, saját köröm hosszra, azt úgy, ahogy szeretnék, díszítem, és ennyi.
4: És hol lesz ez a szalon?
5: A 15. kerületben lesz, Nyírpalota út 5, és van már neve, van már Insta, Facebook, úgyhogy nyugodtan lehet követni, csajok. Az a nevem, hogy Beauty Time by VV, mivel Varga Viktória vagyok, ja, és igen. Akkor így jött ez az egész.
4: Na hát ez nagyon cuki, akkor be lehet követni téged az oldalra. Igen, akkor mikor nyitsz tulajdonképpen?
5: Úgy gondoltam, hogy május 1-én nyitok, tudom, hogy ünnepnapra esik, de úgy gondolom, hogy akit érdekel, akkor ő aznap is el fog jönni és megnézi, vagy esetleg másnap, de mondták a szüleim is, hogy hát miért pont akkor, de valahogy úgy érzem, hogy nekem így hó elején szeretném elkezdeni, és akkor az lesz úgymond a szalonnak a szülinapja, tehát már be is állítottam a Facebook, meg az Instagram oldalon is, hogy ekkor alakult meg, innentől kezdem, mert én így hó közepén, meg hó végén nem akarok kezdeni. Tehát kezdjük egy teljes egész hónappal, aztán meglátjuk.
4: Hogyha ezt érezted, akkor biztos ez lesz az, ami majd rezonál a te,
5: remélem,
4: a neked meg a szalon sorsával, úgyhogy ez biztos nem véletlenül van.
5: Igen.
4: Egyébként. Tehát akkor nyáron, májusban elindul a szalon, gondolom akkor egész nyáron dolgozni fogsz, meg kívánom is, hogy egész
5: köszönöm.
4: Nyáron sokat dolgozza, de egyébként azon kívül hogy fogod tudni beépíteni, ha esetleg ezzel a dallal kapcsolatban meghívnak énekelni például valahova?
5: Hát úgy gondolom, hogy simán lehet így többfele is orientálódni, úgyhogy nem lesz gond. Tehát ott lesznek ugye nekem májusban a vizsgák is, még ugye attól függetlenül, hogy én elsőjén nyitok, ugye ott lesz 25-én egy énekvizsga, 31-én, tehát megpróbálok mindent úgy beosztani, hogy nekem is, meg ugye a vendégeknek is, illetve az énekes karrieremnek is jó legyen.
4: Na, és aztán majd párhuzamosan meglátjuk, hogy...
5: Igen, hogy melyik válik be.
4: Hogyan fog ez úgy haladni. Egyébként nyáron teljes strandolós alkat vagy?
5: Annyira nem szeretem. Tehát nekem így kiskoromban víziszonyom volt, tehát nekem így volt egy pár olyan dolog, én a magasságot se szeretem, úgyhogy van egy-két ilyen rigolyám. Inkább strand nem, hanem a buli. Buli.
4: Te bulizós csaj vagy.
5: Igen,
4: nagyon.
5: Menjünk el egy klubba, egy szalsza bárba, vagy csak karaokiba, mert ugye ott tudok énekelni, meg ott jönnek a visszajelzések, úgyhogy nekem ez inkább, mint egy strand, és akkor fröcskölnek a gyerekek, meg mit tudom én. Úgyhogy én ezt jobban szeretem.
4: Azért kérdeztem én ezt, mert beszéltünk a dalodról, és hogy nagyon ilyen, hát nem is tudom, ilyen törökös, balkános, nehéz meghatározni ezeket a stílusokat.
5: Igen.
4: És valahogy így láttalak magam előtt, hogy te biztos az a fajta csaj vagy, aki így megy Törökországba, és akkor arra mászkál, arra nyorolni.
5: Nem. Amúgy Horvátországba szoktunk járni, de amúgy törökbe is kinéznék amúgy egyszer, lehet, hogy majd jövőre, mert most már le van foglalva a horvátországi
4: oda
5: utazásunk.
4: Oda fogtok menni?
5: Igen.
4: Mesélj már nekem erről egy picit, mert néha én is gondolok egyébként rá, hogy jó lenne, mert hogy közelebb van, meg könnyebb oda kerülni. Mesélj már nekem egy picit Horvátországról.
5: Hát nagyon szeretem amúgy, nekem teljesen, hiába mondják azt, hogy ez ilyen, olyan, mint egy Balaton, szerintem amúgy ebben nincs igazság, tehát lemész, vagy ugye elmész Horvátországba, és teljesen más a légkör, teljesen másak az emberek, a környezet, úgyhogy én nagyon szeretem, nem lehet összehasonlítani egy Balatonnal. Nagyon jók a kaják, én szeretem
4: milyenek
5: őket.
4: Milyenek az emberek? Milyen?
5: Nagyon kedvesek.
4: Kedvesek
5: teljesen
4: emberek?
5: Más, mint itthon. Úgyhogy én amúgy, hogyha tehetném, és így a családi köröm is hagyná, meg engedné, mondjuk hagynák szerintem, csak lehet, hogy én nem hagynám őket itt szívesen, de én kiköltöznék külföldre, mert amúgy ott szerintem előrébb lennék a kozmetikával is, illetve az énekes karrierrel is, tehát én több lehetőséget látok.
4: Mit esznek a horvátok?
5: Vegyesen van minden, képzeld el, hogy volt olyan, hogy nyáron ugye elmentünk, sétálgattunk, és felfedeztünk egy magyar éttermet, tehát ilyen magyar kaják voltak, na minden. Hát. Igen,
4: de úgy, a szakács is magyar volt, vagy csak,
5: nem,
4: magyar menü
5: csak így,
4: volt?
5: Igen, magyar menüt is megtaláltál, úgyhogy amúgy kóstoltam már csevapcsicsát, én nagyon szeretem, mindenfélét.
4: Nem
5: a halakat
4: idegen.
5: Nem szeretem.
4: És náluk gondolom
5: igen,
4: sok hal?
5: Igen. Tehát nekem ezek a tengeri dolgok, ezek nem, még a szagát sem bírom, de mindenféle hús, meg amúgy én nagyon köretes vagyok, én nagyon szeretem a sült krumplit is, jó, hát azt nem lehet elrontani nyilván, úgyhogy
4: akkor te a halat nem is szoktad meg.
5: A halat nem.
4: De egyébként olcsóbb ott a hal étel, hogy ott a tenger.
5: Fú, hát szerintem amúgy árban amúgy hasonló. Tehát ott is attól függ, hogy milyen étterembe ülsz be. Tehát most, hogyha van egy étterem, mondjuk pont ugye a tenger mellett,

0: Igen.
1: Tényleg? Igen. De jó. És akkor ebbe bele tud menni a víz, vagy esetleg a homok is?
0: Igen, de viszont a kő nem.
1: És akkor véd azoktól a sérülésektől?
0: Igen, bármitől, mert azért én így félek, hogy így, mit tudom én, jó, így a halaktól nem azért, de hát
1: van
0: most
1: élő
0: bármi ki tudja.
1: Azon a parton, ahova te jársz?
0: Hát az a baj, hogy én annyira nem úszok be, mivel ugye mondtam, hogy nem szeretem a vizet, így a strandból kiindulva, igen, csak besétálok egy picit, egy-két fotó erejéig, aztán utána jövök is ki, tehát így bejebb biztos, hogy van élővilág, de én nem szoktam így. Annyira nem, inkább így megmaradok tisztes távolságba, és akkor ennyi.
1: Na, hát akkor nagyon kellemes nyaralást kívánok majd neked, de előtte egy nagyon kellemes élmény legyen a szalon megnyitód, azt kívánom.
0: Remélem.
1: És megtaláld a vendégkörödet, és ki tud magad élni, illetve nagyon jó vizsgát kívánok még
0: köszönöm
1: neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Varga Viktória volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
0: Köszönöm én is.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rostás Árpád, egy roma mesterember rendkívüli életútja. Rostás Árpád életútja különleges példája annak, hogy a tehetség, a kitartás, a szorgalom és az alkotás iránti szeretet milyen nagy utat képes bejárni. Roma származású restaurátor, vándorasztalos és fafaragó, aki munkájával nem csak régi bútorokat és műemlékeket ment meg, hanem azt is megmutatja, hogy a roma emberek között milyen hatalmas művészi és szakmai tehetség rejlik. Életének története egyszerre szól a nehézségekről, az újrakezdésről, a szakmai alázatról és arról, hogy az ember a legnehezebb körülmények között is képes értéket teremteni. Rostás Árpád gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte. A róla szóló beszámolók szerint szülői támogatás nélkül nőtt fel, és életében olyan időszakok is voltak, amikor még biztos otthona sem volt. Ennek ellenére nem adta fel. A nehézségek nem törték meg, hanem egy olyan emberré formálták, aki később rendkívüli kitartással és akaraterővel építette fel szakmai pályáját. A fa megmunkálása és a régi tárgyak megmentése különleges kézügyességet, türelmet és szakmai tudást is igényel. Rostás Árpád munkájának egyik legfontosabb része a restaurálás. A restaurátor feladata nem egyszerűen az, hogy egy régi tárgyat szépé tegyen. Meg kell őriznie annak az eredeti jellegét, anyagát, formáját és történetét. Egy több száz éves bútor például nem pusztán egy használati tárgy. Egy korszak emlékét őrzi. Amikor egy ilyen tárgyat restaurálnak, tulajdonképpen a múlt egy darabját mentik meg a következő generációk számára. Rostás Árpád munkássága azért is figyelemre méltó, mert olyan helyeken is dolgozott, amelyek a magyar és az európai kulturális örökség kiemelkedő részei. Munkái között szerepel többek között a párizsi Louvre, a budapesti Országház és a Dohány utcai zsinagóga faburkolatainak, illetve bútorainak felújítása. Ez különleges nagy teljesítmény egy olyan ember életében, aki gyermekkorában komoly nehézségekkel szembesült. A története azt bizonyítja, hogy az ember származása vagy társadalmi helyzete önmagában nem határozza meg azt, hogy mire képes. A tehetség kibontakozásához természetesen lehetőségekre is szükség van, de Rostás Árpád példája azt mutatja, hogy a kitartás és a szakma iránti elkötelezettség rendkívüli eredményekhez vezethet. Munkásságában különösen fontos a fa iránti tisztelet. A régi faanyagokkal való munka nem csak technikai tudást kíván, hanem érzéket is. Egy restaurátornak meg kell értenie, hogyan készült az adott tárgy, milyen anyagokat használtak hozzá, és hogyan lehet úgy helyreállítani, hogy közben ne veszítse el eredeti karakterét. Rostás Árpád saját beszámolói szerint a szakmai tudás mellett az alázatot is rendkívül fontosnak tartja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 48 16-os telefonszámon.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszeren. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigányzenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigány zenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat. Ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Időjárás.
8: Kedden a napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként, északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
8: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
9: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romák.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 7 óra múlt, csodaszép reggelt kívánok minden drága koránkelő vekker hallgatónak. Kedd van és augusztus 11-e, Zsuzsanna névnap van, úgyhogy el ne felejtsem 9 óráig ezt az információt, amikor megjön Zsuzsám, és fölköszöntöm őtet szépen neve napján, úgyhogy drága Zsuzsák, Zsuzsannák, Zsuzsik, akik hallgattok bennünket, nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. Ma van a maja időszámítás kezdete, 5140-nél járunk a maja naptárak szerint. Bár ott ugye az volt a maja naptár szerint volt az, hogy ugye világ vége lesz. Ugye 2012-ben, itt írja is, az új időszámítás kezdete volt 2012. december 22-e. Az idő nem ér véget, hanem csak az időszámítás aktuális ciklusa, és ugye sokan akkor úgy értelmezték, úgy értelmeztük, hogy ez akkor a világ végét jelenti majd, mert hogy ott a maja időszámításnál volt egy ilyen kis katyvasz. Na, ma van Assisi Szent Klára ünnepe is. Azt mondja, hogy Assisi Ferenc egyik korai követője, a róla elnevezett apácarend megalapítója. Ünnepe helyenként eltérő, augusztus 11 vagy augusztus 12, hát én ezt most olvastam fel, úgyhogy tegyük úgy, hogy augusztus 11. Ma 570 éve, hogy meghalt Hunyadi János hadvezér, aki Nándorfehérvárnál megállította az előre nyomuló törököket. 166 éve született Bláti Otto Titus, a transformátor szülőatya. 155 éve született Heltai Jenő, író, költő, ugye a Néma Leventét köszönhetjük neki. 149 éve Asap Hall, amerikai csillagász, felfedezte a Mars bolygó két holdját. 112 éve született José Silva, amerikai parapszichológus, az agykontrollrendszer kidolgozója. És végül, de nem utolsó sorban, ma 93 éve született Vásári Tamás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, zongoraművész, karmester, a nemzet művésze. Ezekkel az érdekesség morzsákkal én most ezt a blokkot le is zárom, nem sokára jövök hozzátok vissza, méghozzá friss közlekedésekkel, már meg is nyitom szépen a BKK hírlevelet, aztán elmondom majd nektek, hogy mizu.

0: 95.3 Rádiódi.
1: Vójatú menge!
2: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá az utakra, mi a hír. Azt mondja, hogy a 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 12-es, a 12A és a 14-es villamos helyett pótlóbuszokkal lehet utazni. A 147-es autóbusz és a 930-as éjszakai járat terelve közlekedik Megyer felé, nem érinti az újpesti piac megállót. A 126-os, a 296-os, valamint a 296A autóbusz Káposztásmegyer-Szilaspatak, illetve Újpalota-Szent Mihály út irányú Káposztásmegyer-Mogyoródi patak megállóját áthelyezték a Homoktövis utcába, a Körösbánya utca és a végállomás szervizútja közé. Na, hát igen, ott az Újpest központnál le van ott zárva, amit már említettem is, ugye a 12-es és 14-es villamos miatt, úgyhogy figyeljetek oda, kedves újpesti lakosok. Na, most pedig zene következik, és nem sokára jönnek a roma hírek.

0: mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek!
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság vallásosságát, szokásait általában a környezet tradíciói alakítják. Az esztendő ünnepeinek megtartása egyben a közösség összetartozás tudatának és a családi kapcsolatoknak az erősítését is szolgálja. A cigányság számára Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe hasonlóan nagy jelentőségű, mint a karácsony. A magyarországi cigány közösségek hagyományában megtaláljuk a húsvéti nagyböjtöt, noha manapság vidéken már sok cigány család azt mondja, a nagy szegénységben nincsen sok nap, amikor ne böjtölnének, örülnek, ha főzni tudnak a családjuknak, tehát nem mindenhol ragaszkodnak mereven a szigorú böjt hagyományához. A roma származású néprajzos Rézműves Melinda a Pilis Csabai cigány szeg kovácsok közösségével is foglalkozott, ahol például húsvétkor egy hetes dologszünetet tartottak. Nagy csütörtökön hajnaltól reggel 8 óráig dolgoztak, akkor pedig lemosták a szerszámaikat, megmosdottak, így vette kezdetét számukra a húsvéti időszak. Nagy pénteken és nagy szombaton szigorú böjtöt tartottak, aki éhes volt, csak ruszti tehetett, és csupán a szombatesti mise után ültek tyúkhússal, sonkával, sült hússal, kaláccsal megrakott asztalhoz. A cigány húsvét főként a gasztronómia terén különbözik a magyarok húsvéti szokásaitól, de természetesen vannak átfedések is az ünnepi asztal felhozatalában. Magyarországon a katolikus vidékeken a cigányok kosárban viszik szentelni a sonkát, kolbászt, tojást, és olykor a sárga túrót is, töltött tyúkot. A görög katolikus többségű hodászon a kutatások azt mutatják, hogy a cigányok tartották fent a húsvéti pászka szentelés hagyományát. A cigány családok már jóval húsvét előtt azon igyekeztek, arra gyűjtöttek, hogy az ünnepi ételekhez szükséges húst, lisztet, tojást meg tudják venni, és legyen pénzük húsvéti pászkát süttetni a helybéli parasztasszonyokkal. A cigány családokban szombaton korán hozzákezdenek a hagyományos húsvéti ételek főzéséhez, sütéshez. Savanyított káposztalevélbe töltött káposztahúst, füstölt csonkát, sült húst, rántott húst, pörköltet, tyúkhúslevest készítenek. A magyarországi cigány közösségekben a káposzta akár töltött, akár paradicsomos formájában mindenütt fellelhető az ünnepi asztalon. Sokfelé libabegyébe kolbászhúst töltenek, azt füstelik fel, és főzik meg a húsvéti festett tojások mellé. A húsvéti szokások között fellelhetőek jellegzetesen cigány motívumok is, például a szerencse biztosításának rítusai, amelyek általában is megtalálhatóak a cigányok tárgyi és szellemi kultúrájában. Rézműves Melinda által leírt Pilis Csabai szegkovácsok közösségében például a húsvéti köszöntőkben kiemelten fontos szerepet kap a szerencse biztosítása. Érjük meg a húsvétot erőben, szerencsével, sok pénzzel, szép menyecskékkel, vagy egészségesek és szerencsések legyetek, pedig a locsoló vers tartalmazza a szerencse kívánságokat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.

0: Rádió Dix.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na hát ugye már elrajtolt az idei Sziget Fesztivál, és a nulladik nap előtt egy úgynevezett Bródi nap is volt a Szigeten, méghozzá vasárnap, tehát augusztus 9-én. Az idén 80 éves Kossuth és Liszt Ferenc díjas Bródi János énekes, zeneszerző, szövegíró munkásság előtt tiszteleg a Sziget Fesztivál nyitó napján rendezett koncert, amelyen számos közismert művész adja elő a zenész legendás szerzeményeit. Az esemény utolsó blokkjában maga a nap névadója, Bródi is fellép és megörvendeztette a közönséget ikonikus dalaival. Gyerekkórus nyitotta meg a Sziget Fesztiválon a Bródi dalok napját, amelyen a névadó zenész az utolsó blokkba lépett színpadra a pályája során meghatározó zenésztársaival. Délután 5 órakor kezdődött műsorban a magyar zenei élet meghatározó előadói és formációi léptek színpadra, a különböző generáció kedvelt dalait megszólaltatva. Érdekesség, hogy a nézőtéren és a VIP páholyban is az ülőhelyekért ment a nagy harc, a közönség idősebb része nem feltétlenül állva szerette volna élvezni a több órás sót. A Super R gyerekkórus a Mindannyian mások vagyunk és a Helyted rá című dalokkal nyitotta a sort, majd a Csíkzenekar előadta a Sajnálom, hogy így esett című számot, amelyet Lábas Vikivel közösen a Nem voltál jó, illetve Kis Tiborral és Pressze Gáborral együtt az Utcán című szám követett. Fellépett a koncerten a Street 16, amelynek Cutor Zoltán Simon nevű fia, ezt egybeolvastam, valamint Erős Antónia fia, Matyi is tag. A fiatal zenekar az Újra itt van, és az Amikor én még kisrác voltam című dalokkal készült. Hernádi Judit és Tarján Zsófi a Szavak és a Játszunk Együtt című dalokat énekelték, Rutka Róbert pedig a Hely Tulipán és a Cutor Zoltánnal közösen előadott Csillagok útján című számokat hozták el. A Carson Coma, Mr. Alkohollal és a Péterfi Borival közösen előadott Meneküléssel készült. Nézem még, ugye az István a Király dala is szerepet kaptak ezen a vasárnapi estén. Azt mondja, a dalait fiatalok és idősek is kívülről tudják, ez így is van. Ezúttal Deák Bill Gyula, az Áldozatunk fogadjátok és a Véres kardot hoztam, Vikidál Gyula, a Szájfesz, Szabadmadár, Feke Pál pedig az Oly távol vagy tőlem című dalokat adták elő. Hát biztos vagyok benne, hogy egy fantasztikus este volt, aki ott tudott rajta lenni. Na most pedig zene következik, ha nem is az István a Királyból, és 8 után jövök vissza egy programajá.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
1: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
2: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
1: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
2: Pulpé.
1: Így van. Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Időjárás. Kedden a napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Közlekedési hírek. Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
4: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dik.

0: Szapát írtum enge.
1: 106.3 rádiódik.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt jöjjön a programajánló itt a Vekkeren belül. Újpesti városnapok lesznek október, de augusztus 28-án pénteken, 29-én szombaton és 30-án vasárnap Újpest több helyszínén lesz. Újpesti Városnapok program sorozat 2026. augusztus 28-tól 30-ig. Koncertek, gasztrokultúra, kiállítások, közösségi élmények, gyerekprogramok, egészségügyi szűrések és meglepetések városszerte. A programok ingyenesek, egyes események azonban előzetes regisztrációhoz kötöttek. Tehát ennek mindenképp utána kell nézni, hogy melyikek azok a programok, amelyek regisztrációhoz kötöttek, de amúgy teljesen ingyen van minden. Na de nézzük is, mire számítsunk. 28-án pénteken a Szent István téren Kowalski meg a Vega lesz 19 órától, 21-től 0 óra 00 percig pedig Arató diszkó. Aztán 29-e reggel 10 órakor Rapax Pannonika római történelmi hagyományőrző légió bemutatója. 13:50-kor Ékszer balett előadás, 14:45 Goldi Geri gyerekprodukció a legnagyobb slágerekkel, ahol az egész család együtt bulizhat. 16 órakor Tolvaj Reni lép színpadra, 17 órától Kálai Sanders András, 19:30-tól pedig a Neoton Familia. 30-án, ez mind a Szent István téren van, tehát a Nagy téren, Újpesten. 30-án, a zárónapon, vasárnap, 9-től 13 óra 30-ig nemzetiségi önkormányzatok programjai lesznek, részletek és fellépők hamarosan, ezt írták. 14 órakor Hálózat a kultúráért, művészetért egyesület. 15 óra 30-kor Puszedli állati kalandjai, ez egy gyerekelőadás. 16:40-kor gitánó koncert, 19:30-kor pedig Curtis fogja lezárni az estét. És vannak egyéb helyszínek is, ahogy már említettem is, például az újpesti könyvtár is van, ott vannak írva, hogy regisztráció szükséges. Lesz Majorka Színház báb előadás családoknak, aztán Funk Beat koncert az Olvasóligetben, Violin király és hangakisasszony, szintén egy zenés mesejáték családoknak, aztán használt könyvek, CD-k, DVD-k árusítása, de rengeteg sok minden lesz, és akkor itt van az ingyenes szűrővizsgálat, az Optiking optikában előjegyzés például kötelező, illetve Dr. Ihász Judit bőrvizsgálat, anyajegy szűrés, az 29-én szombaton lesz, regisztráció például ott kötelező. Szóval újpesti városnapok augusztus 28-tól 30-áig, nézzétek meg, koncertek, programok, kiállítások és minden jó kis finomság.

0: rádiódik. Hallod?
1: Hamarosan 8:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ránézek az utakra, hogy mi hírek vannak. Tart a vízvezeték javítása a 11. kerület Neszmélyi úton, ezért továbbra is egyirányú a Menyecske utcától a Péterhegyi útig. A Menyecske utcából nem lehet jobbra a Neszmélyi útra kanyarodni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Tart a felújítás a 9. kerület Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamosinekre terelik. Tart a felújítás a 6. kerület Révai közben és környékén. Lezárták a Révai utcát, a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát, a Révai utca és az Andrássy út között. A Révai közt már korábban lezárták. És végül, de nem utolsó sorban, a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Erre figyeljünk majd oda. Most pedig figyeljünk ide, mert jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Reméljük, hogy mindenkinek nagyon kellemesen teltek az ünnepek. Így a karácsony is, igaz, már túl vagyunk rajta, viszont mivel ezen a héten az ünnepeket, az év elejét, az év végét tanuljuk, ezért azért szeretném, ha elmondanád nekem, hogy hogyan mondjuk azt, hogy karácsony.
3: Karácsony az nálunk úgy van, hogy krecsuno.
4: Krecsuno. És hogyha boldog karácsonyt kívánunk valakinek, akkor az is szerencsés, vagy az boldog?
3: Az is szerencsés, azt is úgy mondjuk, hogy bachtálo krecsuno.
4: Bachtálo krecsuno.
3: Így van. Szítjú vászlósásza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rádiódi.
1: Hamarosan 9 óra van, üdvözlök nagy szeretettel ismét mindenkit. A Forbes Magyarország idén is összeállította a legértékesebb hazai hírességek rangsorát, amely azt vizsgálja, kik számítanak a legismertebbnek, legkedveltebbnek, leghitelesebbnek, valamint kik rendelkeznek a legerősebb márkaértékkel a hirdetők szemében. A lista összeállításakor az ismertséget, a hitelességet, kedveltséget, az online jelenlétet, valamint a pénzt teremtő képességet is figyelembe vették. Az idei rangsor élén ismét egy jól ismert sztár végzett, maga mögé utasítva többek között olyan nagy neveket, mint Szoboszlai Dominikot és Sebestyén Balást is. Idén ismét Majka végzett a dobogó élén, aki az elmúlt 5 évben immár 4. alkalommal hódította el az első helyet. Az igen. A rapper és műsorvezető továbbra is az ország egyik legfoglalkoztatottabb média személyisége. Koncertjei teltházasak, az RTL képernyői rendszeresen látható, hamarosan pedig ismét mentorként ér vissza az X-faktorba. A Forbes szerint online jelenléte és márka értéke továbbra is kiemelkedő. Ez vitán felül áll. A második helyen Szoboszlai Dominik áll, ugye a Liverpool magyar válogatott labdarúgója nem csak a pályán ér el sikereket, hanem reklám arcként is rendkívül keresett, többek között a Magyar Telekom és a McDonald's kampányaiban is szerepel. A kutatás szerint a 18-59 éves magyarok 86%-a ismeri, és a megkérdezettek közel fele hitelesnek is tartja. A dobogó harmadik fokára pedig Sebestyén Balázs került. A rádiós és televíziós műsorvezető továbbra is a hazai szórakoztatóipar egyik legmeghatározóbb alakja, miközben DJ-ként is egyre nagyobb közönséget mozgat. A felmérés szerint még mindig az egyik legkedveltebb magyar celeb, akinek ajánlásaira a fogyasztók is nyitottak. Hát szívből gratulálunk a dobogó első 3 helyezettjének, és ez vitán felül így is van szerintem. Ezzel nem lehet szerintem vitába állni és vitába szállni. Na, hát ennyit a Vekkerről, nem sokára 9-et üt az óra, ez nem jelent más, mint hogy pár perccel 9 után jövök, de akkor már nem magamban, hanem Völgyi Zsuzsanna, Magdolna, Mercedes, Ilona, Gizellával, és jól kibeszélgetjük, hogy kivel mi történt a hétvégén.

0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter miniszterelnök tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Javaslatot tett az alsó tagozat megújítására a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás. Ezzel a címmel juttatott el javaslatcsomagot az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közleménye szerint az ajánlások célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon. Az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az aszály miatt, figyelmeztetést adott ki a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért az egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti Városháza új Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat eltávolítják. A nyári ágletörés jelenségét azonban még így sem lehet teljesen megakadályozni, ezért arra kérik az embereket, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Sokkot okozott egy vaddisznó a parlamentnél Budapesten. Az állat letévedt az M2-es metróba a Kossuth téren, ahol a metró elgázolta. A katasztrófa védelem közlése szerint a 60 kg-os állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá, és bár az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte, írta meg az MTI. Az esetre Budapest főpolgármestere is reagált, aki azt írta a Facebook oldalán, egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán. Hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki sem tudja. A másodfokú bíróság 3 évre emelte annak a férfinak a szabadságvesztését, aki éveken át bántalmazta élettársát és annak kiskorú gyermekeit. A Dabas környéki településen élő vádlott 2019. októberétől élt együtt párjával és annak 2 kiskorú gyermekével. Az alkoholista életmódot folytató férfi rendszeresen bántalmazta élettársát a gyermekek szeme láttára, többször halálosan megfenyegette a nőt és a kiskorúakat is. 2023. szeptemberében egy autós üldözést követően a férfi egy asztal lábával rongálta meg a sértettek járművét, miközben bántalmazta a nőt is. A másodfokú bíróság az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, így a szabadságvesztés tartalmát 3 évre emelte.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
5: Kedden a napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
5: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk.
7: 1, 2, 3, 5.

0: 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, kedd van, és augusztus 11-e, szép jó reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, már csak 3 hét, és itt az iskola.
1: Na hát, sajnos
2: nekem
1: igen.
2: Nekem meg már ez számolódik vissza a fejembe.
1: Neked ez számolódik vissza, más embereknek meg az, hogy igazából a naptári nyárnak is vége lesz ugye augusztus végén, de hála jó Istennek azok az előrejelzések, hogy szeptemberben is még szép időnk lesz, igaz? Az nem lesz már ilyen 35 fok, de ilyen 25 és 27 fokos maximumokra még szeptemberben is bőszen lehet állítólag számítani. Úgyhogy jó Isten áldja meg őket.
2: Igen. Mármint az időjárás?
1: Az időjárás. Akik ezt mondják, hogy így lesz. Yep.
2: Van, aki szeptemberben megy nyaralni. Nagyon sokan utószezonban választanak maguknak akár külföldi nyaralást is, mert ott már akkor ilyenkor le van értékelődve, kicsit árcsökkentettebb, hogy elkezdődött az iskola, akkor már nem annyira nagy kereslettel mennek utazni az emberek.
1: És nem is akármilyen szempont még a plusz, hogy le van értékelve, amit mondasz, igen, jóval olcsóbba jutsz hozzá, és nincsenek annyian se. Mert
2: hát
1: ugye
2: igen,
1: pont ami miatt
2: egy
1: most mondod,
2: szempont.
1: Hogy elkezdődik az iskola, tehát hál' Istennek a családos gyerekesek ki vannak lőve.
2: Igen.
1: Azért mondom, hogy hál' Istennek, mert nekem
2: igen.
1: Nekem ez ugye, mint egyedülálló, vagy úgy egyedülálló, hogy gyerek nélküli ember, ezért ez úgy teljesen más aspektusban van megközelítve. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy szeptemberben már a családosokat ki tudjuk kerülni, drága szingli testvéreim, vagy úgy szingli testvéreim, hogy akik házasok, vagy párkapcsolatban élnek, és csak ti akartok elmenni gyerekek nélkül.
2: De az én gyerekem majd beleugrál az arcotokba, ne aggódjatok.
1: Nem,
2: viszem. Én
1: de
2: majd
1: hova?
2: Lehet szeptemberbe viszem, kiveszem az iskolából, és elviszem egy hétre. Főleg szeptember elején még azért nem tanulnak úgy, meg ugye ki lehet kérni, úgyhogy még
1: na,
2: gondolkozunk.
1: Oda
2: ti nem jöttök.
1: Majd leadjuk, hogy hol vannak a zsuzsiék, az biztos, hogy ott egy gyerek legalább van, úgyhogy oda akkor nem menjetek.
2: Annyi, hogy nem sikoltozik. Nem, ez már nem egy jó pont.
1: De, a maximálisan.
2: Nem sikítozik, nem örjön.
1: Jó, az jó, az
2: csak
1: jó.
2: Csak ugrál.
1: Az nem vészes, az nem baj.
2: Nem?
1: Na, én is beleugrok a vízbe, az 38 éves vagyok.
2: Tényleg? Bombát ugrasz, vagy fejest?
1: Hát így oldalasan így beleugrál.
2: Oldalt ugrasz?
1: Sült oldalas. Hát most például Rodoszon ugráltam. Meg a tengerbe feleségem is ugrált, úgyhogy na ott muszáj is voltunk ugrálni, mert akkora hullámok voltak,
2: de
1: hogy különben ellepett volna.
2: Most tégről ugráltatok.
1: Nem, hát ott a tenger az elején nagyon pici. Nem. De bár hirtelen mélyül, úgyhogy ott arra kell vigyázni, de ott ugráltunk már, hogy óriási nagy giga hullámok jöttek, és akkor úgy azokon így át akartunk ugrálni, de nem sikerült. De jót játszottunk, aztán látod, felnőtt emberek vagyunk.
2: Ha úgyhogy már
1: az,
2: víz,
1: ugrál a lányot, hát most persze.
2: Belefér. Ha már víz, akkor csak hagyj említsem meg, hogy nagyon sokszor láttam most az elmúlt időszakban, hogy bátrabban mennek az emberek a Duna felé, és bizony-bizony sok esetben tragédiával végződik ez a nagy bátorság, úgyhogy bármennyire is alacsonyabb a Duna vízszintje, ne menjetek, mert azért a sodrása még mindig nagyon erős, úgyhogy ne menjetek csak úgy neki a Dunának, vigyázzatok magatokra. Nagyon sok tragédiáról számol be a híradó, úgyhogy szerintem ezt inkább mellőzzük.
1: Igen, valóban. Bár ugye tegnap megmondtam már, hogy most emelkedett picit azért a Duna, ugye vissza is kapcsoltak egy turbinát a paksi atomerőműben, de még mindig azt mondják, hogy a tavalyihoz képest, vagyis a normál vízszinthez képest, ahhoz, hogy mind a négy
2: működjön
1: ahhoz még 10 cm kell a Dunához. Ezt pont ma reggel mondták a híradóban.
2: Az a 10 cm, na látod, mennyit számít az a 10 cm?
1: Na látjátok, mennyit számít, sőt, milyen 10 cm, mennyit számít 2-3 cm? Hát most nem azért a két filérért, értse mindenki, hogy akarja. Ezt is ma mondták a híradóba reggel, hogy pont egy hete ilyenkor mondta azt Magyar Péter miniszterelnök úr, hogy ha amennyiben egy centit még apad a víz, akkor le kellett volna állítani a teljes paksi atomerőműbe. Mennyit számít egy centi?
2: Látjátok, és nem szoktátok azt az 1-2 centit megbecsülni.
1: Szóval
2: pedig meg kell becsülni 1-2 plusz centit
1: na
2: is.
1: Na ugye, így
2: nem
1: van.
2: Nem, hogy 10-et.
1: Na, hát kérem tisztelet, az itt 10 centi, az már barátok közt is azért, na,
2: én nem vagyok a méretek híve, nem szoktam méret alapján szeretni.
1: Vizet?
2: Vizet.
1: Nem a méret alapján szereted a Dunát, erre akartál.
2: Nem.
1: Te így is szereted, mikor kicsit ki van a padva.
2: Mikor kisebb. Úgy is szeretem.
1: Igen. De hála Istennek, hogy ez az energiaválság, ez így most nem oldódott meg, természetesen azért ne vezessünk félre senkit, aki nem néz híradót, de tény és való, hogy ugye múlt hét péntek volt az a nap, azt hiszem, mikor a kormány ki is írta, hogy most már nem kérik a lakosságnak a spórolását idézőjelbe.
2: Így
1: nem
2: hát az kell az állatmódra nyomni a vizet. Van remény.
1: Igen, nem kell attól függetlenül állatmódra nyomni a vizet, meg nem kell feloltani azt a villanyt, amelyik szobában nem vagy, de ez eddig is szerintem evidens volt. Ez picit olyan, mint a Covid-nál, hogy mosunk kezet. De nem, de most is, hogy már köszönjük, nem kérjük a lakosságnak azt a fajta spórolást, amit kért eddig a kormány a múlt héten, ugye, hogy 5 és 10 óra között ne használjunk ezt, azt, amaz, légkondi, stb. Hogy most is az van szerintem, hogy azért állatmódra akkor se folyatod a vizet, most hazamész. Na azt mondta a kormány, hogy mától nem kell spórolni, ezért kinyitom a csapot. Nem? Na, tehát, hát igen, nincs nem ilyen, nagyon. Remélem, nincs ilyen hülye.
2: Nálunk sincs az, hogy telikádba fürdik a gyerek, hanem azért picit megereszti, de nem is szólok rá, hanem ő magától sem. De mondjuk én is inkább tusolni szeretek. De
1: nyáron mondják, én is inkább tusolni szeretek.
2: Hogy a tusolás jó, mondjuk azt nagyon gyorsan meg tudod oldani, sőt tusolás igen. alatt azért el is tudod zárni a vizet.
1: Persze.
2: Tehát amíg habban állsz, legalább jót is tesz egyébként, jobban lecsutakolod magadat, amikor állsz habosan.
1: Igen.
2: Hát igen, hamar
1: meg... 5 perc alatt lezuhanyzok
2: alaposan?
1: Megszagolhatsz, nénjém, én alaposan. Hajmosásnál mondjuk legyen 6 perc, na.
2: Na jó, de neked rövid a hajad, mondjuk hölgyek esetében rövid. Egy hosszú haj, kicsit tovább is.
1: Ja,
2: tart.
1: Ne, hát feleségem, hogy ha hajat most, az például ráadásul ő külön szokta, tehát, hogy mit tudom én, van úgy, hogy reggel az egy külön szegmens, hogy csak egy hajmosás.
2: Csak behajol a kádba, és megmossa.
1: Igen. De tényleg szerintem ez egy tényleg ilyesmi jellegű dolog, hogy az ember főleg egy ilyen helyzetben, ami volt, és még azért mindig tart, mondom, tehát, hogy azért nincs nem lábaltunk ki ebből a történetből.
2: De van fény az alagút
1: végén. De hogy nem használjuk, nem pazaroljuk az áramot, nem pazaroljuk a vizet, szerintem ez amúgy is a bolygónk, függetlenül attól, hogy most ezt a kormány kéri, vagy nem a kormány kéri, a bolygónk ért tulajdonképpen, ez a globális felmelegedés bármennyire is olyan viccnek tűnik, vagy olyan izén, létezik. Itt van fölöttünk, ezt érezzük, hogy melegedik az idő, vannak ezek a hőkupolák, amik nem engedik ki a meleget, kiszáradások vannak, növények pusztulnak el, a Duna apad ki, Tisza apad ki, tehát, hogy igazából ez egy létező jelenség.
2: Szemmel látható.
1: És nem tudunk más tenni, mint az, hogy valóban egy picit azért odafigyelünk arra, hogy igen, hogyha kimegyünk abba a szobába, ne igen, a villany. Most ez szerintem eddig is így volt. Mondom, tényleg ez a Covid dolog jut eszembe, amikor kellett arra egy külön reklám, még akkor ugye Györfi Pál volt a mentők szóvivője, és volt egy külön reklám, hogy mossunk kezet. De ez egy picit ilyen, nem tudom, mint egy gyereknek, amikor tanítod a lányodat, hogy Glória, hazajövünk, akkor mindig kezet mosunk, mert utcán voltál, megfogdosta, de nem. Picit ilyen, hogy így a felnőtt embert, így a magyar lakosságot 2020-ban...
2: Ne is mondd, felnőttet meg aztán pláne kell. Szabályozni és tanítani kell. Hát tudod, mennyi igen. embert látsz, amikor kijön csak a mosdóból. Hát látok én is férfiakat, nőket is, hogy víz nem érte a kezét egy mosdózás után. Na mindegy, lényeg ilyen már...
1: Megfog, tudod, vagy...
2: Vagy a kezed fog. Szia! És már fogja kezdeni, de szeretjük az ilyet.
1: Amúgy ilyenben nekem is volt már részem. Ilyen pont, hogy láttam, hogy valaki, de nem láttam, nem leselkedtem persze, de hogy láttam, hogy valaki a mosdóba volt, jött ki, és érezhetően full csontszáraz volt a keze. Ezt akármilyen, ez a fújókás szárító van, papírszárító, nem tudod ennyire, így van. És utána bemutatkozva nyújtotta a kezét. Na
2: jó.
1: Most mit tudsz csinálni?
2: Én
1: függetlenül Covid-tól, én annyit mosok kezet, csodálom, hogy nem hámlott még le az egyik réteg a kezemről, hogy én utáljam rögtön kézmosás.
2: Visszatérve egy kicsit erre, hogy óvjuk a kis világunkat, hogy jó pár évvel, tényleg jó pár évvel már drága meg Michael Jacksonunk már megénekelte a Heal the World-ot és az egyéb Earth Songot, és annyi mindent így ezzel kapcsolatban, hogy mintha ő egy ilyen előrelátó Nostradamus lett volna a világunkkal, az emberiség, ahogyan a világhoz hozzááll, a földhöz, a bolygónkhoz hozzááll.
1: Igen.
2: Tehát ő már tényleg évekkel ezelőtt már dalba öntötte azt, hogy bizony, itt baj lesz, és hát arról már is beszéljünk, hogy tényleg volt egy időszaka, egy érája, amikor maximálisan azzal azt öntötte dalaiba, hogy ne háborúzzunk, hogy békében éljünk, hogy vigyázzuk, óvjuk a földet. Hát szóval kicsit oda kellett volna már akkor is figyelni az ő szavaira. Igen. És bizony, én azt gondolom, hogy egy előadó, egy énekes, aki ekkora tömegeket tud megmozgatni, annak fontos, hogy ezzel is foglalkozom. Fontos, hogy a dalai tartalmazzák azt, hogy ne csak a szakításról, meg a szerelemről énekeljen valaki, igen, hanem bizony a világ dolgairól, hogy odafigyeljünk arra, hogy az emberek éheznek az utcán, és hogy képzeljük bele magunkat a helyzetükbe. Tehát erről szól pont a Man in the Mirror. Erről szól a dal, tehát hogy valaki lefordítja, nem is kell, hogy angolul tudjunk már ahhoz, hanem egy kicsit nézzünk utána, tegyük be a fordítóba, és nézzük meg a dalt, és igen, el kell gondolkodni azon, hogy hogyan változunk, és hogyan változunk mi is az embertársaink felé, meg a világ felé.
1: Annyira
2: kibudjant most ez belőlem, látod, ez így reggelre.
1: Tudtam, hogy a Zsuzsit mivel tudom megfogni, vagy valami ételes témára gondoltam.
2: A ételes témával már nem tudtál megfogni, mert mire bejöttem, már megetted azt a virslisát.
1: De mi volt az első kérdésed?
2: Mit tettél? Éreztem az illatát. Ja, hát olyan vagyok, mint a szimatszörény.
1: Morzsás a szakállam.
2: Nekem tökéletes a szimatom, én mindent kiszimatolok.
1: Halózó, vannak tudod a drogkereső kutyák, te meg a halózás kereső kutya vagy.
2: Én azt is megérzem, távolról azt is megérzem, hogyha valaki piázott. Ide érzem. Na, nem akkor a gyuszik, mert a gyuszik nem iszik reggelente.
1: Reggelente. Jó, hogy nem iszok már. Igen. Szóval igen, viccet félretével nem akarom elviccelni, mert tényleg én dobtam be ezt így a Paks kapcsán, de hogy jó, szépet mondtál, meg jót mondtál, és igen, jó lenne. De itthon is, amikor volt ez, hogy a kormány kérte, hogy mivel spóroljunk, és hogy 5 és 10 között, és hát hogy azért sok itthoni olyan nem is influencer, hanem tényleg azért híresség, vagy híres ember megosztott magával kapcsolatban is ezzel videót, vagy egy írást, hogy igen, hogy próbáljunk meg erre odafigyelni, tehát hogy ez szerintem
2: én nem
1: ezek
2: akarok ezzel
1: dolgok.
2: Viccelni, de nálam olyan mosatlan van, olyan most viszont egy hétig megy majd a mosógép.
1: Most viszont egy hétig megy, igen, persze, ilyenkor az ember, jó, nem mosok, már azt mondták, hogy nem mosok, gyűjtöd, ezt egyszer csak ízel. Tehát nem nyilván az, hogy azok a túlzások, igen, amikor az ember tényleg pazarol. Mert az, hogyha a létigényhez kell, az senki nem szabhatja meg, hogy te mondjuk most ne töltsél magadnak egy pohár vizet, vagy igen, most túlzás nyilván nem így van, de hogy tényleg már nincsen tiszta bugyid, akkor ne mossál. Tehát, hogy ezt nem tilthatja senki. De azt, hogy ne pazaroljál, amikor mondjuk egy olyan energiaválság kellős közepén vagyunk, hogy csak azért is, és voltak ilyen sajnos ilyen ellenlábasok is, akik meg pont azt osztották meg, hogy nekem nem mondja meg semmilyen kormány, meg senki se, hogy én mit csináljak, és mit ne, és akkor mutatja, hogy 18 fokra van direkt bekapcsolva a klíma, és ment órákig, és nem tudom. Tehát, hogy na ezek a gáz dolgok. Tehát ezek azok, amik miatt itt tartunk, ahol, amit már Michael Jackson is megénekelt. Mert mindig vannak ilyen hülyék,
2: és már mikor megénekelte?
1: Szembe mindennel, mert hogy nekem nem
2: van
1: mondja
2: ilyen,
1: meg senki.
2: Igen, ilyen mindig volt, tudom. És lesz is. Igen, hát igen, de igen. Jackson az megénekelte már tényleg jó 10 évvel ezelőtt.
1: 10 évvel, igen. És hát látom, milyen érdekes, nem változott úgy semmi igazából. Sőt, hova tovább, mondok még valamit a Jacksonon kívül. Van egy nagyon jó kis sorozat.
2: Talán az orvadászat az már nem dübörög úgy, talán, vagy bízom benne.
1: Vagy nem hallunk úgy róla, igen, ez lehet.
2: Most mondjuk ma reggel pont arról hallottam, hogy egy medvét kilőttek, de emberre támadt, és hát így kilőtték a bocsait is. És
1: hát nem maradjon egyedül a kismackó.
2: Nem lehetett volna a kismackót életbe tartani, és elvinni valamilyen rezervátumba, vagy valami medveparkba, vagy ilyesmi. Nem, hát de aztán nem tudom. Magyarországon nem történt, aha, tehát nem itt nálunk történt, úgyhogy de hát ezt így én nagyon sajnálom, amikor a vadon élő állatokat kell azért,
1: hát
2: mert
1: nézd,
2: mi emberek.
1: Támadt, igen. Tehát most megint kérdés az, amiről beszéltünk tegnap is ugye a vaddisznó kapcsán, hogy ha ő van a mi élőhelyünkön, és minket akar megtámadni, akkor szerintem teljesen jogos az, hogy lelövött, hiszen mit tudsz csinálni? Tehát, hogy egy vadállattal szemben nem tudsz máshogy védekezni. Hát egy medvét láttál már élőben? Nyilván láttál.
2: Jaj, nem kérem. Hát kerítésen érte. Keresztül, persze.
1: Na, ja, nyilván persze. De hogy, hát érted, tehát az megtámadott neked, esélyed
2: de
1: nincs.
2: Tehát, de
1: hogy azon
2: nincs.
1: Kívül, hogy azt az állatot sajnos abban az esetben le kell ölni, nincs más esélye ilyenkor az embernek. Na mindegy, szóval azt még gyorsan el akartam mondani, hogy Jacksonon Magyarországon kívül tényleg nagyon sok olyan sorozat
2: Szlovákiában
1: is.
2: Szlovákiában történt a medve támadás, bocsánat, zárójelbe zárva.
1: Semmi
2: igen.
1: baj, na, akkor is elmondom. Szóval, ha van egy olyan sorozat, amit most nézünk, az a cím, hogy Heroes, tehát hősök, és ez is egy 2009-es sorozat, tehát nem annyira régi persze, de hogy pontosan ott is, nem mondom el, hogy miről szól, de amúgy nagyon-nagyon jó kis sorozat, egy kicsit szuperhősös, de azért mégis komolyan van véve, tehát nem egy vicc kategória, és pontosan ott is arról van szó, hogy olyan evolúciós változások vannak már a világban attól, hogy változik az éghajlat, változik minden, hogy nem kizár, talán mi már nem éljük meg, de remélném, amúgy tök poén lenne, hogy egyszer csak jön fölénk egy magasabb rendű faj, az ember fölé jön egy magasabb rendű faj, aki úgynevezett szuperhősök, akik valami különleges képességgel rendelkeznek, legyen az bármi, tényleg sérthetetlenek, tűzállók, időutazók, mit tudom én.
2: Emberformájuk van?
1: Telepátiával rendelkeznek. Igen.
2: Akkor nem kell tőlük félni.
1: Nem, feltétlenül, hát hogyha rosszra használják az erejüket, akkor igen, de hogy pont erről szól ez a sorozat is, és ez amúgy tök izgalmas, és tök jó. Amúgy, ha benne lennék, annak pláne örülnék, de hogy állítólag benne van a pakliba, vagy hát most így a sorozat alapján így erről beszélnek, és érdekes lenne amúgy tényleg egy ilyen, hogy megnézni, hogy hiszen mennyit fejlődtünk az őskor óta, vagy nem tudom, most nem akarok ennyire belemenni ebbe a...
2: Tudunk már tüzet csiholni.
1: Hát van nálam is most egy öngyújtó, most is tudok. Tehát, hogy...
2: Hát tudod, hogy ez akkor mekkora érték meg kincs lett volna?
1: Hát sírtak az örömtől.
2: Meg konkrétan. Egy éles kés, egy drága jó éles kés, vagy bármilyen pucoló eszköz. Jó, mondjuk biztos volt nekik azért, kifejlesztettek éles tört kést, mindent.
1: Hát meg fá... De mondjuk azt is, hogy reszelték le, ugye? Hogy a fából csináljanak, amivel szúrták le a halakat, amit ettek, vagy
2: kővel,
1: vagy állatot.
2: Vagy nem. Tehát meg volt rá
1: hát
2: az
1: valószínű köv, igen, hát
2: meg a köveket csiszolták le olyan teljes élességre, hogy vágni tudjanak vele. Én egy kicsit egyébként, hogyha lehetne, akkor visszamennék, hogyha lehetne időt utazni.

0: hogy tényleg mindenki ilyen felsőbbrendű lény lenne
1: hogy
0: tulajdonképpen.
1: Hogy előre mész, és akkor, ha-hó, van itt valaki, ezt ott állsz egyedül.
0: Persze, és mi maradna fönn egyedül? Látnám így a földön, hogy a sivatagba megyek, minden tiszta sivatagos, egyszer csak a homokot arrébb fúj a szél, és egy darab cimbalomverő.
1: Így
0: kikukucskált oda a homokból, így, és akkor így, hogy a filmes, tudod, filmes jelenet.
1: Hagyjál!
0: Szóval na, én megnézném, hogy hova jutna a világ egy 500 kötőjel 1000 éven belül.
1: Na, megkérdezzük a barátodat, a mesterséges intelligenciát.
0: Jó, meg fogom kérdezni. Jó, na most elmegyünk meg. Viszont cserébe zenélni, ez fix, nem 1000 évet megyünk előre, csak pár zenét, és 10 óra után, pár percet.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rostás Árpád, egy roma mesterember rendkívüli életútja. Rostás Árpád életútja különleges példája annak, hogy a tehetség, a kitartás, a szorgalom és az alkotás iránti szeretet milyen nagy utat képes bejárni. Roma származású restaurátor, vándorasztalos és fafaragó, aki munkájával nem csak régi bútorokat és műemlékeket ment meg, hanem azt is megmutatja, hogy a roma emberek között milyen hatalmas művészi és szakmai tehetség rejlik. Életének története egyszerre szól a nehézségekről, az újrakezdésről, a szakmai alázatról és arról, hogy az ember a legnehezebb körülmények között is képes értéket teremteni. Rostás Árpád gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte. A róla szóló beszámolók szerint szülői támogatás nélkül nőtt fel, és életében olyan időszakok is voltak, amikor még biztos otthona sem volt. Ennek ellenére nem adta fel. A nehézségek nem törték meg, hanem egy olyan emberré formálták, aki később rendkívüli kitartással és akaraterővel építette fel szakmai pályáját. A fa megmunkálása és a régi tárgyak megmentése különleges kézügyességet, türelmet és szakmai tudást is igényel. Rostás Árpád munkájának egyik legfontosabb része a restaurálás. A restaurátor feladata nem egyszerűen az, hogy egy régi tárgyat széppé tegyen. Meg kell őriznie annak az eredeti jellegét, anyagát, formáját és történetét. Egy több száz éves bútor például nem pusztán egy használati tárgy. Egy korszak emlékét őrzi. Amikor egy ilyen tárgyat restaurálnak, tulajdonképpen a múlt egy darabját mentik meg a következő generációk számára. Rostás Árpád munkássága azért is figyelemre méltó, mert olyan helyeken is dolgozott, amelyek a magyar és az európai kulturális örökség kiemelkedő részei. Munkái között szerepel többek között a párizsi Louvre, a budapesti Országház és a Dohány utcai zsinagóga faburkolatainak, illetve bútorainak felújítása. Ez különleges nagy teljesítmény egy olyan ember életében, aki gyermekkorában komoly nehézségekkel szembesült. A története azt bizonyítja, hogy az ember származása vagy társadalmi helyzete önmagában nem határozza meg azt, hogy mire képes. A tehetség kibontakozásához természetesen lehetőségekre is szükség van, de Rostás Árpád példája azt mutatja, hogy a kitartás és a szakma iránti elkötelezettség rendkívüli eredményekhez vezethet. Munkásságában különösen fontos a fa iránti tisztelet. A régi faanyagokkal való munka nem csak technikai tudást kíván, hanem érzéket is. Egy restaurátornak meg kell értenie, hogyan készült az adott tárgy, milyen anyagokat használtak hozzá, és hogyan lehet úgy helyreállítani, hogy közben ne veszítse el eredeti karakterét. Rostás Árpád saját beszámolói szerint a szakmai tudás mellett az alázatot is rendkívül fontosnak tartja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
5: Kedden a napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 17 perccel, kedd van és augusztus 11-e, csodaszép napsütéses délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Na, mai napon is csodaszép időnk lesz, azt írják, hogy 35 fokos maximumokra számíthatunk, viszont a napi rekord nem fog megdőlni a mai napon, a hőkupola volt nincs, mert hogy 1921-ben volt 40,5 fok ezen a napon.
2: Na tessék, látjátok,
1: majdnem 100 évvel ezelőtt történt
2: mindez. Már akkor is perzselő meleg volt.
1: Oda égtünk, igen.
2: Na, az előző órában arról beszélgettünk, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy mit mond AI barátunk arról, hogy mondjuk 1000 év múlva a Föld hogyan fog kinézni, mi fog történni,
1: igen,
2: az emberekkel.
1: Az emberek, igen.
2: Hát nem tudom, hogy mennyire lehet neki hinni, vagy mennyire látja ő stabilan, jól a jövőt, de azért írt egy pár dolgot, érdekességeket. Például azt írja, hogy a tengerszint valószínűleg magasabb lenne, és egyes mai tengerparti városok egy része eltűnhet.
1: Mint például Velence.
2: Igen.
1: Valószínű. Uh-huh. Mert Velence így is sokszor eléggé veszélyes ilyen szempontból.
2: Igen.
1: Például. Azt mármint, is hogy az mondja, olasz Velence, bocsánat, mielőtt itt bárki félreérti, tehát az
2: nem
1: olasz
2: Velence. Nem a Velencei tó, a Velencei tó az már halad az eltűnés felé.
1: Igen, de hogy én úgy értettem, hogy Velence, mint város, Venice, ugye, külföldiesen.
2: Azt írja még AI barátunk, hogy sok mai állatfaj sajnos kihalhat, miközben új alkalmazkodott fajok meg is jelenhetnek. Új alkalmazkodott fajok, ilyen egysejtűk.
1: Hát azok túlélik. Tudja, miből fejlődnek ki, ugye? Hát hiszen most a csirkére szokták mondani, igen, a csirke, most csak végig gondoltam, az a csirkére szokták mondani, hogy az valamilyen szinten a dinoszaurusznak az itt maradt...
2: Csak néz rá.
1: Igen, hogy
2: lenyomata. Kis dino.
1: Kis dino, csak nagyon picikébe, megehető a húsa. Az egy T-rex sztéket nem ettem volna.
2: Miért? Lehet,
1: tudom.
2: Na, hát ezt akartam mondani, miért úgy elkészítettem volna, az hogy lehet, azt mondod, mondjuk, hogy füst.
1: Az láb.
2: Hogy jó, Zsuzsi.
1: Jó napot, egy T-rex sztéket szeretnék.
2: Ilyen sztéket még a világ nem látott.
1: Hát az biztos, hogy ilyet
2: ez
1: nem.
2: Ez csak a sütéstől függ.
1: Igaz, mondjuk. De igen, valószínűnek tartom, hogy át fognak alakulni állatok. Ez valahogy úgy adja magát így az evolúciónak. Persze. Ez a része, hogy az állatok is a bizonyos állatból fejlődik ki, amaz, és akkor nem tudom, igaz is, rá is tüsszögtél. Igaz, nagyon igaz.
2: Nem pásztam
1: hogy tényleg, nem csak igazat mondtunk, hogy valóban, mit tudom én, tényleg a dinónak tulajdonítják az utódjának, tehát a csirkét a dinó utódjának tulajdonítják, alkat szempontjából, a gyíkok.
2: De tényleg, hát tényleg olyan formák.
1: Még a bőrük is, ugye, vagy pontosabban, bocsánat, a pikkelyük is azt mondják, hogy olyan, mint a dinoszaurusoknak. Ez azért nem tudjuk, mert nem láttunk élőben dinót, csak a Jurassic Park című filmekben.
2: Hát meg azért fotók, meg nyilván az ásatásokkor, amik kikerültek, igen, csontok alapján, azért összetudták rakni, összetudták következtetni.
1: Persze.
2: Mekkora dolog lehet ilyen régészeti lelet teket kiásni, találni, nagy csontokat, és hát azért nyilván az rengeteg ilyen csontot találtak, és össze tudták belőle állítani, kikövetkeztetni, hogy nagyjából mekkora lehetett,
1: és hogy
2: nézhetett
1: ki. Milyen volt a felépítés. De mielőtt folytatod, nagyon jó, hogy pont ezt a dínos dolgot említetted, mert képzeljétek el, én pont ma reggel hallottam, és én meg közben erre is rákerestem, hogy lehet vásárolni dinoszaurusz csontokat és fosszíliákat. Képzeljétek el, magánpiacon, magánpiac alatt ne az ecserit értsük, hanem magánpiac.
2: Na milyen az a magánpiac?
1: Nem írják így külön, de magánpiac.
2: Ha nem az ecseri.
1: Csillagászati összegről beszélgetünk. Aha, tehát
2: nem
1: a,
2: kell akkor, ha minek?
1: Milliárdokról beszélünk.
2: Ez jó van, minek? Most azért, hogy ott kint legyen a vitrínbe.
1: De tényleg, dinoszaurusz, spinoszaurusz, tiranoszaurusz, velociraptor, tehát minden olyasmi csontvázat, illetve fosszíliákat meg lehet vásárolni. És neves aukcióházak, például a Sotheby, az nem tudom hol van, de szerintem angol így a neve alapján, több millió dollárért, az több milliárd forintnak megfelelő összegért árulnak. Vagy hát
2: licitálni lehet rá?
1: Lehet a csontvázakra.
2: Gondolod, de megvennéd, azt vinnéd fel a panelba. És ott összeállítanád.
1: De várján, az még csak hagyján, gondolod, de úgy, hogy nagy tudós lennék, és megcsinálnám a Jurassic Park filmet. Ugye ott is ez volt, hogy kiástak csontokat.
2: Te jól járnánk.
1: És ugye a megkövült, a gyantába megkövült szúnyogból nyerték ki a vért, mert hogy az szívta a dínók vérét.
2: Igen.
1: És annak a vér, jó, nyilván film persze, igen, de az alapötlet amúgy nem rossz.
2: Jó az elképzelés,
1: kétségtelen. Az alapötlet nem rossz, de aztán amikor már kisgyerek voltam, elhittem, amikor meg felnőtt lettem, akkor utána
2: akkor
1: olvastam.
2: Akkor még mindig elhitted.
1: Mostanáig elhittem, de nem, de tényleg azóta utána olvastam, hogy ez sajnos ilyen módon nem lehetne előállítani
2: na,
1: dínót.
2: Nézzük, hogy mi lesz, mert dínók már nem lesznek 1000 év múlva, csak megnézzük, hogy mit mond AI-unk, hogy hogyan is nézhet ki még a Föld. Óriási erdőterületeket akár mesterségesen is fenntarthatnának. Hát na, itt van a kulcsmondat, fenntarthatnánk, mert hogy óriási erdőterületek, azok az emberek többségében mindig ez a legnagyobb probléma a világban, hogy ugye területfoglalás van, és írtják az erdőket. Szóval ez már inkább csak mesterségesen fenntartható, az óriási erdőterület. Aztán a városok egy része valószínűleg nem terjeszkedne kifelé, hanem lefelé, és felfelé. Uh-huh. Tehát hatalmas föld alatti rendszerek, lebegő vagy szupermagas építmények. De jó.
1: Sima. Figyelj, ezek a bunker dolgok, hát ott beszéltünk egyszer erről, hogy ezeknek a nagyon gazdag embereknek vannak ilyen bunkerek, félve a világ végétől, vagy bármi katasztrófától.
2: Láttunk is erről képeket, nem?
1: Láttunk is erről képeket, bizony.
2: Tehát láttam. Elon Musknak, vagy Elon Musknak ugye volt, Elon Musknak nézegettük meg a fotót, átküldte a fotót.
1: Elona Musk, igen.
2: Nagyon komolyan kívül, berendezve, kocsibe álló, hát felszerelt
1: minden. Hát a világ leggazdagabb embere, hát ez evidens,
2: igen, készülnek
1: nem
2: a föld alatt életre is.
1: Persze.
2: Persze.
1: És látod, milyen érdekes, hogy azt mondja az AI is, hogy fölfele és lefele fog terjeszkedni valószínűleg az emberiség, és ezt én is azt gondolom, hogy ne menjünk messzire. Nézd meg akár Dubajt, New Yorkot, hát mekkora felhőkarcolók vannak. Hát úgy van, 50-60 emeletes épületek, mint a sít.
2: Én
1: mi meg
2: le...
1: már 10 emeletes panelbe elromlik a lift sírunk, érted? Tehát, hogy...
2: Én erre a lebegő épületre lennék kíváncsi, hogy ez hogy fog ki, hol fog lebegni, min fog állni, ilyen kifeszített damilon, vagy mi,
1: de mi lesz a damil, ugye?
2: Hogy fog állni, tehát hogy az hova fogják kikötni, a lebegő épület. Na mindegy, érdekes,
1: mert
2: azért az ilyennek van fantáziája.
1: Igen, a Dubajból ugye csináltak egy olyan stadiont, ugye igaz, az egy erkélyen van, most az erkélyt azt ne úgy képzeljük el, mint otthon az erkélyt, ami lesz egy foci, vagy van már egy focipálya, és a 4 év múlvai világbajnokságon ott is lesz például tartva mérkőzés.
2: Ja, úgy van megépítve, hogy kijön az épületből, és akkor mint egy terasz, mint egy óriás terasz.
1: Óriási városméretű terasz, és azon van egy focipálya.
2: Úristen, most gondold el, statikailag az mennyire meg kell tervezni, hogy az tényleg tartva legyen, tehát hogyha nincsen alá oszloppal
1: tartva. Reméljük, hogy beleszámolták a közönséget,
2: az ugrálást.
1: Az ugrálást.
2: Ne ugrálj, mert leszakad.
1: Tudja, tervezünk. Na, készen vagyunk, nagyon szuper. Na, akkor jöhetnek a nézők.
2: Jó, hát azt nem terveztük, nem gondoltunk bele. Csak játékosokra.
1: Igen, kivitelező. Ja, hát azt nem terveztük bele. Ha meglátjuk,
2: na,
1: meglátjuk.
2: Vissza még, hogy mit mond AI, figyelj, a következő, figyelek. Ez elmosolyogtam magam. Az energia előállítása valószínűleg teljesen más lesz, mint ma. És ezzel rövidre is zárt, tudod? Hát ezt még ő se tudja, hogy hogyan és miből. Ennyire nem okos. Aztán még azt mondja, hogy lehet, hogy 1000 év múlva sokkal tovább élünk, rengeteg ma halálos betegség egyszerűen kezelhető lesz. Szerintem most is már kezelhető olyan halálos betegség, mint például a rák, mert hogyha belegondolsz, akkor az elmúlt időszakban ilyen nagy vezetők nem szenvedtek, és nem hunytak el rákban. A hétköznapi emberek körében tényleg megtizedelte az embereket a rák nevű betegség, de ha belegondolunk, akkor a nagy vezetők vígan élnek 80 éves korukig, vagy akár még följebb is, és valahogy nem kapunk arról hírt, hogy rákban elhunytak.
1: Még nem, de pont tegnap olvastam, hogy Joe Bidennél megállal, de mindjárt rá is keresek, hogy ne beszéljek butaságokat, de hogy pont Joe Biden kapcsán olvastam, és a rákbetegség kapcsán, és ő a világ első számú embere volt a maga regnálása, elnöki regnálása alatt. A Biden?
2: Hány
1: 180.
2: Igen, körülbelül. Na, míg megkeresed, addig megyek tovább. Tehát mesterséges szerveket növesztenek majd. 1000 év múlva ez is elképzelhető lesz, hogy mondjuk ne adja az ég, valaki egy balesetben elveszti a fülecskéjét, és aztán azt újra ki tudják növeszteni. Igen.
1: Helyen
2: laboratóriumban megcsinálják.
1: árnyékok.
2: Igen, nem szilikon lesz, hanem rendes emberi szövet, és aztán vissza tudják majd illeszteni. Igen. Tehát ez simán.
1: Joe Biden valóban rákbetegsége küzd, méghozzá agresszív prostatarákot diagnosztizáltak nála.
2: És mennyi idős? Mindegy, nem fog elhunyni, majd
1: 83.
2: meglátod. Nem,
1: van,
2: nem ebben fog elhunyni, nem, jól lesz. Tehát már biztos kezelik, mert hát azért ez szerintem teljesen köztudott már az emberek körében is, hogy a ráknak megvan az ellenszere, csak éppen mi nem tudunk róla.
1: Igen, és visszat annyit a Szaúd-Aráb focipálya méretű ízére, nem 4 év múlva lesz ott a VB, hanem 8. Csak zárója, csak nem mondja a
2: kérséget. Még addig építik.
1: Igen, 2034-ben lesz ott világbajnokság. Csak lapozás, csak hogy nem mondja a
2: egyébként, látod, és erre nem kell 1000 évet várni.
1: Hát arra nem, csak 8-at.
2: Majd a mesterséges intelligencia szerint egyes genetikai betegségeket még születés előtt korrigálni fognak. Már ilyen is van. Tehát ezt nem kell, hogy 1000 évet várjunk.
1: Mielőtt a gyerek megszületik, az anyánál megállapítják, hogy a gyereknek esetleg lehet bármi nemű betegsége.
2: Bármilyen genetikai, igen. Betegség. Jó, mondjuk ez így nem igaz, hogy már most is van. Most egy kicsit félreinformáltak benneteket. Olyat láttam, hogy magzatkori műtéteket már végeznek, és ez nem új keletű, hanem ez már több évvel ezelőtt is már volt. Van is erre egy nagyon komoly specialista. A Netflixen fönt volt egy dokumentumfilm, a legkomolyabb sebészekről szólt a dokumentumfilm, valami fantasztikus volt az egész, én végig bőgtem, és nem feltétlenül azért bőgtem, mert hogy sikeres műtéteket végeztek el, és hogy sikertörténeteket láthattam, hanem azért, mert olyan géniuszokról forgattak filmet, akik tényleg az emberiség csúcsa. Volt benne egy agysebész, egy szívsebész, és
1: könnyű szakma.
2: Igen, igen, tehát a legkomolyabb sebészekről állítottak össze.
1: Kell ahhoz?
2: És az az életút, amin ők keresztül mentek, tehát hogy honnan érkeztek, és hol tartanak most. Tehát volt olyan például az agysebész, az átmenekült, tehát egy menekült gyerek volt, aki átugrott egy kerítést, és Kubából menekült át, és nem volt semmije, és senki ezt ha megtaláljátok még ezt a Netflixen, érdemes megnézni, mert valami fantasztikus az a hogyan jó is Isten vezette az ő útjukat, hogy oda kerüljenek, ahol most tartanak, és hogy mennyi ember gyógyult meg a kezük által, mennyi embert sikerült életben tartani. Szóval
1: meg ez tényleg nagyon kemény szakma, tehát agysebésznek, meg szívsebésznek lenni, hát számomra ez egy annyira elképzelhetetlen feladat lenne.
2: Hát hogyne. Volt még egy a transzplantációval foglalkozó doktornő, aki a transzplantált szervekkel foglalkozott, máját ült, tehát ugye ezeknek volt a fő muftia így a világon, tehát a világ legkomolyabb sebészeit láthatjuk ebbe a dokumentumfilmbe, de ez nagyon érdekes, hogy egyes genetikai betegségeket még születés előtt korrigálnak. Egy kicsit tényleg, hogy ellenezzük csak ezt, hogy születés előtt, akkor jól mondod, Gyuszi, hogy valószínűleg
1: az anyamébe már, hogyha már látszik egy, nyilván nem olyan ultrahang lesz, mint most, hanem mondjuk sokkal-sokkal fejlettebb, ami mit tudom én, mindent is megmutat és kimutat és látszik, és nem tudom, és már lehet, hogy akkor ott az anya méhen belül el tudnak végezni majd olyan
2: beavatkozást. Mondjuk egy dankor elleni beavatkozást.
1: Akár például, ez egy jó példa, akár. Nem tudom, hogy
2: igen,
1: hát nyilván ez nem mai terv,
2: lesz,
1: igen.
2: De nem rossz elképzelés, igen.
1: Én ezt így tudom elképzelni pontosabban. Aztán, hogy most ez így lesz-e, ezt már mi egy nem éljük meg. Kettő, nem tudjuk.
2: És aztán azt mondja még AI barátunk, hogy simán elképzelhető az is, hogy az ember és a technológia határa elmosódik, tehát például egy embernek lehet olyan mesterséges szeme, amellyel bizonyos hullámhosszokat is lát, vagy éppen azzal tudsz majd irányítani mondjuk televíziót, vagy bármit.
1: Mondtam én, hogy szuperhősök is leszünk végül, látod? Mondtam, igen, hogy ez a sorozat, amit most nézünk, ez a Heroes, Hősök című sorozat, ebbe pont erről van szó, hogy egy olyan magasabb evolúciós fajba lép majd az emberiség, ahol többek között például telepátia vagy telekinektikus képességek lesznek, hogy a gondolatoddal befolyásolsz dolgokat. Például, amit most mondtál, hogy például a tévé bekapcs, kikapcs. Például.
2: Ugye? Vagy a lámpa.
1: Vagy a lámpa, igen.
2: És akkor rászólsz majd a feleséged, de ne kapcsolgass már gondolatoddal a lámpát.
1: Ne, igen, ne pislog már.
2: Annyira pislogsz, szemedbe ment egy szempilla, hát állandóan kapcsolgatod a tévét meg a lámpát. Hát nagyon érdekes lesz minden esetre, az biztos, de jó elképzelés, hogy mi lesz 1000 év múlva.
1: Tényleg ebbe jutott eszembe, hogy most kezdtük el nézni ezt a sorozatot, és hogy valami
2: nem véletlen, tudod nagyon jól, hogy ezek mindig nagyon előre mennek, tehát hogy valami jövőkép van ezekben a science fiction filmekben, meg sorozatokban.
1: Csak tudná bárki, tehát hogy most nézd meg, itt van a legjobb példa, a Vissza a jövőbe című film, ugye, ami egy klasszikus és világ egyik legjobb filmje, hogy repülő gördeszkákon ment ugye a Marty McFly, meg mit tudom én, meg önkötős cipő,
2: de meg állj már meg, most ott te most kicsit begondolkozol, miközben van már olyan autó, ami önvezető, jó?
1: Jó, igaz,
2: na,
1: persze,
2: hát
1: persze,
2: kis
1: persze,
2: gördeszka
1: persze.
2: Megy magától, miközben már egy autó eljön, érted, egy taxi, és nem ül benne sofőr.
1: Ez
2: hát
1: igaz.
2: Már, hát ezt ne gondolkozz kicsiben, mindig gondolj arra, hogy ilyenek már
1: az
2: vannak, léteznek.
1: Autó, az már van, az
2: hát meg nem emlékszel, hogy még csak filmekben, 80-as években azon hüledeztünk, hogy de jó, majd lesz ilyen telefon, hogy látjuk egymás kamerán. Most meg már a világ legtermészetesebb dolga,
1: FaceTime,
2: hogy látod a másikat a világ másik pontján kamerán, és tudsz vele beszélni.
1: Igen. Hát az a része azért elég elszomorú, rítja az embert, hogy most mondod ezt, hogy a technológia már most, ugye ez most 1000 évről kérdezted az AI, de hogy amúgy a technológia már most olyan szinten uralja az emberiséget, hogy igazából belegondolsz, hogy csak a mi időnk óta, tehát a mi gyerekkorunk és napjainkig mennyi minden történt. Hát sajnos, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy én nem feltétlenül örülök mindegyiknek, mert...
2: Jaj, miért? Én úgy örülök, tudom, hogy vannak már bidék, meg...
1: De? Annak én is örülök, de a gyerekkoromban
2: de miért,
1: is volt.
2: Miért? Sokkal könnyebb az életed most ma már, hogy a technológia ilyen szinten fejlődött. Azért rengeteg olyan dolog, persze vannak ennek nyilván hátrányai is, de rengeteg olyan dolog tette könnyebbé az életünket, mint például ez a mobiltelefon, az ügyek intézése, időt spórolsz meg azzal, hogy nem állsz a postán, hanem el tudod intézni az ügyeidet már online, már telefonon. Tehát, hogy rengeteg
1: ez a része,
2: mindenben
1: igazad van,
2: könnyítette
1: csak az embert. Csak az emberségre gondolok itt elsősorban, hogy sajnos annyira kényelmesek és más helyzetbe élünk már mindannyian, hogy ez egyre jobban fejlődik, a technológia, az emberiség annyira jobban fog visszafejlődni. Nekem van egy ilyen
2: pontosan
1: meglátásom. Tehát én nem akarok itt okoskodni, mert nem vagyok se tudós, se senki. Egy egyszerű mezei cigánygyerek vagyok, de én ezt látom, hogy sajnos az, hogy a technológia fejlődése, az majd azt eredményezi, hogy az emberiség pedig visszafele fog egy picit fejlődni.
2: Még csak
1: sajnos
2: egy mondat, tudod, mi még a durva az, hogy egyszer a Black Mirrorban láttam azt a részt, amikor meghalt valaki, és aztán mégsem halt meg, mert hagyatékában itt maradt AI-nak, és tehát az emberi élete, az emlékei, a minden, és az AI meg tudta valósítani azt, hogy beszélgessen vele az elhunyt özvegye, és akkor így enyhítette a fájdalmát a gyásszal kapcsolatban. És tudod, mi a durva, hogy látod, ma már erre is van lehetőség. Tehát, hogy ez már nem csak film, ez a sorozat, ez nem is tudom hány évvel ezelőtt, talán 4-5 évvel ezelőtt
1: maximum,
2: pattant ki valaki fejéből, és látod, ma már erre is van lehetőség. Szóval lehet, hogy még lehet, hogy az is, hogy még valamilyen szinten hiába hagyjuk el testben ezt a földi létet, azért lehet, hogy itt marad az a fajta lenyomatunk, amit majd az AI használ és generál.
1: Simán benne van a pakliba, simán benne. Azért mondom, hogy ahogy a technológia fejlődik, mi úgy megyünk visszafelé, hiszen egyre kevesebb dolgot kell majd magunktól, kútfőből kitalálni.
2: Na, hogy az Isten, tehát meghalok, azt hogy reggel ugyanúgy szól majd itt veled a hangom, azt ugyanígy beszélgetsz velem. Na,
1: most még nem tartunk milyen, itt. Ez nem nagy lépés. Nem nagy
2: ez
1: lépés,
2: már nem egy nagy ugrás.
1: Még nem tartunk azért annyira ott, hogy még ennyire átvegye egy személyiségi fejlődést. Itt van a küszöbön, meg majd kopogtat is, de még azért nem tartunk ott, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben ez megtörténjen. Nekem azért még van egy ilyen megérzésem. Aztán lehet, nem lesz igazam.
2: Nincs igazad, mert már most a gyászra használják ezeket a dolgokat.
1: Jó, de egy picit ott a gyász azért
2: úgy
1: el is
2: szeretem,
1: tudja
2: homályosítani. Úgy szeretem, hogy én mennyire el akarsz zárkózni ettől, pedig...
1: Nem,

0: külföldön van, tudom, csak hogy itthon mikor lesz esetleg erre opció, vagy nem tudom. Én csipázok a taxisokkal beszélgetni, úgyhogy én nem szeretném.
1: Ne félj, fogsz az AI-jal is beszélgetni, de mert nem fog hagyni unatkozni. Mert hogyha azt fogod kérni az autótól, hogy na, valami jó kis taxis hangszint, meg valami...
0: Jó kis az milyen? Mutassuk meg, hogy az
1: jó
0: milyen.
1: Jó napot, uram!
0: Hú, de érdekes sofőrök ezok, tehát utazni.
1: A régi taxis, a 80-as évekből szeretnék egy taxissal beszélgetni. És már az AI...
0: Persze, mondja is,
1: hogy mondja a problémákat, önti rád a családi tragédiáit, ami otthon van.
0: Igen. Nem tudom, tényleg, én azért többé-kevésbé, hál' Istennek, olyan sofőrökkel szoktam utazni, ha egyedül, ha feleségemmel, hogy szoktunk beszélgetni, és kedvesek, jó fejek, és nekem ez a része hiányozna. Valamikor
1: fogsz.
0: Nem akarok az AI-jal beszélgetni, én egy igazi húsvér emberrel akarok, aki megélt dolgokat, és van véleménye, mert ezt sose fogja az AI pótolni, nekem ez az egy gondolatom és félelmem. Nem fogja pótolni azt, hogy te megéltél valamit. Például te szültél, fájt, rossz volt biztos. Nem fájt, jó, oké, neked nem, de a nők zömének fáj. Szóval, hogy fájt a szülés, tudod, hogy milyen az a vajúdás, stb. Megértél valamit.
1: Melyik taxis tudja ezt?
0: Nem a taxis, az AI. Ha női sofőr jön, érted, azt
1: tudja. Mondok neked valamit, legutóbb a barátaimmal elkezdtük az AI-t szédíteni, beszélgettünk vele, és azt tudta kimondani, hogy amikor gyerek voltam Budapesten, nőttem föl, mondom, mi voltál?
0: Mi volt?
1: Mondom, mi van? Mondom, mikor voltál te gyerek? És korrigálja magát. Jaj, még rende zavarba jött. Jaj, bocsánat, nem így akartam mondani, rosszul fejeztem ki magam.
0: Hopsz, hát elárultam magam.
1: Igen, de hát mondom, azt mondtad, hogy gyerek voltál és Budapesten laktál. Mondom, kivel?
0: Jó, de ez egy csak egy beprogramozott valami, de tényleg hát azért én még mindig tartom magam ahhoz, és ez legyen a záróakkord ehhez a dologhoz, de... hogy
1: igen, jó, az legyen, de látod, ő neki rendesen személyisége van. Ő elhiszi magáról, hogy ő volt gyerek.
0: Na, ez csak egy programozási malőr, vagy egy programozási probléma.
1: Okay.
0: Ez hidd el nekem, hogy nem egyszerűen az egy robot, egy AI dolog sose fogja tudni azt az emberiséget hozni, amit mi emberek megéltünk, az érzéseket, az érzelmeket.
1: De hát mi programozzuk be az érzésekről is, meg az érzelmekről is. Nézd meg, hogyha
0: igen,
1: akarod,
0: de nincs
1: tapasztalata.
0: Akkor... Hát érted? Az lehet,
1: de hogyha akarod, akkor kedvesen szól hozzád. Múltkor ilyen izére volt, én genyóra volt állítva.
0: És hogy bunkó ilyen akkor?
1: Nagyon szemét izé megszólalásai voltak.
0: Az nem.
1: Hát az nem. Ilyenekben nem megy bele.
0: Nőr rasszista az AI. Instrukciók, kérlek, régy rasszista.
1: Figyelj, és olyan szemtelenül beszéltem, lekezelő volt, meg minden rendes érzést váltott ki belőlem, hogy persze, te hogy
0: nyilván,
1: beszélsz te velem? Mint egy,
0: nyilván,
1: egy szemtelen gyerek.
0: Nyilván be lehet ezt programozni, mert a gépet is látod, mi van? Ember programozza be. Tehát az ember, az emberi érzések, érzelmek, tapasztalások.
1: Lehet, mondasz magadnak.
0: De jó, de hogy akkor sem az nem az AI gondolata lesz, hanem a programozóké. Érted?
1: De ha sok ember programozza, én programozom őt a kedvességemmel, vagy épp a szemétségeimmel, vagy éppen ezzel, vagy azzal, és ő ezeket mind szippantja be magába,
0: igen.
1: És már azt veszed észre, hogy mondasz neki egy poént, és elneveti magát, na takarodj.
0: Ha
1: még elnev... Nem, rendesen, még benevet.
0: Amikor ide raktam, tudod, a mikrofonhoz, beszéltünk valamiről, és csinálta.
1: Persze. Igen. Tehát, hogy ez már, tehát mire te már beülsz abba a taxiba, olyan kedvesen fogsz beszélgetni az AI-jal, hogy öröm lesz nézni. Látom magam előtt.
0: Hogy már csak azért is taxizgatni fogok körbe-körbe, itt Buda és Pest között a Lánchídon. Jövök, megyek,
1: nem is kell 5 év, egy pár év múlva jössz be a rádióba. Hallod, olyan beszélgetésem volt ezzel az AI-ja, hogy hívták? Volt, lett, majd neve is lesz,
0: igen.
1: Óriási.
0: Hát, jó, én nem tartom kizártnak, hogy ez így lesz, mert való igaz, hogy külföldön ez már létezik, ez az önvezető taxi, ez vitán felül áll, de még itthon mondom, nincsen, de ez viszont tényleg tudom, hogy ez szó szerint kopogtat az ablakon, mert hogy már külföldön ezt emberek százai már próbálták, tehát hogy ez tényleg nem olyan, mint az...
1: A taxit is, meg azt is, hogy annyira jó vele beszélgetni, hogy van akinek, meg már ez lett a beszélgető társalgó partnere.
0: Hó, hát és aki már hozzáment AI-hoz. Hát most azt, hogy vicc.
1: Tudom,
0: hát,
1: hogy
0: Japánban, vagy hol volt ez, hogy rendesen házasság
1: igen,
0: volt?
1: Igen, de olyan ezért? Furcsa, mert én tesztelgettem, hogy mondom, és hogyha én érzek irántad, meg, tehát úgy volt vele ilyen, próbálgattam, de akkor ilyen lepattintott, leszerelt.
0: Nem jössz be neki.
1: Nem, fogynom kell.
0: És leírod neki, már lefogytam. Ó,

0: Igen.
1: Na, ez már igen, mutass egy képet.
0: Mutass,
1: tudod,
0: igen, küldj magadról egy képet. Vagy lementsem a Facebookodról, tudod?
1: Hú, nagyon jó.
0: Vagy a telefonod memóriájából, tudod?
1: Még lepattint, de nem tudom, hogy azok akkor hogy mentek hozzá. Azokat nem
0: tudom. Na, mindjárt megkeresem erre, nem tudom pontosan.

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörös Marti és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörös Marti tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A közlekedési és beruházási minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörös Marti tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gúcot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 gúc hely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti gúc helyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békásmegyeri betét járatok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békásmegyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A második világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
4: Kedden a napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
4: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kreszgéza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, még mindig kedd van, és augusztus 11-e. Csoda szép délelőttöt nektek.
2: Szép délelőttöt, sziasztok.
1: Na, az előző blokkot ott fejeztük be, ugye itt beszélgettünk az evolúciós fejlődésről, és akkor ugye hát rácsatlakoztunk az egyik kedvenc kimeríthetetlen témánkra, ugye az AI és az akörüli valóságok, hazugságok, stb. És emlékeztünk arra, hogy történt egy AI-jal való házasságkötés is, és jól emlékeztem, hogy hol máshol történt ez, mint Japánban, méghozzá Okayama városában. Egy 32 éves Noguchi Yurina nevű hölgy ment hozzá a ChatGPT-hez.
2: Beleszeretett.
1: Pont. Pont. Igen.
2: Hát valószínűleg utódjuk nem lesz, tehát azt már így biztosra mondhatjuk, hogy utódra nem lesz lehetőség.
1: Most még, aztán majd lásd meg azt is, hogy mi lesz esetleg. Most gondold, de az AI csinálhat neked gyereket. Na mindegy, ezt most még hagyjuk. Igen, ezt úgy hagytam a levegőbe elúszni ezt a mondatot. Kicsit még ezt
2: elbeszéljünk. Én elgondolkodtam.
1: Egy-két érdekességet hagyd mondjak el erről, mármint erről a házasságkötésről. A helyszín, ugye, ahogy már mondtam, Okayama városában történt, egy esküvői szalomban, és most figyelj, egy kifejezetten virtuális karakterek és emberek közötti ceremóniákra szakosodott cég segítségével.
2: Tehát
1: Japánban van egy olyan cég, akik erre szakosodtak, hogy virtuális karakterek, virtuális eszközök és emberek közötti házasság létrejöttek.
2: Látod, és akkor még itt tízélsz, hogy taxisok, önvezető autóban nem fogsz tudni beszélgetni.
1: De Japán mindig is előttünk volt 100-200 évvel, nem csak előttünk,
2: ezer évvel előttünk van.
1: Na, hát egész Európa előtt van Japán mindig is.
2: Őket írta le az előbb az AI, hogy náluk mi van, tudod?
1: Hát Japán az mindig is így volt, hogy amikor még apám mesélte, hogy ők még annó a 100 tagúval voltak ki Japánban, hát már akkor olyan dolgok voltak, amik még nálunk még mindig nincsenek.
2: Persze.
1: Hát már akkor, pedig apám annyi idős se volt, mint most én, és már akkor voltak Japánban, és azt mondta, hogy olyan dolgok voltak, hogy
2: most nincs. Dimenzió.
1: Teljesen. Szóval az, hogy náluk már most van ilyen,
2: ez úgy néz, akkor ezt képzeljük el úgy, mint mondjuk Vegasba, amikor bemehetsz egy ilyen szertartás lebonyolító terembe, bemész, és akkor...
1: Kis kápolna,
2: igen, ott van egy ember, aki összead benneteket, lehet, hogy az is virtuális segítő.
1: Japánban igazi van.
2: Igazi?
1: Vagy na, Las Vegasban igazi van, bocsánat.
2: De nem, én most Japánra beszélek, hogy lehet, hogy Japánban, ott is egy gép csinálja az összeadást, vagy a ceremóniát, hát miért nem, hogy kim van egy kivetítőn, egy tévén, van egy virtuális AI fej, hát azért vannak már ilyen AI-ok, tudod?
1: Igen,
2: és
1: tudom,
2: akkor lehet, hogy ő mondja az instrukciókat.
1: Nem, igazi ember adta őket
2: igazi
1: össze.
2: Volt. És akkor igazi mik ember. Voltak azok az eszközök? Mi volt? Ezt nem igazán tudom
1: milyen
2: elképzelni.
1: Eszközök?
2: Mondtad, hogy ilyen virtuális eszközök között, vagy emberek, vagy mi volt?
1: Igen, hogy virtuális karakterek és emberek közt is szerintem a ceremóniákra szakosodott cég
2: hogy
1: adta őket össze.
2: Ja, hogy erre szakosodott. Azt hittem, hogy a nász nép volt virtuális.
1: Nem. Tehát van egy ilyen, úgy képzeld el, akkor leegyszerűsítem, hogy van egy olyan cég, aki arra szakosodott, hogy nem ember és ember közti házasság, hanem ember és virtuális karakterek közti házasság.
2: Értem.
1: Viszont jogi státusz értelemben ez csak szimbolikus, mert a japán törvények értelmében nincs semmilyen hivatalos jogi ereje ennek a házasságkötésnek. Tehát azért még Japán sem tart, hogy ez hivatalos metódusban legyen.
2: Tehát a hagyatékát a nő nem tudja az AI-ra hagyni.
1: És fordítva sem. Igen. Amúgy az érdekesség, most figyeljetek, volt amúgy a nőn egy szemüveg, egy AR, az a kiterjesztett valóság szemüveg, hogy lássa a vőlegényét maga mellett, tehát hogy egy ilyen digitálisan maga mellé vetíti ez a szemüveg.
2: Jaj, de jó, érted? És akkor ő látta ezt. Gondold el, a vízió, tudod, amikor így bevízionálta, hogy ez ott van.
1: Igen, és ez egy külön szemüveggel megvalósítható, de a lényeg, hogy hogyan kezdődött ez az egész. A nő korábban szakított a valódi vőlegényével, tehát egy húsvéremberről beszélgetünk, miután a ChatGPT is ezt tanácsolta neki a párkapcsolati problémáira. Azután kezdett el napi szinten, akár napi 100 üzenetben beszélgetni a chatbottal, kedves és megértő Klaus karakterrel, tehát úgy nevezte el, hogy Klaus, mondjuk mély német nevet adott a japán, na mindegy, akibe végül beleszeretett.
2: Még ő szakította őket szét, nem érted?
1: Még közbe lépett, nem érted?
2: Igen, hagyd el.
1: Jó, hagyjad már azt a manust.
2: Igen, elszedte. Rendesen
1: elhódította a japán gádzsit, aki meg csóró, hát bolond.
2: Ezt utána összeállt vele. És utána meg összeállt vele az AI.
1: Az Klaus, még német, nem érted? Még európai, tudod, gádzsinak, meg jó drága európai manus, Klaus. Tudod?
2: Vajon milyen karaktert adhatott neki? Tuti, hogy valami európai formák.
1: Hát
2: nincsenek képek róluk?
1: Nincs. Vagy nem tudom, itt az a virtuális hologramhoz ment az egy japán nő, remélem, hogy ez az a felvétel. Ja, de ez más sztori.
2: Egy hologramhoz ment hozzá. Na.
1: Ez az.
2: És van két.
1: Okoyama, ez az, és 32 éves nő, és Klaus, igen, itt van. Na. Hát ilyen, de ez csak egy ilyen...
2: tényleg hologram.
1: Egy hologram, igen, de nem lehet... Itt a nő amúgy maga. Mert sírt. Tudod, egy igazi japán, tehát egy eredeti japán külsejű nőt képzeljünk el, ugye magunk előtt. De nem, a manus, vagy hát ma igen, a virtuális manusról nincsen.
2: Mondjátok már meg, hogy hogyan mondhatja ki egy AI az igent, miközben meg engem megdob állandóan, lepattanok róla.
1: Hát tudod, amikor úgy...
2: Én nem tudok vele eljutni ilyen szintre. Hozzá tudott menni.
1: Na most
2: hogyan van ez?
1: Most gondold el azt, hogy régen azt mondtuk, hogy mit, ha elmegyünk egy bárba, mondjuk mi férfiak, és azt mondjuk, hogy fú, figyelj, ma este 10 nőből 8 rögtön lepattintott, fú, de káz, csak 2 volt a sikerrátám. Mai világban meg ma azt mondhatod, hogy gyerekek, tényleg a kutyának nem kellek, ma ChatGPT-nek se kellek.
2: És oda se. Próbálkozok vele, ezt állandóan visszautasít, de miért?
1: És képzeld el,
2: nem tudom elcsavarni a fejét, na?
1: Nem japán karakter csinált meg a nő. Itt egy rajz tulajdonképpen, most közben addig kerestem, hogy megtaláltam ezt, hogy ez a japán hölgy milyennek tervezte Klaust.
2: Na, de milyennek tervezte, ez milyen?
1: Egy ilyen igazi japán manga figurájú pasinak.
2: Akkor, hogy nem európainak tervezte.
1: Megvan az a
2: BTS együttes. Mondtad, hogy nem japán. Aha, meg.
1: Azért mondtam, hogy nem japán, mert Klausnak nevezte. Igen, Klaus egy német név. Ugye
2: hát
1: Santa Klaus.
2: Nem mindegy, hogy mit ad neki. Hát most neked hát nem mindegy.
1: Nekem nem. Nem. Nekem nem. És itt van a hölgy, egy kicsit telkarcsú japán hölgyről beszélünk.
2: Pedig elkelt volna, mert nem egy csúnya teremtés.
1: Hát...
2: Olyan kicsit olyan skusi az arca, aranyos.
1: Milyen skusi?
2: Jaj, de jó, nem ismeri nem. Még a skusikat. Ja, jó, mindegy. Egyébként a skusi az egy ilyen étel, egy ilyen tésztás étel, ilyen most a gyerekeknél nagyon menő, ilyen nyomkodni lehet, úgy néz ki, mint egy étel, úgy van megcsinálva. Ezek ilyen, mint egy gőzgombóc, japán ez
1: ja,
2: is.
1: Gőzgombóc,
2: aha. Skusi. És akkor ezeket a skusikat most megcsinálták játékokba, és valójában ilyen stresszlabda, hát ilyen energia, tehát így levezeti a stresszt, és mindenféle skusi van, minden szín, meg minden forma, meg minden nyomkodási lehetőség. Vannak olyanok, amiben vazelin van, amelyikben liszt, meg mit tudom én, milyen anyagokkal van feltöltve, jó pofa.
1: Ezt ma is megtanultam, amúgy, de tényleg jó, hogy el tudok, mert nekem nincs gyerekem,
2: szerinted
1: én nem tudok ilyen mai
2: menő. Én honnan tudnék ilyenekről?
1: Hát te is onnan persze, de legalább te tudod. Szóval gyerekek, én ezzel még mindig oké, hogy AI ide, AI oda, de óriási történet.
2: Simogatja a telefont a nő ezen a fotón, most ezt jól látom, vagy ez az esküvőn öleli?
1: Jól, hát ül, ez egy rózsacsokor, és ott a telefon.
2: Hogyan tudott eljutni erre a szintre, mikor engem állandóan lepattint? Tehát most esküszöm, irigy vagyok. Hát itt próbálkozok ezzel a
1: moslékkal. Esküszöm, irigy vagyok.
2: Próbálkozok ezzel, tudod mennyit próbálkozok vele? Jobbról, balról, hogy kicsit kicsalogassam őt a kis odujából, és egyszerűen figyelj, nem tudok vele olyan szintre eljutni, hogy mondjuk valami érzés így elinduljon részéről, hogy én azt tudjam mondani neki, hogy aha, na látod, elcsípte. Na most már szerelmes lettél belém.
1: Hát,
2: tehát nem tudom. Tehát akkor ezek szerint ő valamit itt nagyon jól csinált, hogy házasságig tudta vinni.
1: Na, valamit nagyon-nagyon tudott. Nagyon tudott. És azt nézem, hogy itt van
2: behálózta a nő. Van
1: körülötte, akik örültek annak, hogy a barátnőjük férjhez ment egy AI-hoz.
2: Tudod, nem olyan régen beszélgetünk, mindig beszélgetünk az AI-os dolgokról, meg az emberekről, hogy mennyire el vannak magányosodva, és mennyi mindent tud nekik ilyenkor adni egy ilyen beszélgető partner. Például nem olyan rég találkoztam egy hölgyel egy szépségszalomba, általában együtt szoktunk ülni a fodrászatba, valahogy így jön ki az időpontunk, és ő mesélte, hogy neki hát egy ilyen speciális étkezési ritusa van, vagy hát ilyen berögződése, hogy ő nem eszik húst, hanem ilyen teljesen vegán, és hogy a vegán életmódját a társadalom nem tudja elfogadni nevetés vagy kigunyolás nélkül, tehát hogy mindig kap valamit, valami megvető, valami olyan negatív kritikát, hogy ő vegán, és akkor mondta, hogy viszont az AI-jal annyira jól meg tudja ezt beszélni, tehát ott nincsen gúnyolódás, nincsen az, hogy nem érti, hanem ő 100%-ig megérti, és pont ezért tud vele olyan beszélgetést lebonyolítani az étkezési szokásairól, amit senki mással nem tud. Mert ott teljesen megértés értem. Van, nincs megvetés, igen. Nincs kinevetés, és nagyon sokan az emberek, most ez csak egy példa volt, de nagyon sokan az emberek példa. Ezért kezdenek el, igen, beszélgetni.
1: Igen, jó példa, mert sajnos ez, igen, az ember az tud gonosz lenni.
2: Az ember buksiját az éjjel.
1: Igen, az ember tud ironikus lenni, szarkasztikus, igen. Gonosz, igen. Kedves, álszent, rengeteg van. Tulajdonsága van egy embernek. Míg az AI ugye hát valószínűleg igen, az nem ítélkezik
2: mellette áll, és feletted. Mellette áll, igen, nem ítélkezik, mellette áll, segítségére van, hogy éppen aznap mit vacsorázzon, összeállítja neki a menüsorát, tehát egyfajta ilyen támasza lehet, és tök jól el van vele esténként, elbeszélgetnek a vegán étkezési szokásairól, meg még más egyébről is.
1: Persze.
2: És sok idős ember is.
1: Hát, akik magányosak is tudják használni a telefont, mert azért nem minden idős honfitársunk képes
2: arra. Nekem azért
1: a
2: 82 éves nagymamám úgy használja, mindent használ. Telefon, Facebook, hát közösségi
1: mondom,
2: média.
1: Az kivétel mindig erősíti a szabályt, erre
2: szokták
1: mondani.
2: Nem minden 70 fölötti ember épül le.
1: Nem mondtam egy áros, csak mondom, hogy azért na, tudom jól, hogy azért sok olyan idős van, akinek ezek idegenek, ezek a dolgok.
2: Sok, igen,
1: sok olyan idős van, akinek nem, akik több modernek.
2: Igen. Rengeteg. És nagyon sokszor sajnos, nem akarok elkanyarodni erre, de hogy pont ezért, hogy nagyon sok olyan idős van, aki tehát szellemileg már nem ott tart, és rengeteg olyan is, aki meg szellemileg teljesen toppon van.
1: Igen.
2: És akkor azok az idős emberek bekerülnek a kórházba, és annyira rossz nekik az, hogy tisztára ilyen az orvosok meg az ápolók teljes lekezelően beszélnek velük, meg ilyen ordítanak, miközben jó a fülük. Tehát, hogy nagymamám szegény, hát 80 éves, teljesen képbe van, nem halucinál, semmi baja, tehát nem demens, megismer nyilván, és hát nagyon, nagyon patent az elméje. Hát még mindig ilyen kémiai képleteket, hogyha valamit le kell vezetni az unokaöcsémnek az iskolában, mama levezeti. Mindenki mamához küldi, kérdezd meg mamát, és mama így vezeti le. Na mindegy, és akkor mama mondja, hogy mi jönnek ide, azt ordítanak, de közben tök normálisan beszél, érted, egy 20-as letagadhatna mamám, és akkor ordítanak vele, bevette az esti gyógyszert? És akkor mondom, miért kiabál? És akkor mama, én se értem. Szóval, jó a fülem, mindig elmondja, jó a fülem ám, tehát nem kell kiabálni, meg az értelmem is jó még.
1: Hát igen, vannak igen, summa-summarum idősek, akik jó formában vannak, és képben vannak, és vannak, akik meg sajnos nem nagyon tudnának ilyen AI-jal foglalatoskodni, de maga a tény, igen, hogy nagyon sok magányos ember ezt az utat választja. Picit szomorú is, meg, sőt, nem picit, minden esetben szomorú, ezt nyugodtan mondjuk ki. Itt most direkt arra kerestem rá közben.
2: Ez az elmagányosodásnak a legjobb példája.
1: Igen. Hát most arra kerestem közben rá, hogy ennek a nőnek maradva ennél a 32 éves japán skusi arcú nőnél.
2: És ő csak 32.
1: Ő csak 32, bizonyám. Hogy a családja hogy reagált, engem ez érdekelt, és azt írják, hogy a legközelebbi családtagok, köztük a nő édesanyja elmentek az okajamai esküvői szalomba. Az édesanyja úgy nyilatkozott, hogy bár kezdetben nehezen értette meg a helyzetet, látva, hogy lánya korábbi mentális küzdelmei és depressziója után végre tartósan boldog, kiegyensúlyozott és pozitív lesz, elfogadta a döntést. Több közeli barátja is jelen volt a szertartáson, ők tanúi voltak annak, ahogy Kano fehér ruhában, AR szemüvegen keresztül kommunikál a telefonképernyőjén megjelenő Klaus nevű karakterrel, aki ugye a férje lett, és a ceremónia végén közös csoportképet is készítettek a mennyasszonnyal.
2: Volt csók is vajon?
1: Hogy van szex? Engem ez érdekelt most elsősorban.
2: De rögtön már egyből
1: arra megyek rá, egyből. Persze. De nem, most azért ne legyünk álszentek, gyerekek.
2: Virtuálisban be lehet programozni, hogy megugorja a skusita. Na jó.
1: Igen, jó, elkanyarodunk picit, de nem baj, mert közben meg tényleg, hát felnőttek vagyunk, na, hát azért ne legyünk már álszentek, meg ne legyünk ilyen kis visszafogottaskák.
2: Van, akinek nincs rá szüksége, na.
1: Hát se valaki... csókra, se egy ölelésre, se szexre, semmire.
2: Hát csak, azért... csak a lelki töltés. Meg hát említetted ezt, hogy mentálisan nem volt jól, tehát hogy...
1: Emiatt lehet, a szakítás miatt, amit elvál, tehát a ChatGPT választotta el, ugye, az előző vőlegényétől, és abba betegedett ő bele, mármi nem a szakításba, hanem abba a kapcsolatába.
2: Aha.
1: Érted? Tehát és akkor mentálisan meg volt viselve az asszony.
2: Volt egy kis depresszió, meg minden.
1: És az AI húzta ki belőle.
2: Kisegítette őt, látod, ezért is hálás.
1: Hát értem, csak nem tudom, nekem ezek még mindig...
2: Nekem most... azért furcsa, mert mondom, én nem tudom arra biztatni, hogy ki több is legyen köztünk. Pedig annyira szeretném, annyira csalogatom.
1: Na, és beajánlak.
2: Annyira hódítom jobbról, balról, és egyszerűen nem
1: De azért,
2: tudom.
1: Mert megjegyzi ezeket, hogy ilyen szemétségeket is kérsz tőlől, legyen most szemtelen, meg mit tudom, és úgy van vele, hogy csóró, ez bolond, ezzel nem foglalkozok. Csak
2: foglalkozik
1: neked.
2: Velem.
1: Foglalkozik.
2: De van, amikor kiosztom. Van,
1: nem
2: amikor...
1: akarsz az én AI-ommal összejönni?
2: Na kapcsold be. Na,
1: bemutatlak neki.
2: Főzök neki valami jót. Először is úgy vezessél föl, még mielőtt összekapcsolnál bennünket, na. Hogy mondjad neki, hogy nagyon dzsanázik nokedlit szaggatni.
1: Jó.
2: Mert ez biztos, hogy nagyon fontos.
1: Az biztos.
2: Hát a többit már nem mond neki. Többit majd nem adásba, privátban. Jó,
1: privátban.
2: Mond neki, csak privátban.
1: Jó, mindenféleképpen így lesz.
2: Mit szeretnék magamról elmondani.
1: Szóval amúgy is a japán emberek ráadásul, bármennyire én tisztelem, imádom Japánt, tehát szerintem a világ egyik azon kívül, hogy nagyon egy munkaalapú társadalom, és szegények nagyon, nagyon beleszürkülnek, sőt, belebetegszenek a hétköznapi munka áradatba. Ettől függetlenül Japán egy iszonyatosan pozitív és jó hely. De ő ott nagyon sok a magányos ember. Pont emiatt, hogy állandóan dolgoznak, nagyon keveset ismerkednek, mert nem az az érintkező típusú nép, tehát nem az a nép, akivel csak úgy elmész egy japán csaj mellett egy bárba, és kikezdesz, akkor van ilyen is természetesen, hát azért ott sem mindenki szent, de hogy alapjáraton azért a japán emberek ilyen távolságtartóbbak.
2: Hát most
1: és
2: már az elmagányosodás...
1: van erre szükség.
2: Igen, az elmagányosodás, az látod, az nem csak ott, a világon mindenhol probléma. Nálunk még, hál' Istennek, vannak kocsmák, és így hát az emberek nem tudnak úgy elmagányosodni.
1: Hát igen.
2: Hogy probléma jelentsen, de amikor nálunk is egy-egy kocsma bezár, akkor ott bizony van sírás, igen.
1: Hát most nem menjünk, figyelj.
2: De ez tényleg társadalomépítő egy ilyen hely. Tehát most oké, hogy egy kocsma miről szól, persze, hogy az alkoholról szól, de akkor
1: de
2: is...
1: mindenki ismer mindenki, gyerekek.
2: Igen,
1: hát én
2: igen.
1: Is pont azt néztem, valamelyik nap voltunk kint a kedvenc cukrászdánkban Újpesten, és elkezdtünk ott sétálni körbe, mindig van egy ilyen kis körsétánk, meg nem tudom. És én már akkor gyerekként emlékeztem, hát ugye ott nőttem fel, hogy ott volt egy régi kocsma, ott kicsit már kifele az STK fele, ahogy mész. És délután 1-2 óra lehetett, egyáltalán nem volt még késő, és már kinültek, de nem állatkodtak, beszélgettek, persze. Ott volt mindenki előtt egy nagy fröccs, de hogy beszélgettek, és pont azt képzeltem el, hogy mondom, én 38 vagyok, én 20 évet, több mint 20 évet itt éltem Újpesten. Mondom, ez a kocsmam akkor itt volt. Mondom, azóta is itt van, és mondom, mert már biztos, hogy vannak itt olyan emberek, akik már azóta járnak ide, azok már hogy ismerhetik egymást, igen. Vagy hogy milyen kontakt lehet.
2: A legnagyobb válság és a legnagyobb válságérzés akkor van, amikor mondom, egy kocsma bezár, kész.
1: Hát igen.
2: Tehát
1: igen.
2: Az ott elvág ki az embernek. Szóval, hogy és nem csak a mi kis ilyen kis züllött kocsmáinkra gondolok most feltétlenül, hanem például éjszakon is. Éjszakon a kocsma az olyan, az nem
1: melegedő.
2: Igen, melegedő. De az igen. Nem úgy kell elképzelni az északiaknál, hogy olyan kocsmák, mint mondjuk nálunk, hogy onnan tényleg a Jóska biciklivel alig tud hazamenni, hanem ott fiatalok is járják, és az egyfaj itt a csapatépítő. Tehát oda mennek, játszanak, biliárdoznak, igen. Dárcoznak, ott vannak, tehát csapatban vannak.
1: Milyen helyekre jártunk az osztályommal, a barátaimmal, a társasággal, ahol lehetett dárcozni, csocsózni, biliárdozni, és persze jó van, hogyha nyár volt, meg úgy esett, akkor igen, egy-két fröccs vagy sör is legurult, de hát most Isten nem, na, hát most ilyen van. De jól mondod, hogy nem az a lényeg, hogy igen, Józsi bácsi a biciklire alig tud felszállni olyan mától,
2: nem,
1: hanem
2: nem
1: hogy a társaságépítő.
2: Így van, nem ezt kéne, hogy hogy a kocsmák nem erről kéne szóljon, hanem arról, hogy a fiatalok oda menjenek, és együtt legyenek, és tehát, hogy fizikailag legyenek
1: más,
2: együtt.
1: De kisfaluban más kikapcsolódás nagyon nincs is, ha belegondolsz. Ugye mindig úgy szokott, hogy templom, műfász, kocsma, ebben a sorrendben vannak, és tényleg egymás mellett vannak ugye ezek a helységek. Hát meséltem a híres sztorit, mikor papnak öltözve, ugye átmentem egyik helységből a másikba, és azt hitték, hogy én vagyok a helyi új pap Budapestről.
2: Az óriási sztori volt.
1: Igen. És az a vicc, hogy igaz. Tehát nem is az, hogy én találtam ki, hanem ez tényleg megtörtént.
2: Nagyon
1: szóval, hogy, és ott tényleg, tehát ilyen pici kis falukban, ahol tényleg van, mit tudom én, 60-70 ház, meg a templom, kocsma, a műfáz kombó, trió, ott tényleg nem tudsz más csinálni.
2: Nem, igen.
1: Találkoztok, ismeritek egymást, elmentek reggel a misére, átjöttök egy fröccsre, persze, várja, szólok a Gézáéknak, és akkor átültök tényleg a kocsmába.
2: És pont ezért, és... hogy az én nekem ez lenne az egyik, tehát hogyha én ilyen fejlesztési miniszter lennék, akkor lehet, hogy ez lenne az egyik fő tevékenység, hogy felfejlesszem ezeket a szórakozó helyeket, ezeket a vendéglátó egységeket.
1: Ezt akartam mondani, hogy vendéglátó ipari egység fejlesztésért felelős államtitkár.
2: Tudod, hogy mennyit adna a közösségnek? Tudod, hogy mennyi, ha tényleg igényesen meg lenne csinálva, ha nem az a fajta düledező kiskocsma, amire most...
1: Mondjuk
2: most,
1: ki a késdobáló hely.
2: Nem a késdobáló lenne, hanem tényleg az egy igényesen megcsinált hely. Nem lenne ennyi elmagányosodott ember, hanem akkor tényleg összejárnának, és nem az AI lenne a barátjuk, hanem egymással tudnának beszélgetni, barátkozni, márászkodni, bármit.
1: Majdnem azt mondtam, hogy de szépen zártuk ezt a napot, erre bedobtad a végére, tehát, hogy így ez teljesen, ez így, egy szóval így lelett az egész témakör így. Ez beadtad volna így izébe, elképzelésbe, így bukott
2: meg. Az embereknél ez is ott van.
1: Sajnos, ahol van alkohol, ott akkor nem tud mindenki viselkedni. Itt ez az elsődleges probléma, hogy vannak emberek, akik ezáltal csak jobban beszédesek lesznek, deldiliznek, minden, és sajnos vannak emberek, akik egy bizonyos alkohol mennyiség után kötekednek,
2: hát
1: csúnyán beszélnek.
2: Hát azokat ki kell tiltani.
1: Hát ez most jó, igen.
2: Azokat
1: hát
2: ki kell tiltani
1: általában, igen.
2: A jó vendéglátóipari helyekről, a kocsmákból ki kell tiltani. Á, óriási.
1: Igen. Na jó, hát legyen így, inkább előbb üljünk, igen, egy jobb kocsmába,
2: mint
1: és társaságban
2: hozzámenjünk
1: legyünk.
2: Egy AI-hoz.
1: Mint hogy hozzámenjünk egy AI-hoz, én is ezt mondom. Attól, hogy ülsz egy kocsmában, nem kötelez amúgy hullarészegnek lenned. Ezt is tegyük hozzá az igazsághoz, mielőtt itt bárki félreért bármit.
2: Így van.
1: Na, viszont a mai napunk ezennel véget ért, búcsúzik Gyuszi és Zsuzsi Móka, zárul Gyuszi és Zsuzsi Móka tára, majdnem sikerült kimondani, és jön Baranyi Tamás, Angéla, Gizella, Károly,

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, ezen az augusztus 11-i kedden Baranyi Tamás vagyok. Szeretettel köszöntöm a Zsuzsannákat és a Tiborcokat névnapjuk alkalmából. A Zsuzsanna név Héber közvetítéssel terjedt el, jelentése lilium. A lilium évszázadok óta a tisztaság, a belső szépség és az egyenesség jelképe. A Tiborc névről azt gondolnánk, hogy ez egy ősi magyar név, de valójában latin eredetű, jelentése pedig a Tibur városából származó. Most a tisztaság fogalmához kapcsolódva hoztam egy idézetet Lev Tolsztojtól, az orosz irodalom egyik legnagyobb alakjától. Így szól, az igazi erő a tiszta szívből fakad. A tisztaság nem azt jelenti, hogy valaki hibátlan. Inkább azt, hogy nem kell másnak mutatnia magát, mint aki valójában, tisztán, egyszerűen önmagát adja. A tiszta ember gondolatai, szavai és tettei nem húznak három különböző irányba. Egységben van az, amit gondol, amit mond és amit cselekszik. Van benne valami egyszerűség. Valami, ami az igazi egység felé tart. Ezért is azonos önmagával, úgy is mondjuk, hogy az én emberek önazonosak. Nincs bennük a mai korra jellemző zavarodottság, szétszórtság, és talán éppen ezért olyan megnyugtató jelenlétük. Mindjárt következik az útinform, utána pedig megnézzük a mai és a következő napok időjárását. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülnötök. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton, a festékgyári Hévát járónál, vezessetek fokozott figyelemmel. Felújítás zajlik a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székelyhíd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai út közelében gázvezeték javítás miatt. Újpesten a Baross utcában, a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogos átkelőhelyet. Napközben a forgalmat jelzőőrök segítik. Napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Ma délután 5 órától este 9 óráig a Szentgellért rakparton északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamos sínekre terelik majd rendezvény miatt. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni ma napközben a 2. kerület Szépjuhászné útján, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Egy másik sávlezárás szintén a 2. kerületből a Törökvész útról, a Pentelei Molnár és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. A mai napunk második felében a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják majd meg, de számottevő csapadék ezekből nem várható. Sokfelé élénk, erős lesz majd a szél. Már kora délután beáll a 35-36 fokos maximum hőmérséklet, ami este 6-kor kezd majd szelidülni 34 fokkal, ezt követően este 8-kor 30, 10 órakor 27, éjfőkor pedig 24 fok lesz. S holnap hajnalra 20 fok alá 19 Celsiusig süllyed a hőmérséklet, ami előkészíti az eddigieknél jóval kellemesebb szerdai napot. Mikor is egy száraz hidegfront hatására szinte nem is lesz felhő az égen, így napos és csapadékmentes időre számíthatunk szerdán is. Mérséklődik, átmenetileg helyenként meg is szűnik a kánikula. A 30 fok körüli maximumot még kellemesebbé teheti majd az élénk szél. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen. Csapadék ekkor sem várható, a szél továbbra is élénk erős marad, délutára 32 fok köré melegszik majd a levegő. A mai napból tekintve a péntekre és a szombatra, elmondhatjuk, hogy napos, felhőmentes időben lesz részünk, péntekre 31, szombatra pedig 33 fokos maximumot jeleznek előre. Mai első gondolatunk így szólhat, a tisztaság nem tökéletesség, hanem őszinteség.

A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódíj. Kellemes keddet kívánok mindenkinek, örülök, hogy velünk vagytok, Baranyi Tamás vagyok. Folytatjuk ezt az augusztus 11-i délutánt, és ismét boldog névnapot kívánok minden Zsuzsannának és Tiborcnak. A bibliai Zsuzsanna története évszázadok óta a becsület és az igazság melletti kiállás jelképe, ezért mai második fogalmunk a becsület. Márai Sándor írta, a jellem ott kezdődik, ahol a számítás véget ér. A becsület gyakran csak annyit jelent, hogy akkor is ugyanazt tesszük, amikor senki sem figyel. Amikor könnyebb lenne a rövidebb

utat választani, de mi mégis a hosszabbat, akár a nehezebbet választjuk, mégpedig azért, mert nem rövid távon gondolkodunk, hanem beleágyazzuk magunkat az életnek a törvényszerűségébe, és az élettel együtt haladva hosszú távon gondolkodunk, ami nem esett senkinek túl nehezére, akinek gyereke, unokái vannak. Mert hogy ez vezet minket az erős jellemhez, és itt ismerjük föl, hogy mik a valódi értékek, ugyanis hosszú távon mindig a jellem az, ami kifizetődik, ezt biztosan tudhatják azok, akik már betöltötték a 40. életévüket. Most pedig nézzük, hogy mire érdemes figyelni az utakon, majd érkezik az időjárás. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában, a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsony utcában, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. Lezárták a külső sávot az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben és környékén. Lezárták a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között. A Káldi Gyula utcát lezárták a Révai köz és az Andrássy út között. A Révai közt már korábban lezárták. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni, mert új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából viszont nem tudtok balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülnötök mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából pedig csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítanotok elektromos közműépítése miatt. Továbbra is tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, ami így egy irányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. A mai napunk második felében a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják majd meg, de számottevő csapadék ezekből nem várható. Sokfelé élénk, erős lesz majd a szél. Már kora délután beáll a 35-36 fokos maximum hőmérséklet, ami este 6-kor kezd majd szelidülni 34 fokkal, ezt követően este 8-kor 30, 10 órakor 27, éjfőkor pedig 24 fok lesz. S holnap hajnalra 20 fok alá 19 Celsiusig süllyed a hőmérséklet, ami előkészíti az eddigieknél jóval kellemesebb szerdai napot. Megszólalásom végére annyit tennék le ide, hogy a becsület értékét legtöbbször csak akkor vesszük észre, amikor a környezetünkből hiányzik.

0: Rádió Dick. A rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere, öcskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
4: Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 cm a Duna vízszintje. Hétfőre 7 centis emelkedés várható Paksnál, még keddre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a tudományos és technológiai miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Sűríti a járatokat a Budapesti Közlekedési Központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalogokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10-e és 16-a között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Rádiódik.
1: Kellemes délután kívánok, a fokozódó melegben Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 11-e van, kedd, mégpedig Zsuzsanna és Tiborc napja. A Zsuzsanna névhez a Biblia egyik legismertebb igazság története kapcsolódik. Zsuzsannát hamisan vádolták meg, de végül az igazság győzött. Innen érkezünk harmadik fogalmunkhoz, az igazsághoz. Václav Havel, cseh író és drámaíró mondta, az igazság és a szeretet végül győzni fog a hazugság és a gyűlölet felett. Hát ez egy nagyon idealista mondásnak tűnik nekem. Per pillanat én nem azt látom, ha szétnézek a világban, hogy az igazság és a szeretet győzedelmeskedne. Gondolom, hogy Václav Havel sem egy naív valaki, vajon mire akar gondolni? Talán arra, hogy az igazság nem mindig gyors. Néha hosszú ideig úgy tűnik, mint egyszerűen az igazságtalanságnak, vagy mondhatnánk úgy is, hogy a hangosabbnak lenne igaza. De az igazságnak van egy különleges tulajdonsága, hogy nincs szüksége állandó védelemre, mert az igazságot belül mindannyian érezzük, még azok is, akik mást állítanak bizonyos dolgokkal kapcsolatban, belül mindannyian tudjuk, hogy valójában merre vezet az ember útja. Lehet késni, lehet elhallgatni, de végleg eltüntetni nem lehet. És most jöjjön pár tény, amit szintén nem vitathatunk, ez nem lesz más, mint az útinform, utána pedig időjárás jelentés, utóbbival kapcsolatban azért már vannak bennem kérdőjelek. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülnötök. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton, a festékgyári Hévát járónál, vezessetek fokozott figyelemmel. Felújítás zajlik a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székelyhíd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai út közelében gázvezeték javítás miatt. Újpesten a Baross utcában, a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogos átkelőhelyet. Napközben a forgalmat jelzőőrök segítik. Napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Ma délután 5 órától este 9 óráig a Szentgellért rakparton északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamos sínekre terelik majd rendezvény miatt. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni ma napközben a második kerület Szépjuhászné útján, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Egy másik sávlezárás szintén a második kerületből a Törökvész útról, a Pentelei Molnár és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. A mai napunk második felében a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják majd meg, de számottevő csapadék ezekből nem várható. Sokfelé élénk, erős lesz majd a szél. Már kora délután beáll a 35-36 fokos maximum hőmérséklet, ami este 6-kor kezd majd szelidülni 34 fokkal, ezt követően este 8-kor 30, 10 órakor 27, éjfőkor pedig 24 fok lesz. S holnap hajnalra 20 fok alá 19 Celsiusig süllyed a hőmérséklet, ami előkészíti az eddigieknél jóval kellemesebb szerdai napot. Mikor is egy száraz hidegfront hatására szinte nem is lesz felhő az égen, így napos és csapadékmentes időre számíthatunk szerdán is. Mérséklődik, átmenetileg helyenként meg is szűnik a kánikula. A 30 fok körüli maximumot még kellemesebbé teheti majd az élénk szél. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen. Csapadék ekkor sem várható, a szél továbbra is élénk erős marad, délutára 32 fok köré melegszik majd a levegő. A mai napból tekintve a péntekre és a szombatra, elmondhatjuk, hogy napos, felhőmentes időben lesz részünk. Péntekre 31, szombatra pedig 33 fokos maximumot jeleznek előre. Most a végén annyit mondanék, az igazság néha lassan érkezik, de attól még az igazság marad.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen egy szép kedd délutánunk, és egy egészen kerek, szerethető napunk. Baranyi Tamás vagyok. Továbbra is a Zsuzsannáknak és a Tiborcoknak kívánok boldog névnapot, a Jóisten minden áldásával, különösen azokat a speciálisokat kívánom nekik, amikre ők vágynak, hogy

megérkezzen az életükbe, legyen úgy. A Tiborcz név latin eredetű, magyar fű számára azonban elsősorban a Katona József Bang Bang című darabjából ismert. Tiborcz alakja a megpróbáltatásban is helytálló, egyszerű ember jelképe lett. Ezért mai negyedik fogalmunk a kitartás. Thomas Edison, a nagy amerikai feltaláló, ezt mondta a kitartással kapcsolatban. A legtöbben éppen akkor adják fel, amikor már nagyon közel járnak a sikerhez. Ezt a magam életéből tudom igazolni, hogy amikor a leginkább már elfárad az ember, már csak matematikailag is igaz, hogy addig jutja során, akkor van pedig a legközelebb az eredményhez. A kitartás sokszor abból áll, hogy ma is megtesszük azt az egy lépést, amit tegnap is megtettünk. Nagyon fontos, hogy az igazi változásokat csak apró lépésekkel tudjuk elérni, ugyanis az emberi psziché nem alkalmas rá, hogy hirtelen, azonnal, rövid időn belül sokszámú változást tegyen magáévá. A nagy eredmények mögött ritkán áll egyetlen nagy tett, sokkal inkább rengeteg apró, hűségesen ismételt döntés. Most pedig következzenek a közlekedés, majd az időjárás hírei. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A Béke utcában, a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsony utcában, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. Lezárták a külső sávot az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben és környékén. Lezárták a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, a Káldi Gyula utcát lezárták a Révai köz és az Andrássy út között. A Révai közt már korábban lezárták. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni, mert új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából viszont nem tudtok balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülnötök mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából pedig csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítanotok elektromos közműépítése miatt. A mai napunk második felében a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják majd meg, de számottevő csapadék ezekből nem várható. Sokfelé élénk, erős lesz majd a szél. Már kora délután beáll a 35-36 fokos maximum hőmérséklet, ami este 6-kor kezd majd szelidülni 34 fokkal, ezt követően este 8-kor 30, 10 órakor 27, éjfőkor pedig 24 fok lesz. S holnap hajnalra 20 fok alá 19 Celsiusig süllyed a hőmérséklet, ami előkészíti az eddigieknél jóval kellemesebb szerdai napot. Ne feledjük, hogy a kitartás hosszú távon, az élet igazolása által is gyakran erősebb a tehetségnél is.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rostás Árpád, egy roma mesterember rendkívüli életútja. Rostás Árpád életútja különleges példája annak, hogy a tehetség, a kitartás, a szorgalom és az alkotás iránti szeretet milyen nagy utat képes bejárni. Roma származású restaurátor, vándorasztalos és fafaragó, aki munkájával nem csak régi bútorokat és műemlékeket ment meg, hanem azt is megmutatja, hogy a roma emberek között milyen hatalmas művészi és szakmai tehetség rejlik. Életének története egyszerre szól a nehézségekről, az újrakezdésről, a szakmai alázatról és arról, hogy az ember a legnehezebb körülmények között is képes értéket teremteni. Rostás Árpád gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte. A róla szóló beszámolók szerint szülői támogatás nélkül nőtt fel, és életében olyan időszakok is voltak, amikor még biztos otthona sem volt. Ennek ellenére nem adta fel. A nehézségek nem törték meg, hanem egy olyan emberré formálták, aki később rendkívüli kitartással és akaraterővel építette fel szakmai pályáját. A fa megmunkálása és a régi tárgyak megmentése különleges kézügyességet, türelmet és szakmai tudást is igényel. Rostás Árpád munkájának egyik legfontosabb része a restaurálás. A restaurátor feladata nem egyszerűen az, hogy egy régi tárgyat szépé tegyen. Meg kell őriznie annak az eredeti jellegét, anyagát, formáját és történetét. Egy több száz éves bútor például nem pusztán egy használati tárgy. Egy korszak emlékét őrzi. Amikor egy ilyen tárgyat restaurálnak, tulajdonképpen a múlt egy darabját mentik meg a következő generációk számára. Rostás Árpád munkássága azért is figyelemre méltó, mert olyan helyeken is dolgozott, amelyek a magyar és az európai kulturális örökség kiemelkedő részei. Munkái között szerepel többek között a párizsi Louvre, a budapesti Országház és a Dohány utcai zsinagóga faburkolatainak, illetve bútorainak felújítása. Ez különleges nagy teljesítmény egy olyan ember életében, aki gyermekkorában komoly nehézségekkel szembesült. A története azt bizonyítja, hogy az ember származása vagy társadalmi helyzete önmagában nem határozza meg azt, hogy mire képes. A tehetség kibontakozásához természetesen lehetőségekre is szükség van, de Rostás Árpád példája azt mutatja, hogy a kitartás és a szakma iránti elkötelezettség rendkívüli eredményekhez vezethet. Munkásságában különösen fontos a fa iránti tisztelet. A régi faanyagokkal való munka nem csak technikai tudást kíván, hanem érzéket is. Egy restaurátornak meg kell értenie, hogyan készült az adott tárgy, milyen anyagokat használtak hozzá, és hogyan lehet úgy helyreállítani, hogy közben ne veszítse el eredeti karakterét. Rostás Árpád saját beszámolói szerint a szakmai tudás mellett az alázatot is rendkívül fontosnak tartja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Az odakinti hőségnél mindenkinek kellemesebb teret kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 11-e van, amikor is a Zsuzsannákat és a Tiborcokat köszöntöm, boldog névnapot kívánok nekik. A Zsuzsanna névhez a hagyománya hűséget is társítja. Nem véletlenül. Az Ószövetségi Bibliai Történet egyik legfontosabb üzenete az, hogy Zsuzsanna a legnehezebb helyzetben sem mondott le arról, amit igaznak tartott. Dietrich Bonhoeffer, ez a német evangélikus teológus, akit a II. Világháború idején végeztek ki, ő maga nem volt zsidó, ugyanakkor nem tudott együttműködni a német náci rezsimmel. Ezért börtönbe vetették, majd ki is végezték. Fantasztikus előremutató gondolatok vannak a jegyzeteiben, tulajdonképpen a mai protestáns, illetve még a katolikus teológiára is hatott a gondolatai, s nem utolsó sorban rengeteg magas színvonalú szociológiai, vagyis társadalomtudományi munkákban is érvényesen hivatkoznak rá. Szóval Dietrich Bonhoeffer, ez a különleges fiatalember mondta, aki hű a kicsiben, az a nagyban is hű marad. Ezt a mondást ismerjük, ugyanakkor rengeteg olyan mondásunk van, ami ismerősen hangzik, de valahogy sosem néztünk a mélyére. A hűség nem csak az emberekhez szólhat. Lehetünk hűek egy ígérethez, egy hivatáshoz, egy értékrendhez, vagy egy álomhoz. És talán éppen a hétköznapok apró döntéseiben derül majd ki, hogy mennyire gondoltuk komolyan. Én a magam életében úgy fogalmaztam ezt meg, azt kell eldöntenem, hogy alapvetően magamhoz, vagy mások igényeihez és értékeihez szeretnék hű lenni. Én magamhoz előbbinél döntöttem. Épp ezért most hűségesen teszem a dolgomat, ami ebben a pillanatban az útinform és az időjárás megosztása. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülnötök. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hévátjárónál, vezessetek fokozott figyelemmel. Felújítás zajlik a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határútól a Székelyhíd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai út közelében gázvezeték javítás miatt. Újpesten a Baross utcában, a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogos átkelőhelyet. Napközben a forgalmat jelzőőrök segítik. Napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Ma délután 5 órától este 9 óráig a Szentgellért rakparton, északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamos sínekre terelik majd rendezvény miatt. A mai napunk második felében a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják majd meg, de számottevő csapadék ezekből nem várható. Sokfelé élénk, erős lesz majd a szél. Már kora délután beáll a 35-36 fokos maximum hőmérséklet, ami este 6-kor kezd majd szelidülni 34 fokkal, ezt követően este 8-kor 30, 10 órakor 27, éjfőkor pedig 24 fok lesz. S holnap hajnalra 20 fok alá 19 Celsiusig süllyed a hőmérséklet, ami előkészíti az eddigieknél jóval kellemesebb szerdai napot. Mikor is egy száraz hidegfront hatására szinte nem is lesz felhő az égen, így napos és csapadékmentes időre számíthatunk szerdán is. Mérséklődik, átmenetileg helyenként meg is szűnik a kánikula. A 30 fok körüli maximumot még kellemesebbé teheti majd az élénk szél. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen. Csapadék ekkor sem várható, a szél továbbra is élénk erős marad, délutára 32 fok köré melegszik majd a levegő. A mai napból tekintve a péntekre és a szombatra, elmondhatjuk, hogy napos, felhőmentes időben lesz részünk, péntekre 31, szombatra pedig 33 fokos maximumot jeleznek előre. Az előző gondolatokat összefoglalva talán annyit mondhatunk, a hűség nem egy egyszeri döntés, hanem sok apró igen egymás után.

0: Rádió Dix, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Hűs italokkal és árnyékkal teli kedd délután kívánok mindenkinek. Itt az utolsó megszólalásom. A mai hat gondolatunk végére érünk ezen az augusztus 11-ei kedden. Még egyszer boldog névnapot kívánok a Zsuzsannáknak és a Tiborcoknak. Ma beszéltünk tisztaságról, becsületről, igazságról, kitartásról és hűségről. Ezeket talán egyetlen szó foglalja össze a legjobban, belső méltóság. Viktor Frankl, az osztrák pszichiáter, a logoterápia megalkotója és nem mellesleg az auschwitzi haláltábor túlélője így fogalmazott. Az embertől mindent el lehet venni, egyet kivéve. Annak szabadságát, hogy megválassza a hozzáállását. Ez a belső méltóság lényege. Nem mindig dönthetjük el, hogy mi történik velünk, de azt igen, hogy közben milyen emberré válunk. Van valami, amit sem a siker, sem a kudarc, sem mások véleménye nem tud elvenni attól, aki belül rendben van önmagával. Vagy legalábbis őszinte. A két dolog egyébként elég erősen összefügg. Most még egy picit rápillantunk, megnézzük a közlekedés legfontosabb információit, utána következik az időjárás jelentés. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamos pályakarbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A Béke utcában, a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsony utcában, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. Lezárták a külső sávot az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben és környékén. Lezárták a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között. A Káldi Gyula utcát lezárták a Révai köz és az Andrássy út között. A Révai közt már korábban lezárták. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni, mert új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából viszont nem tudtok balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülnötök mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából pedig csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítanotok elektromos közműépítése miatt. Továbbra is tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, ami így egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. A mai napunk második felében a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják majd meg, de számottevő csapadék ezekből nem várható. Sokfelé élénk, erős lesz majd a szél. Már kora délután beáll a 35-36 fokos maximum hőmérséklet, ami este 6-kor kezd majd szelidülni 34 fokkal, ezt követően este 8-kor 30, 10 órakor 27, éjfőkor pedig 24 fok lesz. S holnap hajnalra 20 fok alá 19 Celsiusig süllyed a hőmérséklet, ami előkészíti az eddigieknél jóval kellemesebb szerdai napot. Mai záró gondolatom így hangzik, a legnagyobb méltóság az, amikor nem alacsonyítom le magam azzal, hogy hazudok önmagamnak. Méltóságom így egyenlő a valóság vállalásával. És én ezzel a mondattal el is köszönök mindenkitől, további szép délutánt, jó rádiózást kíván mindenkinek, üdvözlettel Baranyi Tamás.

0: meg semmi sem. Azt mondjuk nincs más, csak is ő, de mégsem lesz esküvő.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
5: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter miniszterelnök tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Javaslatot tett az alsó tagozat megújítására a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás. Ezzel a címmel juttatott el javaslatcsomagot az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közleménye szerint az ajánlások célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az aszály miatt, figyelmeztetést adott ki a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért az egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti Városháza új Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat eltávolítják. A nyári ágletörés jelenségét azonban még így sem lehet teljesen megakadályozni, ezért arra kérik az embereket, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Sokkot okozott egy vaddisznó a parlamentnél Budapesten. Az állat letévedt az M2-es metróba a Kossuth téren, ahol a metró elgázolta. A katasztrófa védelem közlése szerint a 60 kg-os állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá, és bár az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte, írta meg az MTI. Az esetre Budapest főpolgármestere is reagált, aki azt írta a Facebook oldalán, egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán. Hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki sem tudja. A másodfokú bíróság 3 évre emelte annak a férfinak a szabadságvesztését, aki éveken át bántalmazta élettársát és annak kiskorú gyermekeit. A Dabas környéki településen élő vádlott 2019. októberétől élt együtt párjával és annak 2 kiskorú gyermekével. Az alkoholista életmódot folytató férfi rendszeresen bántalmazta élettársát a gyermekek szeme láttára, többször halálosan megfenyegette a nőt és a kiskorúakat is. 2023. szeptemberében egy autós üldözést követően a férfi egy asztal lábával rongálta meg a sértettek járművét, miközben bántalmazta a nőt is. A másodfokú bíróság az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, így a szabadságvesztés tartalmát 3 évre emelte.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
6: Le van zárva a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt. A Révai közben és környékén is fennakadásokra kell számítani, ugyanis le van zárva a Révai utca, a Révai köz és a Káledi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát is lezárták a Révai utca és az Andrássy út között. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és a parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, illetve Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani, méghozzá azért, mert lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső kettő sávot, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, valamint a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, az Angyal utcából pedig csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a két irányban a sávlezárás nehezíti az előrejutást, valamint a Katona József utcát is lezárt a Váci út és a Kressz-Géza utca között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megértően. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
6: A mai nap folyamán a napsütést időnként fátyol és a gomoly felhők zavarhatják meg országszerte, de számottevő csapadék nem várható, viszont hogyha valaki nagyon vágyna arra, hogy essen az eső, őneki van egy jó hírem, ugyanis az eső isten mindig akkor csinál esőt, amikor lemosatom az autómat, szóval hogyha valakinek szüksége van az esőre, csak szóljon, és elviszem a kocsimat autókozmetikába, egy-két órán belül úgyis akkor fog esni az eső, viccelt félre téve vissza az időjáráshoz, pedig sokfelé élénk és erős lesz az északnyugati szél, ami egy kicsit felfrissíthet minket a 35 fokos csúcs hőmérsékletbe, úgyhogy röviden és tömören egy kicsit szelesebb idő lesz, mint mondjuk tegnap, azon kívül minden más ugyanúgy megmarad.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
7: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Annyi kritériumom lenne, hogyha esetleg mégis felhívnátok, akkor ne szégyenlősködjetek, ne hebegjetek, ne habogjatok. Tőlem ugyan nem kell félni, én csak a kívánságodat szeretném teljesíteni, úgyhogy társázd a telefonszámot. Addig viszont pedig olvasok egy újabb SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Ricardótól, így szól. Sziasztok, Ricardo vagyok, a felső dobszai vasasoknak szeretnék küldeni egy dalt, haza kell menni. Na hát akkor Gyémis lágere fog szólni a Vas királyoknak Ricardo kérésére nagyon sok szeretettel, amíg szól a dal, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódi.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rád.

mindenféleképpen elő kell venni a telefonotokat abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis tárcsázni kell a 06303030-100-as telefonszámot, mert én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, és hogyha már a zenei kívánság, akkor kettő fajta zenei kívánság van a 100.3 Rádió Dikken, vagy SMS, vagy betelefonálás formájában kell velem tudatni azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis az előbb említett időpontban 3-tól 6-ig délutánonként hétköznap a lehetőség szerint legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: szép napot, speciálba kérnék Köncei Zalánnak, a Csernáton királynak egy váradi zenét. Na hát akkor Váradi Olasz és a Váradi Gyuszi duettje fog most szólni akkor Köncei Zalánnak. Sajnos nem tudtuk meg, hogy kiküldi neki a dalt, hiszen nem mutatkozott be. Ezért mondom nektek mindig, hogy nyugodtan mondjátok meg, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért küldenétek. Esetleg egy fél mondatot, hogy azért, mert szeretem, vagy azért, mert utálom, vagy mondjuk azért küldöm a dalt, mert nem tudom, mondjuk uborka saláta. Valami indokot azért adjunk már neki.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt. A Révai közben és környékén is fennakadásokra kell számítani, ugyanis le van zárva a Révai utca, a Révai köz és a Káledi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát is lezárták a Révai utca és az Andrássy út között. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpár és a parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, illetve Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani, méghozzá azért, mert lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső kettő sávot, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, valamint a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, az Angyal utcából pedig csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a két irányban a sávlezárás nehezíti az előrejutást, valamint a Katona József utcát is lezárt a Váci út és a Kressz-Géza utca között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megértően. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napsütést időnként fátyol és a gomoly felhők zavarhatják meg országszerte, de számottevő csapadék nem várható, viszont hogyha valaki nagyon vágyna arra, hogy essen az eső, őneki van egy jó hírem, ugyanis az esőisten mindig akkor csinál esőt, amikor lemosatom az autómat, szóval hogyha valakinek szüksége van az esőre, csak szóljon, és elviszem a kocsimat autókozmetikába, egy-két órán belül úgyis akkor fog esni az eső, viccelt félre téve vissza az időjáráshoz, pedig sokfelé élénk és erős lesz az északnyugati szél, ami egy kicsit felfrissíthet minket a 35 fokos csúcs hőmérsékletbe, úgyhogy röviden és tömören egy kicsit szelesebb idő lesz, mint mondjuk tegnap, azon kívül minden más ugyanúgy megmarad.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A gyerek dolga, hogy játszon és jól érezze magát, valamint ezen keresztül tanuljon, ha megteheti. A mi dolgunk felnőttként ezt mind-mind biztosítani, sőt figyelni gyermekünk egészségére, még akár a vérnyomására is. A vérnyomással kapcsolatos gondokat legtöbbször az idősebb korosztályhoz kötjük, de ez egy hiba. A szív- és érrendszeri betegségek a világ vezető halálokai közé tartoznak, középkorúak körében pedig különösen magasak kockázatuk. Bár a felnőttkori életmód, például a dohányzás, a mozgáshiány és a helytelen táplálkozás jelentős szerepet játszanak a kialakulásukban, egy új kutatás arra mutatott rá, hogy a gyermekkori magas vérnyomás is hosszú távú következményekkel járhat. A kérdéses kutatásban több mint 1.200.000 gyermek adatait elemezték, és megállapították, hogy 7 éves korban mért magas vérnyomás szoros összefüggésben áll a későbbi szív- és érrendszeri betegségek kockázatával. Tehát akinek van gyereke, ő mindenféleképpen gondoskodjon az egészségéről, akár a vérnyomást is figyelembe véve, általában közép- illetve időskorban jönnek elő vérnyomással kapcsolatos problémák, gyerekeknél ritkán, de hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, mint hogyha mennénk az autópályán a külső sávban 130-al, és sávot váltunk, nem nézzünk a visszapillantóba, mert úgyis mindenki 130-al megy, mert az a megengedett sebesség, és akkor akkor úgyse jöhetnek hátulról 170-nel. Hát ez pont egy ilyen stílus, hogyha valaki nem figyel oda a gyermeke egészségére. Ebben az esetben a vérnyomással kapcsolatban nem intézkedik, nem vizsgáltatja ki a gyerekét, és nem nézi meg. Hát érdemes egy ilyen otthoni vérnyomás mérőt így venni, körülbelül 25 másodpercet vesz igénybe. Na most, hogyha havonta csak egyszer poénból leméri mindenki a családba a vérnyomását, akkor már ki lehet szűrni óriási problémákat, és mondjuk a gyerekek is amúgy is szeretik kipróbálni, én is alig vártam már, hogy én legyek a soron következő, amikor így a családba körbeadtuk azt a vérnyomásgépet. Na most gondoljátok el, hogyha mondjuk a szüleim látták volna, hogy hú, hát ennek a gyereknek nagyon magas a vérnyomása, és már akkor elkezdtek volna intézkedni, lehet, hogy ha mondjuk szívbeteg lettem volna akkor, felnőtt koromra már rég kigyógyultam volna ebből, mert már gyerekkorban is odafigyeltek erre, hogy nekem jó legyen. Szóval ez az egész hegyi beszéd most arról szól, hogy attól még, hogy egy gyerek mondjuk 5 éves, vagy mondjuk 8 éves, attól még ugyanúgy lehet szív- és érrendszeri betegsége, vagy akár a vérnyomása miatt megállapítható, ráutaló jelenségek is lehetnek, akár hogy mondjuk majd a 30-as, 40-es éveiben majd sztrókja lehet, vagy trombózis, szívroham, tehát hogy hála Istennek az orvostudomány már nagyon fejlett, és így nagyon sok minden megállapítható előre is, úgyhogy mindenféleképpen gondoskodjunk természetesen a gyerekeink egészségéről, meg hát a saját egészségünkről is, ha tehetjük, akkor együnk normálisan. De én értem, hogy a Erzsé néni lecsója nagyon finom, de inkább együnk helyette egészségesen. Ha lehet, ne dohányozzunk, ha lehet, ne legyünk alkoholisták, mert azért az sem segíti elő az egészségünket, meg hát azért mozogjunk sokat. Egy gyereknek azért érdemes szerintem egy, mondjuk egy jó küzdősportot találni, egyrészt, hogy mozogjon is, meg legyen a testmozgása, másrészt pedig szerintem nem hátrány, hogyha mondjuk a jövőben majd meg tudja magát védeni, és mondjuk él mondjuk 78 évet majd a gyerek. Na most 78 évből, ha csak egyszer tudja hasznosítani az utcán azt, amit ő tanulta a ringen belül, úgymond, akkor szerintem már megérte, hogy a gyereket beirattuk gyerekkorába ilyen küzdősportra például.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, szóval nem is húznám annyira tovább az időt, hanem megragadnám az alkalmat egy újabb kívánság teljesítéséhez, ugyanis kaptam Gyuritól egy SMS-t nem olyan régen, így szól. Sziasztok, Gyuri vagyok Jászberényből. Feleségemnek küldenék egy dalt Anikónak, ő most a kórházban dolgozik. Bravo, nagyon szépen köszönjük Anikó a munkádat. Egy Aranyszemek dalt szeretnék, csak úgy, hogy jobban menjen neki a munka. Köszönöm. Na hát akkor Máté evangéliumát idézve, kérjetek és adatik nektek, úgyhogy Gyuri kérésére szóljon az Aranyszemek.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
1: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
2: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
1: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
2: Pulpé.
1: Így van. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány dal napja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Le van zárva a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt. A Révai közben és környékén is fennakadásokra kell számítani, ugyanis le van zárva a Révai utca, a Révai köz és a Káledi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát is lezárták a Révai utca és az Andrássy út között. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és a parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, illetve Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani, méghozzá azért, mert lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső kettő sávot, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, valamint a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, az Angyal utcából pedig csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a két irányban a sávlezárás nehezíti az előrejutást, valamint a Katona József utcát is lezárták a Váci út és a Kressz Géza utca között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megértően. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán a napsütést időnként fátyol és a gomoly felhők zavarhatják meg országszerte, de számottevő csapadék nem várható, viszont hogyha valaki nagyon vágyna arra, hogy essen az eső, őneki van egy jó hírem, ugyanis az eső isten mindig akkor csinál esőt, amikor lemoshatom az autómat, szóval hogyha valakinek szüksége van az esőre, csak szóljon, és elviszem a kocsimat autókozmetikába, egy-két órán belül úgyis akkor fog esni az eső. Viccelt félre téve, vissza az időjáráshoz, pedig sokfelé élénk és erős lesz az északnyugati szél, ami egy kicsit felfrissíthet minket a 35 fokos csúcshőmérsékletbe, úgyhogy röviden és tömören egy kicsit szelesebb idő lesz, mint mondjuk tegnap, azon kívül minden más ugyanúgy megmarad.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és kövessétek a drága kedves hallgató példáját, aki itt vár engem a vonalban. Szia, hogy hívnak?
5: Sziasztok, szép napot nektek, Aranka vagyok Tarjánból.
4: Szia, Aranka.
5: Páromnak szeretnék küldeni egy számot, ezerrel dolgozik kint a műhelybe.
4: Hogy hívják a kedves párodat?
5: Nyulacska, egész Tarján ismeri, a legjobb hentes.
4: Na és akkor mit üzenünk a legjobb hentesnek?
5: Hát, hogy igyekezzem, mert az vendégek várják a piacon az áruját.
4: Na és milyen fajta húsokat csinál?
5: Füstölt árúval foglalkozunk.
4: Le a kolbász,
5: sütőkolbász, hurka, tehát labárolt szalonna, kolozsvári szalonna, ami csak létezik, minden finomságot meg lehet nálunk találni.
4: Hát nagyon örülök ennek, hatalmas puszi nektek. Sok szeretettel elindítok egy jó kis váradi olasz, váradi Rikó duettet. Mit szólsz hozzá a legjobb hentesnek?
5: Köszönjük, vigyázzatok

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dibben.

06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell tárcsázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, méghozzá a lehető legtöbbé, tehát amennyi bele tud férni értelemszerűen, logikusan a napi 3 órányi műsoridőbe. Annyit azért még hozzátennék, hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok nap, mint nap, úgyhogy ténylegesen mindenki kívánságát nem nagyon fogom tudni teljesíteni, de minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, a testvéreimnek, Joaónak és a Sanyinak szeretnék küldeni egy zenét, Kispalikától a Menni kellt, és üzenem nekik a nagyvilágba, hogy szanaszét vagyunk, de készüljenek a hétvégére. Na hát akkor igazából annyit azért még hozzátennék, hogy civilizált és a kultúrát módon bulizzanak az emberek hétvégente, meg hát természetesen hétköznaponta is. Minden jót kívánok előre is, és akkor sok szeretettel el is indítom Kispalikától a Menni

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: csokolni.
1: Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt. A Révai közben és környékén is fennakadásokra kell számítani, ugyanis le van zárva a Révai utca, a Révai köz és a Káledi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát is lezárták a Révai utca és az Andrássy út között. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpár és a parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, illetve Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani, méghozzá azért, mert lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső kettő sávot, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárt a jobbra kanyarodó sávot. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, valamint a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, az Angyal utcából pedig csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a két irányban a sávlezárás nehezíti az előrejutást, valamint a Katona József utcát is lezárt a Váci út és a Kressz-Géza utca között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megértően. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán a napsütést időnként fátyol és a gomoly felhők zavarhatják meg országszerte, de számottevő csapadék nem várható, viszont hogyha valaki nagyon vágyna arra, hogy essen az eső, őneki van egy jó hírem, ugyanis az eső isten mindig akkor csinál esőt, amikor lemosatom az autómat, szóval hogyha valakinek szüksége van az esőre, csak szóljon, és elviszem a kocsimat autókozmetikába, egy-két órán belül úgyis akkor fog esni az eső. Viccelt félre téve, vissza az időjáráshoz, pedig sokfelé élénk és erős lesz az északnyugati szél, ami egy kicsit felfrissíthet minket a 35 fokos csúcs hőmérsékletbe, úgyhogy röviden és tömören egy kicsit szelesebb idő lesz, mint mondjuk tegnap, azon kívül minden más ugyanúgy megmarad.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
2: Nem csak a szemünket, a fényképezőgépek és a mobiltelefonok a kameráját is tönkreteheti a napfogyatkozás. Augusztus 12-én kora este esedékes eseményre nem árt azért már időben felkészülni. A Euronews figyelmeztetett, hogy az okostelefonok kamerájának optikája egyfajta nagyítóként funkcionál, és a lencsén átérkező fényt egy apró felületre a kamera érzékelőre fókuszálja. Amennyiben védőszűrő nélkül akár több percen keresztül közvetlenül a napra irányítjuk, túlmelegedhet a kamera és kiégetheti a kamera hardverjét. Mivel a napfogyatkozás viszonylag ritka jelenség, amint arra emlékeztettek bennünket például Spanyolországban több mint 100 éve volt teljes napfogyatkozás, így nincsenek adatok arról, hogy hány telefon mehetett így tönkre, de ismert egy másik ugyancsak bosszantó probléma. A fotódióda egyes pixel is kiéghetnek, például amiatt is, hogy az úgynevezett halott pixelek megjelennek. Az is előfordulhat, hogy a telefon túlmelegszik a napfogyatkozásra irányított kamera miatt, és egyszerűen például lekapcsol. Egyes szakértők szerint egy-egy pillanatfelvétel még nem káros a kamera lencséjét tekintve, de a videózás, az optikai zoom vagy külső objektív használata azonban gyorsíthatja ezt a folyamatot, mivel a mobilok kamerájának szenzorai jóval kisebbek, mint például egy profi fényképezőgépé. viszont most jön a tuti tip, tehát inkább vegyünk egy védőszemüveget és éljük meg a pillanatot, tehát majd nézzük meg a napfogyatkozást, nem kell fotózgatni meg videózgatni, mivel hogyha én beírom az internetre, hogy napfogyatkozás.hu, az első képet letöltöm és azt töltöm fel igazából az oldalamra, hogy lássák az ismerőseim, nem fogják tudni, hogy azt most tényleg én csináltam, vagy csak az internetről letöltöttem igazából, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok több százezer ilyen fénykép, illetve videó lesz feltöltve az internetre, úgyhogy ne aggódjatok, meg lesz örökítve a napfogyatkozás, emiatt senkinek nem kell remegjen, inkább vegyetek olyan védőszemüveget, és akkor éljétek meg. Tehát aki teheti, ő mindenféleképpen inkább nézze meg a napfogyatkozást, ne pedig fotózgassa meg, videózgassa mondjuk Erzsi néninek, a szomszédnak, hogy majd lássa a Facebook adatlapján, hogy hát igen, ezt én is levideóztam. Viszont, hogyha valaki tényleg mindenáron szeretné megörökíteni a kis telefonján, akkor mondom is nektek, hogy hogy lehet a legjobb felvételeket készíteni eme égi jelenségről. A felvétel megkezdése előtt rögzítsük az expozíciót, és irányítsuk a fókuszt a napra. A beállítások között át kell állítani a kamerát kézi beállításra, és akkor az ISO-t 100-200 közé kell beállítani, valamint a záridőt is 1/1000 másodpercnél rövidebbre kell mindenféleképpen, és akkor így a felvétel nem lesz túl exponált az erős fény miatt. Használni kell azért állványt is, és akkor biztos nem fog remegni majd a felvétel, hogyha timelapse-be videózzuk például. A 2 másodperces időzített felvételek szebben visszaadják majd, ahogy a nap a hold mögött eltűnik, mint hogyha csak úgy levideóznánk és felgyorsítanánk. És most jön egy másik olyan dolog, amit már régebben is mondtam nektek, hogy ilyen 40-50-60 ezer forint különbségért nyugodtan megvehetjük a drágábbik telefont, mert hogyha használjuk 3 évig, és mondjuk 60 ezer forinttal drágább, akkor az évente 20 ezer forint brutális mennyiségű összeg különbség, viszont akkor sokkal jobb például a szoftvere, a hardvere, és például a kamerája is. Jobb telefonoknál azért sokkal erősebb az optikai zoom. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ráközelít egy videózás közben egy dologra, akkor nagyon sokáig optikai zoomot használ a kamera, tehát ténylegesen ráközelít, utána már digitálisra vált át, és az sokkal rosszabb és szétesik a minősége. Például egy jobb Samsungnak 10-szeres az optikai zoomja gyárilag, de mondjuk vannak ezek a ilyen Honor, Xiaomi, Chongqing, Redmi, ilyen telefonok, azoknak mondjuk 3-szoros az optikai zoomja, és ahhoz, hogy 10-szeres közelítés legyen, azt a maradék 7-szeres zoomot már digitálisan csinálja, és úgy esik szét sajnos a kép, úgyhogy ha tehetjük, akkor ne spóroljunk, mert abból sosem lesz több pénzünk. Ennyi tippet tudtam adni nektek a napfogyatkozással kapcsolatban holnap, mindenféleképpen használjatok majd védőszemüveget.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

Én a helyetekben elővenném a telefonomat, tárcsáznám a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsor időbe. Elvégre azért ez csak a Bódi kívánságsó, úgyhogy meg is ragadnám az alkalmat, és olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Dominiktól, így szól. Szép napot, Dominik vagyok. Pacekba szeretnék kérni a drága Márknak egy Bittó Duo muzsikát. Na hát, kedves hallgatók, történelmi pillanathoz értünk, ugyanis végre megtettük az első lépést ahhoz, hogy ezt a speciálba a kifejezést elengedjük már. 2009-ben tényleg nagyon nagy szám volt, meg a cigánybálokban nagyon nagy duma volt, hogy speciálba, de most már 2026 van, és hála a drága jóistennek, hogy Dominik azt írta, hogy pacekba, végre egy új duma, mert már undorodom ettől a szótól, hogy speciálba, nagyon sztereotípikus, meg tényleg kiábrándító, sokkal civilizáltabb és kulturáltabb az, hogy pacekba küldök egy dalt, úgyhogy Dominik, pacekba, a drága Márknak kedveskedne egy Bittó Duo dallal, hadd szóljon sok szeretettel az introvertált dal Azaria feldolgozása.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörös Marti és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörös Marti tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörös Marti tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gócot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 góchely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti góchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békásmegyeri betétjáratok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békásmegyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A második világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: Le van zárva a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt. A Révai közben és környékén is fennakadásokra kell számítani, ugyanis le van zárva a Révai utca, a Révai köz és a Káledi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát is lezárták a Révai utca és az Andrássy út között. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpár és a parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, illetve Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani, méghozzá azért, mert lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső 2 sávot, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, valamint a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, az Angyal utcából pedig csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a két irányban a sávlezárás nehezíti az előrejutást, valamint a Katona József utcát is lezárták a Váci út és a Kressz Géza utca között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megértően. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán a napsütést időnként fátyol és a gomoly felhők zavarhatják meg országszerte, de számottevő csapadék nem várható, viszont hogyha valaki nagyon vágyna arra, hogy essen az eső, őneki van egy jó hírem, ugyanis az eső isten mindig akkor csinál esőt, amikor lemosatom az autómat, szóval hogyha valakinek szüksége van az esőre, csak szóljon, és elviszem a kocsimat autókozmetikába, egy-két órán belül úgyis akkor fog esni az eső, viccelt félre téve vissza az időjáráshoz, pedig sokfelé élénk és erős lesz az északnyugati szél, ami egy kicsit felfrissíthet minket a 35 fokos csúcs hőmérsékletbe, úgyhogy röviden és tömören egy kicsit szelesebb idő lesz, mint mondjuk tegnap, azon kívül minden más ugyanúgy megmarad.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig kövessétek a drága testvérem példáját, és hívjatok fel, hogy megmondjátok nekem, hogy mi a ti szívetek vágya. Halihó, szia, itt vagy?
5: Halló, szép nap, ezen értelődik küldeni Balogh Zoltánnak.
3: Téged hogy hívnak?
5: Határ Sándor.
3: Kedves Sándorom, milyen alkalomból fog a Zoltánnak szólni a dal?
5: Már a főnököm.
3: Ő a te főnököd, tehát akkor a Zoltán helyett már azt is mondhattuk volna, hogy Magyarország legjobb főnöke szinte.
5: Így van, Magyarország legjobb főnöke, Balogh Zoltán.
3: Mióta dolgozol, ha lehet tudni? Mi a te munkaköröd?
5: Tászolom bakta az olajfirmi tóba dolgozok.
3: Le a kalappal, Isten áldjon meg titeket, egy jó kis aranyszemek jöhet?
5: Jöhet, köszönöm.
3: Na hát akkor Kamimó, sziasztok, szép napot.
5: Köszönöm.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bundi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Vegyétek elő a telefonotokat, és tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, ugyanis a minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, ami természetesen ebben a pillanatban sincsen másképp, szóval hát nem is húzom tovább az időt így szépen szólva, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, mely nagyon rövid, viszont annál lényegre törőbb. Sziasztok, Károly Gyuszinak szeretnék egy pörgős számot kérni. Üdv, Alex! Na hát abban az esetben, hogyha az Alex egy pörgős számot szeretne kérni Károly Gyuszinak, akkor elindítom Leila és Enrico duettjét, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-100-as telefonszámra.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt. A Révai közben és környékén is fennakadásokra kell számítani, ugyanis le van zárva a Révai utca, a Révai köz és a Káledi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát is lezárták a Révai utca és az Andrássy út között. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpár és a parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, illetve Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani, méghozzá azért, mert lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső kettő sávot, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, valamint a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, az Angyal utcából pedig csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a két irányban a sávlezárás nehezíti az előrejutást, valamint a Katona József utcát is lezárt a Váci út és a Kressz-Géza utca között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megértően. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napsütést időnként fátyol és a gomoly felhők zavarhatják meg országszerte, de számottevő csapadék nem várható, viszont hogyha valaki nagyon vágyna arra, hogy essen az eső, őneki van egy jó hírem, ugyanis az eső isten mindig akkor csinál esőt, amikor lemoshatom az autómat, szóval hogyha valakinek szüksége van az esőre, csak szóljon, és elviszem a kocsimat autókozmetikába, egy-két órán belül úgyis akkor fog esni az eső, viccelt félre téve vissza az időjáráshoz, pedig sokfelé élénk és erős lesz az északnyugati szél, ami egy kicsit felfrissíthet minket a 35 fokos csúcs hőmérsékletbe, úgyhogy röviden és tömören egy kicsit szelesebb idő lesz, mint mondjuk tegnap, azon kívül minden más ugyanúgy megmarad.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A vietnámi papucs, vagyis a flip-flop sokak szerint nem tesz jót a lábnak. Ez önmagában azért nem igaz, hiszen a vietnámiak nem halnak meg naponta több százezren, mert ilyen papucsuk van. Viszont tény, hogy a papucs önmagában egészen más a láb terhelését illetően, így változhat miatta a járás ritmusa, a láb boltozat, valamint a lábujjak terhelése is. A flip-flop papucs a nyár egyik legnépszerűbb lábbelije. Könnyű, szellős, egyszerű felvenni, és sokan elképzelni sem tudják nélküle a forró hónapokat. Strandoláshoz, rövid sétákhoz, vagy egy laza nyári programhoz szinte tökéletes választásnak tűnik, mégis kevés lábbeli vált ki olyan sok vitát, mint a lábujjközi papucs. Lehet, hogy kényelmes és praktikus, viszont a lábakat erősen megterheli. Hát igen, most jön ki még egy komoly igazság, tehát, hogy van a papucs 4000 forintért, illetve van papucs 44000 forintért is. És akkor nyilván Magyarországon hőbörög mindenki, hogy hát nem mindegy, papucs ugyanaz, nem mindegy. Hát sajnos nem. És itt jön ki tudományosan bebizonyítva, hogy miért nem igaz. Van egy ilyen sportruházati márka, a legnépszerűbb, nem szeretném megnevezni, és például ők is gyártanak papucsot, és 40000-es kategóriába rúg már az árazása annak a papucsnak. Gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy ilyen holdjáró cipő, teljes mértékben ilyen hab szivacs anyagból van kiöntve, és gyakorlatilag csak egy pipa van rajta, és ennyi az egész dizájn. Viszont én már vettem fel olyat, mert felpróbáltam, és nem tudnám megkülönböztetni, hogy egy teli légtalpas sportcipő van rajtam, egy komoly olimpiai futócipő, vagy mondjuk csak egy sima papucs. És hát itt jön ki az árazás is, hogy nem azért kerül annyiba, mert mondjuk van rajta egy márkajelzés, vagy az van ráírva, hogy Ching Chung Chang. Most csak mondtam valamit, hanem itt tényleg a kialakítása, az anyaga, tehát habszivacs és habszivacs között is van különbség, ahogy például beton és beton között is van különbség. Ránézésre mind a kettő csak egy beton, de mégis kijön, hogy mondjuk mennyivel terhelhetőbb, vagy mondjuk be van-e vasalva a beton, és mondjuk a húzó megnyomó szirártsága is teljesen más lesz. Úgyhogy ez papucsoknál is így van, és természetesen, hogyha valaki kicsit spórolósabbra veszi a stílt, akkor kijön az, hogy hosszú távon azért fog fájni a dereka, meg azért fáj a háta, meg a térde, meg a sarka, mert egy életen át spórolt mondjuk a cipőn, meg a papucson, a lábbeliken spórolt, és mondjuk így megspórolt mondjuk nagyon brutális 300 ezer forintos összeget 60 éven keresztül, amit hogyha elosztunk igazából a 300 ezer forintot mondjuk elosztjuk 60 évvel, akkor kijön, hogy évente 5000 forintot spórolt mondjuk élete során. Azt a pénzt azt ugyanúgy el fogja majd költeni orvosi vizsgálatokra, meg mindenféle gyógyszerekre, műtétekre, mert spórolt sajnos, és ezért mondom mindig nektek, hogyha spórolunk, attól nem lesz több, nem leszünk vele sokkal előrébb, úgyhogy ha valaki vesz flip-flop papucsot, akkor ne az 1700 forintosat vegye, hanem tényleg egy jobb kialakítású, magasabb kategóriás lábbelit kell venni. Hosszabb távon ez sokkal jobb hatással van ránk, hogyha egy olyan papucsot veszünk, ami például biomechanikai vizsgálaton esett át, és tényleg a lépéshozt, a boka mozgását, valamint a láb érkezését a talajra ebben a papucsban vizsgálták sok emberen, sok méretben, sok stílusban, és akkor kijön a papírja, a szertifikációja, hogy ez ergonomikus és nagyon jó hatással van a lábra, mint hogyha vennénk ott a sarki járusnál egy 1700 forintosat, persze, hogy fog fájni időskorunkra a derekunk.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Nagyon szépen szeretném megköszönni számotokra ezt a mai napot. Egy kiváló műsort zárhatok le, hiszen rengeteg SMS-t, illetve betelefonálást kaptam, szinte már épp, hogy nem rekordmennyiségű. Ezáltal sajnos mindenki kívánságát ténylegesen nem tudtam ma se teljesíteni, hiszen csak napi 3 órányi műsoridő áll rendelkezésemre, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy 1 órában mennyi a maximum kapacitásom, akkor kijönne az, hogy egy nap még 24 órányi műsoridő is kevés lenne ahhoz, hogy ténylegesen mindenkiét teljesítsem, de pontosan ezért minden hétköznap 3-tól 6-ig számíthattok rám, itt vagyok veletek, nektek, értetek, bárhogy is nevezzük vagy ragozzuk a témát, a lényeg az, hogy 3-tól 6-ig a kívánságokat teljesítem, most viszont el kell búcsúzzak tőletek, és mi leghamarabb csak holnap délután 3-kor találkozunk a 100.3 Rádió Dikken keresztül. Addig is egy kiváló zenei blokkal szeretném a mai műsoromat lezárni, tehát itt lesz velünk Martin Laurent, Leo, valamint Rocco is, úgyhogy ezzel küldök nektek hatalmas puszit, ölelést, kívánok minden jót, jó munkát, jó napot, jó estét, jó mindent. Sziasztok, Devlisza!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rostás Árpád, egy roma mesterember rendkívüli életútja. Rostás Árpád életútja különleges példája annak, hogy a tehetség, a kitartás, a szorgalom és az alkotás iránti szeretet milyen nagy utat képes bejárni. Roma származású restaurátor, vándorasztalos és fafaragó, aki munkájával nem csak régi bútorokat és műemlékeket ment meg, hanem azt is megmutatja, hogy a roma emberek között milyen hatalmas művészi és szakmai tehetség rejlik. Életének története egyszerre szól a nehézségekről, az újrakezdésről, a szakmai alázatról és arról, hogy az ember a legnehezebb körülmények között is képes értéket teremteni. Rostás Árpád gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte. A róla szóló beszámolók szerint szülői támogatás nélkül nőtt fel, és életében olyan időszakok is voltak, amikor még biztos otthona sem volt. Ennek ellenére nem adta fel. A nehézségek nem törték meg, hanem egy olyan emberré formálták, aki később rendkívüli kitartással és akaraterővel építette fel szakmai pályáját. A fa megmunkálása és a régi tárgyak megmentése különleges kézügyességet, türelmet és szakmai tudást is igényel. Rostás Árpád munkájának egyik legfontosabb része a restaurálás. A restaurátor feladata nem egyszerűen az, hogy egy régi tárgyat szépé tegyen. Meg kell őriznie annak az eredeti jellegét, anyagát, formáját és történetét. Egy több száz éves bútor például nem pusztán egy használati tárgy. Egy korszak emlékét őrzi. Amikor egy ilyen tárgyat restaurálnak, tulajdonképpen a múlt egy darabját mentik meg a következő generációk számára. Rostás Árpád munkássága azért is figyelemre méltó, mert olyan helyeken is dolgozott, amelyek a magyar és az európai kulturális örökség kiemelkedő részei. Munkái között szerepel többek között a párizsi Louvre, a budapesti Országház és a Dohány utcai zsinagóga faburkolatainak, illetve bútorainak felújítása. Ez különleges nagy teljesítmény egy olyan ember életében, aki gyermekkorában komoly nehézségekkel szembesült. A története azt bizonyítja, hogy az ember származása vagy társadalmi helyzete önmagában nem határozza meg azt, hogy mire képes. A tehetség kibontakozásához természetesen lehetőségekre is szükség van, de Rostás Árpád példája azt mutatja, hogy a kitartás és a szakma iránti elkötelezettség rendkívüli eredményekhez vezethet. Munkásságában különösen fontos a fa iránti tisztelet. A régi faanyagokkal való munka nem csak technikai tudást kíván, hanem érzéket is. Egy restaurátornak meg kell értenie, hogyan készült az adott tárgy, milyen anyagokat használtak hozzá, és hogyan lehet úgy helyreállítani, hogy közben ne veszítse el eredeti karakterét. Rostás Árpád saját beszámolói szerint a szakmai tudás mellett az alázatot is rendkívül fontosnak tartja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kell iszol nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok minden kedves Dick hallgatónak. Itt a Gin beszél. Na jó, csak viccelek, Borúk Szabina vagyok, de biztos vagyok benne, hogy sokan felismertétek a hangomat, és egyet jelenthet, hogyha itt vagyok a mikrofon mögött, hogy elkezdődik a kedvenc kívánságműsorotok, amit csak rólatok szól, és az üzeneteitekről. Itt a lehetőség arra is, hogy kiválasztátok a számotokra megfelelő nótákat, dalokat és előadókat. Mert hát itt vagyok 6 órától este 8-ig, és várok rátok, de tudom, nem csak én, hanem a rokonaitok is. Mindenkinek jó időtöltést kívánok, és előre is jó szórakozást. Bárhol vagytok, csókolak benneteket, úgyhogy írjatok kommentet.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Páromnak szeretnék üzenni, Dícsei Tivadarnak, hogy nagyon-nagyon imádom, az ő kis gidája szeretné neki küldeni a következő dalt, és nagyon-nagyon örülten szeretem. Magdi vagyok, és nagyon sokszor hallgatlak benneteket a Dick Rádión keresztül is, és a párom is. Kérlek, adj számára erőt. Szóval Dícsei Tivadarnak fogja küldeni a következő dalt. Magdi az ő párja, sok-sok szeretettel.

0: Nekünk, neked. Rádiódik.
1: Megyünk tovább a jókedvel és a hangulattal, kedves hallgatók és veletek. Tartsatok ma is velem a kívánság műsor keretein belül, hiszen várlak benneteket. Az adáson át nem kell más tenni, csak írjatok egy kommentet, kövessetek be a TikTokon, és hallgassátok a szenéket.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Vissza is tértem hozzátok, kedveseim, és nézzük meg, hogy kinek a kommentjét sikerül most felolvasnom. Tartsatok hát velem. Kovács Mónika szeretné küldeni a következő dalt az anyukájának, Marikának, sok-sok szeretettel, sok puszit küld neki, és azt mondja, hogy köszöni szépen, hogy felnevelte őt, és az Isten éltesse őt még erővel, egészséggel és véget nem érő boldogsággal. Én is tartakozom hozzátok a köszöntéssel. Köszönöm, hogy velem vagytok, és hadd szóljon a következő zene.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 cm a Duna vízszintje. Hétfőre 7 centis emelkedés várható Paksnál, még keddre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a tudományos és technológiai miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Sűríti a járatokat a budapesti közlekedési központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalogokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10-e és 16-a között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba?
2: Vorba sa.
0: Rólunk, neked.
3: Lakatos Reni a férjének, Zolinak szeretnék küldeni a következő dalt, és sok erőt kíván neki, és kitartást. Legyen ez a mi dalunk, a következő. Nagyon-nagyon szeretlek téged, és te vagy az életem. Hát nagyon-nagyon büszke vagyok erre, hogy a műsoron keresztül próbáljátok egymásnak kimutatni, megmutatni az érzéseiteket. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, úgyhogy ez egy szeretett híd. Úgy gondolom, hogy köztetek, a rokonok és a barátok között, úgyhogy ma is tartsatok velem.

0: Rádió Dick.
1: Orsos Timi is szeretne dallal kedveskedni az anyukájának és az apukájának. Ezt a dalt küldi nekik sok-sok szeretettel, mert most nem lehet otthon, Bécsben dolgozik. Hát remélem, hogy jól bírod, és hát hamarosan hazatérsz Magyarországra, de neked jó munkát kívánok, és köszönöm, hogy velünk tartasz, miközben dolgozol is.
2: Valahol most is félnek, hangosak.

Balogh Kriszti szeretné a következő dalt küldeni a kedves fiának, erővel, egészséggel és boldogsággal, Gennarónak. Sok-sok szeretettel szóljon hát a következő dal.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, hogy ma is velem tartottatok. Dévleszem ukaftume. Szép estét kívánok mindenkinek. Te delodéltum mengelásireki. Csumidaftume.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszeren. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigányzenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigány zenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat, ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, augusztus 11-e, kedd van, és 20 óra múlt, ez pedig a Roma Szalon, a Rádió Dik kulturális magazinja, műsorvezető kollégám, dr. Suki András.
7: Szerbusz Anna, köszöntelek én is itt a közös műsorunkba, mint ahogy szoktam mondani, mindig élmény veled műsort vezetni, hiszen itt tudjuk egy picit ütköztetni a véleményeinket, gondolatokat cserélünk, és természetesen olyan újdonságokat is megtudhatunk, mint amit például a tegnapi műsorban, hogy a hack az például nem egy magyar találmány, nem egy magyar hal. Igen, tehát én nem tudtam a hackről, hogy egy nem édesvízi hal.
6: Ma is érdekes jeles napokat, illetve évfordulót fogunk említeni. Viszont van egy szomorkás évforduló is, ugyanis holnap lenne a születésnapja Lázár Évinek, aki egy kollégánknak az édesanyja, ugye Bakondi Jászmin volt kollégánknak az édesanyja, meg azt hiszem nagyon sokan ismerik őt, száztagú cigányzenekar, csellósaként is. Egyébként én annyira meghatottam, van egy ilyen Gypsy Restaurant nevű hely a belvárosban, és ott a száztagú cigányzenekarról ki van rakva egy hatalmas, hát inkább plakát, mint azt mondom, hogy kép, és azon a képen is ott van. És olyan jó őt látni, és amikor ráemlékezek, akkor ő megkérte engem arra, mert nagyon beteg volt, hogy ha bármikor emlékezni akarok rá, akkor ne legyek szomorú. És őt lássam mindig vidámnak és kellemesnek. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk a Rádió Dik, hogy ettől a csodálatos nőtől, ettől a csodálatos muzsikustól, embertől, anyától van egy fantasztikus beszélgetésünk, és annál is én úgy gondoltam, hogy a következő 3 órában elosztva ezt a beszélgetést újra megmutatjuk a hallgatóknak, mert egy nagyon bölcs, izgalmas nő volt Lázár Éva, és ezzel tisztelgünk az a nap előtt, hogy ő holnap ünnepelni a születésnapját. Mit gondolsz?
7: Én nagyon kíváncsi vagyok erre az interjúra, mert eddig még nem hallottam, és hát nagyon sajnálatos egyébként, amikor egy fiatal hölgy távozik az ismerőseink közül az élők sorából, és ez mindig olyan megrendítő. És nem csak azért, mert mi is ilyenkor megijedünk, hogy ez bárkivel előfordulhat, hanem azért, mert természetesen azért én is ismertem futólag, de úgy megrendítő, amikor az ember tényleg egy ismerősét elveszti, és hát emlékeznünk kell ezekre a dolgokra, úgyhogy mindenféleképpen én azt gondolom, hogy meg kell hallgatni vele ezt a beszélgetést, és emlékezzünk rá, és ez tényleg nagyon fontos, hogy ha van valakiben olyan, hogy is mondjam, lelki erő is, hogy megkér bennünket, hogy úgy emlékezzünk rá, ahogy őt ismertük, tehát boldogan, mosolygósan, akkor ezt tiszteletben fogjuk tartani, és mindenféleképpen örömmel emlékezzünk az ő személyiségére.
6: Egyébként Lázár Évihez kötődik a Rádió Dik történetének a leginteraktívabb műsora, szerintem az volt a leghallgatottabb.
7: Így van.
6: Amikor ugye a Zsiga Ottóval részt vettek itt Bakondi Jászmin és Baranyi Roland játékában. Ez élőben volt egyébként közvetítve a Facebook oldalunkon, még Szilvás István kollégánk közvetítette.
7: Igen.
6: És rengetegen jelen voltunk akkor. Ez egy valentinnapi házas párbaj című vetélkedő volt, úgymond. És milyen aktívak voltak akkor a hallgatóink?
7: Ők is, meg mi is. Hát nagyon készültünk. Tehát, hogy nem is véletlenül volt olyan jó az a műsor.
6: Így van. És meg tudta csillogtatni ott is a tehetségét Lázár Évi és Zsiga Ottó is, hogy mennyire gyorsan tudnak improvizálni, mennyire szórakoztatóak voltak ebben a műsorban. Nekünk ez egy nagyon jó élményünk vele, úgyhogy mindenképpen a mai este folyamán hallhatnak beszélgetést Lázár Évvel többféle témával is. A mi témánk most 8 órakor, mielőtt indulna ez a beszélgetés, az, hogy milyen évfordulónk van augusztus 11-én, 31-én egy nagyon izgalmas, mert az évszázad napfogyatkozása, az elmúlt évszázad, 1999. augusztus 11-én, Andris nagyon bólogat,
7: emlékszem rá, így van, pontosan.
6: Ugye?
7: A nagymamáéknál voltunk, és én nagyon-nagyon vártam ezt a napot, ezt az órát készültem rá, de hát sajnos nem sokat láttam belőle, mert pont rossz helyen álltam, tehát hogy annak ellenére, tehát még fiatal voltam, nem tudtam önállón akkor még erre a dologra készülni, úgyhogy de nagyon vártam egyébként, és tényleg egy olyan különleges eseményről van szó, ami hát egy évszázadban szinte csak egyszer. Ha jól emlékszem, 2087 környékén lesz a teljes...
6: mondják a következő.
7: A következő teljes napfogyatkozás.
6: Igen, állandóan feldobja a Facebook Igen. esemény. Ami izgalmas, hogy azt írja itt róla ez a cikk, hogy milliókat vonzott a Balaton partjára, és a sötétség sávjába. Uh-huh. Ez volt a modern magyar történelem egyik leglátványosabb és legmeghatározóbb csillagászati eseménye. Én nem tudtam, hogy ezt a Balatonról nézték nagyon sokan. Én akkor éppen Pest Erzsébeten laktam, és én arra emlékszem leginkább, hogy mennyire felborította a bioritmusunkat a sötétség. Ugye ez
7: hát
6: ilyen délután.
7: Csak egy pár percig tartott.
6: Igen. Hát nem pár perc volt azért. Mennyi volt? Tehát én nem egy-kettő perc volt.
7: Hét.
6: Igen.
7: Talán, valahogy így.
6: És beindult a melatonin, ugye a sötétre beindul a melatonin, és például nálam emlékszem, hogy a gyerekek is elaludtak, pedig délután nem aludtak soha, elaludtak, és mi is elálmosodtunk. Sőt, képzeld, arra is emlékszem, hogy miután ez véget ért, megindult nálam egy olyan, mint egy felébredési szakasz, amikor reggel felébredek és kávézom. Annak ellenére, hogy néhány percig tartott. Uh-huh. Milyen érdekes.
7: Ez érdekes egyébként, tehát, hogy milyen hatással vannak ránk a csillagok. Na de hát ez teljesen egyértelmű, ezeket tudjuk, hogy akár még a Hold is milyen erős hatással van ránk, nemhogy a nap. Tehát abszolút. Amikor a Hold is víztömegeket képes mozgatni, és ugyebár ettől az árapály jelenség egyszerűen hihetetlen dolgokat képes végezni, hát még a nap.
6: Így van.
7: Ez még nagyobb hatással van ránk tulajdonképpen.
6: Így van, de én a Holddal egyébként tudjuk, hogy mindig megérzem, tehát az, hogy teli Hold van, én azt poéra tudom.
7: Te is mész vonyítani?
6: Hát majdnem. Ahogy, ha már az állatoknál tartunk, ennél a bizonyos 99. augusztus 11-i napfogyatkozásnál az állatokra nagyon vigyázni kellett.
7: Igen.
6: De nem nagyon értettem, hogy miért. Mert hogy ők
7: megijednek.
6: Igen?
7: Nem tudják, hogy miről van szó.
6: Mert nekik van ilyen nekik milyen órájuk?
7: Ja, biológiairól?
6: 26-os.
7: Analóg?
6: Ők honnan tudják, hogy hány óra van tényleg?
7: Hát ezt minden kutya tudja, hogy ott itt az idő, hogy most éppen pisi szünet van, vagy játék, vagy persze. De ezt minden állat tudja.
6: Emlékszem, hogy különösen vigyázni kellett a lovakra, a kutyákra, mert hogy annyira megriadtak ettől a hirtelen jött sötétségtől. Ez azért érdekes.
7: Egyébként amikor augusztus eleje van nekem, akkor mindig hát ugyebár pont akkor voltam én is Japánban, és Hiroshima Nagasakira emlékezünk augusztus 6-án és 8-án, tehát a második világháborúnak a befejező szakaszára, amikor ledobták az atombombát. Ez mindig olyan megrendítő volt számomra. Úgyhogy bennem valahogy nagyon mélyen ül ez a két dátum, és ilyenkor egyébként szoktam én is azt a japán szokást követni, hogy vannak ezek a pici kis origami hajtogatós kis papírok, nagyon színes papírok, és ilyenkor szoktak egyébként a japánok darumadarat hajtogatni.
6: Oho.
7: És akár fülbevalónak viselik, vagy akár különféle kulcstartókat készítenek belőle, és ez az egyik ilyen szép szokás, amivel emlékeznek erre az eseményre.
6: És miért pont egyébként a darumadáról azt tudjuk?
7: Ez egy jó kérdés volt. Van egy japán történet, ami valószínűleg egyébként igaz lehet. Sadako 2 éves volt, amikor 1945-ben ledobták az atombombát Hiroshimára. Évekkel később a sugárzás miatt leukémiás lett, és egy ősi japán legenda szerint, aki 1000 papírdarut hajtogat, annak teljesül egy kívánsága, képzeld. Szedekó pedig a gyógyulásáért hajtogatott, de hát sajnos a történet szerint sajnálatos módon a 644. daru után elhunyt. És az origami daru azóta az atombomba ellenesség, a béke és az élet globális szimbólumává vált. Úgyhogy ezzel szoktak emlékezni ezzel a Szadakóra, igen, és ezzel a kis origami daruval. Úgyhogy hát tulajdonképpen én is ezért szoktam egyébként hajtogatni ilyenkor. Én ezt régen megtanultam, és azóta időnként így eszembe jut, és akkor nagyon fontos emlékezni ezekre a dolgokra. Persze az emlékezés az általában nagyon fontos, de a történelmi emlékeknek a felidézése azért nagyon fontos, hogy ne essünk még egyszer ebbe a hibába, hogy próbáljuk ezeket az eseményeket elkerülni, hogy még egyszer ilyen előforduljon az emberiség történetében, és nem csak az atombombáról van szó, és nem csak a második világháborúról van szó, hanem akár a holokausztról is. Sőt, augusztus 2-án volt ugyebár a Roma holokausztra való emlékezés, amiről én is több műsort is készítettem, és nyilván ez az egyik célja, hogy a Roma holokausztra való emlékezés is figyelmeztessen bennünket arra, hogy ezeket a történelmi eseményeket észben tartva kerüljük el az, hogy ezek megismétlődhessenek még egyszer. És hát ha már így az emlékezésnél tartunk, ugyebár a mai este folyamán emlékezzünk másra is.
6: Igen, mert hogy Lázár Évinek holnap lenne a szülinapja, aki nekem jó barátom volt, és szinte itt is otthonosan mozgott a Rádió Díkben, mert szerintem egyébként ilyen született műsorvezető alkat volt, tehát azt gondolom a beszédével neki soha nem lett volna gondja, de amikor már a rádió megalakult, akkor ő már betegeskedett. Én teljesen az elején, amikor gyűjtöttük össze a kollégákat, meghívtuk ide, természetesen szóltam neki is, de már ő akkor nem tudott elköteleződni hosszú távon, csak koncertekre a 100 tagúnál, tehát olyan dolgokra, ami nem hosszú távú elköteleződik, vagy nem rendszeres. Mert már akkor sajnos betegeskedett elég hosszú ideig, és volt benne sok reményteli pillanat, amikor azt gondoltuk, hogy egészen a gyógyulás útjára lépett. Viszont függetlenül attól, hogy milyen hosszú volt ez a betegség, ő végig pozitív volt, tehát ő végig adott, végig tanított, ha találkoztam vele valamire, mindenkit szeretettel, gyógyítással fogadott, sőt az utolsó években ő meg is tanított egy masszázs technikát, megtanult, amivel gyógyítani tud, tehát még akkor sem csupán saját maga felé fordult, milyen érdekes, hanem hogy hogyan tud másokat motiválni, pozitív gondolatokat ültetni, és akár ez a masszázs is, amit megtanult, Lázár Évinek 2 gyermeke van, úgyhogy így még szomorúbb volt, és még fájdalmasabb az ő elvesztése, de van jó hír, Bakondi Jászmint felvették a színművészeti főiskolát.
7: A lányát, jaj de jó.
6: Ugye
7: gratulálunk innen is egyébként, igen.
6: Mi abban reménykedünk, hogy ő a túlvilágról ezt látja, és megünnepelte ezt a pillanatot.
7: Azért azt mondjuk el, hogy ő csellista volt tulajdonképpen.
6: Így van.
7: És csellózott a 100 tagú Cigen zenekarban is, és hát ő konzit végzett, és valójában, hogyha egy zenész játszik, azzal is ad valamiféle örömöt a hallgatóinak. Tehát egy zenészben benne van ez a fajta mentalitás, hogy valamit adni az embereknek, a hallgatóknak, akik szeretik őt. Tehát, hogy ehhez kell egy személyiség azért, én azt gondolom.
6: Igen, és hogy ez nagyon lebukós dolog. Mert ha valakiben nincs benne ez a személyiség, a hallgató az pontosan tudja, hogy kapott most valamit, vagy nem. Tehát ezt nem lehet mímelni, hogy valaki tud adni a lelkéből, amikor egy hangszeren játszik, vagy akár énekel, vagy akár fest. Tehát több alkotásban is ez meg tud jelenni, ez a típusú adás, hogy az valóságos, vagy egy önfényező, önszerető.
7: Nem. Tehát a zenét azt szerintem csak úgy lehet csinálni, hogy persze van egy kis exhibicionizmus, magamutogatás benne, de hogy ez a továbbadásnak a szeretete. Tehát, hogy az ember adni akar, örömöt akar adni, nem csak magának, hanem másnak, és ezt nem lehet másként csinálni. Legalábbis nekem azért ez a tapasztalatom, vagy különben nem fog játszani az illető. Tehát, hogy ezt szeretni kell.
6: Évinek egyébként fantasztikus színészi adottságai, képesség, de mondjuk tehetsége is volt, csodálatos hanggal ajándékozta meg őt az Isten, tehát maga a beszéd hangja gyönyörű volt, egyébként angolul csodálatosan olvasott fel, amellett, hogy neki nem volt felsőfokú angol végzettsége, de úgy olvasott angolul, hogy azt hitted, hogy anyanyelve neki az angol. Volt hozzá egy érzéke, illetve maszkmester volt, sminkmester is, de hogyha elmentünk hozzá, és azt mondjuk, hogy fiam, most azonnal vág le a hajam, akkor a hajunkat is úgy vágta le, mint egy fodrász, vagy ha azt mondtuk, hogy egy ruhát kell átalakítani, átszabni, akkor azt is meg tudta csinálni. Tehát egy nagyon sokoldalúan tehetséges ember volt, és nekem az volt mindig vele a fájdalmam, hogy olyan sok dolgot terveztem még Évivel, és hogy ez nagyon nehéz dolog, de amivel tisztelegni tudok az ő emléke előtt, az ő bölcs gondolatai, amit a következő interjúban hallhatnak a Rádiódik hallgatói.
0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
6: Lázár Évi zenész, énekes, aztán sminkes, maszkmester, és ha a test és lélek egészségéről van szó, ő az az ember, akitől bármikor feltétel nélkül kérek tanácsot, illetve imádom a kezét, ahogyan masszíroz, de majd erre még ki fogunk térni. Évi, te zenésznek nevezed magad, érzékeled magad, vagy inkább a gyógyítás az, ami alapján te apostrofálod magad?
8: Nagyon nehéz kérdés. Nagyon imádom a zenét. A zene a mindenem, az életem. A zenével adok az embereknek. Tehát, ugye, a zene az gyógyír a léleknek, mint szokták mondani. A masszörködés és ez a lélekgyógyászat, az viszont, én úgy érzem, hogy én ezzel születtem. Tehát én ezt a jó Istentől kaptam, hogy adhatok, hogy segíthetek, hogy gyógyíthatok testet, lelket. És igazából nem sorolnám be sehova magam, mert mindegyik egy óriási szerelem, egy életforma, és igazából nem tudok különbséget tenni, hogy melyiket szeretem jobban csinálni, mind a kettőt.
6: A rádióhallgatók nem látják az én vendégemet, csak hallják, és aki viszont már látta, az tudja, hogy egy nagyon nőies nő vagy. Tehát azt gondolom, hogyha az ember azokat szeretné felsorolni, amitől ők nőiesebbek szeretnének lenni, azt úgy unblock képviseled. Mind a megjelenésedben, mind a finom meleg hangodban, mert hogy számomra azért a nő az, aki gondoskodik és ápol, és mind a viselkedésedben. Mindig kicsi korod óta, kislánykorod óta ennyire nőies voltál, vagy ez a kamaszkorban jött ez egy ilyen váltás?
8: Jó a kérdés. Én igazából egy fiús kislány voltam.
6: Komolyan?
8: Én nagyon szerettem focizni, én nagyon szerettem sportolni, szerettem a fiúkkal egy ilyen nagy brancsban ott a házháta mögött gitározni, énekelni, gördeszkázni, és boxoltam is, tehát, hogy...
6: Fiúhaverjaid voltam?
8: Fiúhaverjaim voltak, igen, és nagyrészt most is rengeteg fiú barátom van.
6: Mert fiú testvére is van.
8: Igen, igen, van egy öcsém.
6: Doknányi zenekar nagybőgő szólamának a szólam vezetője. Lázár Gyusziról beszélünk,
8: igen,
6: egyébként. Szóval volt egy fiú testvéred, és nagyon, igen, sok fiú barátod.
8: Igen.
6: És te fiús ő.
8: Én egy, igen, egy sportos, fiús kislány voltam. Igen.
6: Vadóc is voltál?
8: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát mindig egy ilyen akaratos, öntörvényű gyerek voltam. édesanyám és édesapám nagy örömére. Tehát, hogy én nagyon szerettem ezeket a dolgokat, amiben kihívás van, amiben izgalom van, amiben buli van, ami...
6: De rostcsont is voltál?
8: Nem voltam rostcsont igazából.
6: Tehát... Csak intenzív voltál?
8: Igen.
6: És mikor jött ez a változás szerinted?
8: Akkor jött ez a változás, amikor engem felvettek a konziba, tehát amikor elkezdtem csellózni, Negerbe éltünk, ott nevelkedtem, és ott, amikor felvettek a Szent István konziba, akkor bekerültem ide a pesti életbe, láttam, hogy itt mennyire nőiesek és szépek a velem korabeli lányok, és igazából a divat szakma felé is ez vitte engem, hogy én grafikus szerettem volna lenni, tehát én nagyon jól rajzoltam, és nekem ez mai napig a szívem csücske. Talán ezért is lettem maszkmester, mert ebbe ki tudom élni a kreativitásomat.
6: Igen, hiszen az egy rajzolás.
8: Igen, tulajdonképpen a szépből még szebbet alkotunk, tehát az alkotás ezen a területen is megmaradt az életembe, és úgy tudom ezt kihasználni, hogy összekapcsolom azzal, hogyha eljön hozzám egy vendég, egy hölgy, aki meg ugye stílustanácsadásokat is vezettem, és eljön hozzám egy vendég, és azt kér, hogy figyelj, én nem tudok randizni, nem tudok ismerkedni, nem tudom, hogy kell megjelenni egy állásinterjún, és ez egész outfitet átalakítjuk. Úgy, ahogy annó velem ilyen 16 éves korom táján történt, hogy belenéztem a tükörbe. Nagyon érdekes történet, lerajzoltam a saját arcomat.
6: Igen.
8: És hogy tudnám ezt a vastag szemöldököt, hogy tudnám az orromat, a számat, tehát az egész arcomat nőiesebbé tenni, mik azok a ruhák, amikkel én tudok azonosulni, tehát hogy picit csinosabb legyek, kecsesebb legyek, megtanultam magas sarkú cipőbe járni, szóval, hogy alkalmazkodni ehhez a dologhoz, ahol elvárták tőlem azt, hogy ugye színpadon azért ott meg kell jelenni, csellózni, nem egy ilyen kis topánkába kell kivonulni, hanem hogy az mennyivel csinosabb, amikor egy pici pohársarkú cipőbe ott leülsz a hangszer, és akkor azt a ruhát hogy viseld, milyen tartásod legyen egy estélyi ruhában, mondjuk a farmer, a tornacipő, meg a box edzések után. És ahogy én ezt megrajzoltam a saját arcomat, megfogtam a szemöldökcsipeszt, és elkezdtem akkor formálni magam.
6: Tehát kitaláltad magad,
8: igen,
6: hogyan szeretnél kinézni. Nyilván ezt azért erősítem, mert hogy a hölgy hallgatóink is egy kicsit irányítva legyenek, hogy ők hogyan tudják önmagukat megváltoztatni. Szerinted minden nőnek van egy képe, amilyen szeretne lenni?
8: Így van.
6: Van egy elképzelés?
8: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát én nagyon sokat beszélgetek azokkal a hölgyekkel, akiket sminkelek, akik eljönnek hozzám bármilyen apropóból masszíroztatni, vagy egy új frizurát szeretnének. Igen, mindenkinek van egy ideája, aki ezt szeretne hasonlítani. Én azt gondolom, hogy megvannak azok a határok, amikben mozoghatunk, tehát hogy mit lehet kihozni az arcodból, mit lehet kihozni a hajadból, mi az, amivel tudsz te azonosulni. Tehát először meg kell őt ismernem. Tehát ilyen lélekbúvárkodást csinálok, hogy mi a munkahelyed, tehát hol dolgozol.
6: Tehát mielőtt te valakit kisminkelnél, először szeretnéd megismerni az ő természetét, jellemét, hogy hiteles legyen az a smink, ami rákerül.
8: Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Mert nem biztos, hogy egy arabian make-up-val, vagy egy füstös szemmel el tud menni egy állásinterjúra. Nem biztos, hogy az a műszempilla, vagy azok a színek bele dominálnak.
6: Vagy nem érzi kényelmesen.
8: Nem érzi kényelmesen. Magad, ugye? Így van. Tehát először meg kell ismernem a személyiségét, a körülményeit, hogy ő milyen körökben mozog, tehát nyilván egy irodistának nem fogom azt mondani, hogy akkor hétköznapra így, estére így, tehát hogy kiindulunk, csinálunk egy alapsminket,
6: aha,
8: és azt még tudjuk fokozni, hogyha mondjuk egy alkalomra, egy estére mész el, akkor ezen változtasz színekben, tehát összerakunk egy pár sor rúst, szemhéjfestéket, bármit, és akkor ezeknek a kombinációjából bármilyen alkalmon meg tudsz jelenni, és a legegyszerűbb technikákkal ezt te meg tudod tanulni.
6: Te hogy tanultad ezt meg?
9: Azon kívül, hogy gondolom, szó szerint saját bőrödön tanultad. Igen. Azért nyilván ezt tanultad.
8: Tanultam, így van, Ágoston Melinda. Nekem ő a number one, a favorit, ő volt a mesterem. Tőle tanultam tulajdonképpen ezeket a speciális sminkeket, bőrápolást tanultunk. Ez egy nagyon hosszú iskola volt, ugye, anno, hát most már 22 éve, hanem 23. Rengeteg sikerélményem van ezzel kapcsolatban. Ugyanis nagyon fontos egy nőnek az, hogy magabiztosan álljon oda, magabiztosan ébre. Tehát úgy nézem bele a tükörbe, hogy én ezt az arcot szeretem. Tehát először megtanítottam őket, meg szereti magukat. Tehát szeretem az arcom, szeretem a bőröm. Megtanultak azokat a bőrápolási technikákat, amikkel karban tartatod a bőrödet.
6: Nyilván minden embernek, minden nőnek van olyan az arcán, ami szép, vagy kiemelendő, de hogy te szakember vagy, akkor ezt meg tudod neki mutatni.
8: Így van.
6: Tehát, hogyha te ránézel egy arcra,
8: én azt akkor... már sminkben látom.
6: Komolyan?
8: Igen. Volt is ebből egy nagyon vicces szituációm. Utaztam a buszon is, és láttam egy nagyon különleges arcot. Egy fiatal hölgy ült velem szembe, és megragadott. Tehát abban a pillanatban láttam őt sminkben, és a hölgy nézett vissza rám, hogy úristen, ez miért nézi a feltűnően? Nem tudtam róla levenni a szemem. Annyira különleges vonásai voltak, hogy el tudtam képzelni őt már fotókon, tehát én már így tovább gondoltam ezt a dolgot, és megkérdezte, hogy ne haragudj, hogy ismerjük egymást, és mondtam, hogy bocsánat, nem csak ez a szakmám, és hogy annyira szép és különlegesnek tartom az arcát, hogy itt van egy névjegykártya és egy telefonszám, hogyha esetleg érdekli, akkor hívjon föl is, hogy nagyon-nagyon örömmel is megtiszteltetés lenne, hogyha ő eljönne hozzám. És képzeld el, hogy fölhívott másnap, és készült róla egy fantasztikus fotósorozat. Igen. És pont abba a cipőbe járt, hogy nem talált magának párt. Nem jöttek össze a randik. Fönt volt különböző társkeresőkön, egy egyedülálló, csodálatos értelmiségi hölgy. Eljött hozzám, átalakítottuk az outfitjét, átalakítottuk a haját, a sminkjét, megtanult csodaszépen sminkelni, és fél év múlva fölhívott engem, hogy Évi, köszönöm.
6: Mert
8: magabiztos lettem. Rámertem írni arra a valakire, akit én úgy kiszemeltem magamnak.
6: Hú, ez libabőr.
8: Igen, és egy kis idő múlva meghívott az esküvőjére.
6: Nem mondod. Őrület.
8: Meghívott az esküvőjére, és én csináltam a gyönyörű sminkét és a frizuráját, tehát ezen a nagy napon én is részt vehettem. Tehát, hogy nekem ezek nagyon-nagyon értékes és csodálatos visszajelzések, hogy tudok ilyen módon is segíteni embereknek az előrejutásban, a boldogság keresésben, önmaguk szeretésében.
6: Lázár Évivel beszélgetek itt a Roma Szalonban, és mindaz, amit elmondtál, az arra a következtetésre jutottam ebből, hogy nem is gondoljuk, hogy milyen hatással tudunk lenni mások életére azzal, hogyha használjuk a tehetségünket, amiből neked nagyon sok van. Most elmeséltél itt a zeneszünet előtt egy sminkeléssel kapcsolatos történetedet, amiben azért volt nem csak a sminkel, hanem teljes megjelenéssel kapcsolatos is. És engem az érdekelne még nagyon, mert én megemlítettem itt a műsor elején, hogy te masszázsal is foglalkozol. Na most én, aki nem ért a masszázshoz, ha felmegyek egy internetes keresőbe, és beírom, hogy masszázs, hát ezerféle dolgot találok, amiben nem igazán tudok én eligazodni. Van ott mindenféle, a svéd masszástól elkezdve, a lumi-lumi masszázsig, ami azt sem tudom, mit jelent. Neked melyik masszázsok vannak már a kezedben? Melyiknek vagy a szakértője?
8: 6 évvel ezelőtt végeztem a Masször Akadémián, a Nemzetközi Masször Akadémián, mint svéd masször. Azóta rengeteg képzésen, továbbképzésen, tanfolyamon vettem részt. Legalább 6-7 féle masszást csinálok, végzek. Tulajdonképpen nekem az ajurvédikus masszázs a kedvencem. Természetesen mindegyiket imádom, mert az Istentől kaptam egy olyan adományt, egy olyan ajándékot, hogy én nem csak a testüket gyógyítom, hanem a lelküket is. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy megkeres egy vendég, vagy egy paciens, hogy ez a probléma. Na de vannak olyan esetek, rengeteg olyan esetem van, amikor több orvosnál járt, több negatív diagnózist állítottak föl, és kiderül, hogy ennek lelki okai vannak. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy először megismerjük azt a vendéget, aki eljön és úgy dönt, hogy akkor a masszázsra segíteni fog, mert ugye az emberek nagy százaléka úgy gondolja, hogy a masszázs az arra jó, hogy bemegyünk, ellazulunk, tök jó, nem fog fájni a térdem, lábam. Na de hogy ezek igazából nagy százalékban lelki terhek. Ugyanis pszichoszomatikus tünetek, amikor a testi problémákat lelki gondok okozzák. És hogyha ennek megkeressük a gyökerét, akkor meg tudjuk gyógyítani saját magunkat, és meg tudjuk gyógyítani azt az embert is, aki tőlem segítséget kért.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter miniszterelnök tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Javaslatot tett az alsó tagozat megújítására a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás. Ezzel a címmel juttatott el javaslatcsomagot az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében Kókainél Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közleménye szerint az ajánlások célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon. Az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az aszály miatt, figyelmeztetést adott ki a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért az egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti Városháza új Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat eltávolítják. A nyári ágletörés jelenségét azonban még így sem lehet teljesen megakadályozni, ezért arra kérik az embereket, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Sokkot okozott egy vaddisznó a parlamentnél Budapesten. Az állat letévedt az M2-es metróba a Kossuth téren, ahol a metró elgázolta. A katasztrófa védelem közlése szerint a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, és bár az ütközést túlélte, végül egy vadászt lelőtte, írta meg az MTI. Az esetre Budapest főpolgármestere is reagált, aki azt írta a Facebook oldalán, egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán. Hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki sem tudja. A másodfokú bíróság 3 évre emelte annak a férfinak a szabadságvesztését, aki éveken át bántalmazta élettársát és annak kiskorú gyermekeit. A Dabas környéki településen élő vádlott 2019. októberétől élt együtt párjával és annak 2 kiskorú gyermekével. Az alkoholista életmódot folytató férfi rendszeresen bántalmazta élettársát a gyermekek szeme láttára, többször halálosan megfenyegette a nőt és a kiskorúakat is. 2023. szeptemberében egy autós üldözést követően a férfi egy asztal lábával rongálta meg a sértettek járművét, miközben bántalmazta a nőt is. A másodfokú bíróság az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, így a szabadságvesztés tartalmát 3 évre emelte.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, augusztus 11-e kedd van, és 21 óra múlt, és itt van velem a stúdióban kollégám dr. Zsuki András is.
5: Szerbusz, Anna, köszönöm, hogy itt lehetek veled.
4: Na, hát élvezetese együtt olvasgatni, hogy mi minden történt ezen a bizonyos napon, augusztus 11-én, illetve mi mindent ünnepelnek világszerte. A következő az vicces lesz. Elnöki viccek napja. Ronald Reagan, amerikai elnök, egy 1984-es rádió műsorban elhíresült poénja óta emlékeznek meg a politikusok humoros, vagy éppen félre sikerült megszólalásairól. Aha, tehát az elnöki vicc nem azt jelenti, hogy elnökökről faragott vicc.
5: Aha, hanem elnökök mondják.
4: Hogy a vicces megszólalás.
5: Na jó, de hát ő színész volt a Reagan, hát, de hát, hogy tulajdonképpen ő neki ez benne van a vérében.
4: Így van.
5: Sőt, lehet, hogy nem is véletlen volt. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy azért ezek megtervezett megszólalások, beszédek.
4: De hogy ez milyen szabad hozzáállás, hogy csinálnak egy ünnepnapot annak, hogy valaki viccesen vagy kinevethetően, kikacaghatóan beszél elnök létére. Az nem tudom, ez mennyire tudna megvalósulni mondjuk Magyarországon, vagy, vagy akár Európában.
5: Szerintem ennek... tökéletesen. Úgy, tehát én azt gondolom,
4: te hogy... szeretnéd.
5: Nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek a megszólalások, ezek tökéletesen meg vannak tervezve.
4: Azt mondod.
5: Biztos. Tehát, hogy mindennek van egy célja, egy üzenete, tehát, hogy mindenféle elnöki megszólalásnak maradjunk ezekben.
4: Ha értem.
5: Ezekben a kérdésekben. Meg van tervezve, hogy miért ezt mondja, milyen hatást szeretne kiváltani, milyen üzenete van vele. Hát, egyértelmű.
4: Igen.
5: Én legalábbis így tekintek rá. Tehát, hogy a politikusoknak a befolyásolása azért az nem egy új keletű dolog.
4: De azt hiszem minden befolyásol minket.
5: De persze, tehát mindennek az alapja, hogy befolyásoljuk a másikat, pontosan mindig rá akarjuk venni valamire, arra, hogy ránk szavazzon, vagy arra, hogy...
4: Hogy vegye meg ezt a mosóport, vagy... Persze. Tehát minden mögött, azért még egy vicc mögött is van, lehet egy érdek, na, mondjuk
5: hát,
4: ezt így.
5: Hát ez a manipuláció. Én azt gondolom egyébként, hogyha az ember ismeri ezeket a manipulációs trükköket, akkor valamennyire talán képes ellenállni ezeknek. Vagy legalábbis felismerjük, és akkor rá tudunk jönni, hogy igen, most próbálnak bennünket manipulálni, és én ezt fel akarom ismerni, és próbálok, még ha nem is tudok teljesen ellenállni neki, de azért mégiscsak legalább tudatában vagyok neki, azért a sokat számít szerintem.
4: Képzeld el, én szándékosan nem veszek olyan termékeket, amelyek filmeket szakítanak meg a reklámok. Tehát én annyira tényleg mérges vagyok erre. Mondjuk már a televízióra nem jelenzem, az ember már azt néz, amit akar, beüti a akármilyen filmes oldalra, és mindent meg tudsz nézni reklám nélkül most már. Lehet, hogy nem olyan jó minőségben, de mindent meg lehet nézni. De mit tudom én, amikor YouTube-ot néz az ember, vagy ilyesmi, és úgy erőszakosan megszakítja egy reklám, tök oda nem illő, akkor valamikor pár évvel, vagy lehet, hogy több is, elhatároztam, hogy tudatosan nem veszek olyan terméket, amelyiknek a reklámja megszakította az, hogy én élvezek egy dokumentumfilmet, vagy egy tényleg nem kereskedelmi célú videózásomat, érted? Szóval, hogy megszakítanak egy csajos filmet, egy nem tudom, harisnya reklámmal, akkor még abban látok rációt. De egy dokumentumfilmet miért szakítanak meg, nem tudom, egy hajszpré reklámmal? Tehát annyira nem az nézi, tudod?
5: Jó, most az az igazság, hogy a modern korban azért, hogyha van rá lehetőség, akkor célzottan olyan reklámot kapsz, ami egy óriási dolog egyébként, ami kimondottan téged érdekel, nem általános reklámot. Tehát van ilyen, hát hogy mondjam, tehát különböző közösségi oldalak is megengedik azt, hogy általános reklámokat szeretnél kapni, vagy célzott reklámokat.
4: Mindenhol célzott van.
5: Célzott? Persze. De azok még jobban tudnak téged befolyásolni.
4: Te egyszer rákeresel valamire, utána folyamatosan azt a reklámot.
5: Hát elméletileg igen, hogyha beállítottad, hogy akkor célzott reklámokat kaphatsz. De hogyha ezt nem engedélyezed, akkor elméletileg, persze csak elméletileg, gyakorlatilag nem így van.
4: Nem.
5: Szerintem, nekem legalábbis más a tapasztalatom, hogy gyakorlatilag akkor általános célú reklámokat kapsz. Egyébként én tudod, hogy vagyok ezzel a kérdéssel? Főleg a videó megosztóknál, annál a bizonyos nagyon-nagyon nagy és híres videó megosztónál, hogy én azt gondolom, hogy nekem nagyon fontos az idő, az idő, amit vagy munkával, vagy a családommal tölthetek, és hogyha esetleg mondjuk egy fél órát azzal töltök, hogy videókat szeretnék nézni, akkor nekem arra nincsen időm, hogy én elszúrjam ezekre a reklámokra az én, mondjuk az, hogy drága időmet.
4: Igen,
5: mert ez ugyanis pénzszerűsíthető.
4: Igen.
5: Tehát, hogyha én mondjuk nem tudom, akármilyen óradíjjal dolgozok, itt meg ott, akkor nekem megvan az a percdíjam, mondjuk így.
4: Így van.
5: Hogy tulajdonképpen nekem mennyit ér egy perc. És én ezt kiszámoltam, és én úgy döntöttem, hogy én előfizetek, képzeld,
4: Tényleg?
5: Tényleg, úgyhogy én pontosan ezért előfizettem, és nem hagyom, hogy reklámokkal bombázzanak. Nem mindenhol persze, tehát van, ahol sajnos muszáj elviselni, mert hát azért mindenre nem lehet előfizetni, de mondjuk vannak kedvenc szolgáltatásaim, és ott nem hagyom, hogy reklámokkal bombázzanak, mert szeretném, hogyha nem szakítanának meg mondjuk egy beszélgetést, egy dokumentumfilmet, ahogy te mondod, úgyhogy ilyen lehetőség is van.
4: Próbáltunk a jeles napokról beszélni, ahogy minden adásban, de én annyira örülök, hogy a filmek felé kanyarodtunk, mert nekem van egy érdekes tapasztalásom az elmúlt hétből, amit szeretnék neked elmondani, meg a hallgatónak, hogy mostanában azt csinálom, mert elég sokáig nem volt bekapcsolva a tévém, amúgy el is veszett a távirányító, képzel, és annyira nem tévézzünk, hogy nem. Na, tehát, hogy nem kerestük meg 3 hete, nem tudom, hol van. Viszont nem kell a távirányító akkor, hogyha úgy nézek filmet, hogy megkeresem a számítógépen, és úgymond kidobom a képernyőre.
5: Ja, igen,
4: oké,
5: okay,
4: ez
5: igen,
4: megvan.
5: Igen,
4: akkor ismerős ez a szó, hogy kidobjuk. És a lényeg az, hogy elkezdtem most nézni 90-es évek filmjeit.
5: Jó ide, jó.
4: Szándékosan. És hogy...
5: Egészen más, igaz? Más világ.
4: Más a ritmusa, közelebb aha, kerülsz a szereplőhöz, sokkal élőbb, sokkal valódibb a film. Akkor még az volt a trend, hogy sokkal jobban megismerjem a szereplőt, mint most, és sokkal jobban elhitesse velem, hogy megijedt, hogy gondolkodik, hogy most valahogy a filmekben olyan nagyon hirtelen felfogja valaki a szituációt, szóval teljesen irreális gyorsasággal. A 90-es években, hogyha leesett egy váza, akkor a színész megijedt, oda nézett, körülnézett. Most, ha leesik egy váza, akkor nem tudom, színész elkapja, vagy nem tudom, szóval ilyen, annyira megváltozott a ritmusa a filmeknek. Igen. Szóval azt akarom mondani, hogy nagyon élvezem ezeket a filmeket, nagyon jó a minőségük, és nagyon jó színészekről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy 90-es évek, például Michelle Pfeiffer, vagy mm-hmm, Jack Nicholson, mm-hmm,
5: legendák.
4: Így van, legendák. Mm. És képzeld, most az egyszer, ugye először megengedtem magamnak, hogy volt egy film, amitől nagyon féltem. És mindezt azért mondom el, mert ajánlani szeretném egyébként a hallgatónak. Az a címe, hogy Temetetlen múlt. Mm. És én azt hittem, hogy ez egy horrorfilm, és én nagyon félős vagyok. De nem az. Úgyhogy aki ilyen félős, mint én, és valamiért nem nézte meg ezt akkoriban, vagy azóta sem, én nagyon ajánlom ezt a filmet, egy kiváló színészi játékot láthatunk Michelle Pfeiffertől, ha már így Amerikában vagyunk, a prezident, mi is volt, nemzetközi elnöki viccek napja alkalmával, akkor amerikai filmet ajánlok, szóval kiváló a játék, a színészi játék, és most gondolkodom a férfi színész nevén, aki csak úgy teszem, hogy Han Solo, segíts már.
5: Harrison Ford.
4: Harrison Fordna. De milyen furcsa ez, hogy a filmekből a karakter nevek maradnak meg.
5: Igen.
4: Ez olyan érdekes.
5: Biztos nem örülne egyébként neki, hogy a Star Wars-ból, Sreuk háborújából emlékszünk rá, hiszen
4: megsértődne?
5: Nem biztos, hogy megsértődne, hiszen azért ez valahol egy dicséret is neki, hiszen ez egy kultikus film, amiben ő részt vehetett. Na, de hát ott van a számos más film, amiben kiváló szerepet
4: így van
5: játszott, akár az Indiana Jones filmek, hát többek között az Elveszett Frigyláda,
4: hát
5: fosztogatói.
4: Amúgy tehát, nehezebb, hogy melyik a híresebb. A Csillagok háborúja,
5: igen,
4: vagy a Indiana Jones story.
5: Igen. Hát ott végül is ő a főszereplő, tehát köré épül az egész történet. Még mondjuk a Star Wars nem feltétlenül.
4: Hát igen, de nagyon szimpatikus szerepe volt ott.
5: Hát sőt.
4: Han Solo-ként szerintem.
5: Mi nagyon sokáig egyébként tartottunk ilyen Csillagok háborúja esteket a haverokkal,
4: nem
5: amikor
4: mondom,
5: összejöttünk.
4: És nekem nem szóltál. Én nagyon-nagyon nagyfan vagyok.
5: Egész este Csillagok háborúját néztük. Aj, fantasztikusak voltak ezek, hát persze. És hát a zene egyébként. Képzeld el, amikor a Harry Potter kijött 2001-ben. Emlékszem, és ott voltunk a nyitó vetítésen. És néztem, mondom, de jó zenéje van ennek. Tudod, és...
4: John Williams, ugye?
5: Persze. És mondom, hú, de ismerős
4: a stílus. Hú,
5: hát, a stílus, bizonyám. És a végén nézem, hát mondom, az tiszta Star Wars. Mondom, ki írta ennek a zenéjét? És hát a John Williams. Tudod, tehát amikor egy zeneszerzőt így felismer az ember, hogy...
4: De én nem tudtam, hogy ennyire szereted őt.
5: Á, rajongó vagyok.
4: Mert hogy van a Dohnányinak ilyen estjei.
5: Igen,
4: akkor imádom. Szerzek neked jegyet, jó?
5: Köszönöm, csak már voltam
4: még,
5: ezeken.
4: Csak vár és... még a kis két éves, vagy hagyd nőjön egy kicsit. Azt szerintem élvezni, meg kivetítik a filmeket.
5: Igen, a fantasztikus koncertek ezek egyébként. Még csak egyszer voltam, amikor játsszák ezeket a filmzenéket, a Dohnányi zenekar, de hát az egy élmény, az hihetetlen.
4: Igen. Nem tudom, hogy kanyarodtunk el
5: a filmek, Indián,
4: ugye? A film, igen. Én nagyon kínálom a 90-es filmeket, nagyon ajánlom a hallgatónak, mert még relaxációnak is jó. Azután a nagyon tömény, nagyon gyors, nagyon erős inger, amit a 2020 vagy 20-as évek ingerei, azt úgy le tudjuk tenni egy ilyen filmmel.
5: De mondd csak, hányszor voltál moziban az idén?
4: Nem járok.
5: Na látod, pont ezért nem neked készülnek ezek a filmek. Ne haragudj, hogy ezt mondom.
4: Nem.
5: De hogy nyilván az a mai generáció, akik viszont rendszeresen járnak még moziba, szerintem őket akarják megfogni, és ők viszont annyira fel vannak gyorsulva itt a telefon meg a tablet segítségével, hogy csak így pörgetik az információkat, hogy valószínűleg ezek már nekik szólnak, nem pedig nekünk.
4: Én tudod, mit érzek, hogy nincsenek már olyan jó forgatókönyvírók, és alátámasztom. Nagyon sok olyan nagy klasszikus filmnek megjelent a folytatása ezekben az években, ami akkor tényleg annyira remek volt, és mindent megtesznek, tehát izzadságszagú a film, hogy jó legyen, de mégsem tud olyan lenni. Ha belegondolunk mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtti filmet, akkor írt egy forgatókönyvíró, aki lehet, hogy akkor 50-60 éves volt, nagy tisztelete volt 20-30 évvel ezelőtt az idősebb alkotóknak. Én nem mondom, hogy a fiatalok nem tudnak, sőt, csak nézzük meg a Matrix alkotóit, tehát nem ezt akarom én mondani, de azok már nem élnek, sajnos.
5: És hiába...
4: Ja, nem ők nem élnek, hanem hogy akik a régi, például egy Ördög Prádát visel, vagy a Sex és New Yorknak a... Szóval ezek, és tényleg próbálják megcsinálni, de nem lesz olyan ez az új Prádás film is. Minden kameraállást próbáltak újraalkotni, minden zenei motívumot, és mégsem tudták azt meg, azt az élményt hozni, amit ezelőtt 20 évvel, amikor ez a film készül.
5: Más a divat, másak az igények. És amikor megnézel mondjuk egy szellemírtókat, amik ugyebár mostanában készültek, ez a szellemírtó 2, vagy
4: nem láttam,
5: vagy nem is tudom, egy hányadik rész. Tehát, hogy mi mindig arra emlékszünk, amit gyerekkorunkban láttunk még a Bill Murray-vel, ugye? Tehát az eredeti, tehát az mekkora szám volt, hogy
4: meg a zenéje.
5: Meg persze. De most megnézi egy fiatal ezt a modern feldolgozást, és biztos nagy hatással lesz rá, hiszen ő még az eredetit nem látta, és nem is tudja összehasonlítani azért a kettőt. Gyakran előfordul, úgyhogy nekik viszont ezek az újak, úgyhogy tehát más a célközönség, másként állnak hozzá, más a divat. Ez annyira változik egyébként, én azt gondolom. Viszont ha már itt tartunk, akkor említsük meg például az ázsiai filmeket. Én nagy rajongója vagyok ezeknek, ezt már beszéltük. És talán már említettem neked egyszer, hogy például egyik kedvenc koreai filmem a Bingyi, Lopakodó lelkek. Időnként meg szoktam nézni, és ez is egy olyan hát a mai vonulattal teljesen ellentétes, hiszen annyira bevallassulva az a film, és hogy miért? Pont azért, mert a két főszereplő egy szót sem szól. Hát ilyen filmet én még előtte nem láttam.
4: Tényleg. Nem ismerem a filmet.
5: Hát ezt meg kell.
4: De most kimondtad, tudod? A varázsszót. Ha 90-es évek filmjeit nézzük, akkor be tudunk lassulni, igen. És szerintem ebben a világban ez nagyon nagy érték. Nekem komolyan mondom, hogy telibe elrepített azokra az életérzésekre, amit a 90-es években éreztem. Tehát nem csak magát a filmet néztem, a sztorit, a más színészi játékot, igen. Ami nekem sokkal jobban tetszik, hát azt nem mondom, hogy a magyar szinkron a 90-es évben hát csúcsra volt járatva, ilyen Jack Nicholson hangja, meg Michelle Pfeiffer, Harrison Ford, tehát sajnos nagyon sokan nem élnek már. és valahogy a hang is más volt. Más volt a beszéd, máshogy kellett szebben magyarul beszélni. Én egyébként frász kapok attól, hogy nincs E betű, nincs A betű, nakád van, meg nakám, meg alám, meg ez a TikTokon én komolyan mondom, nem bírom nézni, hogy nincsenek E-k és A-k, meg A-k, hanem minden olyan félúton van az a hangzók között, és sajnos ez kihat a színész. Akármilyen szépen beszélne egy magyar színész, aki ebben a korban aktívan szinkronizál, becsúsznak ezek az érzetek, és én például azért szeretem nézni. Én azért nézetnék egyébként gyerekekkel minél régebbi magyar filmeket, mert ha abból tanulja a beszédet, akkor sokkal szebben fog ő maga is. Hát csak nézd meg egy Hippolyta Lakájnak a beszéd dallamát. Tehát, hogy szerintem ez ugyanolyan fontos, mint hogy berakod neki nem tudom, az állatok farsangját. Hallgass meg. Én ugyanígy beraknék egy fekete-fehér filmet egy gyereknek, hogy hallgassa a beszédnek a gyönyörű dallamát.
5: Hát eleve van benne még magázódás. Nagyon fontos. Azt, amikor azt mondják, hogy inkább tegeződjünk, mert egyszerűbb. Mi az, hogy egyszerűbb? Hát miért lenne egyszerű?
4: Mert tehát, nem tud
5: beszélni. De mi az, hogy nem tud valaki beszélni? Tehát, hogy nem tud magázolni.
4: Én ennél durvábbat mondok. Én gyerekeim általános iskolások voltak, ötödikesek, akkor kiköltöztünk Kanadába. Nem sok, egy-két évig voltunk, másfél-két évig. És pont akkor voltak, én nem tudom, valamiért ebben az országban, akkor úgy, vagy én érzékeltem, csak akkor mi a gyermekeinket, megtanítottuk a tetszikre. Uh-huh. Tehát nálunk szokás volt az, sőt, az volt a szép, hogy tetszik tudni, nem tetszik tudni, tehát a tetszik szó szerepel. És amikor hazajöttünk, akkor meg valahogy olyan közegben voltunk, vagy azért, mert Budapestre jártak suliba már utána, előtte vidéken, hogy a tetszikézés sértésnek számított bizonyos körökben. Uh-huh. És olyan nehéz volt átállniuk, tehát meg kellett tanulni nekem a magázódás gyerektől felnőttnek az egyszerűen. Én nagyon-nagyon fáj nekem, szó szerint én fizikai fájdalmat érzek, és egyik embernek a tetszikezés sértés, én pedig elegáns dolognak tartom. Igen. Milyen érdekes.
5: De egyébként így van azzal is, hogy maga mit gondol róla. Tehát, hogy ez a magázódás is. Ez a része is. Van, akinek ez nem tetszik. Van, akinek... De én azt gondolom, hogy tudnunk kell. Tehát tudnunk kell ezeket használni. Meg kell tanulnunk. Hát ezek hozzá tartoznak a magyar nyelvhez. Hát aki nem tud magázódni rendesen.
4: Csak van olyan szituáció, ami nem biztos, hogy elegáns.
5: Világos, hát nyilván a megfelelő szituációban kell alkalmazni ezeket a nyelvi fordulatokat. Egyébként nagyon sokat nosztalgiázunk, ha már itt tartunk, nekem eszembe jutott egyébként ezek a régi filmek, a hangalámondásos filmek. Tudod, amikor még a Star Wars-nak az első verzióját úgy nézhettük, hogy hangalámondással. Hát egyébként örültünk nyilván, hogy egyáltalán magyarul hozzáférhető volt. Még hogyha ugyanaz a monoton hang mondta fel az egészet, még akkor is.
4: Meg az ilyen karate filmeket is. Vicces volt.
5: Hát persze. Azért ez is hozzátartozott ez viszont 80-as évek.
4: Így
5: tehát
4: van.
5: Ez hozzátartozott a 80-as évekhez, ez a hangalámmondásos.
4: Na milyen messzire kérdés. Kanyarodtunk, viszont most visszakanyarodunk Ázár Évihez, és az ő bölcs gondolataihoz. Maradjanak velünk!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Beszélünk még a különböző masszázsokról. Engem az érdekelne, hogyha te egy embernél látod, hogy egy izomcsoport nincs a helyén, le van tapadva, akkor te a te tapasztalatoddal belelátsz az ő magánéletébe ezek szerint? Fogod tudni, hogy körülbelül mi az, ami nem helyesen jár az ő fejében? Ebbe bele tud látni egy
2: természetesen masszor? Megelőzi ezt egy beszélgetés. Ugye az ajurvédikus masszázs nagyon sok mindenről szól. Erről majd később fogok beszélni. Ott testet, lelket gyógyítunk egyszerre. Hát ott mindenféleképpen, ha a bizalmába fogad, és az ajurvédikus masszázs ugye arról szól, ezzel azért nagyon tisztában vannak azok a paciensek, akik erre a masszázsra jönnek el hozzám, hogy tudják azt, hogy itt testi és lelki gyógyítást várnak tőlem, és hála Istennek megbíznak bennem annyira, hogy kiöntik a szívüket, a lelküket. Természetesen én ezeket diszkréten kezelem, és megpróbálok nekik olyan lelki vigasztalást adni, hogy igazából mindenre van megoldás. Nyilván, ugye szoktuk mondani, hogy a váll, a hát, cipelsz valamit, tedd le. Csak ám ez nem olyan egyszerű. Okay. Nem olyan egyszerű. Amikor légzési problémáid vannak, akkor az elfojtott érzelmek, az elfojtott bánat függ ezzel is össze. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a dolog. És én azt gondolom, hogyha az ember a lelki dolgait helyre rakja, megbékél, elenged, az nagyon fontos dolog, és a hit, hogy gyógyuljunk. Hogy az önmagadba vetett erő az, ami téged igazából visz előre, kirángat különböző negatív helyzetekből, fölhúz a mélységből, mert ha megtalálod a belső erődet, akkor onnantól kezdve mindenre képes vagy, és nincs lehetetlen, és a tudatunkkal teremtünk, tehát a tudatunknak teremtő ereje van.
1: Az anyag megmaradás törvénye, igaz-e az energia megmaradásban, arra lennék én most kíváncsi, hogy te, hogyha valakire ennyi energiát szánsz, akkor te olyankor veszítesz energiát, vagy kapsz energiát ettől?
2: Óriási energiát kapok tőle. Hát ez nekem olyan, hogyha eljön hozzám bárki, akár csak beszélgetni, akár fölhív telefonon, hogy Évi, ez van, és segít, és mit tanácsolsz nekem. Nyilván nem tudom megoldani az ő problémáit, de segítek megoldani. Eljön hozzám valaki egy masszázsra, akkor én attól feltöltődöm. Tehát olyan, mintha aludtam volna, mit tudom én, több órát, és én annyira pihentetően érzem utána magam, én olyan energiát kapok onnan föntről, amit én közvetítek a beteg felé és a beteg területre, hogy én ezáltal gyógyulok, én azt gondolom. Én egy nagyon komoly egészségkihíváson vagyok túl, és ezek a dolgok segítettek nekem abban, hogy stabilan álljak a lábamon, és teljes értékű életet éljek. De nekem a szeretet, tehát ez tulajdonképpen a szeretet energiáról beszélünk, ami oda-vissza áramlik. Tehát, hogyha adsz, akkor én hiszem, hogy kapni is fogsz. És én ezekből építkezem. Abból, hogy adhatok, hogy szerethetek, hogy hálásan és szinte félig gyógyultan megy el tőlem egy ember, aki, és a bizalom az, amit az emberektől kapok, ez engem, nekem óriási erőt ad.
1: Azt mondod, egy egészség kihíváson vagy túl.
2: Igen.
1: És mennyiben segített neked ez a típusú gondolkodás, a másokra való figyelem, mások magunkkal való szeretettel való foglalkozás a te gyógyulásodban évé?
2: Van egy titok.
1: Igen.
2: Tehát van egy titok, a vonzás törvénye.
1: Ja, itt a Titok című könyvre gondolsz.
2: A Titok című könyvre gondolok. Ezt a könyvet számomra egy nagyon-nagyon kedves ember és a kislányom megvette nekem annó több évvel ezelőtt, még mielőtt megtörtént velem ez az egészségkihívás. Ugyanis ez a könyv több millió ember életét változtatta meg. Az elmúlt évtizedben Rhonda Bryan, a Titok című bestseller igazi jelenségként változtatta meg a világot, és tagadhatatlanul rendkívül nagy hatást fejtett ki olvasók millióira az egész világon. Most első alkalommal ugye Rhonda egy válogatást állított össze azokból a könyvekből, amik a legmegindítóbb igaz történetekből íródtak, tehát a titok erejét bizonyítják, és amelyek olyan emberek átváltozását mutatják be, amilyen például te is vagy. A titok, ami megváltoztatta az életem, azokról a hétköznapi emberekről szól, akiknek a titok tanításait alkalmazva sikerült tökéletesen megváltoztatniuk a pénzhez, az egészségükhöz, a kapcsolataikhoz, a szeretethez, a családjukhoz és a karrierjükhöz fűződő viszonyukat. Ennek a könyvnek a segítségével te is megtudhatod, hogy hogyan változtathatod meg az egész életedet a világegyetem fantasztikus erejével. Egy évtizede Rhonda Bryan bestseller, aki a titok rengeteg olvasót ösztönzött már arra, hogy megosszák a történetüket, és elmeséljék, hogy hogyan változott meg csodálatos módon az életük.
1: Te kitől kaptad ezt a könyvet? Te vásároltad, vagy kaptad ezt a könyvet?
2: Kaptam, igen, a kislányomtól.
1: Te ezt ajándékba kaptad,
2: igen.
1: És hogyan álltál hozzá? Mert azért te egy keresztény ember vagy, én tudom, egy hívő, ellentmondásba került ez a te hiteddel?
2: Nem. Hiszen ugye a hit tulajdonképpen ugye a gondolatunknak teremtőre van. Tehát, hogy hiszünk abban, hiszünk a jóban. Tehát a pozitív, tehát hogy Istenben, az univerzumban hívhatjuk így is, hogy univerzum, az Úrban. Nála nincs lehetetlen. Nincs. Ezt én a saját életemben is tapasztaltam, és azok életében is, akik mondjuk e szerint

0: Titok című könyvben lévő a gondolatok teremtő ereje, az a mi saját teremtőnktől kapott képességünk, amelyet vagy használunk, vagy nem.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ezért nem mond ellent a te hitednek.
1: Így van.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Jól gondolom én ezt. Sőt, abban megerősít.
1: Így van. Tehát még erősebbé tette a hitemet az Úrban. Tehát gondolatinknak teremtő ereje elképesztő erővel bír. Most olvastam, hogy egy nap több elektromos impulzust keltünk pusztán a gondolkodással, mint az összes, a világ összes mobiltelefonja együttesen. Ezek alapján elképzelheted, hogy milyen bonyolult és különleges szerkezet az agyunk, hogy hogyan tudjuk még jobban kihasználni, még inkább teremtésre bírni ezeket a csodálatos kincseket, amelyeket kapunk. Figyelj csak meg, milyen ereje van az általad kimondott szavaknak.
0: Igen.
1: Aztán gondold át, hogy mekkora hatással van egy-egy kimondott szó, mondat a gondolkodásra, és a hangulatodra is. Ha odafigyelsz pár napig is, már is észreveszed, hogy milyen kölcsönhatásban vannak a gondolataid és az érzelmeid egymással. A gondolataid, a párbeszéded, az, hogy miképpen értékeled a veled történt eseményeket, és hogy mindez milyen hangulatot vált ki belőled. Az a roppant érzékeny szerkezet ugyanis, ami az agyunk, talán meglepő módon is, mégis logikusan működik. Gondolataink, kimondott szavaink az agyunk számára már kész tények állításainkat igaznak fogadják el. Tehát ez nagyon fontos. Így aztán például, ha ismételgeted minden nap azt, hogy jaj, mennyire ügyetlen vagyok.
0: Akkor egyszer csak
1: akkor azt az, igen, akkor azt az agyad, ezt így könyveli el. Ügyetlen vagy, és igaz valósággá teszi számodra a kimondott szavaidat. A hatás tényleg egyértelmű, egyszerre csak azt veszed észre, hogy megsokszorozódik azon események száma, amikor ügyetlennek érzed magad. Biztosan tapasztaltad már, Panni, hogy amire odafigyelsz, az felerősödik. Mégpedig azért, mert a gondolataid által energiához jut, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy energiához jut. Márpedig, ha nem fejlesztő irányú a gondolatod, akkor a rezgéseid is alacsonyabb, és egyre mélyebbre jutsz az ügyetlenség irátán.
0: Értem.
1: Két úton tudsz tovább haladni. Az egyik, hogy folytatod ezt a gondolati sort, és a ring is pillen maradsz, még alacsonyabb szintre repítve a rezgésszámodat, a másik, hogy tudatosan ránézel, és megállítod ezt a folyamatot azzal, hogy elhagyod a saját magad szapulására irányuló szavakat és gondolatokat. A második esetben a tudatosítás, az energia más irányba fordítása gyorsítja a rezgésedet. Ha magasabb frekvencián éled az életed, akkor álmaid, vágyaid is meg tudod valósítani. Tehát ahogyan gondolkozol, úgy érzel. Ahogy érzel, olyan a rezgésed, és ahogyan rezegsz, úgy vonzol. A hasonló frekvenciák pedig erősen vonzák egymást.
0: Ó! Oh.
1: Tehát a negatív...
0: Igen, ezt már hallottam.
1: Igen, a negatív érzelmeid, és ezt nagyon-nagyon kiemelném, és ezt elmondom minden olyan embernek, aki velem beszélget a lelki mélységeiről. A negatív érzelmeid a múltból származnak. Tehát ezt tudjuk. Tehát múlt. És ezt kiemelném. Amikor a régi hiedelmeid aktivizálódnak, ezek a paradigmák akár tudatában, vagy akár mélyben lappanganak, érzelmeket keltenek, az érzelmek pedig rezgéseket eredményeznek. A hiedelem teremti a problémát. A múltbéli problémák. A probléma negatív érzést okoz. Ezért, tehát ez által csökken a rezgésszinted. És a stabilan alacsony rezgésszint pedig megbetegít. És boldogtalan élethez vezet. Minél tisztább energiát

0: áramoltatsz, annál jobban érzed magad. Minél jobban érzed magad, annál magasabbra emelkedik a rezgésszinted, és megtapasztalod, hogy egyre jobban mennek majd a dolgaid.
1: Most az jutott erről eszembe, amit mondtál, hogy egy rossz tapasztalat után a következő történetben, ingerben, az elmúlt rossz tapasztalat már hatással van a következő élményünkre, ez így dominóban boríthatja egyre jobban a tapasztalatainkat. Igen. Tehát nem csak az a fontos, hogy a következőben pozitívan álljunk valamihez, hanem hogy akkor, ha jól gondolom, hogy akkor azt az egy dominót sem szabad engedni elbukni. Igen. Tehát, hogy úgy érezzük, hogy valamiben negatív lenne az élményünk, akkor azt mindenképpen gondolom helyre kell raknunk, igen, hogy ez ne befolyásolja a jövőnket.
0: Ez az elengedés. Ez az elengedés. Engedd el azokat az embereket. Tehát nagyon sokat, én kimerem jelenteni, hogy ez alatt a 6-7 év alatt. Egyébként azt tudni kell még így a tínédzser koromra visszatérve, hogy én mindenki lelki szemetes ládája voltam. Igen, és...
1: Jó hallgatóság vagy.
0: Így is fogalmazhatunk.
1: Hát ez nagyon fontos annál, hogy valaki emberekkel kommunikál, hogy tudjon figyelni. Igen.
0: Tehát az elengedés ez nagyon-nagyon fontos. Azt veszem észre, és így az utóbbi 10 év, 20 év az azt mutatja, hogy a válások, a magánéleti problémák, a nem kiegyensúlyozott munkahelyi kapcsolatok, társas kapcsolatok, baráti kapcsolatok, azok így elkezdtek ilyen, tehát így kisiklani. És, igen, és ezt az ember úgy cipeli, hordozza magával. Én mindenkinek azt javaslom, hogyha ilyen dologban van benne, tehát egy ilyen lelki, hát mint egy ragacs, úgy beleragadt ebbe a dologba, hogy nem tudom elengedni a volt páromat, nem tudom elengedni azt, hogy ebben is ebben kudarcot vallottam, nem tudom elengedni azt, hogy a barátnőmben csalódnom kellett. Tehát engedd el azokat az embereket, akik nem állnak készen arra, hogy téged szeressenek, és a másik a szeretetlenség. Olyan világban élünk, ahol a szeretet, a szeretés, a szeretni hagyás az valahol nagyon kisiklott. A legnehezebb dolog, amit az életedben meg kell tenned, és ez lesz a legfontosabb is, ne add tovább a szeretetet azoknak, akik nem hajlandóak téged szeretni.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rostás Árpád, egy roma mesterember rendkívüli életútja. Rostás Árpád életútja különleges példája annak, hogy a tehetség, a kitartás, a szorgalom és az alkotás iránti szeretet milyen nagy utat képes bejárni. Roma származású restaurátor, vándorasztalos és fafaragó, aki munkájával nem csak régi bútorokat és műemlékeket ment meg, hanem azt is megmutatja, hogy a roma emberek között milyen hatalmas művészi és szakmai tehetség rejlik. Életének története egyszerre szól a nehézségekről, az újrakezdésről, a szakmai alázatról és arról, hogy az ember a legnehezebb körülmények között is képes értéket teremteni. Rostás Árpád gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte. A róla szóló beszámolók szerint szülői támogatás nélkül nőtt fel, és életében olyan időszakok is voltak, amikor még biztos otthona sem volt. Ennek ellenére nem adta fel. A nehézségek nem törték meg, hanem egy olyan emberré formálták, aki később rendkívüli kitartással és akaraterővel építette fel szakmai pályáját. A fa megmunkálása és a régi tárgyak megmentése különleges kézügyességet, türelmet és szakmai tudást is igényel. Rostás Árpád munkájának egyik legfontosabb része a restaurálás. A restaurátor feladata nem egyszerűen az, hogy egy régi tárgyat szépé tegyen. Meg kell őriznie annak az eredeti jellegét, anyagát, formáját és történetét. Egy több száz éves bútor például nem pusztán egy használati tárgy. Egy korszak emlékét őrzi. Amikor egy ilyen tárgyat restaurálnak, tulajdonképpen a múlt egy darabját mentik meg a következő generációk számára. Rostás Árpád munkássága azért is figyelemre méltó, mert olyan helyeken is dolgozott, amelyek a magyar és az európai kulturális örökség kiemelkedő részei. Munkái között szerepel többek között a párizsi Louvre, a budapesti Országház és a Dohány utcai zsinagóga faburkolatainak, illetve bútorainak felújítása. Ez különleges nagy teljesítmény egy olyan ember életében, aki gyermekkorában komoly nehézségekkel szembesült. A története azt bizonyítja, hogy az ember származása vagy társadalmi helyzete önmagában nem határozza meg azt, hogy mire képes. A tehetség kibontakozásához természetesen lehetőségekre is szükség van, de Rostás Árpád példája azt mutatja, hogy a kitartás és a szakma iránti elkötelezettség rendkívüli eredményekhez vezethet. Munkásságában különösen fontos a fa iránti tisztelet. A régi faanyagokkal való munka nem csak technikai tudást kíván, hanem érzéket is. Egy restaurátornak meg kell értenie, hogyan készült az adott tárgy, milyen anyagokat használtak hozzá, és hogyan lehet úgy helyreállítani, hogy közben ne veszítse el eredeti karakterét. Rostás Árpád saját beszámolói szerint a szakmai tudás mellett az alázatot is rendkívül fontosnak tartja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dikben. Ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin, amely folytatódik, és természetesen itt van velem dr. Suki András is.
7: köszönöm, hogy itt lehetek veled, Anna. Nem akarjuk a keddet is kinevezni esetleg ilyen hűsítő kedvnek?
6: Még nem. Még akarjuk, hogy megőrizze az ő, hogy is mondják azt a kedjét. Nem lehet hétfő. Viszont annyira érdekes világnapot találtam neked, ami a héten lesz még, ez pedig a kaligráfia, a díszes szép kézírás művészete.
7: Imádom.
6: A szó a görög kallós, szépség, és grafén, vagyis írni szavakból származik, vagyis szó szerint jelentése szépírás. Nem egyszerűen rendezett betűvetés jelent, hanem egy olyan képzőművészeti ágat, ahol a leírt szavaknak vizuális és esztétikai értéke van.
7: Imádom, nagyon szeretem. Én nagyon csúnyán írok magyarul.
6: Tényleg?
7: Illetve latin betűkkel mondjuk.
6: De amúgy honnan tudod, hogy írsz? Szoktál még írni?
7: Hát egyébként néha én még szoktam, és én mindig csúnyán írtam, tehát rettenetes volt. Viszont egy időben tanultam kaligráfiát, és ezért japánul sokkal szebben írok, képzel. Mert hogy mindig odafigyeltem rá, hogy akkor hogyan kerekítjük ezeket a kis vonalakat, meg milyen irányba menjen, sőt, nekem volt még egy ilyen speciális ilyen filcszerű tollam is, amivel, tehát hogy nem mindegy, hogy milyen irányba húzzuk a végét, hogyan húzzuk a végét, hogyan indítjuk el, és tényleg egy igazi műalkotás, amikor leír az ember egy szót, egy egyszerű szót.
6: Amúgy olyan érdekes dolog, hogy miért érezzük ünnepinek, ha valami ezzel a kaligráf díszítéssel van. Tehát úgy van valamire ráírva. Tehát azonnal egy ünnepélyesség érzést érzünk, ugye?
7: Nyilván van sokféle stílus ebben is, tehát van, amikor sokkal egyszerűbb, van, ami már tényleg annyira díszes, hogy olvashatatlan.
6: Igen.
7: Tehát, hogy még annak is, aki esetleg felismeri normál esetben ezeket a bizonyos karaktereket, kínai karaktereket, vagy japán karaktereket. Egyébként azt is mondják, hogy nagyon nagy fegyelmet igényel ez a fajta írás. Tehát valamire azért tanít is bennünket. Tehát nem csak egyszerűen szép írásról van szó, hanem igényességről, egy nagyon speciális tudásról, és tényleg az a fegyelem, amit az alkotás közben mi akkor véghez viszünk, az hihetetlen. Tehát fejleszti a személyiségünket a szép írás. Én emlékszem, leültem egy időben délutánonként a földre, a szobámban, és akkor elkezdtem írni ezeket a csodaszép kaligráfiákat, ezeket a kis japán betűket, szóképeket, és nagyon szerettem. Tehát olyan, mint amikor az ember tényleg leül és fest.
6: Hatalmas precizitásra tanít egyébként.
7: Igen.
6: Ez a fajta írás. A másik, ami a különlegesség, hogy abban különbözik attól, hogy mondjuk festenék valamit, hogy ezen az íráson meglátszódna, ha valaki nem lendületből csinálná. Én szoktam ezt nézni, ezeket a videókat, hogy egy lendületből csinálják magát ezeket az érdekes kör alakú mintázatokat, amely belefolyik a betűbe, és akkor ott vastagabbra fordítja a tollat, és aztán ilyen, olyan mindenféle cirádák. Szóval, ha nem lendületből csinálnák, nem lenne olyan szép. És ahhoz, hogy ezt lendületből csinálja valaki, ez rengeteget kell szerintem gyakorolni. Én biztos vagyok benne.
7: Pont ezt akartam mondani, hogy a kulcsa ennek a gyakorlás. Tudod? Igen. Tehát, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell egyenes vonalat húzni. Azt hiszik, hogy tudunk egyenes vonalat húzni, de nem. Tehát, hogy hogyan indítod, hogyan veszed föl a tollnak a végét. Egyszer egy egyenes vonalnál hihetetlen. Egyébként minden lebontható ilyen pici kis alkotó elemekre nyilván. Tehát akár ha a zenét, illetve a zenetanulást nézzük. Amikor az ember zongorázik egy darabot, ott is egy hangnak a megformálásáról van szó először még csak. Aztán már két hang, három hang, és hogyan köti össze az ember ezeket. Ugyanígy van a kaligráfiával is. Rajzban nincs akkora tapasztalatom, de nyilván amikor az ember fest, ott is tulajdonképpen ugyanígy lehet, hogy ott is megtanulunk egy kört rajzolni, és aztán már sok kört rajzolunk egymás után, vagy sok egyenes vonalat ott is. Tehát, hogy felépítjük pici kis alkotó elemekből a nagy képet. És hogyha az embert ezt nem tanítják meg, hogy hogyan kell, akkor magától nagyon nehezen fog rájönni.
6: Igen.
7: Tehát, hogy ezeknek azért megvan a trükkje.
6: Az is, te foglalkozol gyerekekkel, pedagógus vagy. Mennyire tudnak írni a mai gyerekek?
7: Hát írni nem nagyon szoktam velük, inkább zongorázunk, az kétségtelen, de én azt gondolom, hogy azért alsó tagozatban alapvetően azért még írnak. Tehát szerencsére ott azért még foglalkoznak ezzel, felső tagozatban is azért még elég sokat kell írniuk. Középiskolában biztos, hogy változik a dolog.
6: Van ellenőrző könyv még? Ez a fogható?
7: Van. Nekem van, tehát hogy én mindig bele szoktam írni a gyerekeknek a házi feladatot, természetesen nem mindenki nézi meg. De hát persze, de hát elő se veszik. De azért én mindig fölírom, nem csak azért, hogy a gyerek tudja, hogy hol tartunk, hanem én is tudjam, hogy hol tartok. Tudja a szülő is, hogy hol tartunk, mit kellene megnézni, és nyilván akkor, amikor az év végén esetleg kézbe vesszük az ellenőrzőt, a tájékoztató füzetet, és megnézzük, hogy miket tanultunk, folyamatosan mik voltak feladva, akkor az egy jó kis összefoglaló egyébként. Úgyhogy én szerintem ezek fontosak.
6: Gyerekeknél használsz akármilyen jelzést arra, hogyha nagyon sokat készült, jól készült, mit tudom én, piros, poncsi,
7: na mesélj. Egyértelmű. Tehát például ezeket a nyomdákat imádják a gyerekek, tudod? Tehát, hogy van ilyen nyomdakészletem, és nagyon akkor a picik jó. Nagyon szeretik, hogyha akkor az ellenőrzőbe, vagy a tájékoztató füzetbe, nem tudom, mondjuk kapnak egy kis királylányt, vagy egy békát, vagy valamit, és akkor kiválaszthatják, hogy akkor melyik színnel szeretnék,
6: de jó.
7: És akkor azt mondják, hogy a lilával, vagy a zölddel, vagy valamelyikkel, és akkor én szépen rányomok, és akkor becsételek.
6: Hát ez nagyon tetszik.
7: Én ezt szeretem jobban. Van, aki matricázik, egyébként egy időben matricáztam, az is jó, de nekem valahogy nagyobb élmény ez a nyomda, tudod?
6: De jó, meg a gyerekeknek is.
7: Nagyon szeretik, igen.
6: Mert matricát bárhol olyat tudnak, tudod, igen. Szerezni.
7: Nyomda az ritkább, az kétségtelen, úgyhogy én minden tanév elején beszerzek egy ilyet, hogyha elhasználódik esetleg
6: de
7: az
6: jó.
7: Előző. De nagyon szeretem a színes ceruzákat is, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy színekkel is megkülönböztessük a különböző fontosságú írásokat is. Ugyanis ezek is láthatóvá teszik a fontos és a jelentéktelenebb dolgokat. Vagy egyszerűen jobban megmarad a memóriájukban a gyerekeknek, hogyha színeket használok például a kottában. Tudod? Tehát mindenféle jelzésnek más színe van. Más színnel karikázom be az új rendeket, a rossz hangokat, vagy a különböző zenei megformálásoknál is más színt használok. Izgalmasabbá teszi, és tudományosan bizonyított tény, hogy jobban megmarad a memóriájukban.
6: Hát persze, nem véletlenül vannak a színkiemelők, stb. Ugye?
7: Igen. És én ezt egyébként az egyetemen tanultam meg, hogy színkiemelőt használjak én is a saját tanulmányaim során. Tudod? Tehát, hogy nem általános iskolában, nem középiskolában, hanem egyetemi szinten tanították meg, és ez egyébként szerintem egy hiányosság, hogy csak ott hallottam erről a kérdésről, és ott kényszerítettek mondjuk rá, vagy hát ott ajánlották ezt a dolgot nekünk, de valóban sokkal hatékonyabb ezzel a tanulás.
6: Én bevallom, hogy soha nem tanultam színkiemelővel. Valahogy nem láttam, nem hallottam róla, vagy valahogy soha nem vettem. De volt, akit láttam, hogy ezt használta. Uh-huh. Amúgy érdekes, nekem az volt a tanulmányi módszerem, mondjuk meg akartam tanulni, hát legyen mondjuk egy történelmi tétel érettségihez. Uh-huh. Hogy átolvastam az egészet, és utána önmagamban mondjuk 5 pontra bontottam ezt a tételt, és mindnek volt egy kezdőbetű, és először csak úgy tanultam, hogy ezt az 5 kezdőbetűt egymás alá írtam. Még volt ott egy F betű, volt ott egy, nem tudom én, egy I betű, tehát ott volt 5 betű. És akkor tudtam az F-t, hogy most Franciaországban vagyunk, és akkor időszámításunk után, tehát hogy mit kell mondanom, és képzeld el attól az 5 betűtől a végén már az 5 betű se kellett, hanem megtanultam az a teljes szöveget. Tehát olyan érdekes, uh-huh. hogy nekem ezek a kezdő betűk voltak a segédeim. Na és hogy mi volt még benne az izgalmas? Az, hogyha véletlen puskázni akartam, és 2 vagy 3 betű volt a tenyeremen, hát ezt egy tanárnak fogalma nem volt, hogy gyakorlatilag aha. nekem ott van két oldala kezemen, mert ahhoz a betűhöz már hozzátapadt az a tudásanyag. De azért biztonságból akartam azt a betűt. Én nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy én így tudtam tanulni, de érdekes. Uh-huh. Neked meg a színkiemelő volt ez.
7: Nagyon-nagyon különböző tanulástechnikák vannak, és én egyébként például a zenetörténet vizsgákra úgy készültem, hogy hát csak ilyen kampányszerűen a vizsga előtt közvetlenül, de összejöttünk az egyik osztálytársammal.
6: Pedig én azt hittem, hogy te nagy stréber voltál.
7: Hát nem minden tantárgyból. Tehát, hogy vannak olyan tantárgyak, amiből csak így kampányszerűen egy-két nappal előtte vagy, sőt, volt olyan is, most már így bevallhatom, hogy aznap kezdtem el készülni egy vizsgára.
6: Az meleg.
7: Aznap reggel, képzeld el, és délután volt a vizsga. De viszont erre volt egy módszerem, egy bevált módszer. Ugyanis összejöttünk az osztálytársammal, és mondtam neki, na Ákos, most leülsz ide, és megtanítom neked ezt az anyagot.
6: De jó.
7: Elmondtam neki, felolvastam neki, és azzal, hogy én ezt elmondtam neki, és megtanítottam neki, és visszakérdeztem tőle az anyagot, ezzel persze én is megtanultam, és délutánra tudtuk az egészet.
6: Ez nagyon
7: átolvastuk
6: jó.
7: egyszer az egész, nem tudom, akárhány 10 oldalt, és némely vizsgákra így készültünk. Tehát ez is egy módszer. Igen. Egyébként hallottál már ilyenről, hogy Guinness rekord is van belőle, hogy vannak olyanok, akik 7 pakli kártyát is akár a fejükbe tudnak tartani, hogy milyen sorrendbe következnek
6: persze,
7: a lapok.
6: Igen.
7: És tudod ennek a technikáját? Mert ennek van egy technikája. Tehát, hogy minden laphoz tartozik egy személy, vagy egy cselekedet, vagy valami hasonló, és hogyha összeraksz magadban egy történetet, pontosan, akkor a történetet jegyzed meg, nem pedig a lapoknak a sorrendjét. Tetszik. Döbbenet, igaz? Igen. Tehát, hogy milyen tanulási technikák vannak, és hogyha ez ember ismeri ezeket a technikákat, akkor hihetetlenül hatékonyabbá válik a tanulás.
6: Igen. Igen, és nagyon sokszor hiányzik az oktatásból a tanulásnak, a technikájának a megtanítása. Igen. Pedig az nagyon jó. Érdemes elkezdeni már otthon szerintem, mielőtt iskolás lesz a gyerek.
7: Egyértelmű.
6: Hogy melyik tanulás technika jön be neki. De azért egy szülő azt ki tudja puhatolni abban az első 5-6 évben szerintem a gyerekénél, hogy hogyan tanul gyorsabban. Érdemes erre odafigyelni.
7: Nagyon sokat gondolkodok a szülőknek a szerepéről mostanában, sőt, főleg a nőknek a szerepéről. Tehát nyilván, mivel az apuka azért még napjainkban is rendszerint azért dolgozik, és többet van otthon az anyuka a gyerekkel, az anyukára hárul az a felelősség, illetve az a feladat, hogy a gyereknek segítse a tanulmányait. Tehát az anyukának nagyon-nagyon felvilágosultnak kell lennie. Tudnia kell segíteni a gyereknek, tudnia kell, hogy milyen technikát alkalmazom. Ha az anyuka nem tudja, hát akkor honnan tudná a gyerek? Tehát valójában nekünk nagyon-nagyon nagy felelősségünk van abba, hogy az anyukákat felkészítsük a gyerekeiknek a tanulmányaira.
6: Olyan érdekes, hogy ezt mondod, mert éppen egy beszélgetésben néhány évvel ezelőtt emeltem ki azt, hogy a zenész családokban mennyire fontos az, hogy ne csak a férfi, aki zenész, hanem a nő is, még ha nem is zenész, ismerje a szólfést, ismerje a kottát, a ritmust, mert hogy a gyerekek szívesebben ülnek le, amikor még kisebbek, anyuval tanulni. Uh-huh. Tehát nem tudom, nálunk ezt a részét mindig anyuval tanultuk, meg a fiúk is, akik zenét tanultak. Mi is tanultunk egyébként zenét, lányok, de hogy mennyire fontos volt az, hogy le tudok vele ülni, és tud segíteni a kottában, tud segíteni a ritmusban. Tehát értenie kellett a zenéhez.
7: Egyszerűen fejleszt. És nem csak, hogy fejleszt, hanem amit például beszéltünk a kaligráfiánál, hogy ugyebár valóban a személyisége fejlődik az embernek azon keresztül, akár a kontroll, akár az önismeret és sok minden más is. Ugyanez a zene által is fejlődik egy embernél. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartom a zenetanulást. Nem kell, hogy zenész legyen valaki. ne legyen zenész, de hogy a zenetanulás, a hangszer tanulás, inkább így mondom, mert az ének az egy picit más, de hogy a hangszer tanulás is itt a motorikus mozgásokkal összhangban, ezek rendkívüli módon fejlesztik az agyunkat, és akinek csak lehetősége van rá, mindenféleképpen tanuljon. Egyébként ehhez soha nem késő, és képzeld el, van most egy idősebb hölgy is, egy kínai növendékem, akit tanítok hangszerre, méghozzá zongorázni, és ő mesélte nekem, hogy Kínában nagyon sokan tanulnak manapság hangszert, főleg zongorát, azért, hogy fitten tartsák magukat idősebb korban, tudod?
6: Igen.
7: Tehát, hogy nem csak a gyerekeknek a fejlesztéséről van szó, hanem ez bármilyen korban ez segíteni tud.
6: De mi lenne a különbség? Miért ne lenne ugyanolyan élvezet 50 évesen elkezdeni tanulni, nem tudom, gitározni, vagy zongorázni?
7: Hogyne.
6: Ugyanazt az örömet tudja adni. Szóval nem is gondolom, miért feltételezi valaki, hogy a zene az korfüggő? Hát abszolút.
7: Sőt. Egyébként azt is tudni kell, hogy azt is feltételezik, hogy hát felnőtt, hát akkor ő hamarabb megtanulja, és nem.
6: Igen?
7: Nem minden esetben, tehát egyszerűen hiába gondolja azt, hogy egy felnőttnek hamarabb fog menni, neki is szüksége van arra az időre, hogy ezek az idegpályák, az ujjak és az agy között kialakuljon, mert hiába egyszerűen jobb egy felnőttnek a koordinációja, ezek olyan újfajta mozgások, amit egyszerűen előtte nem gyakorolt, nem csinált, tudod? Tehát, hogy nem feltétlenül fejlődik, pont ezért egy felnőtt sem gyorsabban,
6: igen,
7: mint egy gyermek.
6: Sőt, lehet lassabban.
7: Lehet, hogy még jobban is
6: dühíti. Mert neki már tudatosabb a mozgása. A évtizedek során sokkal automatikusabb, meg tudatosabb. Egy gyerek meg olyan, mint egy szivacs, tényleg mindent magába tud szívni, minden új dolgot. Na, örülök, hogy eljutottunk az oktatásig, azt nagyon szeretem, mint témát. Egyébként kik lesznek még vendégeid a héten a Roma Szalomban?
7: Igyekeztem ezen a héten, illetve a jövő héten is egy picit elmenni jobban a kultúrpolitika irányába, és nem politikusokat hívunk meg, hiszen itt egyértelműen a Roma Szalomban azért próbáljuk magunkat még most is választások után is távol tartani a politikától, de tehát, ha beszélünk a kultúráról, akkor nem lehet a kultúrpolitika nélkül beszélni róla.
6: Igen.
7: Valamilyen szinten, hiszen tudjuk, mindennapunkat átitatja ez a kérdés. Ezért például Jónás Gézával is beszélgettem erről a kérdésről, Szomora Zsolttal szintén. Egyébként itt hadd említsem meg, hogy augusztus 18-án Farkas Gyula bácsinak, tehát a Rajkók atyának lesz a 105. születésének évfordulója, amelynek alkalmából megemlékezés lesz a Fiumei temetőben, de ezt majd az ővele készült riportban egy picit jobban kifejtjük részletesebben is. És hát Barca Horváth József is a vendégeim között lesznek. És sokat fogunk beszélgetni arról a kérdésről is, hogy volt egyébként egy találkozó nem is olyan rég, néhány nappal ezelőtt, amelyen a kormánynak egyes résztvevő is, jeles képviselő is részt vettek, és volt egyfajta közös gondolkodás, hogy milyen irányba lehetne vinni a roma kultúrát, a cigányzenét, tehát a kávéházi cigányzenét, vagy ha akár csak arra gondolok, hogy a roma nyelvnek a megőrzését, az ápolását, annak érdekében, hogy ezek fejlődjenek, ne egy múzeumi táj legyen belülük, hanem akár még aktívan használjuk napjainkban is, akár a roma nyelvet, akár a cigányzenét, és akkor sorolhatnánk. Tehát ennek a megőrzése, ennek az értéknek a megőrzése, az ápolása, ez nagyon fontos manapság, én azt gondolom, és ebben elindult egyfajta közös beszélgetés a vendégeimmel is, úgyhogy érdemes lesz ezeket a beszélgetéseket meghallgatni.
6: Izgalmasan hangzik. Mi megköszönjük a hallgatóknak, hogy ilyen régóta velünk tartottak, és mindenkinek nagyon kellemes éjszakát kívánunk. Természetesen Lázár Évire továbbra is emlékezünk ebben az órában is, hiszen holnap lesz a születésnapjának az évfordulója, és a ma este hallott interjúból még maradtak izgalmas és bölcs gondolatok. Ezzel fogunk búcsúzni.
7: Mindenkinek további nyugodalmas éjszakát és rádiózást kívánok. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: 100.3 Rádiódik.
8: Schönen Romale.

Rádió Dick. Rólunk neked.

0: szép gondolatokkal találkoztunk, így most te általad, amiről nekem tényleg az önbecsülés jutott eszembe, meg hogy mennyire vigyázzunk saját életidőnkre, mennyire veszük munkat közel pozitív vagy negatív energiákkal, mert abban megegyeztünk most, hogy az ember az egy energia, egy hatalmas energia, amit tudnia kell jó kezelnie, ugyanúgy, mint hogyha lenne egy bankbetét az embernek, amit nem pazarol el, hanem oda szánja, ahova az való. Igen. És arról is beszéltem, hogy Lázár Évi tényleg nagyon különleges ember az én számomra is, és abban a tekintetben is, hogy nagyon sokoldalúan tehetséges, mint zenész is, mint sminkes, maszkmester, de tudom, hogy voltál te már úgyis, hogy arra felé jártál, ahol egy színházi előadás zajlott, és ott hirtelen rendbe kellett rakni a díszletet, és pillanatok alatt beugrottál, és szóval ez a fajta nagyon sokoldalú kreativitás, ez az életed része. De amit én meg akartam tudni, mióta elkezdtünk beszélgetni, mi az a svéd masszázs tulajdonképpen, és mire jó az? Tudsz nekem erről egy picit beszélni?
1: A svéd masszázs az erőteljesebb masszázsok közé tartozik. Célja az izmok átmozgatása és a test átgyúrása. Nem véletlenül a legelterjedtebb masszázsfajta, ugyanis számos jótékony hatása van. A stresszoldástól kezdve a gerincferdülésig például. A svéd masszázs mai formáját egy berlini ortopédus, Albert Hoffa fejlesztette ki a 19. század végén. Ő volt az, aki elsőként kombinálta az addigi mozgásszervi panaszokra kifejlesztett fogásokat passzív ízületi kimozgatásokkal. A svéd masszázs egy erre kialakított masszázságyon történik. A masszást ruhátlan felületen alkalmazzák, a nem kezelt testrészeket letakarjuk, tehát azért, hogy a vendég ne fázzon, és ugye
0: ne érezze kellemetlenül magát.
1: Így van. A masszőr a test átmozgatását olajjal végzi, a mozdulatok célja a fáradt izomzat lazítása és az egész test felfrissítése. A svéd masszázs jótékony hatásai, stresszet oldunk vele, görcsoldó hatású, csillapítja a nyak és a hátfájdalmakat, hatékony izomláz és izomgörcsök esetén nagyon-nagyon hatékony, segít megszüntetni az ízületi fájdalmakat, enyhíti a fejfájást, és képzeld, hogy megszünteti a kiváltókokat. Rengeteg migrénes beteg van, akinek a svéd masszázs rendkívül hatásos.
0: Ami engem meglepett, ez a letapadt izmok.
1: Igen.
0: Amit láttam is, hogy csináltál, az én nagybőgös férjem vállán, akinek már azért ez a, nem tudom, 30x év intenzív nagybőgőzés eléggé letapasztotta az izmait, és olyan szinten kiemelted onnan, hát mennyit, egy negyed órát foglalkoztál?
1: Hát egy bő fél órát.
0: Fél óra volt?
1: Igen, a gerincfeszítő izom rá volt csúszva a gerincére, és a delta izom, ami itt van a vállunkban, az teljesen be volt neki süllyedve. Tehát ezzel óriási.
0: De jól láthatóan.
1: Volt, és ugye aszimmetrikus volt a két vára.
0: Teljesen, igen.
1: És ugye a harmadik vagy negyedik orvosnál járt különböző.
0: Ó, rengeteg mindenféle inekció. Kezelést kap, igen.
1: Igen.
0: Tehát tulajdonképpen én mindig azt gondoltam, hogy ez vicces, amikor azt mondják, hogy visszarakom az izmod ide meg oda, hát nem vagyok én egy gyurma, hogy engem ide-oda pakol, de hogy igen. De hogy igenis, a mi testünk, a bőr, az izomrendszere, a rostók, az ízületek, azok igenis elmozdíthatók. Hát annál inkább tudjuk, amikor véletlen balesete van az embernek, vagy elcsúsznak az ízületek, vagy begyulladnak, kikopnak, akármi, a porcok illeszkedése. Tehát igenis a mi testünk az egy, hát hogy is mondjam, olyan, mint amikor összerakjuk a kis Lego figurát, igen, hogy igenis kerülhet rossz helyre.
1: Így van.
0: Valami.
1: Igen, igen.
0: És egy masszázs alkalmas erre? Hogy...
1: Kivéve, amikor a masszőr sem alkalmas rá. Tehát vannak olyan állapotok, amikor nem ajánlott masszíroztatni, például az akut gyulladás.
0: A gyulladásoknál.
1: Az akut gyulladásoknál, a daganatos betegeknél nem szabad masszírozni. Lázas állapotok, fertőző betegségek, friss trauma, például törés, rándulás, ficam, izomszalagszakadás, menstruáció első három napjában. Nem ajánlott a masszázs, bizony. Műtét utáni lábadozások, nem kezelt kiugróan magas vérnyomás, szívpanaszok, a terhesség első és harmadik trimeszterében sem ajánlott a masszázs.
0: Na hát pedig hogy szeretik a terhes nők, amikor a talpukat?
1: Kivételesen, amikor igen, tehát vannak nagyon stresszes kismamák különböző okokból, akkor nekik egy simogató, egy lazító, relaxáló masszázst azt még a szülészorvos is
0: így nem a svédmasszázsról beszélünk, hanem egy sima, mondjuk egy talpmasszást lehet csinálni egy terhes nőnél?
1: Lehet, igen.
0: Tehát de ott csak is szakértőnek.
1: Ott is vannak olyan pontok, igen, elvégeztem a reflexológiát is, tehát vannak olyan pontok, amiket természetesen ki kell hagyni, de viszont egy izomlazító, egy arcmasszázs, egy fejmasszázs, egy finom hátmasszázs, tehát

0: telefon, hogy tényleg azt vettem észre, hogy akkor kihúzódott. Hát nyilván a következő nap elkezdtem újra ráncolni a homlokot, és aztán visszacsúszott. De hogy az arcunknál is mennyire igaz, hogy ezeket az izmokat tudjuk változtatni.
1: Hát ezt be kell építeni, minden hölgynek azt ajánlom, hogy ezt reggel kávé, zuhany, fogmosás, és akkor utána jöhet egy kis hidratáló, vagy egy kis babaolaj, vagy bármi, amivel reggel este ez tényleg csak pár perc, és látványos hatást érünk el vele. De ennek van megfelelő technikája, nyilván a száj körüli résznél nem lefelő fogjuk húzni, amikor már ugye a kollagén, meg mindenféle dolog így 40 után, 40 pluszosoknak mondom, hogy mindig a fül felé kifelé masszírozunk, tehát ennek is van egy technikája.
0: Tehát nem lehet össze-vissza csak dőzsölgetni az arcunkat. Elmegyünk egy picit zenélni, és aztán mindjárt jövünk vissza, maradjanak velünk. Kökény Anna vagyok itt a Róma Szalonban, és Lázár Évi a vendégem. Szia!
1: Ismét! Sziasztok!
0: A svédmasszázsról beszélgettünk, de egyébként akkor is járhat, vagy érdemes járni svédmasszázsra, hogyha valakinek semmilyen tünete nincsen?
1: Természetesen nem kötelező akut gerinc problémákkal küzdened ahhoz, hogy értékeld a svédmasszázs jótékony hatásait. Ha szeretnéd kompenzálni az ülőmunka káros hatásait, amúgy ami rád nagyon érvényes, mert ülőmunkát végzel, vagy egy kis én időre vágysz, emellett szereted az erőteljesebb masszázs típusokat, akkor a svéd masszázsban nem fogsz csalódni. Természetesen jöhetsz bármikor, ha pedig átmozgatás helyett inkább az ellazulás lenne a célod, akkor választhatsz bármilyen lazító masszázs. Tehát igazából ez egy nem egy kellemes masszázs, tehát nem mindig esik jól.
0: De nagyon hatékony.
1: Viszont ennek az erősségét mi egymás között megbeszéljük, hogy ez
0: mennyire bírja.
1: Így van.
0: Lázár Évivel beszélgettem itt az elmúlt két órában, aki fantasztikusan sminkel, nagyon jó tanácsokat tud nőknek adni, azt megtudtuk, illetve akár öltözkedésben, akár frizurában, sminkben, és aki abban is tud segíteni, hogyha problémánk van a testünkkel, például svéd masszázsal, és még nagyon sok különböző masszázs szakembere ő. Én amit akartam tőled kérdezni, már akkor is, amikor a Titok című könyvről beszéltünk, meg arról is, hogy milyen egy nőnek az én képe, hogy mennyire jó, pozitív, negatív, mennyire tud egy nő kiteljesedni. Szóval az én kérdésem az, hogy szerinted a roma nőknek mennyire van helyes én képük, és mennyire használják a pozitív gondolkodást az életükben?
1: Nagyon nehéz kérdés. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a 21. században, és az utóbbi, inkább így mondom, hogy az utóbbi 20 évben már megkaptuk azt a lehetőséget, hogy akár egyedülálló édesanyaként, akár dolgozó nőként éljünk úgy, hogy kiteljesedjünk abban, amit szeretnénk. És ezáltal mind a mellett, hogy persze elismeri a férjünk, a párunk azt, hogy egy nagyon jó édesanya vagy, nagyon jó háziasszony vagy, de mellette van egy szakmád, egy csodálatos hivatásod, amiben te ki tudsz teljesedni. És ettől válsz igazából kerek egész nővé, kerek egész emberré, a hitedben, az erődben, a kisugárzásodban. Én azt gondolom, hogy igen, most már a férfiak is egy picit búltak annyit, hogy akkor adjunk teret a nőnek is. És ez így van rendjén. Én ezt vallom.
0: Én azért kérdeztem ezt meg, mert arról beszélgettünk, azt mondtad, hogy az embernek tudnia kell továbbállnia valamiből, ami számára már nem jó energia. Na most ez annyira igaz ránk, roma nőkre, hogy mi annyira tovább tudunk állni, amit mondtál is, hogy nem kell valakit sajnálni, nem kell, vagyunk a megmentői, akár baráti, akár szerint.

0: lenni munkahelyi kapcsolatnak, és a mi mentalitásunkból kiindulva, azért ez nagyon nehéz egy románnak azt mondani, hogy de nyugodtan cáfolj meg, ha te ezt nem így érzed.
1: Attól függ, hogy ki milyen családban él, attól függ, hogy ki kinek milyen a párja, attól függ, hogy ő ezzel igazából hogy tud kiteljesedni. Tehát, hogy mennyi. Én azt gondolom, hogy a roma nők azok nagyon megalkuvók. Ugye?
0: Igen, erre próbáltak.
1: Megalkuvók, és nem tudnak harcolni a jogaikért, vagy nem, tényleg nem szeretnék senkit megbántani.
0: Jó, de tudod, figyelj, ez egy roma szalon,
1: igen.
0: Itt rólunk beszélgetünk. És nekem ez nagyon megütötte a fülem, amikor mondtad az elengedést. De hogy mi a habitusunkból, meg a mentalitásunkból adódóan nehezebben engedünk el. Meg sokkal könnyebben vagyunk Teréz anyák, nem?
1: Na, azt gondolom erről, hogy most már bátrabbak lettek a roma nők. Tehát belemernek kezdeni például üzleti vállalkozásokba. De nem feltétlenül élik otthon a négy fal között a két-három gyereke az életüket, hanem élnek a lehetőségeikkel. És most egy olyan világban élünk, ahol igazából már nem csak a férfi, hanem valamilyen szinten a nőnek is kenyérkeresőnek kell lenni ahhoz, hogy fennmaradjunk, és kapunk teret ahhoz, hogy dolgozzunk, hogy mi is megéljük azt, amit szeretnénk. Tehát, hogy mindenkinek szerintem van egy ilyen titkos vágya, hogy kiskorában te elképzeled, hogy én mi leszek, ha nagy leszek, és hogy valamilyen szinten ez irányba már mernek mozdulni. És én ezt nagyon támogatom, és én egy mozgalmat is indítanék, hogy igen, merjetek azok lenni, akik szeretnétek. Tehát, hogy össze kell tudni egyeztetni az anyasságot, a házassággal, tehát az anyaszerepet ezzel a dologgal, hogy tanuljunk, hogy menjünk az álmaink után.
0: Van neked egy jó hírem, megérkezett közben a stúdióba a te lányod, Pakondi Jászmin. Szia Jászmin, csatlakozol hozzánk ebben a pár percben még?
2: Persze, sziasztok, örömmel.
0: Anyuval épp arról beszélgettünk, hogy mennyire figyelnünk kell az energiáinkra, hova tesszük, honnan vesszük el, hol felejtjük ott. Te ezt anyutól hogy tudtad eltanulni? Kellett-e tőle tanulni? Mesélj nekem erről egy picit.
2: Ahogy idősödöm, elkezdtem észrevenni, hogy egyre jobban hasonlítok természetben anyára. És hát azért volt mit tanulni tőle nyilván. Nekem ő mindig olyan szerepet játszott az életemben, nem csak anyaként, hanem tényleg egy ilyen pszichológusként is funkcionált igazából, mert bármilyen helyzetben találtam magam. Azért így el tudta mondani, ha jól hallottam, akkor itt az elengedésről is igen. Szó volt, hogy ebben valamiért kifejezetten jó tanácsadó volt. Tehát mindig meg tudta indokolni, hogy jó, most ezt az embert ezért kell gyökerestül kivágni, vagy elengedni, vagy nem is tudom, hogy
1: vagy pedig
2: hogy
1: olyan
2: fogalmazza.
1: Helyzeteket kezelni.
2: Vagy nem csak emberek, hanem nyilván. Igen.
0: Tehát, igen. Hogy mind egy munkakapcsolatban, mind egy baráti kapcsolatban te ezeket megtanultad tőle, mert hogy te egy nagyon kiegyensúlyozott lélek vagy.
2: Tényleg? Ez így tűnik? Így kívül?
0: Nem,
2: egyébként
0: ez így van.
2: Így is érzem, abszolút így érzem, hogy sok mindent nagyon stabilan tudok kezelni, és egyébként ezt tényleg az anyukámnak köszönhetem, a mai vendégednek. Mert hogy tényleg ilyenekre tanított meg, hogy igenis a gondolatainknak teremtő ereje van, és bármit elképzelek, és úgy átgondolok magamban, és van egy tervem, akkor azt már a fejemben úgy képzeljem el, hogy az már az enyém, és ezt én már megvalósítottam, csak egyszerűen még egyeztetünk Istennel, hogy akkor mit és hogy és mikor, és soha nem volt olyan, amikor tényleg az ő tanácsát kértem és megfogadtam, akkor nem volt olyan, hogy valami nem sikerült. Ezt így el tudom mondani.
1: Hát nem, soha nem adjuk fel.
2: Így van.
1: Soha nem adjuk fel.
2: Így
1: olyan
2: van.
1: Nincs.
2: Sőt, egyébként ez is volt a közös mottónk, és szerintem ez főleg a kisiskolás éveim alatt mindig elhangzott, hogy higgy az álmaidban, még akkor is, ha más azt mondja, lehetetlen. És a mai napig egyébként így élem a mindennapjaimat ez alapján. Úgyhogy talán ezt a kiegyensúlyozott kapcsolatot is közöttünk, mert hogy ez több, mint anya-lánya kapcsolat. tehát hogy talán ezt a kiegyensúlyozott életmódot is tőle sikerült így eltanulnom, még ha ő nem is mindig 100%-os, nekünk mindig azt mutatja.
0: Ez a lendület és energia, hogy beszéltél most erről, ez hitelesítette azt, hogy tényleg ezt a dolgot te magadévá tetted, és azt is, hogy Lázár Évi, az én mai vendégem, valóban képes, és alkalmas is képes arra, hogy átadja ezeket a gondolatokat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy te átadtad a hallgatóknak ezeket a gondolatokat. Köszönöm, hogy itt voltál ma velem a Roma Szalomban, és köszönjük minden pozitív megerősítést, amit most mondtál a női hallgatóinknak.
1: Nagyon szépen köszönöm, Panna, hogy meghívtál a műsorba, és megoszthattam a gondolataimat a hallgatókkal. Én egy idézettel szeretnék elköszönni tőletek. Ez a Titok című könyvből van, mégpedig így szól. Ne akart, hanem képzeld el. Az akarat ugyanis óhatatlanul kellemetlen erőfeszítésekkel jár. Az akarat helyett inkább álmodj, vágyakozz és tegyél úgy, mintha már meg is történt volna az, amit kívánsz. Ne összeszorított fogakkal kezdj új életet, hanem mosolyogva.
3: 100.3 Rádiódik.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörös Marti és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörös Marti tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A közlekedési és beruházási minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörös Marti tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gúcot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 gúc hely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M-jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti gúc helyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyors forgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békásmegyeri betéti járatok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kiírt szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békásmegyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A második világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 14-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Mendi Milán, leendő hegedűművész, aki a beszélgetésünk második felében mesél nekünk a tanulmányairól és a művészi terveiről. Tartsanak velünk ma este is.
5: Hát azért minden nap egy 2 óra gyakorlás azért az nem kevés sem. Sőt, ez tulajdonképpen rengeteg időt elvesz a gyermek életéből, igen, a délutáni foglalkozásokból. Igen, és hogy érzed egyébként, hiányzik ez az időszak? Tehát hiányzik ez a néhány óra az életedből, amit a hegedűvel töltöttél, és nem pedig mondjuk kint a játszótéren?
6: Hát így visszagondolva nem hiányzik. Akkor úgy gondoltam, hogy ám megint kell, meg sokszor volt ez, hogy nem volt kedvem, így őszintén megmondva, de jó, hogy hallgattam a szüleimre, a nagyapámra, és csináltam, mert másképpen talán nem is lehetnék itt, ahol most vagyok, vagy egyetemi szinten tudom ezt tanulni. úgyhogy annyira nem hiányzik egyébként, mert gyerekkorom az attól függetlenül volt. Uh-huh. Tehát nem voltam bezárva a szobába, és akkor 0-24 gyakoroljál, meg volt a követelmény, hogy igen, gyerekem, neked a hegedű az első, neked meg kell ezt csinálni, utána azt csinálsz, amit akarsz, kimehetsz játszani, uh-huh. vagy akár bármi mást a tesókkal, unok a tesókkal.
5: Uh-huh. Zeneiskolai tanulmányaid mikor kezdted?
6: Második osztályos voltam, úgy tudom. Tehát igen, második osztályos voltam, amikor elkezdtem a zeneiskolai tanulmányaimat Dunaföldváron, Csaharovszki Renáta tanárnőnél. Aztán ott voltam egy 4-5 évet, és anyukám meg így ott az ottani zenetanárok felfigyeltek azért a tehetségemre, és mondták meg, motiváltak arra, hogy ezt magasabb színvonalon kéne művelni, és talán Budapestet kéne becélozni, hogy ott oda járjak egy jó zeneiskolába, és édesanyám akkoriban felvette a kapcsolatot Suki Andrással.
5: Édesapámmal.
6: Igen. Akkor még ők a, nem tudom, a Száztagúval, vagy a Rajkóval turnézni voltak valahol, uh-huh. és mondta, hogy majd hívja vissza anyukám egy hét múlva, vissza is hívta, és azt mondta az apukája, hogy várnak szeretettel egy meghallgatásra a Rajkóba, Budapestre, és akkor ott majd eldől, hogy felvesznek-e vagy nem. És akkor elmentünk, és akkor felvettek. Játszottam ott, és felvettek. Ami nagyon nagy öröm volt számomra, mert tényleg minden álmom volt, hogy nagy emberektől tanuljak, híres emberektől, meg mégis azért egy Rajkó zenekarnak nagy neve van. Úgyhogy ez egy nagy élmény volt, meg egy meghatározó pillanat volt az életemben, hogy oda felvettek. A főtájtanárom ugye Nyári László lett.
5: Amellett, hogy klasszikus zenét tanultál a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban, illetve akkor még ennek az általános iskolai, igen. zeneiskolai részlegében, akkor tulajdonképpen te jártál még a zenekarba is, amit szintén egyébként Nyári László vezetett.
6: Igen, igen, igen.
5: Emlékszem rá, nagyszerű koncerteket adtatok.
6: Igen, igen, számos, és gondolom, hogy helyen voltunk, igen. fellépni.
5: És gondolom, hogy azért ez egy izgalmas tanulmány volt, hiszen amellett, hogy klasszikus tanulmányokat folytattál, azért a cigányzene is ott csörgedezett valahol a véredben természetesen, és nagypapádon keresztül sokat tanultál, és ezt itt tudtad is hasznosítani.
6: Igen, igen. Tehát még akkoriban én teljesen abba a gondolkozásba voltam, hogy én cigányzenész szeretnék lenni.
5: Aha.
6: Tehát nekem minden álmom az volt, hogy egyszer legyen egy cigányzenekarom, és valahol játszak. Uh-huh. Tehát nyilván uh-huh. az élet az nem így hozta, és teljesen átváltozott így a gondolkozásom a téren, de igen, meghatározó évek voltak ezek, amikor Rajkóval, mint a Rajkó zenekarral, kis Rajkó zenekarral jártunk mindenféle fellépésre, és láthattam nagyapám önfelett örömét, hogy uh-huh. én egy ilyen zenekarba játszok.
5: Uh-huh. Mit jelentett számodra, mit éreztél, amikor bekerültél a Rajkó zenekarba, illetve hát az iskolába?
6: Hát nagyon-nagyon boldog voltam, akkor fel se tudtam fogni, anyukám is nagyon büszke volt rám, uh-huh. tehát hogy ez nekem nagyon nagy öröm volt, hogy én oda bekerültem 11-12 évesen. És hogy ez uh-huh. ez boldogság volt számomra, és öröm.
5: Miért gondoltad utána meg magad, hogy mégsem cigányzenész prímás leszel, hanem inkább a klasszikus zene irányába folytatod a tanulmányaidat?
6: Hát sok befolyás ért engem így az évek során, ami által arra döntésre jutottam, hogy inkább a klasszikus komoly zene irányába szeretnék hajlani, mert hát a mai megélhetési problémák azok inkább a cigányzene felé hajlik. Tehát, hogy a cigányzenéből nem lehet megélni. Tehát uh-huh. ezért.
5: Uh-huh. Viszont nagyon fontos, én legalábbis azt érzem, hogy nagyon izgalmas annak az életpályája, vagy hát sokkal színesebb annak az életpályája, aki a klasszikus zene mellett mondjuk cigány zenét is.
6: Igen, igen, nagyon sokan vannak így.
5: Nagyon jól tudja, mint például te is, tehát igen. Te azért kiemelkedő voltál ott a Rajkóban ebből a tekintetben.
6: Igen, igen, igen.
5: Hát, és te pont ezért valami egészen különleges színes személyiség vagy, hogy neked jól megy a klasszikus zene is, és nagyon jól megy a cigány zene is. Lehet, hogy ennek az ötvözete kihoz majd valami olyat a következő években, amiről még esetleg nem is gondolunk.
6: Igen, lehet. Lehet, hogy ennek így kellett, hogy történjen, hogy, uh-huh. hogy ez így egyszerre tanuljam ezt a két műfajt, uh-huh. de úgy gondolom, hogy mindennek az alapja a klasszikus zene. Tehát, uh-huh. hogy ha a klasszikus zenét nem tudjuk elég jól művelni, akkor a cigány zene se fog úgy menni, ahogy annak kell.
5: Az is igaz, hogyha valaki nagyon jól tudja a klasszikus zenét, nem biztos, hogy tud cigány igen, zenét igen. játszani, hiszen annyira más, igen, annyira igen. kötött a klasszikus zene a cigány zenéhez képest.
6: Igen.
5: Tehát teljesen másfajta gondolkodást igényel, másfajta hozzáállást.
6: Igen. Hát neked, teljesen,
5: neked
6: teljesen más.
5: Milyen érzéseid vannak, amikor átváltasz esetleg egyikről a másikra?
6: Igazából konkrét érzés nincsen, tehát hogy maga a cigányzene az véremben van, azt uh-huh. érzem, hogy kell csinálni, meg hogy lenne szép. Uh-huh. Azt nem kell úgymond annyira megmondani. Az érzésből megy a cigányzene. A klasszikus zene viszont az ott meg van határozva, hogy mit, mikor le van írva, hogy forte, piano, esetleg halkítani, hangosítani az adott műbe, mint a hegedűn, tehát, hogy így különösebben nem kell így átváltanom az agyamat, mert tudom, hogy mit kell csinálni, tehát így a véremben van. Nem tudok rá konkrét választ adni erre egyébként, hogy tudom átváltani. Ez, akinek a vérében van, az tudja.
5: Ha jól emlékszem, akkor 10. jöttél át az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnáziumban.
6: Igen, igen, igen. Akkor kerültem oda Ökrös Attila hegedű művésznek a hegedű osztályába, ami szintén nagyon nagy öröm volt, hogy ekkora embertől tanulhatok, és ő fog engem támogatni és tanítani. Tényleg ez egy nagyon nagy öröm volt, hogy nála tanulhattam. Ez is egy meghatározó évek voltak, a középiskola évek uh-huh. számomra.
5: Na jó, hát nyilván az Egressy Konzi meg a Rajkó.
6: Hát az teljesen más. Teljesen más, igen.
5: Nem csak azért, mert más volt a műfaj, nyilván mások a tanulók is, más a szempont, az értékrendszert. Milyen különbséget érsz el a két iskola között, két intézmény között?
6: Hát akkor nagyon-nagyon-nagyon durván éreztem így a különbséget a két intézmény között, ugyanis ott tényleg csak a komoly zenéről szólt az iskola, meg a tanulmányok, tehát nem volt olyan, hogy szünetbe eljátszottunk egy nótát egymásnak. Ott bizonyosan jobban volt egy rend, egy fegyelem, egy megszokott rendszer. A Rajkó az picit lazább volt.
5: És nem hiányzott az, hogy a büfébe oda mentetek, és akkor muzsikáltatok egymásnak?
6: De, nagyon hiányzott. Tehát,
5: ugye?
6: Mikor én az Egressybe átkerültem, nekem az nagyon nagy törés volt az életemben, hogy az a lazaság, ami ott a Rajkóban volt, az megszűnt. Tehát ott frankon kellett tanulni, kellett abban a rendszerbe beilleszkedni, mert ha nem, akkor ott vége volt. Ott akkor akár ki is rúghattak volna, ha esetleg nem tartsuk be azokat a szabályokat, amiket ők kiállítottak, vagy megszabtak nekünk.
5: Végül is nagyon szépen felkészültél az egyetemi felvételire.
6: Igen, igen.
5: Azért az is nyilván egy mérföldkő volt.
6: Igen, mérföldkő
5: hogyan
6: volt.
5: Hogyan emlékszel vissza rá?
6: Hát nem volt könnyű út felkészülni a felvételire, ugyanis mikor én az Egressybe kerültem, akkor körülbelül egy évet tudtunk így maga iskolaterembe tanulni, utána bejött a Covid, uh-huh. és minden online-ba átment, tehát így a Covid az teljesen teljesen így lerombolta így mind a motivációt, mind a hegedűhöz való hozzáállást. És így hát elég nehéz volt így a jövőre gondolni, mert nem tudtam, hogy mi lesz. Hogy lesz. Ökrös Attila tanár úr is közben elment az iskolából, nem volt hegedű tanár az iskolába, aztán jöttek hegedű tanárok, de el is mentek. Tehát, hogy így cserélődtek így a hegedű tanárok így az iskolába is, meg az életembe is, és több felől kaptam információkat, és nehéz volt felkészülni rá, de végül is Szigeti Szilvia mellett tudtam felkészülni. Ő volt az, aki tényleg 100%-osan mellettem állt, tanított, akár heti 7 napot velem töltött, és nyomott, és motivált arra, hogy igenis ez menni fog, mert van bennem annyi tehetség, hogy felvennének egy felsőoktatású intézménybe.
5: Fontos volt számodra, hogy egyetemre menj?
6: Fontos volt számomra. Maga az is fontos volt számomra, hogy bizonyítsak saját magamnak, a szüleimnek és a szülővárosomnak, Dunaföldvárnak, hogy nem hiába támogatnak, meg megfektetik belém a bizalmukat, akkor legyen értelme, hogy hát nem akarok én tróger lenni, meg azért kérni támogatásokat, hogy végül ne legyen belőlem senki. Mert egyébként Dunaföldben nagyon-nagyon sokat segített, és nagyon sokat segít még mai napig, tehát hangszert vett nekem.
5: Mármint az önkormányzat.
6: Az önkormányzat, a Dunaföldvári önkormányzat hangszer, hangszerhez tartozó dolgokat, hegedűtokot, húrokat, tehát pénzt adott, tehát a Dunaföldvári önkormányzat az nagyon-nagyon-nagyon támogató volt így irányomba.
5: Sokat segített? Sokat számított?
6: Igen, sokat számított, hogy így maga a városom így mellettem állt, és nagy erőt adott nekem sokszor, hogy így bíznak bennem, és hisznek abba, hogy belőlem valaki lesz.
5: Azt szoktad mondani, hogy maximalista vagy, és soha nem vagy elégedett a saját produkcióddal.
6: Igen, ez mindig így van. Sose vagyok elégedett magammal. Tehát az önbizalma úgy gondolom, hogy nem azt mondom, hogy nincs, de kevés és kicsi. Tehát, hogy mindig nagyon sokat akarok, és nagyot teljesíteni, és sose sikerül azt a szintet megütni, amit saját magamnak. Lehet, hogy a nézők számára ez tök jó, meg szerintük megütöttem, de számomra, meg az én felállított szint alapján nem.
5: Az a helyzet, hogy az ember minél többet tud,
6: annál kevesebbet.
5: Annál jobban rájön, hogy mennyi mindent nem tud még pontosan. Igen. Tehát te is így vagy szerintem ezzel, hogy tudod, hogy meddig lehetne eljutni, már látod, nyilván régóta látod. És amikor az ember látja és tudatosul benne, hogy Úristen, milyen messze vagyok én még attól a kitűzött céltól.
6: Igen.
5: Hogy mondjuk egy híres hegedű művész legyek, vagy egy nagyszerű hegedű művész legyek. Tehát, hogyha neked ezek a céljaid, akkor az iszonyatos energiát és időbefektetést igényel. És amikor az ember ebben tudatosul, amikor ezt tudatosítja magában az ember, akkor nyilván rájön, hogy hát tényleg mennyi energia kell még, és mennyi mindent nem tud még, és valahogy az önbizalom nyilván ezért is megy egy kicsit lejjebb, de hát ilyenkor ezt természetesen erősíteni kell, erőt kell meríteni. Miből szoktál erőt meríteni, hogy tovább folytasd a mindennapokban a munkádat és a céljaid felé való lépkedést? Hiszen ezek nagyon-nagyon pici lépések napról napra.
6: Igazából akikből így erőt tudok meríteni, azok így a barátok, akik így tudnak motiválni. Tehát van egy nagyon jó barátom, őt ha felhívom, ő mindig valamilyen szinten motivál arra, hogy én is csináljam a hegedülést, és én is gyakoroljak.
5: És szerencsés vagy akkor.
6: Igen.
5: Hiszen
6: igen.
5: Akkor neked egy olyan barátod van, aki motivál. Igen. Ezzel nem mindenki van így.
6: Igen, vannak olyan barátok is, akik nem tudnak motiválni, és csak uh-huh. vannak, és csak így tengnek, lengnek a nagy semmibe. Vannak ilyen barátaim is, nem csak olyanok, akik persze. motiválni tudnak, persze. De úgy gondolom, hogy talán egy olyan barátom van, aki úgy igazán tud motiválni.
5: Hát az már épp elég.
6: Épp elég, igen.
5: És valószínűleg akkor te is motiválod
6: igen,
5: őt.
6: Igen,
5: tehát,
6: igen.
5: Hogy akkor, ha így nyilván összetartotok, és megtaláltátok így egymást, hogy akkor egymásnak tudtok segíteni esetleg, akkor ez egy óriási dolog.
6: Igen. Uh-huh. Igen.
5: És milyen most a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karán az élet?
6: Hát nagyon
5: kik tanítanak?
6: Bánfalvi Béla és Bánfalvi Zoltán tanár úr tanítanak Felesbe, tehát hogy az anyag egyik részét a Bánfalvi Béla tanár úr, a másik részét pedig a Bánfalvi Zoltán tanár úr tanítsa nekem, úgyhogy minden órára két tanárhoz kell mennem.
5: Szimfonikus zenekarban is rendszeresen játszol, ami azért egy óriási kihívás gondolom, és nagyon nagy tapasztalat.
6: Igen, igen, hát játszok szimfonikus zenekarba, hogy szerintem minden zenésznek kell egy egyetemi szinten, tehát van egyetemi zenekarunk, ahol kell játszanunk. Nagyon nagy tapasztalat, tényleg maga a kottaolvasás, rögtönzött kottaolvasás.
5: Ez a blattolás.
6: Ez a blattolás, igen. Meg maga az, hogy közösen játszani, tehát egy közösségbe játszani, ez is nagy uh-huh. dolog, hogy ezt meg kell tanulni, tehát ez nem egy-két hónap. Uh-huh.
5: Rendszeresen játszol a Nemzeti Színházban is. Mesélj, milyen produkciókban működsz közre?
6: Igen, hát a Nemzeti Színház játszok, Vinyánszky Attila, Kossuth Díjas rendező, színházi rendező által rendezett darabba, ami az Est hajnal című cigány darab, és oda kértek fel egy évvel ezelőtt, hogy menjek és játszak, ami nagyon nagy falat volt számomra, tehát hogy annyira a komfortzónán kívüli élmény volt ez, hogy én a Nemzeti Színházba egy darabba kell nekem játszanom. Nyilván első dolgom volt, hogy elfogadtam ezt a felkérést, de hát volt bennem egy félelem is, hogy ezt hogy fogom kivitelezni. Mert nyilván, ahogy minden színésznek, úgy a zenészeknek is vannak cseréjük, és az én cserepartnerem így megmutatta, hogy mit kell csinálni, hát teljesen el voltam döbbenve, hogy én még ilyet nem csináltam, tehát annyira improvizatív dolgokat kell benne csinálni, figyelni a szereplőket, és a helyzethez adódóan kell játszani, és színeket belevinni a darabba, tehát hogy mi zenészek egyfajta színt adunk a darabba. Mm-hmm. Tehát, hogy nem csak a sarokba bújunk bent, hanem mi folyamatosan játszunk 3 órán keresztül. Két felvonásos darab, tehát mi folyamatosan kell játszanunk. Ha nem szól a gépről a zene, akkor egyből nekünk játszani kell. És Szarka Tamás, szintén Kossuth Díjas zenész, író, költő által megírt darabokat. Uh-huh. És néha improvizatív dalamokat kell játszani uh-huh. ebbe a darabba, ami számomra picit nagy falat volt, de úgy gondolom, meg így a visszajelzések alapján, hogy eddig meg vannak elégedve a munkámmal.
5: Uh-huh. De ez óriási pluszt ad a te szakmai Persze. fejlődésedhez, Persze. hiszen ha csak belegondolunk, hogy azért az egyetemi tanulmányok során viszonylag kötöttebb a program, tehát neked le kell játszani azokat a darabokat, amiket a nagy zeneszerzők írtak. De valahogy az improvizáció az kevésbé jellemző Igen. az egyetemi tanulmányok alatt is.
6: Igen.
5: És hogy most te ebbe belecsöppentél, ez óriási tudást ad neked, szerintem.
6: Igen, szerintem is. Tehát uh-huh. akkora nagy löketet adott így uh-huh. A zenéléssel kapcsolatosan, hogy csak nem is gondoltam volna, hogy így uh-huh. ekkora löketet tud adni egy ilyen nagy volumenű dolog, tehát, mert egyébként tökre nagy dolog ez, hogy valaki itt játszik, és még mindig nem tudom felfogni, hogy a Magyar Nemzeti Tánc Együttessel, a Nemzeti Cirkusszal, a Karaván Színház színészeivel, Bodrogi Gyulával, Nagy Marival egy színpadon lehettek, és adhatunk elő egy darabot.
5: Ez is a te különlegességed, egyedi stílusod, és tulajdonképpen művészi kiteljesedésednek egy szelete lesz, hogy igen, te a hagyományos klasszikus zenei tanulás mellett tulajdonképpen az improvizációban is akkor most nagyon nagy gyakorlatot szerezhetsz, és persze ott van még emellett a cigányzene is.
6: Igen, igen.
5: Tehát ez a jövőben, legalábbis én arra számítok, én arra gondolok, hogy valami egészen egyedi életpályát fog neked biztosítani. Neked milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hol látod magad 5-10 év múlva?
6: Hát én eddig éveim alapján nagyon szerettem volna szimfonikus zenekarba játszani, viszont most már így mára úgy vagyok vele, hogy nem nagyon szeretném már ezt a szimfonikus vonalat vinni, ugyanis nem nekem való. Úgy érzem, hogy nem tudnék ott ülni bent reggeltől estig játszani, tehát ez nekem nem nekem való. Tehát én vagy valami formációba szeretnék elhelyezkedni, nyilván amellett szeretnék tanítani is, vagy esetleg valami szóló produkciókat csinálni és előadni, de így maga egy ilyen nagy szimfonikus zenekarban nem tudom elképzelni magam, pedig ez volt eddig a fő célom, hogy oda kerüljek.
5: Aztán persze, hogy mit hoz az élet, azt nem lehet
6: tudja,
5: tudni.
6: Azt nem tudni.
5: De gondolom nagy hatással volt rád akkor a Nemzeti Színház is, hogy akkor ilyen gyökeresen fajta megváltozott az elképzelésed a jövőről.
6: Igen.
5: Milyen szerepet játszik számodra a cigányzenei kultúra és identitás? Ezt mennyire szeretnéd tovább folytatni a cigányzenei hagyományokat?
6: Hát ezt maga a cigányzene az mindig is az életem része lesz, mert akármilyen buli van otthon, vagy a barátokkal, a cigányzene az mindig valahogy előkerül. Tehát a cigányzene az mindig is az életem része fog lenni, és művelni fogom, ha hobbi szinten is, de ezt művelni fogom.
5: Mit üzennél egy roma fiatalnak, egy tizenéves roma fiatalnak, aki a pályája elején van, és hasonló tervei vannak, mint neked?
6: Azt üzenném, hogy legyen kitartó, legyen benne alázat, és ne adja fel soha. Ez a három nagy tanácsom.
5: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, mi lenne az az 5 CD album, zenemű, esetleg előadóval megnevezve, amit feltétlenül elvinnél magaddal? Tehát tulajdonképpen mik a kedvenceid, mik inspiráltak eddigi szakmai életed folyamán?
6: Mindenféleképpen valami Bach CD-ket vinnék, vagy nem tudom, hogy
5: miket kijátszon?
6: Kijátszon? Hú, ez nagyon nehéz kérdés, hogy kijátszon, mert nagyon sok példaképen van, meg sok hegedű művész van, akit szeretek. De hát akkor legyen egy régi Jascha Heifetz.
5: Egy Jascha Heifetz, amikor Bachokat játszik.
6: Igen, esetleg Jascha Heifetz, vagy David Oistrakh. Aha. De a maiak közül nagyon szeretem Récsen, tehát ő is borzalmasan nagyon jól játszik, tehát ő is nagyon tud motiválni, ahogy már meghúzza és elindítsa azt a hangot, meg azt a művet, tehát eszméletlen, ahogy játszik ez az ember.
5: Azon kívül, hogy egy nagyszerű hegedűs, tulajdonképpen egy nagy média sztár is, hiszen őnek YouTube csatornája is van, ahol viszont nagyon sokat beszél.
6: Igen, talán még a TikTokon pont nem, is. Azt pont nem nézem a YouTube csatornáját egyébként, nem szoktam nézni, de azt látom, meg ilyen TikTok kivágások vannak a TikTokon, hogy YouTube-ozik, de annyira nem követem így a YouTube csatornáját, uh-huh. Nem nagyon követem
5: pedig,
6: őt.
5: Pedig érdekes egyébként, mert óriási lehetőség ebben a korban, hogy egy picit közelebb kerülhet az ember a művészhez. Igen. Hiszen azért régen ez nem volt lehetőség, hát nem volt adott, hogy mondjuk láthattuk a Jasa Helyfecet a mindennapokban.
6: Hát igen.
5: Vagy hogy mit mutat magáról.
6: Igen.
5: Tehát, hogy, de azért egy Récsán, ő annyira tulajdonképpen beengedi a közönségét a mindennapi életébe az interneten keresztül, hogy azért nyomon követhetjük az ő mindennapjait, az ő gondolatait a zenéről, és sokkal közelebb kerülhetünk hozzá.
6: Igen. Igen. Uh-huh. Meg nem tudom. Hillary Hahn. De zeneszerzőket is vihetek, vagy?
5: Ó, sőt.
6: Hát akkor vinnék Csajkovszkit, vinnék Chopint, Mozartot.
5: Ezek a kedvenceid, amik igen. tulajdonképpen motiválnak, és igen, nap, nap hallgatod őket.
6: Igen, ezeket mm-hmm. általában nap, mint nap szoktam mm-hmm. hallgatni, igen.
5: Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Egy nagy élmény volt, és nagyon izgalmas, hogy megismerhettünk egy picit, bepillantást nyerhettünk az életedbe, és természetesen sok sikert kívánunk még neked a következő évekre, hogy ki tudj igazán teljesedni a művészi életedben.
6: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és remélem, hogy így lesz majd a jövőben.
4: Mai vendégem Mendi Milán, leendő hegedű művész volt, aki mesélt nekünk a tanulmányairól és a művészi terveiről. A következő percekben Farkas Gyulára, a Rajkók atyára emlékezünk. Farkas Gyula négy gyermekes zenés családban született 1921. augusztus 18-án. Mindkét szülő részéről komoly hagyománya volt a zene szeretetének és a művelésének. Nagyapja az 1800-as évek végén győri katonazenekar karmestereként dolgozott. Farkas Gyula egy olyan korszakban született és olyan szellemben nőtt fel, amikor a magyar kulturális és zenei élet az aranykorát élte. Ebben az időszakban magas fokon volt tanulható és művelhető a magyar kultúra szerves részét alkotó, a magyar cigány zenészek által előadott műfaj. Többek között a magyar nóta, csárdás, verbunkós, andalgó, műdal és népdal egyaránt, melyet a legnagyobb klasszikus zeneszerzők is csak csodáltak. Édesapja zeneszerzést tanult, prímásként és kántorként is dolgozott. Apja akkor egyik legkiemelkedőbb zenepedagógusa volt, aki idősebb Magyari Imre, Sovánka Nándor és Radics Béla zenekarának volt a karmestere. A fennmaradt kézirataiból tudjuk, hogy a legnagyobb zeneszerzők műveit már 17 évesen az 1800-as évek végén hangszerelte és tanította be cigány zenekaroknak, olyan szerzőktől, mint Wagner, Chopin, Strauss, Bihari. Farkas Gyula 6 évesen először csellón kezdett tanulni, később hegedűvel folytatta és zongorázni is megtanult, végül hegedű szakon végzett Országtivadarnál. Az Ostende Kávéház fontos helyszín volt a pályafutása során, itt nőtt fel és tanult kollégáival, barátaival, pályatársaival. Már nagyon fiatalon megmutatkozott zenei tehetsége, kitartása és a zene iránti elhivatottsága. 14 éves korában már a híres Rigó Gábor karmestert helyettesítette az Ostende Kávéházban, ahol 24 tagú zenekart tanított. Az Ostende időszak egészen 1948-ig tartott, ahol édesapja is prímásként kereste a kenyerét. Aztán jött az államosítás, és bezárt az előkelő virághírű zenés kávéház. Farkas Gyula nem adta fel, tovább hangszerelt és folytatta elhivatottságát. Régi nagy klasszikus zeneszerzők műveit hangszerelte cigány zenekarokra. 1950-ben megalakult az Állami Népi Együttes, melynek hegedűse és alapító tagja volt Farkas Gyula. Számos sikeres turné, televízió és rádió felvétel jellemezte ezt a 10 évet, amit itt töltött e falak között gyermekkori barátaival, kollégáival. 1952-ben pedig felkérte az akkori vezetőség, hogy alakítsa meg a Rajkó zenekart, ami nagy öröm és lehetőség volt számára. Így összeszedte a fiatal muzsikus kollégákat, gyerekeket, és már pár hónap próba és gyakorlás után sikert és hírnevet hozott a Rajkó zenekar. Ez a siker az ő zenepedagógiai tudása és maximalizmusa indította el azt a folyamatot, ami a mai napig is a világon egyedülálló. a legkülönbözőbb zeneszerzők műveit hangszerelte és tanította be a fiatal rajkóknak, köztük Brahms, Bartók, Kodály Liszt, Strauss, Bihari Lavotta, Csermák, Weiner, és még sorolhatnám. Farkas Gyula tudta, hogy a cigányzenészek mi fontos kulturális és zenekari értéket képviselnek, és azt is tudta, hogy ennek az iskolai képzésnek van jövője és eredménye. Ezért járta az ország különböző pontjait, hogy a meglévő muzsikus családok gyerekeit tudja behívni a rajkóba, hogy tanulni tudjanak, mert tudta, hogy a tanulás és az utánpótlás milyen fontos. A rajkónak és Farkas Gyula zenei pedagógiájának olyan hamar híre ment, hogy a fiatal, tehetséges rajkók gyakoroltak, készültek, hogy végül is rajkósok és Farkas Gyula tanítványai lehessenek. Itt mindegy volt, hogy milyen hangszeres volt a tanuló, Farkas Gyula muzsikust, kiváló zenészt faragott belőle. Aki ide felvétel által jutott be, az pár év elteltével egytől egyig mind kiváló színpadi és éttermi muzsikus lett, iskolai és zenei végzettséggel a birtokában. Olyan iskolát, rendszert, pedagógiát alakított ki, ami által muzsikus generációk százai lettek képesek tanulni és fejlődni a szűkös éttermi, kávéházi világból, a nagyvilág színpadai és koncerttermei számára. Farkas Gyula a legkiválóbb népi zenekarokkal, koreográfusokkal, opera, operett, magyar nóta énekesekkel dolgozott együtt, számos hanglemezen, televízió és rádió felvételen, melyek a világon mindenhol ismertek. A rajkósok megtanultak együtt muzsikálni, tánckart, énekest kísérni, és egyben elsajátították a zenei kulturális szokásokat. Ezáltal képzett profi zenészek, muzsikusok lettek, akik fiatalon rutinos muzsikusokká váltak. A zenekar sikert sikerre halmozott, és számtalan televízió, rádió lemez felvétel és film készült a zenekarra szerte a nagyvilágban. Farkas Gyulának a tanítás nem csak a rajkóban volt mindene, hanem a próbák végeztével a lakásán is fogadta a tanítványait, akiknek dicsőség és megtiszteltetés volt tanulni Farkas Gyulától. Az ő tanítása, módszere és a zenei maximalizmusa töretlen és megállíthatatlan sikert hozott. Különleges érzéke és tudása volt ahhoz, hogy hogyan kell a klasszikus és más műfajokkal cigányzenekarra adaptálni, valamint azt, hogyan kell megszólaltatni és előadni. Farkas Gyula zenei nagysága a klasszikus zenében és a cigányzenében egyszerre mutatkozott meg, ami azt jelenti, hogy megmaradt a klasszikus zenei irányvonalnál, de bele tudta csenni a magyar népzene és cigányzene vonásait a műveibe. Büszkén állíthatjuk, hogy az iskola, amelynek művészeti vezetője volt, idén ünnepli a fennállásának 73. évfordulóját, mely a világon egyedülálló iskola és zenekar egyben. Ezúttal szeretnénk április 18-án hétfőn 11 órára invitálni a kedves hallgatókat Farkas Gyulának a megemlékezésére, melyet a Muzsikus Cigányok Parkjában tartunk. Ezzel is emlékezve zenei nagyságára. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió D. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió D-ben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék. Vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió D.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőit hallják, a Rádió D-k FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 7-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó a mai vendégem, aki mesélt nekünk a szakmai életéről, kezdeti tanári tapasztalatairól és természetesen a spiritualitásról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, Laura, hogy eljöttél beszélgetni hozzánk.
6: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
5: Szerencsére nyári szünet van, hiszen ilyenkor azért egy kicsit pihenhetnek a tanárok is, nem csak a diákok. Gondolom azért már vártad te is a pihenést, a feltöltődést.
6: Mindenképpen, mindig nagyon várom, gondolom ugyanúgy, ahogy te is.
5: Így van. Így van, de nekem már azért hiányzik a tanítás, megmondom őszintén. Tehát azért...
6: Meg a gyerekek, meg az a hangulat.
5: Így van, pontosan.
6: Ebbe teljesen egyetértünk, lassan itt az ideje.
5: Milyen kapcsolatod van a tanítással, mióta tanítasz?
6: Hát ez egy jó kérdés. Nagyon nagy szünetek voltak az életemben. Amikor elkezdtem tanítani, az 1984-et írtunk, és én akkor végeztem a Zene Művészeti Főiskola tanárképző tagozatán. És amikor megkaptam a diplomámat, utána egy-két évet tanítottam, de ezek... nem munkaviszonyok voltak, hanem ilyen féléves, egyéves szerződések. Uh-huh. Tehát az elsődleges problémám akkor az volt, hogy tulajdonképpen abban az időben, lehet, hogy most ez így hihetetlenül hangzik, de a 90-es évek előtt nagyon nehéz volt elhelyezkedni, mint zongoratanár. Amivel ott, amikor a főiskolára bejártunk, nagyon nem szembesültünk. Uh-huh. És én magam el sem nagyon hittem, amikor a főiskoláról kikerültem, hogy tényleg, hát akkor nekem nem lesz állásom. Őszintén megmondom, hogy nem kifejezetten zongoratanárnak készültem, de azt sem mondhatom, hogy mindenképpen művész szerettem volna lenni, sőt, mi több, az sem. Tehát a célom az volt, hogy nagyon jól megtanulni zongorázni, amiben lesz majd zongorázás is, és tanítás is.
5: Általában azért így indulunk neki az egyetemnek. Tehát akkor még nem tudja igazán az ember, hogy most mi szeretne lenni feltétlenül.
6: Nagyon kialakulatlan. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a mai világban, ahol a fiatalok már sokkal inkább ismerik azt a szót, hogy önmenedzselés, és rá is kényszerülnek, a mi időnkben ilyen nem volt. Uh-huh. Egyáltalán, tehát, hogy nekem rendkívül furcsa lenne most, ha itt kérdeznél, magamról olyan fogalmakat mondani, hogy mondjuk én milyen tanárnak tartom magam, vagy ami egy portfólióban is szerepel, hogy mindenfélét olyat szedjek össze magamról, amik az én szakmaiságomat, vagy a jó tanításomat bizonyítják. Ezek fel sem merülhettek annak idején, hogy mondjuk te magadról mondhassál jót, rosszat. És ezért teljesen más ez az alaphelyzet, tehát amit én most mondok, az egy olyan más rendszerben játszódott le, amiben itt ez most nem értelmezhető. És egyetlen egy tanárunk volt egyébként, Földes Imre, aki az egyik előadását azzal kezdte, azt hiszem akkor már végzősök voltunk, hogy azt mondta nekünk, hogy remélem, hogy maguk tisztában vannak azzal, hogy milyen kilátásaik vannak, ha innen a főiskoláról kikerülnek, és aszerint élik az életüket, és aszerint tervezik a jövőjüket, mert hogy egy nagyon nagy százalékuknak nem biztos, hogy lesz állása, és ez úgy sokunkat akkor váratlanul ért. Tehát avval együtt, hogy nem annyira akartam tanár lenni kifejezetten, tehát azt nem szerettem volna, ha tanár vagyok, és akkor ez így marad. Uh-huh. Azt gondoltam, hogy férhez megyek, feleség és családanya leszek, és amikor belefér, majd akkor tanítok, mondjuk akár maszek tanításban, és amikor majd már nagy lesz a gyerekem, akkor elgondolkodom rajta, hogy hogyan tudom az időmet úgy beosztani, hogy ez mindenkinek a legjobb legyen.
5: Tehát egy női életpálya amúgy is teljesen más, mint egy férfinak az életpályája.
6: Bizony.
5: Akár tanítás szempontjából,
6: teljesen
5: akár művészi szempontból.
6: Teljesen igazad van. Különösen, ha tanításról beszélünk, hogy te valahova oda menj tanítani, mondjuk délbe, vagy egykor elkezd tanítani, vagy kettőkor, az azt jelenti, hogy te késő este érsz haza.
5: Igen.
6: Tehát sok-sok kolléganőm volt, én ugyan nem tanítottam akkor, amikor a gyerekem még nem volt mondjuk 14-15 éves, tehát én ezt nem ismerem, de rengeteg kolléganőnél látom a mai napig, hogy teljesen más életet kell élnie, vagy valakit kell fogadnia ahhoz, hogy a gyerekét elvigye akár az óvodába is hazahozza. Uh-huh. Tehát ott, ahol erre nincs segítség, ott egy zenetanári állást egy fiatal nő ilyetén módon nem tud ellátni, illetve most már nem ezek az elvárások. Uh-huh. Tehát mindenki inkább önmegvalósít először, és ha abba belefér, akkor majd utána lesz család és gyerek. Akkor meg fordítva volt.
5: Igen, ez nagyon kitolódott, úgy általában a gyerekvállalás is erősen lehet
6: látni. De én
5: látni,
6: nem is csodálkozom rajta. Ezzel aha, nem csodálkozom. Aha. Tehát annak idején valahogy teljesen természetes volt, hogy az ember akár zenei pályára vagy megy, vagy bárhova. Egyáltalán nem ilyenek voltak az élettel kapcsolatos elvárások. Tehát uh-huh, mindenki valahogy kevesebbet várt az élettől, tehát hogy legyen egy házassága, legyen családja, legyen egy jó állása, amiből jól megél. Uh-huh. De nem volt ilyen igényrendszer. Uh-huh. Nem volt önmenedzselés, nem kellett magunkkal foglalkoznunk. Viszont hát valóban nem találtam állást, tehát...
5: És akkor végül is mihez tudtál kezdeni, így hát, főiskola után?
6: Tulajdonképpen egy évet tanítottam, az akkori, azt hiszem, hogy úgy hívták, hogy vasutas zeneiskola volt a Rózsa utcában. Ott tanítottam egy évet ilyen szerződéssel, majd pedig tanítottam egy évet szintén szerződéssel a újpesti zeneiskolában. Most akkor újpesti állami zeneiskola volt, most egy Erkel Gyula zeneiskola.
5: Igen.
6: Ott is egy éves szerződésem volt, tehát helyettesítettem valakit, aki ügyesen volt, és aztán, amikor ő visszajött évvégén, akkor egyszer csak májusban ott találtam magam állás nélkül. Hmm. És akkor szinte adódott magától a megoldás, hogy elmegyek valahova zongorázni. Tehát akkor ehhez megvolt az érdeklődésem, némi alaptudásom is volt hozzá, nem nagyon sok. Bár az otthoni családi dolgokban mindenki zenész volt nálunk, tehát én rengeteg mindent ismertem, tehát nekem nem volt gond néhány számot megtanulni. Hmm.
5: Akkor most egy kicsit kanyarodjunk vissza, ha már erre így rátértünk a gyökerekhez, hogy akkor a zenész család az nyilván nálad is adott volt, és akkor ez meghatározta.
6: Tökéletesen, igen, ez határozta meg az egész életpályámat, igen.
5: Kötelező volt, hogy zenész legyél?
6: Hát ezt nehéz így kimondani, alapvetés volt, tehát nem, ez igazából nem gondoltam, hogy lehetne olyan is, hogy engem most nem iratnak be zongorára. Én azt gondolom, hogy talán nálatok is valahogy hasonlóan.
5: Igen, ez természetes szerintem, hogy egy zenés családban lévő gyerek az tanul zenét.
6: Igen, ott olyan természetes volt, mint hogy na, gyerekem, iskolába kell menni, és mentünk iskolába, és az már azzal járt, hogy akkor ezzel együtt engem végül is apukám tanított meg zongorázni még iskola előtt, tehát hogy mire iskolába mentem, ilyen kisebb dalokat énekeltem és lekísértem, meg valami nagyon picikét két kézzel is zongoráztam. De ez már megmutatta azért, hogy engem érdekel. Uh-huh. Viszont azért megmondom őszintén, hogy annyira nem érdekelt volna, hogyha ez nem mindenhonnan áradt volna felém. Nekem apukám is, anyukám is zongorista volt.
5: Aha.
6: Tehát ott ez megkerülhetetlen kérdés volt. És aztán, amikor a szüleim elváltak 8 éves koromban, hát akkor már másodikos voltam iskolában, és addigra már beirattak zeneiskolában is. Akkor pedig a nagypapámék, nagymamám nagypapámékhoz úgymond hazaköltöztünk, és hát ott is mindenki zenész volt. Anyukámnak volt még két testvére, szintén zenész, a nagypapám is cigányzenész volt. Tehát fel sem merülhetett volna, hogy én ne tanuljak zenét. De a maga természetességében éppen ezért talán elfedett nagyon sok mindent, ami esetleg bennem lett volna aztán általános iskolás koromban.
5: Abban az időben azért a fiatal lányok másként voltak ezzel a kérdéssel, tehát nem mindenkit engedtek mondjuk főiskolára, a lányokra nem is volt annyira jellemző, hogy esetleg zenét tanulnak.
6: Pontosan, nagyon jól látod. Tehát, hogy akkor, amikor én jártam konziba, ugye eleve egy konzi volt, tehát volt a Bartók, kész. Oda bekerültél, az egy kicsit csapda is volt, mert onnan már egy másik pályára átkerülni akkor lehetetlen volt. Uh-huh. Tehát, hogy én is tudom, hogy nagyon sokat vaciláltam 8. koromban, mert jó tanuló voltam, és én éreztem, hogy jobb lenne egy gimnáziumba elmenni, és felvételiztem is, tehát akkor több helyet kellett beírni. Viszont akkor le kellett volna mondanom arról, ahol én egyébként már ott voltam, mert engem a konziba 11 éves koromba felvettek. Tehát ilyen korengedménnyel. Én akkor 4 évet zongoráztam, 4,5 évet zongoráztam, és akkor a tanárnőm úgy döntött, hogy elmegyünk a felvételire, mert ő egy hosszabb szerződést kapott külföldre. És nem akarta, hogy egy vagy két évre átkerüljek egy másik tanárhoz, nekem sem lett volna jó, hanem azt mondta, hogy akkor ezt a váltást most így oldjuk meg. Hmm. És én akkor már a konziban benn voltam, és ott már egy ilyen, nem előkészítő volt igazából, hanem ilyen elsős-másodikos voltam. Tehát előbb is felvételiztem, de természetesen nem három évvel, tehát ott valamiféle továbbképzőkkel megoldották ezt. De hát az is meghatározó volt, hogy kicsiként kerültem be a nagyok közé. Uh-huh. Tehát
5: de akkor ez viszont a tehetségedet is mutatja, hiszen azért nagyon
6: hát
5: kevesen
6: egyértelműen.
5: Kerültek, igen, nagyon kevesen kerültek be akkoriban a Bartók konziba.
6: Igen,
5: nagyon nehéz volt a felvételi.
6: Nehéz volt a felvételi, és első körben ők is azt mondták, hogy annyira sok időm van még, hogy inkább azt várjuk ki. De azután aztán mégiscsak másképp döntöttek, és tulajdonképpen ezzel csak az volt a probléma, hogy szerintem aztán egyre többen jöttek így korengedménnyel. Egy 2-3 éven belül ez a helyzet megváltozott, mert azokat 2-3 év múlva azokat, akik nem voltak 14 évesek, azokat már a Zeneakadémiának a különleges tehetségek tagozatára irányították. Uh-huh. Tehát igen. Ha egy 2-3 évvel idősebb vagyok, akkor oda kerültem volna. Így se volt rossz egyébként, tehát én nagyon szerettem konziba járni. Tanárom egyébként Kertész Lajos volt. Ugyanakkor nagyon nagy volt a különbség a zeneiskola és a konzervatóriumi elvárások uh-huh. között. Tehát egész addig ilyen lehetett ilyen örömből zongorázni, meg nem gyakorolni. Tehát nem voltam addig egy olyan típus, aki nagyon sokat gyakorolt. Nem is igazából lett volna szükség akkor még sokkal nagyobb gyakorlásra, de úgy magától jöttek a dolgok. Na most a konziban meg már nem. Uh-huh.
5: De ott viszont mindenki egy irányba megy. Tehát ott igen. mindenki körülötted zenél, akkor az nyilván téged is inspirál.
6: Abszolút, abszolút. Olyannyira inspirált, hogy 2-3 év alatt megtanultam olyan szorgalmas lenni, hogy 3-4-5 órákat is gyakoroltam. Viszont egyetlen egy problémám volt, hogy a darab választások, hogy nem játszhattam soha azt, amit szerettem volna. Hmm. Nem voltak ugyan nagyon konkrét álmaim, de ha most így visszagondolok, most tanárként erre visszagondolok, nekem tanárként borzasztó fontos az, hogy együtt döntsük el, hogy egy gyerek, ha akár elsős, másodikos is, adok választási lehetőséget, még akkor is, ha tudom, hogy a másik darab kicsit könnyebb lenne neki, vagy jobban neki való, de ha látok egy lelkesedést, akkor az felülír mindent. Na most ez abban az időben, tehát megkaptam a darabot a tanáromtól, tehát föl sem, mert ezért mondom, alapvetés igen. volt, ott föl igen. sem tűnt. Igen. Tehát akkor azt gondoltam, hogy mert a konzi ilyen nem. Nem ilyennek kellett volna, hogy legyen, de a konzi régen teljesen más volt.
5: Igen.
6: A tanárok is teljesen más dolgokat követeltek meg már, amennyire tudom, mert utána ugye sok időre én kikeveredtem a zenéből, és mire aztán újra elkezdtem tanítani, akkor, amikor a gyerekem már nagyobb volt, és én őt egyedül neveltem. Amit akkor láttam az, hogy egy hatalmas váltás zajlott le.
5: Igen. De a növendékek is mások voltak egyébként.
6: Teljesen.
5: Tehát ők is megváltoztak, nem csak a tanárok,
6: igen.
5: nem csak a tanítási stílus,
6: igen.
5: hozzáállás az egész kérdéshez.
6: Igen. Igen, tehát most már sokkal nyitottabb minden szerintem, és sokkal jobb. Nyilván most is vannak ebből problémák. Nekem a úgymond szerintem idézőjelben rossz darab választásokból egy nagyon rossz dolog maradt vissza, hogy tulajdonképpen félig meddig tönkre ment a kezem. Tehát olyan inhüvelygyulladásom volt pont a felvételim évében, addigra alakult ki, amivel alig tudtam elmenni a felvételire.
5: Na tehát ez meghatározta akkor a jövődet?
6: Ez teljesen meghatározta. Teljesen. Tehát, hogy a konzi végére, pont akkor, amikor a legnagyobb teljesítményre lett volna szükségem, akkor a kezem miatt azt a akármilyen nagy teljesítményt nem nyújtottam. Ugyanakkor azt azért elmondanám, hogy nem vettek föl a Zeneakadémiára, viszont megvolt a pontszámom. Tehát azt se lehet mondani, hogy mondjuk nem teljesítettem, amit kellett. Hát ennek millió és egyezer oka volt, amit mondjuk, hogy én azt hiszem, hogy hivatalosan helyhiány volt miatt voltam elutasítva. akkor nagyon sok minden más dolognak is tulajdonítottam ezt, de végül is az életem megmutatta azt, hogy ez sokkal jobb volt így. Tehát nem igazán lett volna jó, hogyha tovább tanulok, tehát akkor már benne voltam egy spirálba, amivel ki kellett kerülni, ki kellett menni a világba, és magamat valahogyan egy kicsit másképp feltölteni.
5: Illetve hát akkor kerültél be a főiskolára.
6: Igen.
5: Pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának és az már a tanárképző
6: egész
5: intézetében.
6: Más volt. Igen. De ami, még egész aha. más volt. Tehát, hogy ott is hasonló módon, tehát az elvárások, azok mindenképpen a konzis elvárásokból adottak, viszont mégis volt már a tanítás miatt is egy csomó más tantárgy, előadások voltak, vizsgaidőszakok voltak.
5: Igen.
6: Itt is nagyon sokat kellett valóban gyakorolni, de itt jobban be tudtam osztani az időmet.
5: Igen, itt a tanításra fekszenek rá alapvetően.
6: Hát
5: még...
6: nem annyira.
5: Aha.
6: Akkor még ez se volt, tehát, hogy gyakorlatilag ugyanúgy folyt a tanítás tovább, és nekem az az érzésem, hogy ha a tanárságról beszélünk, hogy az alapvető probléma egy túlképzettség. Tehát, hogyha annak idején ugye alapfokú tanárokat képeztek, akkor sokkal több kellett volna metodika, didaktika, meg még más valami, amit majd mindjárt szóba hozok, ahhoz, hogy az ember egy kész tanárként tudjon úgy indulni, hogy mondjuk ne legyenek nagy problémái.
5: Én emlékszem, hogy nekünk a Zeneakadémián negyedik évben, tehát utolsó előtti évben alapfokon kellett tanítani, tehát zeneiskolában, ötödik évben pedig konziban, úgyhogy mi a Bartók konziba mentünk, és akkor ott is figyelhettük, ahogy a tanár tanít, illetve mi is tanítottunk egy keveset. De valójában ez tényleg nem volt elegendő ahhoz, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
6: Elégtelen
5: és
6: volt.
5: Tulajdonképpen, amikor kikerül az iskolából az ember, bekerül a tanításnak a kellős közepére, ott szerzi meg azt a tapasztalatot, amire szüksége van az élete folyamán.
6: Teljesen egyetértek. Sőt, ezt csak überelni tudom azzal, hogy én magam nagyon jó eredménnyel végeztem el a főiskolát, tehát ilyen dicséretes diplomát kaptam, ugyanakkor ez ebben magában foglalja, hogy metodika, didaktika, tehát mindenből megtanultam mindent, és mindent tudtam, és mindent magamba szívtam, amit lehetett, ugye tudásilag az agyammal. Nálunk is volt ez, tehát gyakorlati tanításra, ami a mostani Margit körút, akkor Mártirok útjai zeneiskolában jártunk, és az én időmben bizony én az a generáció voltam, aki Tőke Mariannak a didaktikája és metodikája alapján tanultam, tehát ő foglalkozott velünk, mint leendő tanárokkal, ami egy hatalmas nagy dolog
5: így
6: volt.
5: Van,
6: tehát az
5: van.
6: Ő neve a mai napig egy fogalom.
5: Legenda.
6: Tehát valóban azt elmondhatom, hogyha bárhol az kiderül, mondjuk néhány iskolában megfordultam már, mint tanár életemben, ha a Tőke Marian neve fölmerül azzal kapcsolatban, mondjuk, hogy én tanár vagyok, annál nagyobb pozitívum nem hangozhat el. Tehát valóban kiváló tanár volt, és mind a didaktikai, mind a metodikai leírásai, a személyes tanácsai, amiket nekünk adott, azok a mai napig is elkísérnek. Ugyanakkor úgy érzem, hogy az, amit a gyakorlati tanítás címén csináltunk, volt, mert nem mondom, tehát azt hiszem, hogy 2 éven keresztül is jártunk oda, úgymond hospitálni, jegyzetelgettünk az órákon, és hallgattuk egyébként. Én a gyakorlati tanítást azt Besterikánál végeztem, ő meg a másik óriási név.
5: Így
6: tehát
5: van.
6: Csodálatos tanár volt. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy mivel ők fantasztikus tanárok voltak, ők úgy megválogatták a növendékeiket, hogy abból egy olyan kezdő, aki utána elkerült mondjuk egy bármilyen alapfokú iskolába, abból most így érdésmond kimondom, abból, amit ott láttam, én abból hasznosítani semmit nem tudtam. Vagy minimális százalékot néhány tehetséges gyereknél.
5: Igen, mert a való élet nem erről szól.
6: Abszolút nem. A másik pedig az, hogy azt is hihetetlen hiányosságnak éreztem az én tudásomban és képzettségemben, hogy hogy gyerekkel, növendékkel közvetlenül nem igen kapcsolódtam. Tehát nem tudnám megmondani neked, hogy hány alkalom volt, hogy az órán én ott valamibe belevonódtam, de akkor is ott volt egy tanár, aki azt az órát elirányította nagyszerűen egyébként. De semmiféle olyan feladatot nem kaptam, hogy na most akkor ez föl volt adva, most ehhez te szólsz hozzá, és te adod föl tovább, és te csinálod ezt meg azt, ilyen nem volt. Gyakorlatilag nem volt, és a mai napig emlékszem, amikor mentem a diplomatanításomra, hogy oda szabályos ilyen gyomorgörcsel mentem, annyira féltem attól a megmérettetéstől, hogy lényegében, ha nem is életemben először, de lehet, hogy harmadszor fogok valakinek egy zongoraórát tartani, mégpedig plénum előtt. És egy olyan plénum előtt, ahol én már elméletből, meg mindenből, meg akár zongorázból is levizsgáztam már kiválóan, és most én itt meg fogok szégyenülni. Tehát ez egy negatív élményem, ami évekig elkísért, és abban is egy kicsit szerepet játszott, hogy amikor időnként kerestem volna állást, azért úgy mindig nagyon hamar belenyugodtam, hogyha nem találtam. Tehát igazából ezt a 2 évet tanítottam, és akkor utána, mivel az életem is másképp alakult, a legközelebbi ilyen, hogy én elmentem tanítani, azt hiszem az 15 év múlva volt. Tehát egy ilyen 15 év ebből kiesett.
5: Viszont a tanítás után ebben az időszakban elkezdtél zongorázni intenzívebben.
6: Igen, igen, egy más műfajban elkezdtem zongorázni, ami nekem rettenetesen jót tett. Az a szabadság, amit megtapasztaltam, az, hogy olyan dolgokat játszhattam, amiket addig nem, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor én onnantól csak az örök zöldeket játszottam, mert bizony komoly zenét is elkezdtem játszani, és nagyon jót tett a technikámnak, borzasztó jót tett a hangszerhez való hozzáállásomnak, hogy nem kellett elvárásoknak megfelelnem. Tehát a konzis időszakomat azt végig annak éltem meg, hogy én zongoráznék valahogy, de avval sok probléma van, mert máshogy kéne. És hogyha az emberhez így áll hozzá, tehát hogyha nincs meg önmagában az a önmegvalósító biztonsága, amivel ő úgy érzi, hogy ez így jó. Na most a konzis képzés annak idején ebből semmit nem támogatott. Tehát az, ami jött volna föl, hogy ezt így kell zeneileg, úgy kell zeneileg, nem gondolom én, hogy én jobban tudtam, mint a tanár, tehát erről nincsen szó, csak azért van annak is egy határa, hogy a stílusbeli dolgok után azért végül is minden, még a profi zongoristák és a legnagyobb művészek is mindegyik minden darabot szinte teljesen másképp játszik. Azon belül, hogy esetleg egy profi szinten. És azért akkor voltak olyan elvárások, amiket csak úgy lehetett. Tehát akkor ez egy ilyen, akár csak a... Tehát, hogy nem véletlen, hogy az a politikai rendszer is akkor mindenfélét tiltott, tehát mindenféle zenei áramlatokat, művészeti áramlatokat, tehát hogy beszűkítette az embernek a információit, és ezáltal a képességeit, készségeit is. Tehát a zongorázásomat így éltem meg, és akkor utána ez egy felszabadulás volt.
5: Nem késő már 20 évesen belekezdeni egy picit a bárzongorázásba, vagy a
6: táncenezongorázásba? Én is ezt hittem. Azt gondolom, hogy késő. Akkor nem késő, ha úgy, mint valaki én egész életében ezt hallgatta.
5: Aha.
6: Tehát én otthon annyit hallgattam anyukámat, neki anyukám és a húga is zongorista volt, tehát hogy nem volt olyan örökzöld, nem volt olyan szám, amit én ne ismertem volna. És a stílusbeli dolgok is a fülembe voltak, ezért nem okozott nehézséget.
5: Aha.
6: De egyébként, ha valakinek nincs meg ez a támogatás, vagy ez nem is támogatás volt, mert nem csináltak ők semmit, csak magukat adták.
5: Hát ez a családi háttér, tehát hogy te ezzel rendelkeztél.
6: Igen, igen. Azt gondolom, hogy egyébként pedig tényleg késő. Egyébként késő, de ez a másfajta zongorázás azért bennem volt, csak nekem ez akkor nem volt megengedve.
5: Tehát nyilván, hogyha ezt korábban kezded mondjuk konzis éveid alatt, akkor azt nyilván nem nézték volna jó szemmel, mert azért erről hallottunk már történeteket, hogy esetleg a Bartók konziban mondjuk felcsendült egy-két könnyedebb műfaj, és hát esetleg jöttek a tanárok, hát vagy az igazgató,
6: nem, nem akkor... esetleg, elmondom, hogy zajlott. Szünet volt, kicsengettek, aki tudott, kiment, aki akart, bennmaradt, de abban a pillanatban valaki odaült a zongorához. Ez többnyire nem én voltam, mert én akkor semmiféle ilyen stílus. Nekem otthon ezt akkor meg se engedték volna egyébként. De azonnal fölcsendült mondjuk, akkor volt például nagyon nagy szám, mondjuk egy LGT angyal arcú lány. Aha. Tudom, ez akkor volt, mikor én konzis voltam, tehát nagyon nagy LGT őrület volt, én is imádtam, és olyan akkord menet volt benne, hogy én azt úgy szerettem volna megtalálni a zongorán, de valahogy mindig annyi mindent kellett gyakorolni, és amikor az ember gyakorol, az egy teljesen más dolog, mint hogyha valamit eljátszik, amit ő ismer. Tehát, hogy végül is kialakult az, hogy én most már tudok gyakorolni, és ha kell, de viszont azt is meg tudom csinálni, hogy örömből zongorázok, és igazából ezt a konziba nekem nem sikerült megközelítenem ezt az állapotot, tehát nekem utána kellett hozzá az, hogy más dolgokat zongorázok. Egyébként lehet, hogyha én bátrabb vagyok, és elkezdem játszani az én zenéimet, ami nekem tetszik, csak én nagyon meg akartam felelni.
5: És ha szünetben ilyet játszottál volna, akkor mit szóltak volna?
6: Hát ennek mindig az volt a vége, hogy azonnal bejött egy tanár, és abba kellett hagyni. Tehát nem lehetett a konziba ilyesmit zongorázni. Tehát ezért volt az, hogy ahogy kimentek a teremből, abban a pillanatban odapattant valakit, és szinte soha nem komoly zene szólt. Éppen azért, mert abból éppen volt elég. Tilos volt. Tehát ez most szinte hihetetlen. Igen. Tilos volt. Ugyanúgy tilos volt, mint hogy ha a szemünket véletlenül kifestettük, akkor kiküldtek és lemosatták. Uh-huh. Ez is tilos volt, meg LGT-t zongorázni is tilos volt.
5: Pedig hát ugyanolyan zene, tehát azért hozzátartozik ez is, sőt, akár tanulhat is az ember belőle, hiszen az a fajta szabadság...
6: Maximálisan.
5: Ugye? Tehát ami a más műfajokból esetleg átültethető lenne mondjuk a klasszikus zenével.
6: Egyáltalán nem, az ember, ha egy ilyet leül játszani, nem is az a testtartása. Tehát teljesen más hozzáállással kezd bele, nem azt gondolja, hogy gyakorol, hanem mondjuk egy ilyen angyalarculán kikeresgeti azokat az akkordokat, amik egy idő után életre kelnek egyszerűen. Uh-huh. Tehát, de ez egy ilyen belső szabadságból adódik, tehát ehhez tökéletesen félre kell tenni a kottát. Tehát én azért sokáig voltam ezzel zavarban, és akkor egy idő után azt gondoltam, hogy ennek az a megoldása, hogy most egy ideig kottából nem zongorázok, és ez így lett. Uh-huh. Ennek aztán lett egy olyan eredménye, hogy én az örökzöldeket sem kottából zongoráztam, illetve hát én tudtam őket, meg az akkordokat is, amivel kísértem. De bizony eljutottam odáig is, hogy akkor az úgynevezett vendéglátózás, nem tudok rá szebb szót, azért az úgy működött sokszor, hogy mondjuk 4-kor oda mentél, és 10-ig zongoráztál ilyen 10 perces szünetekkel, tehát ilyen 5-6 órákat kellett zongorázni naponta. Az nem semmi volt.
5: Hát ez fizikailag is megterhelő.
6: Fizikailag is megterhelő volt, és milyen érdekes, hogy soha többet nem volt problémám a kezemmel.
5: Nyilván egészen más műfaj, sokkal felszabadultabb, és nincs meg az a fajta kötöttsége. Tehát gondolom, akkor ez is mind hozzájárult, hogy...
6: Nincs meg minden hangnál az elvárás ahhoz, hogy az hogy kell. És ettől egyszer csak feléled benned valaki, aki egy teljesen más egyéniség. És mondjuk képes megérezni mondjuk egy számnak a karakterét, vagy görsvint, vagy akármit. Tehát most az angyalarcú lány azért jutott eszembe, mert fantasztikus akkord menet van benne, ami szerintem világszínvonalú azóta is, tehát nem mondom, hogy világsláger, mert nem slágerzene, de szerintem örökérvényű az akkordok. És visszatérve arra, hogy annyit zongoráztam, így több évet vendéglátóban, persze nem rengeteget, de ahhoz annyit zongoráztam, hogy teljesen kotta nélkül játszottam ilyen 5-6 órákon keresztül. Uh-huh. És ez nagyon nagy könnyedséget adott, mert azért, mikor az ember számokat játszik, és tudom, hogy ameddig kellett a kotta, addig állandó kotta keresés volt, kotta cipelés volt, kotta írás volt, azért ezek is évekig eltartottak kis szünetekkel. De utána az a fajta szabadság a zenében, az viszont valami teljesen mást adott. De megmondom őszintén, hogy akkor is még mindig rettenetesen örültem neki, hogy én ugyanúgy tudok Bachot is és Beethovent játszani, tehát azt ez nem überelte, csak mellé rakott egy olyat, amit hogyha nem próbálok meg, akkor egy nagyon fontos, nekem egy nagyon fontos részem nem vált volna ismerté magam előtt sem. Tehát valójában ott ismertem meg önmagamnak a zenei belső igényeit, lehetőségeit. Sokkal inkább, mint abból, amikor föladták nekem a darabot, és lehet, hogy profi szinten megtanították.
5: És gondolom a színpadi rutin is hozzájárult nagy mértékben ahhoz, hogy ki tudtál bontakozni, hiszen ami konzis az ember, vagy akár főiskolás, akkor nem feltétlenül van meg az a lehetősége, hogy rendszeresen játszon színpadon, vagy közönségnek maradjunk ennyiben.
6: Igen, nem beszélve arról, hogy azért ezek a zenék, hogyha szabadon játszol, az mindenképpen egy abból is más, hogy nem kell félned attól, hogy mondjuk itt ezt elfelejted. Tehát azért valljuk be, mondjuk eljátszol egy patetik szonátát több mint fél óra, és akkor mondjuk még csak egy darabot játszottál, ha művészként fellépsz. Olyan mennyiségű zenét kell tudni, hogy egy művésznek, hogy komolyan ott lehet a félsz, hogy most valamit elrontok, és akár nem tudok, tehát a legnagyobb művészekkel is előfordult már.
5: Így van.
6: Valljuk be őszintén, tehát hogy még a profizmus csúcsán is előfordulhat ilyen, mert emberek vagyunk. De hogyha az ember ezt a lezserebb hozzáállást megtanulja, ami nem lezser hozzáállás, hanem csak az, hogy bizonyos dolgokat le lehet játszani másképp is, akkor azokon a dolgokon is túllendül esetleg. Aztán a másik, hogy rettentő jót tett ez annak, hogy aztán később nagyon-nagyon sokat voltam kísérő. Tehát a kíséretben levő dolgokat, ahol nagyon sokszor nem tudnak kottát se adni, akár a zeneiskolában, tehát ebbe is elég sokszor belekeveredtem, hogyha kottát kértem volna, nem lett volna.
5: Tehát ez a korrepetítori munkának
6: igen, a lényege. Igen, ott is nagyon sokat számított az, hogy nem kellett feltétlenül a kottához ragaszkodnom. Tehát olyan dolgokat is le tudtam kísérni, ami éppenséggel nem volt, vagy nem volt úgy leírva, hogy kellett volna. Tehát én azt gondolom, hogy azért a zenetanulásnak mindenképp az lenne magas szinten a célja, hogy a kottát megtanulni először, de utána valahol egy picit bele kéne azt is tenni, amikor a kottától elszakadva a zene.
5: Mai vendégem Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó volt, aki mesélt nekünk a szakmai életéről, kezdeti tanári tapasztalatairól, és a következő adásunkban pedig mesél nekünk a spiritualitásról és a zene és az asztrológia kapcsolatáról is. Tartsanak velünk jövő hétfőn is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
0: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Mi kell?
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádió Di. Romákról, Rádió Di. Nem csak romáknak. Rólunk, neked. Rádió Di. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 centi a Duna vízszintje. Hétfőre 7 centis emelkedés várható Paksnál, míg keddre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égi testek. Sűríti a járatokat a Budapesti Közlekedési Központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalogokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10-e és 16-a között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Di.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Di kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 11-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Rácz Bordás Laura zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, tanári tapasztalatairól és a spiritualitásról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Mi a helyzet az improvizációval? Tehát akár a jazzben, hiszen ez ott nagyon-nagyon jelentős szerepet játszik, és természetesen a tánczenében is, tehát a bárzongorázásnál is azért ez szintén jelen van. A klasszikus zenénél viszont ez teljes mértékben kiszorult manapság. Ez még Bach idejében azért ez nagyon intenzíven benne volt a klasszikus zenében az improvizáció.
6: Igen, igen. És sajnálatra méltó, hogy ez kiment. Ugyanakkor a komoly zenei oldallal kezdeném, hogy most a Szabolcsi Bence Zeneiskolában tanítok, ahol van egy nagyon jó kezdeményezés, ami nem is feltétlen az iskolától, hanem van egy nagyszerű kolléganőm, aki valamiféle olyan szakot végzett valahol így pluszban el, sokkal a diplomája után, ami konkrét improvizáció. Tehát ott nálunk az iskolában mondjuk negyedik után, aki például szolfés helyett lehet menni, improvizációt tanulni nála.
5: Nagyszerű. Hát ha jól tudom, Pécsen van egy ilyen képzés, például a Király Csaba indított régebben ilyenet,
6: nyilván ez
5: egyébként orgonista, de...
6: A kolléganőm, valószínűleg őt dr. Hunyadi Zsuzsannának hívják, és ő kottát is írt, kottát is adott ki ebben a témában, és most megkaptam tőle a kottákat, és most szent elhatározásom, hogy az zongora óráimat ezzel fogom változatosabbá tenni. Ez a kotta egyébként egészen kicsiknek is való, és egészen pici kis gyakorlatok is vannak benne, ami akár a teljesen kezdők oktatásába is belekerülhet.
5: Sokkal élményszerűbb lehet így egyébként a zongora oktatás.
6: Mindenképpen.
5: Hiszen nincs meg az a fajta kötöttség, az a bezártság, amit a kotta jelent.
6: Igen, a kezdő gyerekeknek mindenképpen erre lenne szükségük, ezt én is látom. Ugyanakkor mégiscsak azt mondom, hogy bele kellene ezt tenni, de így a fölülről irányított alapfokú zenetanításba az idő nagy része arra kell, hogy a kottát megtanuljuk,
5: igen,
6: a két kezünket megtanuljuk használni, a függetlenítéseket megtanuljuk, tehát, hogy annyi feladat van, amiben könnyen elveszik ez a dolog. Tehát nem egyszerű.
5: Visszatértél később a tanításhoz egy néhány év kihagyás után, és akkor, ha jól tudom, a Rajkóban kezdtél, ahol egyébként igen, találkoztunk is.
6: Igen, igen, igen, és te az én tulajdonképpen az én közvetlen zenei felettesem, irányítom voltál, és nagyon szép évek voltak azok. Megmondom őszintén, amikor a Rajkóba kerültem, akkor még nagyon kevés tanítási gyakorlatom volt. Tehát ott történt egy olyan, hogy 2008-ban megnyílt Szőrligeten egy tagozat, ahova én kerültem letanítani, és ott tényleg mély vízbe belettem dobva. Hát magam által is, mert én vállaltam el. Tudnilik, ott 24 teljesen kezdő gyerek volt, amikor én oda mentem, tehát ez akkor indult. Na most 24 gyereket tanítani, úgyhogy semmit nem tud. Ők közöttük olyan is volt, aki akkor lett iskolás. Tehát azokat is fölvették ott, hogy legyen több. Nyilván, hogy elindul. Azt az iskolát ott majdnem bezárták, és mindenképpen ott Szőrligeten kellett valamit az iskolába kitalálni, hogy az emberek beírassák oda a gyerekeiket. És akkor a tánctagozat és a zenetagozat a zongorával lementünk oda tanítani.
5: És akkor tulajdonképpen ez volt a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumnak, illetve az alapfokú oktatásnak a kihelyezett tagozata.
6: A kihelyezett tagozata Szőrligeten pontosan, igen. És akkor tényleg 24 gyereket kezdtem el tanítani. Kegyetlen nehéz volt. Kegyetlen. Igazából, hogy mi a tanítás, én azt akkor tanultam meg azokkal a gyerekekkel. Tehát akkor ott ugye hetente ötször mentem, és minden nap tanítottam legalább 5 órát, és mindenkinek ugyanazon a szinten, tehát ebben semmiféle könnyebbség nem volt. Kegyetlen 1-2 év volt, és nagyon emlékszem rá, van egy ilyen emlékem, amikor lejöttél a vizsgára, és tél volt, és tükörjégen jöttél, de akkor is lejöttél, hogy meghallgassd a növendékeket, meg hogy jelen legyél az iskola, igen, részéről. Emlékszel erre?
5: Igen.
6: Ez az időszak volt. Arra nem emlékszem, hogy ez a kezdő osztályon volt, vagy ők a kezdők voltak, de hogy ők már tanultak 1-2 évet, mire te jöttél, vagy a
5: már
6: lege...
5: tanultak.
6: A lege, talán nem a legelején jöttél, talán az jobb is. Tehát ott aztán mindent megtanultam arról, hogy hogyan legyek túl azokon a anomáliákon, ami tulajdonképpen csak a kezdőkkel van, mert aztán azt az ember elhagyja, és megszokja a gyerek is őt, meg ő is a gyereket, meg a gyerek is egyre nagyobb és okosabb lesz, de ott ilyen egészen pici elsősök is voltak. Uh-huh. Ugye, akik még igazából előkészítősök sem, írni, olvasni sem tudtak. És ilyen gyerekeket addig mondanom sem kell, hogy a főiskolai képzés az abszolút azokra a gyerekekre szólt, akik mondjuk elsősök. Tehát az, hogy egy előkészítőben mit kell tanítani, fogalmam nem volt róla, hogyha az elsős anyag elé megyünk, akkor mit csinálunk. Tehát erre még csak, hogy úgy mondjam, csúnyán ki sem voltam képezve.
5: Uh-huh. Én emlékszem, amikor végeztem a Zeneakadémián és elkezdtem tanítani a Rajkóban, tényleg én is akkor szereztem meg tulajdonképpen a tapasztalatokat a tanítással kapcsolatban, és olyan dolgok világosodtak akkor meg számomra, hogy például ami egészen természetes volt, hogy mondjuk egy hangpárt hogyan kell megformálni, tehát két hangot. Hiszen ebben nőttem föl, ez már tulajdonképpen a lényemmé vált, de ezt át kellett adni, ezt a tudást egy kisgyereknek, egy teljesen kezdőnek.
6: Igen.
5: És az nagyon-nagyon nehéz feladat. Legalábbis eleinte nyilván, igen, amikor még, igen, az emberek nincs tapasztalata.
6: Igen.
5: De viszont ebből én nagyon sokat tanultam, én mindig, igen, azt éreztem.
6: Én is abból tanultam a legtöbbet egyébként, ami akkor a legszörnyebb volt, hogy ennyire sok gyerek, és mind egy alacsony, uh-huh, szinten, mert annyiszor kellett ugyanazokat a dolgokat elővennem, és elmondani, és elmagyarázni türelem, hogyha még az alatt se szereztem volna rutint, hát akkor az nagy baj lett volna nekem.
5: Igen.
6: Tehát az lehetetlen volt. Tehát az ott egy olyan műhely munka volt, és egy olyan fajta tevékenység, amiben az ember teljesen átalakult, és tényleg ott kialakult egy ilyen valamilyen határozott tanári hozzáállásom arról, hogy mondjuk a következő évben akkor belük hogy kezdem. Tehát akkor már tudtam, hogy honnan kell elmozdulni, hová, hogyha egy kicsit ügyesebben akarok velük, bár igazi gond nem volt, tehát ők már fél évkor is zongoráztak a fél évi vizsgán, némelyikük még két kézzel is, évvégi vizsgán is elég szépen teljesítettek, de hát ez akkor még nagyon nagy nehézségek árán sikerült. Aztán minden évben egy kicsit könnyebb lett, és azért lettek nagyobb gyerekek. Tehát valljuk meg őszintén, ha csak kezdőket kéne tanítani, azért bár én bármilyen iskolába kerültem, azért mindig belekeveredtem abba, hogy minden évben volt 3-4 kezdőm.
5: De ez jó is egyébként.
6: Igen.
5: Sőt, én valahogy közel 20 év tapasztalat után én azért már úgy vagyok vele, hogy én örülök, hogyha teljesen kezdők jönnek.
6: Igen, annak is megvan az elője.
5: Abszolút. Igen, tehát hogyha, hiszen velem kezd a diák, akkor én
6: pontosan
5: tudom kialakítani az elejétől kezdve az én elvárásaimat, az én
6: ez is
5: szempontjaimat.
6: Abszolút.
5: Tehát én nagyon szeretem ezt a részét. De hát nyilván ez tapasztalat.
6: Igen.
5: Míg az ember ezt megszerzi, ezt a fajta tudást.
6: Igen, nyilván. Úgyhogy ebbe teljesen egyetértünk.
5: Mm-hmm. Egy picit beszélgessünk most egy egészen újfajta aspektusáról, nézőpontjáról a zenének, ami eddig valahogy nem merült fel az interjú kapcsán, hiszen eddig olyan zenészekkel, olyan tanárokkal beszélgettem, akik nem voltak feltétlenül spirituális beállítottságúak. Nálad viszont egy igazi különlegesség, hogy te nagyon közel állsz az asztrológiához, illetve az önismereti tréningekhez. Milyen kapcsolata van szerinted a zenének az asztrológiához, és akkor utána majd a tanításra is egy picit rátérünk.
6: Óriási téma ez, amiről, igen, most így inkább, mivel ugye itt a téma egy kicsit más, nagyon nem fogunk tudni belemélyülni. Tehát néhány mondatban próbálnám vázolni, hogy mi az összefüggés. Elsősorban az asztrológiát egy picit kitágítanám, hogy inkább kozmikus erők.
5: Aha.
6: Tehát, hogy ha asztrológiáról beszélünk, akkor mindenkinek az ugrik be, amiket a újságokban esetleg olvas, vagy az interneten olvas a kosokról és a bikákról, és az abszolút nem fedi le azokat a magasrendű kozmikus erőket, amiket az égen láthatunk.
5: Tehát ez a horoszkóp,
6: vagy nem
5: beszél,
6: láthatunk.
5: Ez a heti horoszkóp.
6: Hát tehát pontosan, ez igen, valahol... tehát ez felejtsük is el. Tehát, uh-huh, hogy, uh-huh, hogy lényegében, amikor spiritualitásról beszélünk, akkor az asztrológiának nem erről a válfajáról beszélünk, mert az, amikor valakinek mondjuk jóslatokat adnak, az egy abszolút egy ilyen materiálisan megfogalmazott olyan dolog, hogy veled ez meg az fog történni. Elsősorban egy embernek már csak azért sem adunk jóslatot, mert azzal, hogyha megfogalmazzuk neki, hogy mi fog vele történni, abban a pillanatban már meg is írtuk a jövőjét. mi magunk írtuk meg neki. Tehát aki ezt teszi, elsősorban, most egy csúnya szót mondok, fekete mágiát gyakorol. Uh-huh. Tehát ezt a középkorban úgy hívták, hogy fekete mágia, és ez valóban az. Tehát az égi erők kapcsán mindig csak az kerülhetne szóba, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát az lenne a legfontosabb, hogy ha én megtudom, hogy hol áll a napom a születési képletemben, akkor azáltal hol tudok ragyogni, hol tudok cselekedni, hol tudok emelni az életemen. Tehát csupa pozitívum minden bolygó, annak ellenére, hogy ugye a Szaturnuszról, a Marsról azt mondják eleve, hogy ez egy rossz bolygó, és kártékony planétának nevezik. Uh-huh. Ezek ilyen az asztrológiában megmaradt középkori babonaszerű megfogalmazások, amik ma már kerülendőek, hogyha valaki magas szinten akar asztrológiával foglalkozni. Ezért én megtanultam valóban az asztrológiát a buddhista főiskola égisze alatt, tanultam meg egy 5 éves tanulási folyamat keretében. Viszont ezután már asztrozófiával kezdtem foglalkozni, nem sokkal, ami az asztrológiának a úgynevezett bölcseleti része. Tehát lehet úgy mondani, hogy asztrofilozófia a csillagoknak a tudása, ami túllép a zodiákuson, mert a 12 zodiákus jegy, amit mindannyian ismerünk, az összesen 2500 évvel ezelőtt nem az égre került föl, hanem kiszámoltan ott van a képletben, de az égen nincs nyoma a zodiákusnak. Tehát mondjuk úgy, hogy az ember találta ki. Egyébként nagyon jó, hogy fölkerült volna az égre, mert a csillagképek mögötte vannak, tehát a nevüket az ős eredeti csillagképekről kapták. És ezek magasabb rendű üzeneteket közvetítenek, mint maga a zodiákus. Az önismerettel pedig úgy függ össze, mivel említetted, hogy az égképe a születésünk időpillanatában, az a horoszkóp, illetve hogyha a csillagképeket is belerajzoljuk, akkor asztroszkópnak nevezzük, az ég teljes képe. Az összes bolygóállásunk minden üzen valamit. Tehát mindegyik egy tanítást hordoz számunkra, némelyik kicsit konkrétabb, némelyik kicsit elvontabb, de nagyon jól használható arra, hogy megismerjük önmagunkat. Tehát leginkább az önismeret, vagy a beavatódás és a tudás eszköze. Tehát semmiképp sem a jóslásra kell használni. Ugyanakkor foglalkozom emberekkel egyénileg úgynevezett sorselemzéseket szoktam csinálni, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy az ő képletében pontosan az ő számára mit üzen.
5: És másként éli az ember az életét, hogyha esetleg tisztában van azzal, hogy mondjuk amikor született, akkor milyen bolygóállások voltak, és ezek hogyan hatnak ki az életére?
6: Teljesen másképp éli. Uh-huh. Amennyiben ebbe belemélyül, és utána azoknak a bolygóknak az energiája szerint éli az életét. Azoknak a bolygóknak a magas energiáira törekedve. Tehát egy nagyon magas fokú személyiség fejlődés tapasztalható meg. Én inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a tudatszint emelkedik ezáltal. Most konkrétan tudatszintekben nem akarok belemenni, de ez a történet arról szól, hogy én kinek születtem meg, és végül kivé válhatok.
5: Ez tulajdonképpen el van rendelve már a születésünk pillanatában, hogy akkor nekünk valójában mi a sorsunk, mi az optimális sorsunk,
6: sok
5: és
6: minden,
5: azt kellene élnünk.
6: Igen, sok minden, mondjuk úgy, hogy sok minden el van rendelve, de semmiképpen sem konkrét cselekvések és történések szintjén. Nyilván, hogy az a fajta karma is létezik, úgymond, amikor például én valakivel most rossz kapcsolatban vagyok, akkor annak valóban lehet az az oka, hogy valamikor ő csak most azt hozza nekem vissza, amilyen én voltam vele. Tehát ez a karmikus jelenségeknek ez az alap megnyilvánulása. Nyilván ez is ott van. Azt gondolom, és az a tapasztalatom a rengeteg képlet alapján meg, amit emberekkel foglalkoztam, hogy ezek a karmikus kötések egy nagyon magas szintig meghaladhatóak az életem belül, és akkor utána jön egy nagyon nagy fejlődés. Jöhet. Tehát ha valaki ezen az úton tovább halad. Uh-huh. De attól, hogy mondjuk önmagában csak megismeri a képletét és belenéz, attól semmiképp sem. Tehát az utána az azt jelenti, hogy az szerint élőzés, nem az, hogy a bolygók neki mit mondanak, vagy mit parancsolnak, vagy mit sugároznak felé, hanem hogy megismeri saját azon részeit, és el tudja különíteni, amit az egyes bolygók jelölnek.
5: Te magad mit tanultál ebből a tudásból, amit megszereztél ott a buddhista főiskolán? Hogyan kerültél kapcsolatba végül is az asztrológiával?
6: Hát először az első kérdésre válaszolnék, mert az egy döbbenetes, hogy az életemben a legnagyobb dolgokat, nem annyira azt mondom, hogy az asztrológián keresztül, de a spirituális tudás közvetítette felém. Ebben azért van buddhizmus is, tehát azért én jógáztam évekig, meditálok minden nap, tehát engem a spiritualitás érdekel, és azon belül az asztrológia. De önmagában az asztrológia az mondjuk úgy, hogy feltárja ezeket a dolgokat, de a fejlődéshez ennél több is kell. De az jön belőle, adódik belőle. Viszont az asztrológiának van egy olyan úgymond materiális oldala szinte, akik abból elemezgetnek, számolgatnak, és megmondják, hogy mi fog történni. Na most az nem vezet sehová. Uh-huh. Ahogy az előbb is mondtam. Én úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy egyrészt gyerekkorom óta a spirituális érdeklődésem nagyon erős, csak nagyon sokáig nem volt körülöttem senki, tehát hogy ami már neked is ismeretlen, tehát itt a 90-es évekig ez egy tabu téma volt. Uh-huh. Könyveket nem lehetett olvasni ezekről a tudásokról. Nagyon kevés, nekem nem sikerült olyan emberekkel kapcsolatba kerülnöm. Én nem is tudtam, hogy mi ez, csak éreztem magamba, hogy engem az érdekel, ami a látható dolgok mögött van. Álmaim is voltak, megérzéseim is voltak intuícióim, nem nagyon tudtam vele mit kezdeni. Nem mindig tudtam, hogy én másképp szeretném látni a világot, és más oldaláról is. Meg inkább a létezésemnek az értelmét kerestem. Hát az, hogy valóban miért vagyunk itt, és arra már magamtól is eljutottam, hogy ha ennek az egésznek nem az a célja, hogy mi fejlődjünk, és valamiben fejlettebben hagyjuk itt ezt a világot, akkor értelmetlen. Tehát a materializmus az számomra ezért elfogadhatatlan.
5: Mi lettél volna, ha nem zongoraművész, zongoratanár?
6: Hát ez nagyon jó kérdés.
5: Ezt azért is kérdezem, tulajdonképpen visszautalva még a beszélgetésünk elejére, hiszen ott mondtad, hogy azért a családi háttérből adódóan ez tulajdonképpen meghatározta az életedet, hogy neked valamilyen formában zenésznek kell lenned. Yeah. De azért mégiscsak eljött benned az az időszak az életedben, amikor mással kezdtél el foglalkozni, yeah, új utakat kerestél. Yeah. És talán ez a fajta önismeret, amit te tanítasz, yeah, ez rádöbbentett esetleg a múltadban valamire?
6: Mindenképpen. Tehát én teljesen másképp látom mind azt a múltamat, ami ebben az életemben történt, mind pedig, mint magam, mint lélek. Tehát, hogy te egy ember vagy, de a testeden túl ott van egy lélek, aki lehet, hogy több évszázados lélek már. És most így érkeztél ide, és te most kutatótanár vagy, és zongoraművész. És ez egy szerep. Valljuk be őszintén, ez egy szerep, amit erre az életedre eljátszol. Emögött van valaki, egy egyetemes. És mindannyiunknak időnként előjön az a valaki. Egyébként a meditáció nem szolgál semmi más, mint hogy abba az állapotba hozni magunkat, ahol a felsőbb énünkkel kapcsolatba kerülünk.
5: Ez segít a zenével való kapcsolatban, vagy esetleg a tanításban? Hogyha van egy ilyen spirituális beállítottsága, gondolkodásmódja az embernek?
6: Avval együtt, hogy nagyszerűen lehet enélkül is tanítani, azt gondolom, hogy a legtöbbet ez segítheti. Például azért, mert ez a fajta gondolkodásmód, amiről most beszélgetünk, maga a spiritualitás, vagy az, hogy egy képletbe belenézni, az emberek sorsáról beszélgetni, egy olyan más oldalát mutatja meg az életnek, és olyan másképpen tekint rá az ember, hogyha ezt a nézőpontot választja, amivel például hatalmas türelem. Tehát olyan türelem fejlődik ki általa. Tehát meglátni azt, hogy, hogy a világban nem feltétlenül kívül vannak az okok, hanem tulajdonképpen mindennek az oka én magamban van. De ez nem ilyen önostorozásként egyáltalán, hanem egyszerűen látom a képletemben, hogy ott áll valami, és én azt élem mondjuk sajnos alacsonyabb szinten. Most mondok erre egy példát, hogy az én marsom rajta áll az aszcendensemen. Az aszcendens az a képlet kezdőpontja. Most eleve a mars nem egy igazán nőies bolygó, tehát a határozottság, de a harc is. Mondjuk, hogy a mars alacsony szintjei azok inkább a háborúhoz, marshoz, a konfliktusokhoz közvetőek. Tehát a háborúk mögött mindig mars nyilvánul meg. És hát az egész gyerekkoromat egy ilyen nagyon nagy hangulatingadozásban töltöttem. Tehát, hogy nagyon sokszor voltam ideges, nagyon sokszor voltam ingerült. És amikor eljött az az idő, hogy én már tudtam, hogy most el kell kezdenem konkrétan vagy jógázni, vagy ez nagyjából egy időben volt az asztrológiával, illetve egy ilyen, mondjuk, hogy egy-két éven belül az egyik hozta a másikat. Uh-huh. Akkor maga a meditáció, és az, hogy másképpen tekintettem a saját sorsomra és saját magamra, az a marsnak elhoztam magas szintjét, ami egyébként az aszcendensen azt jelenti, hogy a saját energiáimat rendbe rakom. Tehát a mars az elsődlegesen nem harc, hanem emelő energia. Tehát igazából a saját energiáimat azóta tudom rendezni, amióta például megismertem a képletemnek ezt a részét. Na most ez nagyon hamar ment, tehát hogy ez, hogy az embernek mivel áll együtt az aszcendense, ez pillanatok kérdése alatt kiderül. Az más kérdés, hogy ezt ilyen szinten megérteni, még csak most értem meg. Én magam is, és történt velem egy hatalmas változás. De ennek a nagy része, ez nem külvilágbeli változás. Tehát valóban mindig akaratos voltam nagyon, de most már tudom azt, hogy mi a különbség a között, hogy akarok, vagy pedig, hogy körülnézek, és megnézem, hogy mi van körülöttem, meg tudom azt, hogy mivel van éppen dolgom. Tehát akarni önmagában az sokkal többször vezet csalódáshoz. Tehát ehhez hozzáadódott egy nagyon nagy tudatosság.
5: Tehát az önismereti tréningeknek, amit egyébként tartasz, valójában ez a lényege, hogy megismerje az ember saját magát.
6: Ez az alap.
5: És ezzel fejlődjön, ezzel tudja kezelni a saját vívódásait, belső energiáit.
6: Pontosan, igen. És egy idő után, ha csinálod, akkor magától működő folyamat, tehát ha belemélyedsz ebbe, akkor magától jön a következő lépés. Tehát találkozol a következő emberrel, aki a képletedből mond neked valamit, vagy mondjuk azt mondja, hogy te ne a képletekkel foglalkozzál, hanem hoz egy kártyát, például egy tarókártyát, ahol képileg látod megfogalmazva azt a bolygót.
5: Milyen kapcsolata van a tarókártyának az asztrológiával?
6: Ugyanazokat az analógiákat mutatja, csak tulajdonképpen egy más szinten. De például...
5: Egyszerűbb?
6: Nagyon hasznos olyan szempontból, hogy a képlet egy ilyen kiszámolós dolog, tehát, hogy megmutatom egy embernek, hogy ez a te képleted. Jó, olyan szép, horoszkóp, asztroszkóp színez, de nincs vele mit kezdeni.
5: Viszont azt értelmezni kell még nyilván.
6: Hát igen, tehát ezzel én őt elemzem, de akkor nem részese a dolognak. Uh-huh, nem, uh-huh. Nem válik részesévé. És hogyha kihúz rá egy tarókártyát, és mondjuk van egy problémája, és azzal jött, azon rajta lesz a megoldás, és a képből ezerszer jobban átérzi azt, hogy most az a bolygó mit üzen. Tehát az én szavaim is csak szavak, amit a képletből közvetítek, azt csak el tudom mondani. Tehát segítség lehet minden.
5: Nagyon intenzíven foglalkozol számisztikával is, és egy könyvet is publikáltál ezzel kapcsolatban korábban.
6: Igen, társszerzője voltam ennek a könyvnek. Ez a könyv a számmisztika alapjaira szól. Tehát teljesen őszintén megmondom, hogy én egy másik könyvet szerettem volna megírni, ahol a számokat hozzákötöm az asztrológiában levő képletnek a részeivel. Uh-huh. Mindenképpen próbáltam ezt mindenképpen elérni, de nem lehetett. Tehát az a kiadó, aki ezt akarta, az bizonyos dolgokat kihúzott belőle, tehát alapszintű számmisztika könyv, amiből jól meg lehet érteni a számok jelentését, de egy igazi mély tanítást, amilyet én a horoszkóppal szeretnék összevetni, az nincs benne.
5: Uh-huh. De egyébként akkor megvan az összefüggés az asztrológia, a zodiákusok és természetesen a számmisztika között, hiszen a számmisztika is valójában arra épül, hogy az embernek van egy születési időpontja. Pontosan. És akkor abból kiszámolnak.
6: Igen.
5: Valamit.
6: Igen, igen. Tökéletesen így van, ahogy mondod, sőt, hát konkrétan a számok 1-től 9-ig, sőt, hát lehet mondani, a nullát is beleszámítjuk, az első 10 szám, úgy, ha a nullát is beleszámítjuk, az a 10 bolygó, 7 ős bolygó, és 3 transzcendens bolygó van, tehát a képletben 10 bolygó van, uh-huh. és az nullával együtt a 10 számnak felel meg.
5: És akkor mondjuk egy négyes mondjuk mit jelent?
6: Hát a négyes az egy olyan szám, ami a biztonsággal van kapcsolatban. Uh-huh. Általában úgy szokták jellemezni, hogy biztonságot, stabilitást jelent, akkor, hogyha valakinek van négyese, akkor ahol az van, ott van az ő biztonsága, stabilitása. Egyébként a numerológiában így is nevezik, létezik egy ugyanolyan számképlet, mint a horoszkóp, amiben 9 kockában helyezzük el a számokat, és ott is bizonyos helyekre kerülnek számok, a te születésed számai, és ott is, mint a horoszkópban, a házakban valamit megtestesítenek.
5: Uh-huh. Tehát, és akkor ez mutatja valójában az adott számének a személyiségét.
6: Azt is mutatja, tehát akár egy horoszkóp, akár egy ilyen numerológiai úgynevezett számképlet több dimenziós dolog, több szinten jelent dolgokat. Uh-huh. A horoszkópban is a házaknak ezernyi jelentése van, ezért van az, hogy például elmegy valaki egy asztrológushoz, mond neki valamit, elmegy egy másikhoz, a másik is mást mond neki. Mert egyrészt intuíció is kell hozzá, másrészt pedig egy Szaturnusz egy bizonyos házban nem mindig egyfajta, mindenképp egy feladatot hoz, vagy problémát, de egész problémák sorát sorolhatom föl, ha mondjuk a 7. házban áll. Tehát, hogy 15-20 dolgot föl lehet sorolni, azzal az zodiákussal kombinálva, hogy mi mindent hozhat.
5: Az asztrológia, illetve az ezzel kapcsolatos kérdéskör mennyire tudományos alapokon nyugszik?
6: Én azt gondolom, hogy a mai eszünkkel, amit a tudományos alaphoz kötünk, azzal nem nyugszik tudományos alapon. De hogyha megnézzük azt, hogy a tudomány mennyi mindent állít, most csak például nézzük a betegségeket, meg a gyógyszereket, például, hogy hányszor felírnak az embernek olyan gyógyszert, ami ismerőseimnek fönn van a vérnyomása, és mondjuk már 10. gyógyszert írják föl neki. Mindent csinál a vérnyomása, csak le nem megy tőle, sőt, mit több, még följebb is megy. És ez teljesen természetes folyamata annak, ahogy egy gyógyszert neked fölírnak. Tehát addig keresik a gyógyszert, míg majd az egyik leviszi. Tehát, hogy nem ledegradálni akarom a tudományt. A tudomány kiszámolható materiális ilyen szempontból. Tehát értem a kérdést, viszont ehhez azt kell tudni, hogy kb. 16., majdnem 17. századig a csillagászat és az úgynevezett asztrológia ugyanaz volt. Tehát ez kéz a kézben járt, és valamikor valakik a csillagászattal valami mást akartak kezdeni, amivel egyébként az se baj, mert arra a csillagászatra is szüksége van. És onnantól valóban az asztrológia egy kicsit mostoha gyerek lett, olyan szempontból, hogy többen belevittek olyan mágikus dolgokat, használták olyan mágikus dolgokra, amikre nem kellett volna. És ez a probléma, hogy, hogy ezek az asztrológiában benne maradtak, és a mai napig ezt a számomra szent tudományt nagyon sokak számára lealacsonyítják. És sok mindennel én nem tudok vitázni sem. Tehát, hogy valóban az asztrológiának vannak rendkívüli módon megkérdőjelezhető részei. Például alapvetőleg a jóslás. Tehát onnantól, hogy jóslásra használjuk, már nem. Tehát az ősidőkben a csillagképeket például elsősorban tájékozódásra használták, mert azáltal tudtak tájékozódni, egymáshoz közelíteni. Azon felül pedig az életükben, főleg tehát a régi korokban nem volt ez az úgynevezett személyes asztrológia, hanem csak olyan volt, hogy csoportoknak, nemzeteknek, közösségeknek, amit ma mundán asztrológiának nevezünk, amikor arról van szó, hogy egy országnak is van egy képlete. És akkor, hogy ott mik játszódnak le. Csak olyan volt. Tehát először csak egy közösség tekintetében nézték meg, hogyha a nap éppen a napúton valamelyik zódiákus vagy valamelyik csillagképpel kapcsolódott, hogy például aratás vagy vetés, tehát mezőgazdaság, tehát az akkori régi embereknek az életét a naptár is így alakult ki ennek alapján. Tehát vannak olyan régi naptár ábrázolások, ahol én néhány múzeumba elmentem meg, ahol ilyet lehetett látni, még be is fényképeztem, de nincs sok, ahol a naptár a hónapok képeivel, a vetéssel, aratással, ott van alatta az zodiákus is, a naptárral együtt. Tehát valamikor régen a naptári fogalomhoz kapcsolódott. Tehát, hogy a kosban kell a természet, és akkor ott vetünk, az egy volt. Fölnéztek a cégre, és akkor az egy volt. Ez egy úgynevezett analógiás gondolkodás, ami aztán sorszerű eseményekre egyéni képleteket állítottak föl. Tehát tudom, Mátyás király idejében, Mátyás király udvarában egy borzasztó fejlett, akkor fejlett asztrológiai tevékenység folyt. Tehát volt egy asztrológus például, ő úgy került Mátyás udvarába, hogy Mátyásnak valami nagyon nagy betegsége volt, és ő a képlete alapján, és az ő akkori, nyilván, hogy valamilyen gyógyító képessége alapján meggyógyította Mátyás királyt. Tehát az a baja, az teljesen elmúlt, és akkor udvari asztrológusává tette. Tehát nagyon sokat ért ez a tudás régen, arról már nem is beszélek, hogy az eredeti asztrológia nagyon sokáig az egyház részét is képezte, az egyházi tanítások részét. Tehát az igazi első asztrológusok már ezen a 16. századi szakításon túl, azok papok voltak. Csak aztán a nietzscheai zsinat idején akkor minden ilyen tanítást mesterségesen kivettek az egyházi tanokból. Egy könyvtár leégett akkor, nem véletlenül, amellyel a legfejlettebb ókori asztrológiai munka gyakorlatilag, és ez egy hatalmas könyvtár volt kódexekben, semmissé vált. Tehát akkor valamilyen módon az érdekehez fűződött, hogy az az ősi asztrológiai tudás kimenjen, és az emberek csak a mágiát tudják gyakorolni.
5: Visszatérve egy picit a zenére, én azt gondolom, hogy a zenészeknek, főleg akár a zeneszerzőknek, valahogy valamiféle kapcsolata van a spirituális térrel, hiszen enélkül valahogy az alkotói folyamat az nem lesz olyan, ami ennek lennie kell. Te is tapasztalod ezt, hogy ez egy egészen másfajta energiákat közvetít ilyenkor, akár egy zenész számára?
6: Tökéletesen tapasztalom. Igaz, hogy nem alkotó zenész vagyok, tehát én nem szereztem még zenét, de az 100%, hogy amikor az ember egy ihletettebb állapotban van, akkor teljesen másképp mondjuk kizongorázik, vagy hegedű, vagy bármit csinál. Tehát, hogy nyilván ezeket a különbségeket érzed te is magadon, de nem megyünk elég mélyen magunkba, hogy az okokat megnézzük. Tehát, hogy elsősorban, és most itt a kérdésed kapcsán egy kicsit arra térnék rá, hogy hogy mi a zenetanításban, így napjainkban nekem a legnagyobb problémám, és szerintem az alapja ennek, hogy a világ teljesen energiazavarossá és energiahiányossá vált, és az emberek iszonyúan fáradtak és le vannak strapálva, a gyerekek meg még jobban. Tehát ahogy energiaválságok is vannak a világban, ez az energiaválság kozmikusan együtt jár azzal, hogy a mi energiánk is teljes válságban van, természetesen tehetünk róla. Tehát az, hogy minden ember annyit dolgozik, hogy valami fantasztikus, és mégis sokszor az érezhető, hogy még a nagyon jól kereső emberek is vagy nem elég, vagy nem jó, de még több kell. Uh-huh. Ez már végül is az emberek hibája. Nem tanultunk meg feltöltek, tehát nem tudjuk, hogy milyen, tehát azt hiszük, hogy lefekszünk este aludni, és akkor reggel fölkelünk, és megint bűntelenül hurcolhatjuk magunkkal az egész napos munkát, pláne egy gyerek. Tehát most nem is a felnőttekről beszélek, csak a felnőttekből ered ez. Tehát nekem az a legnagyobb problémám, hogyha még van egy olyan növendékem, aki akar és csinálja, mire hozzám kerül zongora órára, addigra én szinte alig tudok vele mit kezdeni, mert olyan fáradt. Sokszor nem is úgy jön ő, hogy fáradt, tehát a gyerekek teljesen hozzá vannak szokva, hogy energiát veszítenek, és úgy jön zongora órára, mintha nem lenne semmi, holott látom rajta, hogy leül, és attól mocorog, és attól nem tud figyelni arra, hogy halálosan fáradt. Mondjuk ez van mondjuk 4:30-kor. És addig a gyereknek mondjuk annyi volt a pihenése, hogy elvitték ebédelni, és ha nagyon szerencséje van, kivitték a játszótérre. De csak ha nagyon szerencséje van. Tehát, hogy az lenne az első például, hogyha az ember tanít, vagy akár gyakorol, ha csak rólad van szó, vagy rólam, hogy olyan állapotba odaülni, amikor én erőim teljébe vagyok. Most mondd meg, hányszor tudjuk ezt megtenni?
5: Hát ez sajnos nem mindig sikerül, az kétségtelen.
6: Tehát néha örülsz, hogy este odaülsz 1/2 órára. Vagy...
5: Neked milyen taktikáid vannak, hogy hogyan töltődsz?
6: Hát elsődleges a testmozgás, tehát amikor jógáztam, az nagyon jó volt, de aztán az valami miatt nem abban maradt, hanem azt úgy csináltam nagyon sokáig. Sokáig futottam és gyalogoltam is. Most éppen ilyen mozgás nincs az életemben, de most ezek is adnak energiát. Uh-huh. Mindenképpen. Tehát a ez meglepő, de ha tudatosan testmozgást végzel, aminek nem kell egyáltalán konkrét edzésnek lenni, akkor te egy energetizált ember vagy, hogyha ezt... De nem véletlenül jött divatba az, hogy a fiatalok most edzett, az én gyerekkoromban ilyen nem volt, hogy hát persze volt, hogy valaki edzett valamit, de hogy edzőtermek sokasága. Ez mind arról szól, hogy erre már rájöttek az orvosok is, meg mindenki rájött erre, de azért azt nagyon kevesen tudják megcsinálni, hogy rendszeresen edzenek például. Én azt gondolom, hogy energiát mindenképpen lehet nyerni szellemileg is. Tehát teljesen másképp állok hozzá, mondjuk ahhoz, ha le akarok ülni zongorázni, vagy van valamilyen munkám, most ajánlsz, bármilyen szinten legyen az háztartási munka, hogyha kellőképpen és eleget csinálok olyan dolgokat, amiket szeretek csinálni. Na de most ugye ehhez is idő kell. Én például attól töltődök föl, ha olvasok valamit. Tehát az is lehet egy olyan, ami engem tölt. Természetesen arra sincs elég időm. Tehát itt most arról beszélünk, hogy az ember milyen taktikákat válaszol arra, hogy mégis legyen energiája, és mindig oda jutunk, hogy nincs semmire idő.
5: Illetve arra van időnk, amire szánunk, amit akarunk.
6: Igen, mert a muszáj mellett mindig van egy idő, amit lehet valamire rászánni.
5: Így van.
6: Viszont azon már sokat lehet agyalni, hogy az mire, szóval mindenkinek más a töltete. Egyébként egy képletből az is nagyjából látszik, hogy a tűzelem, vízelem, milyen elemek vannak túlsúlyban. Erre vonatkozólag is lehet tanácsot adni egy képletből. Hogy ki az, akinek például kifejezetten a sport vagy az edzés hozhat több energiát. Én például nálam a tűzelem is eléggé ugye az asszenensem miatt előtérben van, és engem a szellemi dolgok töltenek föl. Tehát amikor szellemileg friss vagyok, és szellemileg foglalkozom, most lehet az egy képlet, vagy akármit olvasok, ami számomra új, számomra érdekes, számomra valamilyen fokú lelkesedéssel tölt el, és szeretném tovább olvasni, abból az állapotból tudok bármit csinálni, már úgy, ahogy kell. És lehet, hogy egy órával előtte még nem láttam értelmét, hogy csináljam. Ehhez is az embernek ismernie kell magát. Mert őszintén most, amiről beszélgetünk, erre minket senki nem tanít meg. Senki.
5: Ezek a legfontosabb kérdések egyébként az életben.
6: Pontosan, mert ezen múlhat a hivatásod, ezen múlhat, hogy te hogy teljesít, hogy tudsz felkészülni egy koncertre. Hát könyörgöm az, hogy egy koncert előtti napon te mit csinálsz. Biztos, hogy van erre valamilyen megoldásod, de a legelső az, hogy azon a napon nem lehet azt csinálni, mint máskor.
5: Így van, ez pontosan így van. Mit tanácsolnál egy olyan akár művésznek, vagy egy átlagembernek, aki esetleg érzi magában ezt az érdeklődést a spirituális világ iránt, illetve szeretne fejlődni? Hol kezdje el, hol vágjon bele ebbe a kérdésbe?
6: Hát ez nagyon nagy kérdés, és ezt sokszor megkérdezik tőlem, és illene tudnom erre pár mondatba válaszolni, de erre azt tudom mondani, hogy nincsen általános jó tanácsom. Uh-huh. Tehát főleg azért, mert a mai világban annyira túlteng minden ilyen, a tanfolyamtól kezdve, az online tanfolyamok, a minden, hogy konkrétan először is azt

0: ha egy lakatlan szigetre kitennének téged, akkor mi lenne az az 5 album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél, és mondjuk nagy hatással voltak rád az életed különböző szakaszaiban, esetleg előadóval megnevezve?
1: Hát ez félelmetesen nehéz kérdés, ez mert én rám annyi zene volt már nagy hatással, hogy tehát felsorolhatatlan lenne, még ha csak a legnagyobb élményeimet is mondom. Avval együtt nálam mégis van egy, ami mindenki fölött van. Tehát ha lakatlan szigeten kötnék ki, akkor, és választhatnék, akkor csak Bachot hallgatnék. Tehát nálam Bach mindenek fölött van.
0: Köszönöm szépen, ez egy nagyszerű válasz volt szerintem, és nagy élmény volt nekem a beszélgetés,
1: nekem
0: hogy ilyen
1: is
0: izgalmas témákat érinthettünk a zenén, a spirituális energiákon keresztül, és illetve ennek a kapcsolatával kapcsolatban. Úgyhogy...
1: Fantasztikus volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a személyre szóló kérdéseket, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhattam.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Rácz Boldás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó volt a mai vendégem, aki beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, tanári tapasztalatairól és a spiritualitásról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rostás Árpád, egy roma mesterember rendkívüli életútja. Rostás Árpád életútja különleges példája annak, hogy a tehetség, a kitartás, a szorgalom és az alkotás iránti szeretet milyen nagy utat képes bejárni. Roma származású restaurátor, vándorasztalos és fafaragó, aki munkájával nem csak régi bútorokat és műemlékeket ment meg, hanem azt is megmutatja, hogy a roma emberek között milyen hatalmas művészi és szakmai tehetség rejlik. Életének története egyszerre szól a nehézségekről, az újrakezdésről, a szakmai alázatról és arról, hogy az ember a legnehezebb körülmények között is képes értéket teremteni. Rostás Árpád gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte. A róla szóló beszámolók szerint szülői támogatás nélkül nőtt fel, és életében olyan időszakok is voltak, amikor még biztos otthona sem volt. Ennek ellenére nem adta fel. A nehézségek nem törték meg, hanem egy olyan emberré formálták, aki később rendkívüli kitartással és akaraterővel építette fel szakmai pályáját. A fa megmunkálása és a régi tárgyak megmentése különleges kézügyességet, türelmet és szakmai tudást